0: 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut. Többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak. Zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora hangverseny műsora igazi zenei tűzi játék volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. A következő percekben Gáspárné dr. Tóth Marica, dékán helyettes zongoratanárral beszélget Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.

0: A Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kara együttműködik az Zempléni Fesztivállal, így került sor a mai koncertre. Hogyan jött létre ez az együttműködés? Hogyan jött a felkérés?
1: Hát ez nagyon érdekes volt. Dékán úr szólt, én dékán helyettes vagyok egy másfél éve, és szólt nekünk, hogy adjunk le produkciókat, mert megszületett ez a megállapodás, hogy minden évben az egyetem oktatói, hallgatói is részt vehetnek valamilyen produkcióban a fesztiválon. Hát mi a esélytelenek nyugalmával leadtuk a tavalyi egyetemi fesztiválról készült másfél órás koncertünknek a linkjét, és hát egy hét múlva szólt dékán úr nekem, hogy hát képzeld, titeket választottak. Hát nagyon örültünk, hatalmas megtiszteltetésnek tartom, nagyon sok helyen felléptem már életemben, és még pont a Zempléni Fesztiválon nem, tehát nagyon nagyra értékeltük, és nagy örömmel készültünk.
0: Itt vagyunk Tolcsván, a Szirmai Waldbot kastélyban, igazi főúri környezetben is, igazi főúri mesés és különleges mitoszokkal körülvett világot hallottunk, csak most zongorán négykezesekkel.
1: Igen, érdekes volt, mert eleinte úgy gondoltuk, és ez talán véletlen, talán nem, hogy pusztán nagyon népszerű darabokat fogunk, műveket összeválogatni, és aztán a végén, amikor megnéztük, így gyorsan összeírtunk, egy körülbelül egy nap alatt kellett leadni sietve a műsort, akkor mondja Enikő nekem, hogy hát te figyelj csak, mi legyen a címe? Hát legyen ez a címe, hogy Zenei utazás a mesék és táncok birodalmában, mert hogy pont valahogy olyan darabokat sikerült összerakni, amelyek nem csak népszerűek, nem csak nagyon ismertek, hanem vagy mese, vagy tánc. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés tematika volt, ez bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon tetszett a közönségnek, és nekünk viszont egy felelősség volt készülni, mert csupa olyan művek voltak, amiket mindenki ismer. Tehát egy ilyen műben akár egy félreütés, vagy egy kisebb hiba is talán feltűnőbb, mint egy olyanban, amit esetleg nem ismernek ennyire széles körülön.
0: No, de ez a páros nem most ült össze először. Két gyönyörű nőt láttunk virágos ruhában, mesei környezetben itt a zongoránál, és hát lehetett hallani, hogy ez azért egy összeszokott páros.
1: Igen, ez így van, valóban. Köszönöm szépen a dicséretet. Egyébként össze szoktunk öltözni. Nyilván ez egy olyan szakma, ahol a színpadon is mutatni kell. Enikővel egyébként már zeneakadémista korunktól ismerjük egymást. Az, hogy együtt játszunk, az körülbelül 10 éve volt először. Nagyon sok versenyen zsűrizünk. Megyei versenyeken, városi versenyeken, és mostanában ez nagyon divatos, és szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a zsűri egy, mint egy bevezetőként a verseny előtt játszik valamilyen produkciót. És így kezdtünk el mi négykezesezni, illetve kétzongorázni. Azután tavaly volt egy teljes estünk, amit már említettem, az egyetemi fesztiválon, aminek szintén nagyon nagy sikere volt, és hát nem is volt kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni, illetve jelenleg is dolgozunk együtt. Most azt tervezzük, hogy vagy ezzel a műsorral, vagy egy kicsit kombinált műsorral kimegyünk a megyébe zeneiskolákba is, és akár a gyerekeknek is egy kicsit egy ilyen népszerűsítő tevékenységet folytatunk, hogy elmondjuk a meséket, a hozzá kapcsolódó kis történeteket, és utána eljátsszuk a műveket. Tehát van még ötletünk bőven, és nagyon szeretném, hogyha ez egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés lenne. Egyébként nagyon régóta dolgozunk együtt, mint kollégák. Én egy olyan kb. 6 éve vagyok a szakgimnázium oktatója az egyetemi állásom mellett, és azt kell mondjam, hogy a legideálisabb kolléga is. Nem csak barátnők vagyunk, hanem nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
0: Azért a katedra sok erőt elvisz, és sokszor egy tanárnak pont a művészi vénája vész el, amikor a katedrán tanít, hiszen a felnövekvő tanár és művész generációt nevelik. Olyan jó látni, amikor vannak olyan példák, akik nem hagyják a művészi megnyilvánulásaikat és a művészi karrierjüket sem.
1: Igen, nagyon jól rátapintottál erre a kérdésre, hogy fontos. Nem csak az fontos, hogy tanárként, pedagógusként én mindent beleadjak. Így persze nyilván el is fáradok, még egy-egy növendék 4 éven át fejlődik, és eljut a felvételig a kezem között, vagy akár a diplomáig. Ez nagyon fárasztó. Mögöttük kell állni teljes szívvel, lélekkel, gyakran emberi segítséget is várnak, és tényleg mint egy második anyuka. Úgy kell velük a szakmai kérdéseken túl nyilván. Emellett nagyon nehéz színpadon állni, viszont azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogyha valaki ilyen magas szinten oktat, tehát szakgimnáziumban és egyetemen, akkor muszáj példát mutatnunk, hogyha nem is havonta, de legalább egyszer-kétszer egy évben meg kell tennünk egy olyat, hogy mindenki látja, hogy igenis mi is kiállunk. Most is itt volt nagyon sok növendékünk, nagyon sok volt hallgatóm eljött, nagyon sok volt kolléga is eljött, illetve illetve olyan is, aki hozott hozzám, vagy az egyetemre, vagy a szakgimnáziumban növendéket, és ez nagyon nagy öröm. És ők ezt hallják, látják, hogy így jó helyre, biztos kezekbe kerülhet az ő kis zeneiskolás gyerekük, akikből ugye később diplomás zongoratanár lesz, és szerintem ez borzasztó fontos. Tehát igaz, hogy nem vagyunk rendszeresen koncertező művészek, a tanítás mellett ez lehetetlen lenne, de alapvető fontosságú, hogy a tanítványok lássák a tanárukat. Egyébként nagyon aranyosak, mert ők ugye ismerik a műveket, és hogyha esetleg hibázunk is kicsit, akkor megbocsátják. És nagyon értékelik, hogy kiállunk, és én nagyon szeretek nekik játszani, illetve azt is szeretem, hogyha minél többen vannak. Itt például ki kell emelni, hogy olyan nagy közönség volt, olyan nagy létszám, hogy nem fértek be. Nem fértek be, és még kint is ültek, még a bejárati ajtónál is voltak több szakaszon, és egyszerűen elképesztő és nagyon nagy öröm, hogy ennyien voltak kíváncsiak ránk.
0: Mert gyönyörű példa vagytok mind a ketten, és akkor kanyarodnék is már rögtön a mába, hogy mennyire vonzó a zongora a mai fiataloknak, hiszen ott vagytok közelben, ti nevelitek ki, ti képezitek a leendő évek, évtizedek tanárait, művészegyéniségeit.
1: Most ez lehet, hogy meglepő válasz lesz, mert egyébként nagyon sok helyen halljuk, hogy a klasszikus zenének leáldozó félben van a csillaga. Hál' Istennek a zongorával nem így van. Tehát azt el lehet mondani, hogy legalábbis Borsod megyében, de Szabolcs megyében is, mivel én Szabolcs megyei vagyok, gyakran keresnek meg volt kollégák, zeneiskola, igazgatók, hogy valahonnan szerezzek nekik zongoratanár. Tehát népszerű a zongora. Nagyon sok zongoratanárra lenne szükség. Tehát azt gondolom, a jelen állás szerint, és még ez egy jó pár évig így lesz, a zongorára mindig szükség van. Tehát ez egy nagyon népszerű hangszer, és ez az óriási tanárhiány azt mutatja, hogy gyerekek iratkoznak be zongorázni, tanulni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, ez egy nagyon jó hangszer, hogy egy teljes zenekart is meg tud szólaltatni, ezt hallottuk most is a koncerten, nagyon sok zenekari átiratot is játszottunk, és nagyon-nagyon sok örömet tud adni. Tehát azt kell mondjam, hogy legalábbis itt Észak-Kelet-Magyarországon a zongorának van jövője, és aki a zenetanári, zongoratanári pályát választja, neki kifejezetten egy szuper munka lehetőség, illetve elhelyezkedni akár holnap tudna, bárhol.
0: De jó, hogy ezt hallom. Beszéljünk egy kicsit még a mai koncertről, hiszen bár a Mesék Birodalmában utaztunk, de azért ez egy nagyon mély merítés volt. És hát itt az érzelmek azok a tetőfokára hágtak, aztán mentünk le, akár a Bánat völgyében is, vagy a Melankólia völgyében is megmerítkeztünk, tehát érzelmileg is utaztunk.
1: Igen, hát amikor ilyen apró tételekből állítunk össze egy hangversenyműsort, akkor talán ez a legnehezebb, és nagyon jól megint a lényegre tapintott a kérdés, hogy gyorsan változnak a hangulatok, mivel rövid kis tételekről van szó, nagyon nehéz összefogni. Már önmagában az egy problémát jelentett, hogy hogyan tegyük egymás után, milyen sorrendben játsszuk a darabokat. Nem csak azért, mert váltogatni szoktuk, hogy ne csak én legyek a primo, hanem váltogatva vagy én, vagy Enikő vagyunk a primo, és utána fordítva a szekundó szólam, tehát az alsó és felső. Ez így sokkal érdekesebb is, viszont nagyon nehéz. Nagyon nehéz, akár egy alsó szólamnak a szerepe teljesen más, ő pedálozik. Négykezesben elég kényelmetlen tud lenni, amikor például a tompító pedált is nyomni kell, és a zengető pedált is nyomni kell, tehát bal-jobb lábunk a pedálon, és közben egy ilyen nagyon távolról valahol kifacsarodva, ülve kell zongorázni. Tehát megvannak a nehézségei, és különösen ez, hogy ezeket az apró tételeket egymás után kellett fűzni, sokat gyakoroltuk az utóbbi időszakban úgy, hogy elejétől végéig a műsort. Pontosan ezért, hogy át tudjunk hirtelen alakulni, mert azért valóban néhány másodperc van rá. És hogyha nem érzem át azt, amit a szerző közölni szeretett volna a művel, azt a hangulatot, előbb nekem kell tudni, nekem kell átérezni, ahhoz, hogy a közönség felé közvetíteni tudjam.

0: Nagyon nagy élmény volt a közönség soraiban ülni, és azért láttam, hogy mindenki élvezi a koncertet, de amikor Brahms magyar táncai felcsendültek, vagy Weiner Leó, vagy Liszt Ferenc, azért egészen más volt a közönségnek az arca.
1: Igen, hát nekem van egy ilyen teóriám, hát kövezzenek meg érte. Férjem is zenész, ő a szimfonikus zenekarban klarinétos, és nagyon sokszor beszélgettünk szakmáról is. Hallgatunk különböző felvételeket, és akár Bartókot, akár egyéb magyar szerzőknek, vagy magyaros tematikájú szerzőknek, ugye, mint a Brahms magyar táncok, műveit igazából én azt gondolom, hogy a magyar emberek érzik igazán. És nyilván egy szláv, a Dvorzsák szláv táncokra rezonál, a magyar embereknek ez benne van a lelkében, és én nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szeretem ezeket a verbunkos és magyaros tematikájú műveket, de nagyon örülök neki, hogyha ez így látszott, hogy a magyar témájú és magyar szerzőjű műveknél a közönségnek még jobban tetszett a dolog.
0: Utolsó kérdésemet teszem fel, hiszen várnak, Marica, téged a rajongók, akkora vastaps volt, hogy alig tudtatok kijönni a teremből. Milyen érzés és milyen élmény a Zempléni Fesztiválon ezen a nagyon híres, nagyon nagy múltú, immár 35. fesztiválon fellépni?
1: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült, egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog. Egyébként ezt én fiatal koromban nem éreztem át így. Tehát ott inkább a versenyzés volt a fontos, az eredmények, a sikeres felvételi, sikeres diploma, és azért ehhez kell szerintem egy kor bizonyos lelkiakatú embereknek, például nekem, hogy megérezzem azt, és mindig ezt mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak is, hogy egyszer kell megérezni, hogy a közönségnek most nyújtottam valamilyen élményt. Onnantól kezdve, és ez most már egy jó pár éve így van velem, az ember elfelejti az izgalmat, és csak erre koncentrál, hogy akkor belead apai tanyait, hogy tényleg sírjon a közönség, nevessen, táncoljon velünk együtt, és ez szerintem a legfontosabb feladat, annál inkább, mert a klasszikus zene a korunkban tényleg egyfajta hátrányt szenved el a többi műfajjal szemben, és akkor ezekkel az alkalmakkal szerintem egy nagyon jó lehetőséget tudunk arra biztosítani, de csak akkor, ha én is átélem. És csak akkor, hogyha én is nem csak egy kipipálondó feladatnak tekintem, hogy úgy megy haza esetleg több ember is innen, hogy ó, hát ez ilyen jó dolog. Hát a komoly zene nem unalmas. Hát persze, nem szabad unalmasan játszani, és akkor nem lesz unalmas. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt. Volt már teltházas koncertünk néhány, de azért ez engem is meglepett. És nagyon örültem, hatalmas megtiszteltetés volt.
0: Gratulálok, hogy megérkeztetek a Zempléni Fesztiválra. Annyira itthon voltatok, ezt el kell mondjuk, hogy Enikő sátorai a Újhelyi, ugye most Olcsván vagyunk, a Zempléni Fesztivál egyik székhelye Sárospatak mellett sátorai a Újhelyi, és ő az Újhelyi Zeneiskolából indult el, és lett egy kiváló tanár és művésznő is veled együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves dékán helyettes asszony, tanárnő, művésznő, kedves Marica, Isten éltessen benneteket, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én sem származom túl messziről, mert én meg nyíregyházi vagyok, és erre én nagyon büszke vagyok mindig, hogy én Szabolcs megyéből származom, bár Miskolcon élek már több mint 30 éve, de mégis mindig büszkén mondom, és most nagy öröm volt látni, hogy Nyíregyházáról is jöttek az ottani zeneiskolából kollégák, illetve nyíregyházi volt növendékek, tehát nincs olyan messze Nyíregyháza sem.

Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak, zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora verseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impressionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. Az előző percekben Gáspárné dr. Tóth Marica dékán helyettes zongora tanárral beszélgetett Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikáról.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, a következő percekben egy miskolci vállalkozót ismerhetnek meg, aki a vendéglátásban megjárta a ranglétra minden fokát, és kitartásával, szaktudásával, innovatív ötleteivel sikeres pályát futott be. Huszág Lajos ma is Miskolcon lakik. Onnan utazik naponta Sátoraljó újhelyre, ahol a helyi turizmus fellendítésén dolgozik. Érdemei elismeréseként a városi önkormányzat tavaly közmegbecsülés díjjal tüntette ki. A riporter Jászter Beáta.
2: Miskolcon kezdjük, hiszen ott kezdődött minden, az a bölcső, az a felnevelő város, és biztos, hogy meghatározta az életét az a család, amelyikbe beleszületett.
3: Én egy végtelenül szegény, de rendkívül tisztességes családba születtem, negyedik fiú gyermekként Miskolcon. Mindig tengerész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült egészségügyi okokból, ezért a vendéglátás mellett döntöttem, és az idő azt igazolja, hogy jól döntöttem. Én a Bükkvidéki vendéglátónál kezdtem, 1974. szeptember 11-én segédmunkásként. És 1990-ben elnökigazgatóként fejeztem be az ottani munkámat, tehát 17 év alatt különböző lépcsőfokokkal, különböző feladatokkal, és mindig tovább lépve végeztem a tevékenységem, és nem tudok olyan részt mondani, amit nem szerettem volna. De egy biztos tudtam, hogy holnap sokkal több leszek, mint ma, holnap után meg még attól is, és még attól is, mert a dolgok, a tudás, az tőlünk függ. Mindenki javíthat rajta, mindenki megtehet érte olyan idő intervallumot, ami az ő egyéniséghez legjobban illeszkedik. És hát ott én a segédmunkásként a étteremvezető, a hálózati ellenőr, munkahelyi csoportvezető, munkahelyi osztályvezető, terveztem egy város Kazasztánba, úgy hívják, hogy Tengizmagyarújváros. Ugye voltam kereskedelmi igazgató, és végül is lettem elnökigazgató. Tehát ez határozta meg az életemet 1990-ig. A rendszerváltás után azonnal megalapítottam a családi tulajdonú Kft-t, de ez már egy másik világ, de nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a társasági törvény változásakor, az ÁFA törvény bevezetésekor, 1988. december 23-24-én én lehettem az a vezető, aki egy 3000 fős 400 egységet működő cégnél 7 nap alatt bevezette az Európai Uniós normának megfelelő társasági formát, és ez a forma nem csak a tulajdonlásra, hanem az adminisztrációra, az adózásra, és minden egyébre vonatkozott. És mint úttörő azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, ez egy kiváltság. Másnak nem biztos semmit nem jelent, nekem nagyon sokat jelent, mert óriási lökést adott ahhoz, hogy nekem a későbbiek során már csak a változásokat kellett megtanulni, hiszen az alapokat már lerakták, még az Európai Uniós történő csatlakozás előtt. De a változások azok jóval kevesebbek, és az Európai Uniós gazdaságnak magát a szellemiségét kell megérteni. Azokat a törekvéseket, amikkel valamennyi országot, uniós országot egy jobb feltételhez próbálja, és nem csak próbálja, hanem gyakorlatilag segíti is. Tehát nem véletlen, hogy Magyarország csatlakozott a Európai Unióhoz, hiszen István királyunk óta mi azért mindig is a nyugat-európai társadalmakhoz tartoztunk. Én úgy gondolom, hogy ma is oda tartozunk, úgy gondolom, hogy minden gazdasági, szellemi, egyéb szituációk ezt csak erősíteni tudják. Az, hogy az elmúlt időszakban változások voltak, az mindig a dolgok velejárója, hiszen semmi sem állandó, minden mozgásban van. Itt a lényeg az, hogy a mozgás iránya legyen jó.
2: Azért visszakanyarodnék még a pályaválasztáshoz. Mi volt az, ami a vendéglátóipar felé vezette a tengerész álmok után?
3: Hát én tengerész szerettem volna lenni, és éppen ezért angol kímia szakos voltam, és érettség előtt 3 hónappal egy daganatos megbetegedésem lett. Asztrahányba szerettem volna menni a tengerész tisztire, és én nem voltam alkalmas egészségügyileg. És Hát a testvéremmel úgy döntöttünk, hogy miután nagyon jók az eredményeim, hát akkor bármi lehetek, mert nem az leszek, amit szeretnék. És akkor kinyílt a tájékoztató a felsőfokú oktatási intézményekről, kinyílt a vendéglátóipari főiskolánál. Hát innentől kezdve akkor vendéglátós leszek. Semmilyen kötődésem, semmi nem vezetett egy korábbi tapasztalat vagy bármi. És ami nagyon fontos, hogy amit addig tanultam, angol kémia, az rendkívül jól lehet használni a vendéglátásban. Mert a vendéglátás az egy becsület, a vendéglátás az a társadalom egészségének a megóvása, szoktatása a korszerű olyan módszerekre, amik az ember életét megkönnyítik, és nem egy negatív irányt céloznak meg.
2: Nincsenek véletlenek, ahogy szokták mondani, és ahogy hallgatom, amint beszél, az jut eszembe, hogy egy olyan embernek a portréja rajzolódik ki előttem, aki nem volt türelmetlen, aki lépésről lépésre építette fel tudatosan az életét. Ehhez nagyon sok erő kell, nagyon fiatalkori elköteleződés, és egy olyan fajta világlátás, ami a mai világban már nincs, mert mindent azonnal akarunk. Az ön élete nem ezt példázza számomra.
3: A sikerhez türelem kell, a sikerhez kitartás kell, és a sikerhez kompromisszum kell. Nem hiszek abba, hogy létezik győzelem szenvedés nélkül. Van, aki ezt szenvedésképpen értékeli például a tanulást. Én óriási élvezettel tanulok bármit. Igen, lépésről lépésre, céltudatosan, a célnak valósnak kell lenni, teljesíthetőnek kell lenni, és amikor az ember egy célt kijelöl, akkor utána már az eszközöket kell megtalálni, mi kell ahhoz, hogy én a célomat elérjem. Egyébként más megoldás nincs is, mert csak győzni szabad. Veszíteni, hát arra nincs idő.
2: Elhangzott egy mondat erejéig, tengiz. Nem siklanék el fölötte. Az én korosztályomnak tengiz azt jelenti, hogy nagyon erős fizikai munka, az idegen, világ, a távollét, hiszen az én korosztályomból nagyon sok fiatal férfi indult annak idején álmokkal, tervekkel arra a vidékre, hogy ott keressen pénzt.
3: Nekem megint nagyon nagy szerencsém volt, van, mert amikor a tengiz indult, akkor, mint a vendéglátásban dolgozó, azt a feladatot kaptam, hogy 5000 magyar dolgozónak a teljes ellátását, itt ez alatt az étterem, a büfé, a szennyvíz tisztítás, ivóvíz előállítása, mosoda, pékség, stb. Tehát egy komplex ellátást kellett biztosítani, amire én 6 hónapig készültem Magyarországon, tehát a tervezéssel, és utána pedig a logisztikával. Tehát, hogy lehet ezt az egészet egy olyan rendszerbe foglalni, amikor egy mohamedán területen, egy sivatagba olyan ellátást tudjunk biztosítani, ami az emberek egészségét megőrzi. Ezt úgy gondolom, hogy sikerült megoldani. Nekünk voltak ilyen megszekciós szállításaink, amikor egy egész szerelvény jött oda. Tehát ez megint egy kiváltság. Tehát megint egy olyan lehetőség, ami egy ember életében ritkán adódik. De én a szerencsével úgy vagyok, hogy azokat érinti meg, akik már várják, fel vannak rá készülve. Én nem értek egyet azzal, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy én is megtehettem volna, hát én is ott voltam, és hát igen, a szerencse észre kell, hogy vegyék. Csak úgy a szerencse önmagában értelmezhetetlen. Tehát éppen ezért kell fejlődni, tanulni, és megkeresni azokat a lehetőségeket, amik mellett a mi egyéni boldogulásunk a legjobban megtalálható.
2: Én emlékszem, amikor ez a szálloda épült, nagy lázban tartotta a közösséget, hogy itt egy 4 csillagos szálloda épült, gyönyörű természeti környezetben, a hegy lábánál, akkor még nem volt libegő, nem volt kalandpark, de már tudtuk, hogy lesz itt valami. És én abban az időben, amikor ez a szálloda felépült, a helyi televíziónak voltam a szerkesztője, és emlékszem, mennyi műsort készítettünk itt az Európai Uniós csatlakozásnak az eseményeiről, innen számoltunk be. De például az Zempléni Fesztivál egyik bevezető beszélgetését is itt készítettem, mert nagyon kellemes volt a környezet, jobb volt, mint a mi kis stúdiónk, ami néha ridegnek tűnt, és azt is tudom, hogy mi ide mindig úgy jöhettünk műsort készíteni, hogy semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kellett ezért fizetni. Tehát itt lehetett egy közösség, egy kis közösség, egy tévés közösség, aki tájékoztatta a városban, vagy az 50 kilométer sugarú körben élőket.
3: Az előbbiekben pontosan ezért mondtam, hogy itt egy csapatmunka volt. És aki a csapatmunkában nem érzi a jövőképet, akkor az vakon halad. Tehát Én tudtam, és ma is tudom, és megrögzötten hiszem, hogy csak olyan környezetben lehet fejlődni, akik arra készek. És én egy olyan környezetbe kerültem, akik akartak változni, akik több akartak lenni, akik mindent megtettek azért, hogy ez a város fejlődjön. Mert ugye klasszikus vicc volt, hogy dolgozzál jól, mert száműznek. Sátorem mondta, innen, hova? Tehát ugye ez az országnak az egyik sarka. De hát szerintem az egyik legjobb sarka. Tehát itt, amint a szálloda szlogánja volt, természet és luxus lehet egy helyen, és én a vendégeknek azt mondtam, ma is azt vallom, hogy mi mindent tudunk adni, kivétel a tenger. Hát a tengerhez menjenek oda. De itt a botrok köztől, a hegy köz, itt gyakorlatilag minden megtalálható, egy hármas határ mellett vagyunk, és mindegyikünk, de legalábbis a többség, a határon túl is beszéli a magyar nyelvet, és szépen. Tehát itt ez a környék, ez rendkívül jó adottságú, történelmileg is, és maga a népességnek az összetételében is. Tehát itt a svábok, a helyi, a különböző asszimilációk, ezek nagyon fényes produktumot alkottak, és alkotnak. Erre lehet építeni, és itt nem csak a borászat, a múzeumok egybe, és óriási felelősséggel, mert hogyha egy vendég nem elégedett, nyilván azt fogom mondani, hogy hát jártam Sátorőhelyen, hát oda ne menjetek. Ugye, én nekem képviselni kell azt az éttermet, ahova egyébként napközben mennek, mert a vendég mit olvas? Hát, hogy mi a tapasztalat? Tehát itt mindenkinek meg kell tenni azt a legtöbbet, ami csak lehetséges, mert ez a munka csak közösségi módon képzelhető el. Egyénileg nincsenek csillagok, meg nincsenek olyan különlegességek, viszont ha sportba vesszük, a csapategység az felülmúlja az egyéni tudásokat.
2: Nem akarok tapintatlan lenni, de szeretném megkérdezni, hogy jelen pillanatban hogyan üzemel ez a szálloda, és mik a tapasztalatok, van-e jövőkép? Mert hát sokan vándorolnak el erről a vidékről, de azt is tudom, hogy a szállások azért mindig megtelnek, mert kincses bánya, ami itt körülöttünk van.
3: Én azt gondolom, hogy egy teljesen sajátos helyzetből kell kiindulni. A turizmus, vendéglátás az nem csak, vagy nem kizárólag arról szól, nem a Sátorőhely turizmusáról beszélünk, hanem Magyarország turizmusáról. Tehát nekünk itt ezt kell megerősíteni, és hogy a szállodának mik a céljai. Hát ugye mi indultunk egy 30 szobával, 39, utána 47, 54, tehát mindig együtt mozogtunk a város fejlődésével. És nekünk a város fejlődése rendkívül fontos volt, mert aki nem veszi észre, hogy 2002-től a város mennyit fejlődött, az vagy vak, vagy értelmileg fogyatékos. És a város sem tudott volna nélkülünk, mi se tudtuk volna a város nélkül. Éppen ezért egy olyan folyamatos egyeztetés volt, aminek az az eredménye, hogy nekem csak meggyőzően biztos jövőképen van, és abban is biztos vagyok, hogy nekünk a jövő még jobb lesz, mint az idei év volt, mert többek vagyunk, mert tapasztaltabbak vagyunk, tanulunk a hibáinkból, tudomásul veszük, hogy mi nem vagyunk a tökéletesség megtestesítője, hanem az egész életünk egy tanulás, egy-egy szakasza, egy része most is. Én a magam tevékenységét úgy határoztam meg, hogy én olyan dolgokkal fogok foglalkozni, amikkel itt más nem. A szállodáról annyit, hogy 25 éve működik, kezdetben itt egy kóborkutyatelep, egy dökút és egy szemétdom volt. Ma most itt egy 4 csillagos 54 szobás, plusz 10 panzió, 2 luxus ház, teniszpálya, tehát egy korszerű szállodát sikerült megvalósítani, és nem csak, hogy korszerű, hanem rendkívül környezetbarát is. Éppen ezért a napelem, a napkollektor, a kondenzációs kazán, a hőszigetelés. Tehát igyekszem, hogy a természetbe minél kisebb emberi lábnyomot hagyjak, mert a jövő generációjának is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egy élhető környezetbe, egy élhető világba dolgozzon, és élvezze ki azt a lehetőséget, ami a szüleinek, nagyszüleinek a gondos munkájából fakad.
2: Nagyon szép és színes életutat villantottunk fel a hallgatóknak. Még egy kérdésem lenne így a beszélgetés végén, hogy mi volt az a belső iránytű, vagy mik voltak azok a belső gondolatok, amik ilyen szépen vezették végig ezen az életen?
3: A szeretet. Kizárólag. Én mindenkit szeretek. Van, akit a hibája miatt, mert van mit kijavítani. Van, amit a jó tulajdonsága miatt. Furcsa a mai világban, hogy a hatalom. A hatalom az nem cél. A hatalom egy eszköz, hogy boldoggá tegyünk mindenkit. Mindenkit. Engem is, a szomszédomat is, meg aki egy másik városban él. Tehát nekünk, a világnak, az országnak, a kisebb régiónak, vagy egy családnak össze kell fogni, mert csak annak van értelme. Az az emberi, és az a embernek a hivatása, hogy születéstől az elmúlásig ember maradjon.
2: Csodálatos végszó, köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok a továbbiakban.
3: Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget kívánok a kedves hallgatóknak.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben egy miskolci vállalkozót ismerhettek meg, aki a vendéglátásban megjárta a ranglétra minden fokát, és kitartásával, szaktudásával, innovatív ötleteivel sikeres pályát futott be. Huszág Lajos ma is Miskolcon lakik, onnan utazik naponta sátor Aljaújhelyre, ahol a helyi turizmus fellendítésén dolgozik. Érdemei elismeréseként a városi önkormányzat tavaly közmegbecsülés díjjal tüntette ki. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nikó Sardán, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele, szó lesz majd az elsősökről.
2: Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
1: És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
2: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
1: Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
2: Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerköcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
3: A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez, és kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
2: És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
3: Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lángal égő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek, és amint ezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában, és mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedves kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
2: Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan, vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
3: Igen, teljes mértékben. izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az elsőosztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónéniktől.
2: És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek? Találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
3: Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermeke. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándult, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúszkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa felől.
2: Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? Saját gyerekkori emlékem alsó koromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam, ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
3: Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre, ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul, számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szidjuk, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látjuk, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalóm. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszik a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúaknak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra, s ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj, most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélés, a példamutatást és a szeretet kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
2: A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által prefelelt jelrendszer?
3: A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, ami nagyon kedves.

0: az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és a, hát az utolsó fázis a szomorúat, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pont rendszer.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési idő. Őket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek-e gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabó Zempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe.

0: 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató.
2: Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl. Olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, de ugye választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra. Ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekistentiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap, és most minek megyek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba, meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
3: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten, vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amelyek arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni, ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermek Isten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermek Isten tiszteletre, akkor miért kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermek Isten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket, emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hittanoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket a óra menetébe, mutathatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem leszünk számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
2: Még az elsősök, az egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerda este 9-re, már másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni, illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család, vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
3: A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszüli napozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy inger szegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az Audina vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
2: És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után az, hogy újra elkezdődik a tanítás. Mit tanácsol a tanítkezés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
3: Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy csettintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott. Az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt 1-2 héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik, és igaz, a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskola időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamaszoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamasznak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd, mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, az szeptemberben ugye kész kamaszként tér vissza. újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számonkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Én tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első két hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a harmadik nyelvtanfolyamra, vagy a negyedik edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményen, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabadidőd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel ijesztessük őket, hanem hogy de jó, hogy együtt lehet a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljunk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket, és hogyha úgy alakul, hogy a tantárgyi osztályzatai nem a legfényesebbek, akkor is találjunk meg a gyermek számára egy oázist, egy olyan helyet, egy olyan elfoglaltságot vagy tevékenységet, ahol a gyermek kompetensnek érzi magát. Most legyen ez sport, rajz, színjátszás, vagy programozás, vagy kutyasétáltatás. Tehát, hogy legyen az életében egy olyan hely, ami ahol sikeresnek érzi magát. És az a magabiztosság, amelyet az ő érdeklődésének megfelelő területen átél, az szépen lassan átcsorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési idő. Őket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek egy gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabói Zempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az. Franciska látta egy vendéglőben, egy tálból mártogatott valami férfival. 20 éves nagylány létére még össze kellett verni, s az volt a válasza, hogy megszökött az apja hajlékából. Egy sort sem írt azóta, egyetlen engesztelő sort sem, egy kurta kérést sem, hogy apám, vétkeztem az úr ellen, és te ellened, bocsáss meg. Semmi, semmi. Mintha ezzel üzenne, hogy egyedül is megvan, és nincs szüksége rá. Talán már templomba se jár, csak mázol, egyre mázol egész nap. Ez volt az egyetlen, amihez türelme volt, amit szeretett. Corinna. Honnan szedhette ezt a nevet az a boldogtalan Edith? Ha megjött, azóta itt van, s ha itt van, azóta kinnül a fügekertben. Elcsodálkozott az érzés hevességén. Hát ennyire gyűlöli jó Mihályt. Ahogy elképzelte, hogy Annuska most kinn van a Honvéd utcában, hogy oda ment legelőször, beszél, rázza a haját, kimos egy poharat, szaladgál. Megkeseredett szájában a bor. Mikor kitörte a combját, és hónapokig gipszben kellett feküdnie, Jankának minden érintése fájt. Árpádka jó volt hozzá, ő a legjobb teremtés a világon, de akkoriban valahogy majdnem mindig tanulni valója volt szegénynek, soha sem ért rá bejönni hozzá, csak néhány percre. Annuska az mindig jött, nappal éjjel. Megrecsent a padló, alig hangosabban, mint mikor egér fut át a kancellárián, s már ott is volt, mezítláb hálóinkben. Sose hozott magával gyertyát, míg átjött a sötét udvaron, mert nem félt semmitől kicsikorában. De ruhát se vett magára, úgy járt legszívesebben, félpőrén, hogy az ágyból is meg kellett vernie. Milyen nehezen tudta megütni a gipszes lába miatt. De azért csak eljött minden éjjel, mezítláb, ugyanolyan hálóingesen, óvatosan megnyitotta az ajtót, besurrant, ráhajolt a párnára, és megkérdezte. Nem félsz, édesapám? Szajha! Egyszer maga se tudja miért, azt felelte neki, hogy nem fél, mert az úr vigyáz rá. Akkor jó, felelte azonnal, akkor én már nem is jövök többet. Eltáncolt pucér talpán. A püspök májbajos. Nagyon jó volna püspök lenni. Genfet is jó volna viszont látni megint. Lehet, hogy azért mégsem olyan egészséges, mint gondolja. A füle néha zúg, és megszédül mostanában. De az úr vigyáz rá. Isten bocsássa meg, most valahogy nehezebb kimondania. Annuska elindult a kárhozatba vivő úton. Franciska a gonosz nyelvével azért tiszta szívű, üdvözül. Szegény Edith is üdvözül, mit tudja ő, mit cselekedett. Árpád, a jó, Janka, az együgyű, a gyermek Zsuzsanna, mind-mind, és szívből reméli, hogy ő is. Kun Lászlót meg a kárhozat várja, és az várja Annuskát is, nincs irgalom. 9 év óta nem dübörögtek nóták nagypénteken, nem sikoltoztak, nem kenték összefestékkel a bútorokat, nem olvastak erkölcstelen könyveket, nem káromkodtak fertelmesen a házban. Kun László Isten gonosza, de más formán gonosz. Mindegy. Mindkettőt a kárhozat fogja megégetni. Az úr haragja örök. Edithet eltemetik délután. Nem kell látogatni menni, és nem kell az anyósának pénzt küldeni ezentúl. Ha a gyűrűit eladná, vehetne talán egy téli cipőt. A gyűrűk őt illetik. 10 óra van, mindjárt dél. 3 órakor meglátja Annuskát. Franciska azt mondta, nem szabad hozzászólniuk. De ehhez ő jobban ért, a bűnökhöz jobban ért, mint Franciska. Mert jaj annak, aki által a botránkozás történik, de az Úr a megtérő bűnösnek megbocsát. Ha megbánja a bűneit, ha megkérleli, megbocsát neki, Isten törvénye és parancsa szerint. Persze vissza azért nem jöhet, s itt nem alhatik, még egy éjszakát se tölthet itt. Nincs is hely. Legfeljebb, ha Kati vaságyát beállítanák az övé mellé a kancelláriába. Különben a veje sem engedné, ebben az egy kérdésben egy véleményem vannak. Megbocsát, de menjen innen a lány. Vajon mit védhetett Annuska Kun Lászlónak, hogy az annyira gyűlöli? Nyolc. Gergely nem volt otthon. Hun László tudta, hogy ilyenkor a halom túlsó felén van dolga, odaérkeznek faluról a szekerek. Gergelyt csak a dél veti majd haza, mire elkészül a lerakodással. Ha valami véletlen mégis itthon fogta volna, mindjárt visszafordulna. Ma reggel nem tudná elviselni, hogy Gergely átkönyököljön a közös kerítésen, s hátrább bökve gálicpettyes karimátlan kalapját, a megboldogultról érdeklődjék. Csend és magány. Ezt rendelte Németh Gyurka az imént. Ugyan tudta ő ezt orvos nélkül is. Nem mintha Gergely sokat terhelné az embert, de azért mégis illik szót váltani vele, ha már ő gondozza a gyümölcsösüket. Ezt is Anzsu hozta rájuk, ezt a Gergelyt. Ha Anzsut nem kell kidobni a parókiáról, nem szorulnak arra, hogy a szomszéd gondoljon a szőlőjükkel. Így mégis van valami termés. Gergely ért a szőlőhöz, a fákkal is ügyesen elbabrál, valami gyümölcs még marad is a csőszködése után. Körülnézett. A szilvafán még rajta volt a muskotáj utódja, a téli alma most kezdett pirulni. Körte nem volt az idén, barack sem, a szőlő meg satnya savanyú. Kevés volt a napsugár. Vajon észreveszi-e valaki, hogy a kulcsos tábláról leakasztotta a gyümölcsös kulcsát? Belökte az ajtót. Vékony cipője elmerült a híg homokban. Régen téglasor vezetett fel a kapuig. De a háború alatt széthorták a téglákat, és most a lágy barázdán kellett fellépegetnie. Bereteszelte a verőcét, felment a domb tetejére, ahol a tenyérnyi szín állt, a 4 faoszlopon nyugvó zsindely fedél. Alatt a csepp nyitott tűzhely. Azt nem tudták széthordani, mert Anzsu összecementezte a tégláit. A háború előtt ide jártak szalonnát pirítani, s a fedél alá húzódtak be, ha elkapta őket az ivatar. Kun László felbontotta az orvosságot, húzott egy kis vizet, megmerítette a fapoharat, amelyet valaha Anzsu faragott, s ott lógott egy vékony láncon a kávához erősítve. A vödröt 10 évvel ezelőtt elvitték a katonák. Ez a mostani új vödör. A pohár nem kellett senkinek. Mikor először látta a papékat, Janka ivott belőle. S hogy letette, gondosan megtörölte egy piros csíkos törlővel. Lenyelte az orvosságot, nem volt semmi íze. Leült, lehúzta a cipőjét, kirázta belőle a homokot. A Kunhalom legmagasabb pontján volt. A domb alatt az országúton még látszott a Németh Gyurka kocsia. Most tűnt el a kanyarodónál. Tegnap vacsora közben határozta el, hogy elmegy az orvoshoz. Olyan szívdobogás fogta el, hogy nem tudott lélegzeni egy ideig. Míg Janka Zsuzsannát fektette, át is szólt neki telefonon, s ma reggel 8 tájt el is ment hozzá. Vagy egy óráig vizsgálta, s szinte nevetségesen jól esett neki, hogy a vérnyomását méri, röntgenezi, a kezére, lábára valamit ráerősít, s míg a szívverése vonta vonal lebegését figyeli, ő moccanás nélkül fekhetik, nem kérdez senki semmit, s elbámulhat letűrt zoknián, és azon, milyen fehér a bőre az okni alatt. Ide kimerültség, mondta az orvos, a nem alvás, a fokozott ingerlékenység, a szapora szívverés, mind-mind ideges okokra vezethetők vissza. Valamit magyarázott még, hogy a sok munka, a család szomorú körülményei, a kedves halott miatti fájdalom indokoltá teszi, ha nyugtalanabb a szokottnál. Kun László szeretett volna a szeme közé nevetni. Mindegy, fő, hogy felírta a Sevenalt. Még soha életében nem vett be idegcsillapítót. Remélhetőleg annál hevesebben reagál majd a szervezete. Kell, hogy ne verjen a szíve ilyen hevesen. Kell, hogy nyugodt tudjon maradni, hogy mozdulatlan arccal végigbírja a temetés óráit. Naponta háromszor egy szemet, mondta Németh Gyurka, aki méghozzá olyan kedves is volt, hogy a kórházba menet felhozta ide a kunhalomra. Gergellyel kell megbeszélnie valamit. Ezt hazudta neki. Talán kevés lesz naponta háromszor egy szem. Lenyelt még egy pirulát. Innen fentről messzire el lehetett látni. A láthatár szegélyén két párhuzamos félkör villogott, a Tisza meg a part menti jegenyék. Itt szélcsend volt, de a parton amott szél fújhatott, mert a jegenyék vonala nem zöld, hanem ezüst, s a víz a lábuknál sárgállott, mint a réz. A város kéményei füstölögtek, nagy kémény, kis kémény egymás mellett eregette a füstöt. A gyárkémények torka fekete volt, a házakéi meg fehér. Itt folyton főznek egész nap. Ez a város sose fog rászokni az üzemi kosztra. A kefegyár előtt szégyen szemre szilkével ácsorognak az asszonyok, s a műszakok ebédszünetében beadják az otthon főttet a rácsos kapun. Tarba is füstölgött, s bár nem tudta innen szabad szemmel kivenni a parókiát, tudta, hogy náluk is ég már a tűz. Janka kint matat a konyhában. Közvetlenül alatta a fügekert volt, de onnan elfordította a szemét. Lassúdott a szívdobogása. Megtámasztotta a derekát az egyik faoszlopon. Tulajdonképpen hónapok óta nem egészséges már. Egyre rosszabbul alszik, egyre nehezebben ébred. Az utolsó hetekben már a szónoklás is idegesítette. Volt egy pillanat, amikor azt hitte, nem tudja végigmondani a szent beszédet. Már réges-régen el kellett volna mennie az orvoshoz. Persze annak is megvan az oka, hogy olyan nehezen szánta rá magát. Ha a mandulája fájt volna, vagy elgenyed egy ujja, nem kellett volna attól tartania, hogy olyasmiket kérdez majd az orvos, amire nehéz a válasz. Szerencsére végül se kérdezett semmit. Megelégedett azzal, hogy tavasz óta kisebb-nagyobb rendellenességeket tapasztalt a szív működésében. Mit szólt volna, ha megmondja neki, hogy a múlt éjszaka majdnem megölte Jankát? Nem tudott ülve maradni, elindult a barázdák között, s megint megmerült a cipője. Egyszer még tavaly télen kapott egy fenyegető levelet. Aláírás persze nem volt rajta, s az ismeretlen levélíró azzal fenyegette, hogy mielőtt felakasztanák, majd kitépi a szívét. Indokolta is, hogy az ilyen istenáruló, hazagyalázó gazemberre csak ez a vég várhat. Akkor még csak dühös se lett miatta. Eltette szépen a többi névtelen levél közé, amelyeket az évek során kapott. De ma éjszaka, mikor Janka elaludt mellette, különös elevenséggel jutottak eszébe ezek a sorok, s elképzelte, ugyan mi lenne, ha behozná a konyhakést, kivágná a Janka szívét, aztán még ki is vinné a szobából, és odaakasztaná a hársfára a kancellária ablaka elé. Rettenetes volt, mert sírva fakadt a gondolattól, s olyan hevesen és visszanyelhetetlenül zokogott, hogy kimenni sem mert, hát ha felkölti Zsuzsannát. Az ördög hordaná már el az árvát a házból. Nem elég, hogy az öreg miatt nem tarthatja maga mellett a káplányát, még az is elfoglal a lakásukból egy szobát. Réges-régen ideje lenne már kitelepíteni Zsuzsannát a hálószobából. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, s ha mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Pál megírta elég világosan. Mennyi névtelen levelet kap? Hát csak írdogáljanak. Isten ne vegye bűnül, néha azt érzi, hogy a levelek egy részét, azokat, amelyek szövegéhez újságpapírból vágják ki a betűket, s egy ívpapírra ragasztják, és olyan okos és figyelemre méltó dolgokat tartalmaznak a rettenetes átkok mellett, maga az após írja. Szerencsétlen hülye. Bonifáz Gimel, akit minden nap 10-szer elemleget, elsőnek írta alá a békeívet Lucernben. Tegnap olvasta a Békei Szabadságban. Ha nem olyan zavart a feje, haza is hozza a lapot a tanácsból az öregnek. Hadd szerezzem már neki egy pár vidám órát. Majd lesz zokogás és lesz ivás. Bonifácius apostáta. Pál olyan félreérthetetlenül megírta, minek ide magyarázat? Mit akar? Elpusztuljon az egyház?

estére már olyan volt a teste, mint a tűz. Janka végre nem sírt, nem is panaszkodott, hogy holt fáradt, nem volt se nagymosás, se vasalás, se nagy takarítás, a könnyek is elapadtak, és a ház nagy nehezen napi rendre tért a haláleset felett. Úgy ölelte Jankát, mint a menekülő, aki végre hazatalál. A szoba feketeségében nem látszott az arca, csak vállának szép gömbölyűsége érződött, száraz, langyos bőre. A vállában, a karja vonalában volt valami szívszakasztóan ismerős. Mi égett benne tegnap éjjel? A vízözön se tudná kioltani. Janka egy pillanatot sem várt, azt a pillanatot sem, míg elcsendesedik a lihegése, hanem kibújt a karjából, s azt kérdezte. Nem szorít a fekete cipő, mert akkor kisánfáztatom a temetésig. Nem válaszolt neki, pedig akart. A torkában volt valami iszonyú szó, valami káromkodás, amit valaha Anzsutól hallott, de nem tudott megszólalni. Janka azt hitte álmos, bebújt a paplan alá, és egy pillanat múlva már aludt. Egy kicsit mozgolódott, forgolódott még álmában, aztán elcsendesedett. A konyha kés a konyhaasztal fiókjában volt, messze a hálótól. Ha az éjjeli szekrény fiókjában van, megöli Jankát. Evett egy pár szem szilvát. Reggel csak a teáját itta meg, korán, hogy ne kelljen szót váltani azzal a vénasszonnyal, aki már tegnap a vacsoránál is undorította. Az a tegnapi vacsora, az apósa az asztalfőn. Egyáltalán hogy lehet az, hogy ebben a házban még mindig az apósa ül az asztalfőn? Janka az asztal végén, ő az apósa balján, mint valami vendég. Tegnap a vénasszonynak mellé terítettek, s velük szemben ült Zsuzsanna, meg az árva. Ugyan ki tudott volna lenyelni egy falatot? Ez is az idegesség lehet, ez a különös görcs, amelyet nem is annyira a gyomrában, inkább a torkában érez, s olykor hirtelen nem tudja lenyelni a falatot, ami a szájában van. Mikor tegnap délután a püspök itallal kínálta, volt egy olyan pillanat, hogy azt érezte, visszaköpi a konyakot az asztalra, mert nem megy le a torkán. Mikor visszajött a Költő utcából a szállodájába, epét hányt, mint egy terhes asszony. Milyen nyugtalan volt tegnap a püspök, milyen bizalmatlan. Miért nem vállalod azonnal? Kérdezte ingerülten. S látszott rajta, hogy gondol valamire, amit nem akar kimondani. A püspöki titkár meg is súgta utóbb, hogy azt hiszi, talán politikai okokból húzódozik. Ostobaság, hogy még ők sem beszélhetnek szabadon, kertelés nélkül. Ő meg van arról győződve, hogy a püspök a legjobb hite szerint cselekszik, s reméli, hogy a püspök hasonlóképpen. Persze ez a pesti parókia, amelyről szó esett ezen a beszélgetésen, nem kis politikai feladattal járna. Autó is tartozik hozzá, külföldi utak. Jó volna úgy tudni franciául, mint az apósa, olyan természetesen, ékesen, ahogy az öreg a németet, az angolt is beszéli. Harmadéve, mikor Pesten járt, véletlenül elhaladt ezelőtt a parókia előtt is. Micsoda fák, micsoda ház, micsoda betonos utak. Ha háború lenne, elpusztulna ez is. Ne legyen háború. Nőjön fel Zsuzsanna békében. Nagyon szeretne Pestre menni. A pesti parókia csak az első lépés az úton. Az utolsó a Duna melléki püspökség. Mit vinnyogott Janka, hogy ő fél a nagyvárostól, hogy ő inkább maradna? Butaság. Ha elmennének innen, az öreget és Árpádot is itt hagyhatnák. Én kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett az én seregem. Ezt mondja az Úr. Sokat is kell, hogy pótoljon. De az Isten irgalmas. Mit csináljon? Ő ma elmenne innen, csak hogy amíg nem beszélt Annuskával, nem tud végleges választ adni a püspöknek. A szállodában megtalálhatta volna ma reggel.

0: az öreg portás ismeri őt, s talán Annuskát is látta valahol. Nem beszélhet Annuskával úgy, hogy egy idegen is tudjon róla. A temetés után, ha addig nem sikerül találkozniuk, majd lehívja a káplániába. Ott nyugodtan beszélgethetnek. Majd kitalál valamit. Azt mondja az apósának, hogy meg akarja fedni, vagy számon kéri tőle az elmúlt esztendőket. Az öreg úgy sem mer ellenkezni vele. Nem, a káplánián mégsem beszélhetnek egymással. Lehetetlen. Mit csináljon? Ha megérkezett, most Anzsunál van a Honvéd utcán. Őt ismeri az egész város, nem mehet ki a fügekertbe. De mi lesz, ha nem jött el a táviratára? És mi lesz, ha egyáltalán nem is találkoznak? Ha nem tud beszélni vele, nemet kell mondania a püspöknek. Ha nem tudja rábeszélni Annuskát, hogy költözzék más városba, nem telepedhetik át Pestre semmiképpen. Pest nagy, de mégsem annyira, hogy a találkozás elkerülhető legyen. Az úr Annuskát a kárhozatra választotta ki, őt meg az üdvösségre. Hiszi, megéri valaha, ha erőt vesz gonosz indulatain. Jó, hogy egyikük elkárhozik, a másikuk meg üdvözül. Az üdvösséget se lehetne elviselni Annuskával együtt. Az express levelet a távirat után egy nappal adta fel neki. Azt azóta meg kellett kapnia. Az ajtaján két név volt, a sajátja meg egy férfié. Meg kellett volna kérdeznie a házmestertől, hogy ki ez a férfi. És ha nem a férje? Bárcsak a férje volna. Bárcsak ne volna a férje. Neki is éreznie kell, hogy beszélniük kell egymással, mielőtt a család előtt találkoznak. Ilyesmit nem lehet megkérdezni egy házmestertől. Névtelen levelek? Hát nem érti ez a buta nép, hogy a kommunisták nem akarnak háborút? Apa, aki végigolvasta Lenin meg Sztálin összes műveit, azt szokta ordítani, hogy ez csak trükk, hogy hozzátartozik a taktikához. Mindenkinek azt kell mondani, amit az a legjobban szeretne. A külföld meg messzi van, hogy láthatna a dolgok mögé? S ugyan ki az az eszement, aki a háborút választaná, mikor békében is élhet? Apa azt mondja, ez mind csak maszlag. Ha eljön az ideje, ha azt kívánják az érdekeik, majd pontosan az ellenkezőjét fogják magyarázni. S azt is bebizonyítják valamilyen Lenin idézettel. Ez a dialektika, mondja apa. Apa bolond és gonosz. Nem csalók ezek. Igazán békét akarnak, nekik is fáj a halál. Nem, nem, nem kell háború. Ha eszébe jut az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszakája, vagy a reggel, amikor az árva keresztet rajzolt a kapura, apa meg, mint valami részeges színész, suhogó sejemben és úrvacsora kancsóval várta az oroszokat, Kati a földhöz verdeste magát rettegésében, és Janka, aki akkor már a menyasszonya volt, hamuval kente be az arcát, és a Kati fekete kendőjével kötötte le a haját, hogy öregnek látszódjék. Megint émelyegni kezd a szégyentől. Hogy féltek, hosszú tűrő Isten? Hogy fütyült az az álnok, cinikus kamasz? Hogy fosztogatott? Hogy elemére talált végre? Ezt akarják vissza? A rémület éjszakáit? Hogy félt ő is, csak lézengett a szobákban? Piros volt az ég. Anzsu a gyalázatos napokkal azelőtt kinrekedt a fügekertben. Ha vissza tud jönni aznap estére, mikor elment, s nem csak az oroszokkal együtt ballak haza az istentelen, talán másképpen történik minden. De Anzsu kisétált a házból a legnagyobb ágyúzásban. Mintha csak a piacon volna dolga, úgy indult el az utcán, mert Annuska a képeit siratta. Kin voltak Anzsunál a fügekertben. Apa nem tűrte meg őket itthon. Elhozom, ne ríjjon, mondta Anzsu, mintha fontos lett volna az a pár nyavajás vázlat. Annuska eleinte énekelt örömében. Rossz volt hallgatni az énekszót meg az ágyú dörgést. De mikor Anzsu nem jött haza estére, mikor napokig nem került elő, lelohadt a kedve. Csak ült az óvóhelyen a parókia pincéjében, és befogta a fülét, hogy ne hallja az ágyú szót. Akkor már a gépfegyverek is kelepeltek, s az árva Jankát ijesztgette a szomszédból hozott hírekkel. Janka holtsápat volt a fekete kendő alatt. Mit féltek, kicsi hitűek, dörgött apa. Az úr megvédi választottjait. Majdnem megverte a két lányt, meg Katit, úgy felháborította, hogy valaki fél. Félni mer az ő jelenlétében, s nem érzi az Isten közelségét és az úr kegyelmét a feje felett. Itt ezen a helyen egy megyfa állt valaha, az Annuska megyfája, ő ültette Anzsuval. Kifagyott harmadéve. Ma is látja, pedig már a tövét is kiásta Gergely. Annuska mindig alá állt, megölelte a törzsét, piros sima kérgére hajtotta az arcát, szagolgatta. Azt mondta, jó szagú. Anzsu volt a bűnös, minek ment el a fügekertbe? Az árva is bűnös volt. Mit hordta a szót, azokat a rettenetes híreket? Kati is bűnös volt, ott sipákolt egész nap. Hozta a hamut, összevisszamázolta vele Jankát, hogy undorító volt még csak ránézni is. Annuska kiverte a kezéből a hamvastálat. Az utolsó éjszakán elhallgatott az ágyúzás, s a csend sokkal félelmesebb volt, mint azelőtt az állandó dörgés, ropogás, a fegyverek zaja. Az oroszoknak patkolatlanok a lovaik, azt mondta Anzsu. Annuska felment a padlásra, s a padláslyukon át leselkedett ki az utcára, de nem látott semmit, csak az ómalom égett az északi soron. 3 napja nem voltak akkor már ágyban. Janka a pincében szunnyadt el a Kati vállán. Árpád meg az öreg a kancellárián dőltek le egymás mellé. Feküdjék le mindenki, dörgött apa. Az úr vigyáz, imádkozzatok. Ő akkor hátrament a kápláníjára, s azon tűnődött, felvegye-e a palástját, mint apa, aki abban feküdt le a díványra, de aztán elszégyelte magát, mégsem vette fel. Nem, soha többé háborút. Hány óra lehetett? Éjfél már elmúlt, félig leégett a gyertyája. Villany 2 hete nem volt már, az utolsó nagy bombázás óta. Ült az ágya szélén, kifűzte a cipőjét, hány ingert érzett, mint mindig, ha valami rendkívüli dolog történt vele. Aztán elaludt a gyertyája, elfújta a léghúzat. Annuska ott állt a nyitott ajtóban, és ráfordította a kulcsot a zárra, mikor belépett. Nem, nem, nem, nem akar háborút. Nem akarja, hogy Zsuzsanna valaha féljen, hogy nélkülözzön, padlás ablakból lesse, jönnek-e hát idegen patkolatlan lovak a város utcáin. Értsétek meg, ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet, ezt mondja a prédikátor. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú elveszti magát. Nem hagyja Zsuzsannát, a házat, az országot, a templomokat. Béke kell a világnak, és ha az az ára, amit fizet érte, megfizeti. Isten belelát a szívekbe. Miért az anyósa halt meg, az a szerencsétlen őrült? Miért nem az apósa, a gonosz eszelős?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú
5: esete.
4: Pilátus testament.
6: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Het Ura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut. Többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvednek. szenvednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan fáborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapi feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
2: Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szent Három, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba. Bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni görög.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Eleonora születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonora 58 éves, sok új élményre vár, mert inger hiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonora, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
2: Megtapasztalta Isten szeretetét?
3: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
2: Pont emiatt kérdezem.
3: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhetettem azt, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ, én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült. Hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni. Megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban kétszer-háromszor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba és a közvetlen környezetbe.
2: Mit jelent önnek az irodalom?
3: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani, Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni, tehát nem vehetem félváró, amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépen.
2: És milyen gyakran ír verseket?
3: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
2: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
3: Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
2: Miről írsz szívesen? Miről írt legutóbb verset?
3: Például a világ világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben a össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések. Melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is, olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
2: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
3: Különben font kérdés, mert én azt tartom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
2: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
3: Megvigasztal.
2: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretetszolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélj erről egy kicsit.
3: Azonban az Ódi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
2: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
3: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kócsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
2: Mennyi időn közönként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
3: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélek mentést.
1: Nóri, után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
4: Koraszülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten, úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
2: És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől...
4: Hát a születéstől kezdve, igen, egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog, hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahordtuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. Akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten, aki a családban, mondta ő is, hogy hatan voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszotta, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavalyinál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nikó Sardán, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.

0: az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ön megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, igen. Hát már végén.
2: Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor. Úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt
3: Nóri? Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi. Se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így láthatatlan, hogy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
3: Nem. Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy már olyan névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. Egy szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és hát ott így éljük az életünket Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
2: Hogyan tekint a jövőbe? Akár ha Nórira gondol, közös életükre gondol.
3: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden őtőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de az belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
1: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
2: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
3: Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hoztuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalap előbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra. Tehát valamikor én voltam a vezérfonal, aki irányította már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát. Most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya, így csináld, anya, így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életemben. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helységben vagyunk a lakásban, a hiányát érzem. Érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
2: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
3: Igen.
2: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajlítja, hogy most Nóri fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
3: nagyon.
2: Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez igen. Milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
3: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, majd mondom, hatan voltunk, idős nagy tümők, és itt éltek velünk a lakásba. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Nóri szokta azt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottan. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
2: És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
3: Meg.
2: Amennyire
3: meg. Meg, igen.
2: Most is úgy érzi?
3: Most is úgy érzem.
2: Nagyon nehezen tud közlekedni?
3: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
2: És tud még fizikálisan segíteni?
3: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltett. Kicsi korábban igen, a jó tornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
2: De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle akkor. Köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
5: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorongnak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelembe véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább minden, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, a folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
2: Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem föltenni, igen, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
6: Nyugodtan.
2: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
5: Bocsánat, ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
2: Biztos eszedbe jutott már.
5: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált, ezzel meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek Zsoltból, olyan Zsoltból, amit mint Szirene is mondnak, adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
2: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de mondtam. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
6: Hát ideig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van két hónapon kint, a három év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy ezzel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
2: Szóval nem valamiképpen. Félelem van ebben, hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott önökről.
6: Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
2: Igen.
6: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontjában pontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Válságos helyzetbe kerülhetnek a hazai almatermesztők. A rendkívül rossz időjárás következményeként az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése várható Magyarországon, mindössze 130-140 ezer tonna. Az egyre kedvezőtlenebb klimatikus viszonyokon túl a gondokat tetézi az árréstop és az ágazatban uralkodó szervezetlenség. Az étkezési gyümölcsnél az import és a raktárakban maradt termés, az ipari almánál a feldolgozó kapacitások folyamatos csökkenése is problémát okoz. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke tájékoztatott.
3: Tavalyi évben 170 ezer tonna almát születeltünk, amire akkor azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése. Az idei almatermés ezt is alul fogja múlni. 130-140 ezer tonna magasságában várjuk az idei almatermést. Ebből 50-60 ezer tonna lehet az étkezési alma, és a fennmaradó 60-80 ezer tonna az ipari alma. Ez az ipari alma mennyiség a körülbelül 350 ezer tonnás feldolgozó ipari kapacitás mindössze 20-25%-ára lehet. Ez azért aggasztó, mert feldolgozóipari alapanyagot import forrásból nagyobb távolságokról behozni nem gazdaságos, vagyis a feldolgozóiparunk egy nagyon rossz kapacitás kihasználás mellett fog működni, és évek óta így működik, ami egyenes út a feldolgozó kapacitások leépüléséhez. Az étkezési alma piacunk a belföldi fogyasztást értve alatt 100-110 ezer tonnára becsülhető, és még jelen pillanatban is van a tavalyi készletekből magyar betakarítás, hazai étkezési alma a tárolókban azért, mert az áruházláncok sokkal inkább a lengyel importot részesítik előnyben, és a magyar alma folyamatosan kiszorul.
2: Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvoda kezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut. Többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztő Tinárt Vandát hallják. Szeptember 4-i pénteki műsorunkban is elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután az almaecet lesz a témánk, tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. A témában Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, az MTA doktorát, a pirolakalausz.hu alapítóját kérdezzük majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének harmadik részének válogatott verseiből. Azután elkezdte építeni Salamon az úrházát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt a jebúszi Ornán szérűjén. Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. Így szabta meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket. Hosszúsága a régi könyök mérték szerint 60 könyök, szélessége 20 könyök volt. A főépületet beburkolta ciprosfával, azt pedig finom arannyal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készítetett rá. Díszítésül beborította a templomot drága kövekkel. Azután elkészítette a Szentek Szentjének az épületét. Készítetett a Szentek Szentjének az épületébe két kérub szobrot, és arannyal vonatta be azokat. Kárpitot is készítetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lemből. A templom elé két 35 könyök magas oszlopot készítetett, a tetejükre pedig 5 könyök magas oszlopfőket. Azután felállítatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobb oldalit Jákinnak, a bal oldalit Boáznak nevezte el. Salamon nem akárhol kezdi el az Úrnak szentelt templom építését, hiszen épp azon a Móriá hegyen, a jebúszi Ornán szérűjén, ahol az Úr megjelent Dávidnak. Ugyan a népszámlálási terve miatt az Úr keze sújtotta őket, de bűnbánata miatt épp itt szűnt meg az ítélet. Ezen a helyen tehát Isten kijelentette magát, s már nem is először. Itt nem valami teljesen új kezdődik tehát, hanem Isten korábbi tetteinek a folytatása következik. Salamon uralkodásának negyedik évében pontosan meghatározott körülmények között kezdi meg az építkezést. Az Istennek szentelt munka ugyanis sohasem esetleges, hanem rendben, időben és szépen kell történjen. A templom alapméretei is ezt tükrözik. Sok minden kell az emberi oldalról, erről hallottunk az előző napokon, de itt most pontosan az Isten által kijelölt arányokról van szó, melyek a szent hely méltóságát hivatottak kifejezni. A csarnok magassága, a színarany borítás, a ciprusfa burkolat, a pálmafák és füzérek, a sok-sok drágakő mind azt jelzik, hogy Isten háza nem hétköznapi épület, hanem az ő dicsőségének látható jele. Ám az Isten dicsősége messze felülhaladja mindazt, nem mérhető semmilyen földi értékben, csak az ember szívének odaszánásában. A templomépítés története arra tanít ma is bennünket, hogy amit Istennek adunk, az méltó legyen hozzá. Nem maradék, nem felesleg, hanem a teljes és az igazán szívből jövő. A Szentek Szentje a templom legkülönlegesebb része. Ez a találkozás helye. Isten jelenlétének a megnyilvánulása, ahová évente csak egy alkalommal léphet be még a főpap is. Az isteni szentség súlyát hordozza. Azt próbálja megmutatni, milyen messze van a föld az égtől, de ennek ellenére az Isten mégis közel jön az övéihez, és hozzájuk hajol. Itt nincs helye semmiféle emberi dicsőségnek, nagyra vágyásnak vagy épp hiúságnak. Ide csak alázattal lehet belépni és hódolni az Úristen fensége előtt. A templom bejáratánál két oszlop állt. Az egyik Jákin, jelentése ő megerősít, és a másik Boáz, jelentése benne az erő. azt hirdetik, hogy Isten jelenlétével erősíti népét, és az ő ereje tartja meg őket. A templom tehát nem csak épület, hanem hitvallás. Isten az, aki megerősít, és Isten az, aki megtart. Vajon így van ez a mi személyes életünkben? Isten jelenléte az életünkben mennyire a mindennapi valóságunk része és mennyire a saját tapasztalatunk? Készek vagyunk-e a legjobbat adni neki, hiszen ő egyedül méltó erre? Feleljünk rá ma szívből és őszintén. Amen. Urunk, köszönjük, hogy jelen akarsz lenni az életünkben. Add, hogy az életünk temploma a te dicsőségedet tükrözze, és erősíts meg bennünket nap mint nap. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntések

0: döntést hozott a kaszinó koncesziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom kor összetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet lassítja a gyomorürülést, fogyasztása hatására kevesebb inzulin termelődik, ami hatással van a zsírraktározás elindításában, fogyasztása esetén csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml-es almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész gyógynövény kutató, az MTA doktora, a pirulakalausz.hu alapítója azt mondja, fontos szempont lehet az is, hogy az ecet fogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Csupor Dezsővel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a pirulakalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
3: Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől, tehát ennek mi értelme van, sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula, na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
2: És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
3: Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsen komolyabb mellékhatása, akkor az egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
2: Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kis kanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almaecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
3: Teljesen jó a felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékek körül úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódban, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almaecetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként hasonló, nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
2: Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgetünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk 1 kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
3: Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern, csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanaz történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelés, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
2: Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
3: Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban ürül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
2: És amit a gondolataid elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is, tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
3: A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeink vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, az a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként, az ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik, mindaz, amit eddig elmondtam, az alma ecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
2: És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak az azért az alma ecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál alma ecetet?
3: Hát, hogy miért az alma ecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos, tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az alma ecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem alma ecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az alma ecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
2: Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az alma ecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy ott én már mindig is tudtam, hogy az almetszet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval hogy kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
3: Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és ez meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz, de itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsav jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le, tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszük, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
2: Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki a almaecettől fogyott? Lesz csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni, tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
3: Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
1: Tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet lassítja a gyomorürülést, fogyasztása hatására kevesebb inzulin termelődik, ami hatással van a zsírraktározás elindításában, fogyasztása esetén csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml-es almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész gyógynövény kutató, az MTA doktora, a pirulakalausz.hu alapítója azt mondja, fontos szempont lehet az is, hogy az ecet fogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Csupor Dezsővel Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Amikor elléptem a

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési időket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek egy gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabói Zempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
0: járásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Szeptember 4-én pénteken a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Rozáliák és az Idák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél 8-kor híreket hallhatunk. Ezután témánk lesz, hogy a nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. 4 fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifjúváros program részeként saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. Az itt készült összeállításunkat hallhatják 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 4-e van, Rozália nevenapja, de ma ünnepelnek Ida, Marinus Mór Móric Mózes és Ruszalka nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 476-ban Odoaker germán hadvezér elfoglalta Ravennát, mely akkor a nyugat-római birodalom fővárosa volt, és ez Romulus Augustus római császár uralkodásának és az ókornak a végét jelentette. 1552-ben elesett Szolnokvára, 1781-ben 44 spanyol telepes El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, mely napjainkra Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városává fejlődött. 1837. szeptember 4-én Samuel Morse bemutatja távíróját a New Yorki Egyetemen. 1863-ban ezen a napon Ganz Ábrahámot Buda díszpolgárává választják. 1886-ban befejeződik az amerikai indián háború Geronimo elestével. 1934-ben a Szövetkezetek Nemzetközi Kongresszusán Londonban meghatározzák a hét rockdéli alapelvet. 1972-ben Mark Spitz az első sportoló, aki egyazon olimpián a 7. olimpiai aranyérmét is megnyeri. 1992. szeptember 4-én Bulgáriában 7 év szabadságvesztésre és súlyos pénzbüntetésre ítélik Todor Zsivkovot. 1993-ban Kenderesen újra temetik ezen a napon, tehát szeptember 4-én Horthy Miklós altengernagyot, a magyar királyság egykori kormányzóját, feleségét, Jószáshelyi Purgli Magdolnát és ifjabb Horthy Miklóst, a kormányzó pár kisebbik fiát.
0: Európa Rádió kalendáriumát hallott.

csináld magad. Valóságos mozgalommá nőtte ki magát néhány évtizede ez a jelszó. Tele lett az ország hobbi varrónőkkel, amatőr autószerelőkkel, barkácsoló férjekkel, akik mindenbe belefogtak, a hűtőgép javításától kezdve a bútorgyártásig, a vaskapu heggesztéstől az épület szigetelésig. A kereskedelem olyan előre gyártott dolgokat kínál, festékeket, bútorlapokat, lapra szerelt lámpákat és ki tudja még mi mindent, amiket a reklám szerint gyerekjáték összerakni. Így aztán mindenki lehet a saját építésze, bútorasztalosa, kőművese, s még fodrásza is. Csináld magad. Így olcsóbb. Te is vagy olyan ügyes, mint más. És bizony ezt sokan el is hiszik. De ha én asztalos vagyok, vagy kőműves, vagy villanyszerelő, ám senki nem tart igényt a munkámra, mert mindenki maga csinál mindent, előbb vagy utóbb nem lesz miből élnem. Évszázados szakmák felhalmozott tudás és tapasztalat anyaga vész el, és mesterségek tucatjai tűnnek el a süllyesztőben, mert azt hisszük, mindent meg tudunk csinálni. Úgy, ahogy, kontár módján talán. De hol van a bútorlapból összeszerelt szekrényhez képest az, amit egy igazi bútorasztalos készített? Ami egy tucat költözést és közte 5 évtizedet, no meg néhány generációt is kibírt. Jó, de mibe kerül ez? Egy jó szakember nagyon drága, gondolhatod most, kedves hallgatóm. Igen, mert ma már ritka, mint a fehér holló. Talán, ha többen lennének, kialakulna egy egészséges verseny, ami barátibbá tehetni az árakat. Én azt hiszem, nem kell mindent magunknak csinálnunk, összeraknunk, megszerelnünk, kifestenünk. Nem kell mindenhez értenünk. Bízzunk meg másokban, akik tanulták, tudják és szívesen csinálnák. Csak néhány olyan dolog van, amit nem bízhatunk másra. Helyettünk nem élhet senki, és nem szerethet senki helyettünk másokat. Ahol nekem kell segíteni, ott nem segíthet más. Apámhoz nem mehet el helyettem senki látogatóba, mert engem vár. Egyedül ezekre a dolgokra igaz a mondás. Ne add át másnak. Csináld magad.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncesziók ügyében és a dohány koncesziók.

0: százalékkal nőtt az egygazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon. Ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom kor összetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén. A felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifiváros program részeként saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszíni összeállításon következik a riporter Bekfi Mária.
2: Kovács Zsolt vagyok, és a Nyírségi Református Egyház megyétől jöttünk, és a nyírifit képviselem itt a villámtöltésen.
3: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
2: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit. Hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
3: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
2: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyház megye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifinap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében, csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
3: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogy így évszakokra lebontjuk?
2: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifinap és a tábor, de legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az ifi napon is, amennyire egyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumok. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám, oda van a legnagyobb érdeklődés.
3: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
2: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átveszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak, de például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
3: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
2: Az egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe, mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábornapjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget, így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
3: Hányan vagytok magában a
2: fiben? Hát, ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondtam, mondanék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az IFI túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön személyre szabott. Hát része van a túrának, amelyen megismerkednek a témával.
3: Ma pedig ide érkeztetek Beregszászra. Kicsit feltenném azt a kérdést is, hogy tudjátok, hogy egy háborús országba vagytok, ide érkeztetek. Milyen érzések voltak bennetek férfiként, ugye a férfiakhoz szólna majd ez a kérdésem. Volt-e bennetek félelem, hogy mondjuk most egy háborús országba léptek be?
2: Igazából bennem nem volt félelem, mivel személyesen nekem a mennyasszonyom kárpátaljai, és voltam már korábban többször is, és így nem féltem annyira, tudtam, hogy biztonságban leszünk, de valahogy így a szülők is nehezebben engedtek, és többen is mondták, hogy hát nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy nem fél és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
3: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
2: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklő és hogy nyitottan vannak jelen, jól látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásból volt részünk, már a bejáratnál is rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
3: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt, mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
4: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírfiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, porrakat, ilyen néhány nyírfis mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
3: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
4: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk, tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából 2 jöttünk a Nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be, a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
3: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
4: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsra összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a 4 nagy eseményünket.
5: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, és a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
3: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
5: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgáló közösség, szóval otthonosan érzem magam.
3: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval te életedben ez fontos lehet.
5: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
3: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
5: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen, vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten. Szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyíri Fi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
3: Te hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyíri Fit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
5: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évről évre tapasztaltabbak vagyunk mi a szolgálók is, egyre szélesedik a szolgáló közösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége, és úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyíri fis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen, és én úgy gondolom, hogy ez már a Nyíri Finek, az Isten munkájának a gyümölcse, amit így a Nyíri Fin keresztül végez.
1: A Nyíri Fi, vagyis a Nyírségi Református Ifjúság is képviseltette magát az augusztus 26-án Beregszázban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Erről készült összeállításunkat hallhatták, a riporter Bekfi Mária volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk! Berzselyen!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szociális dolgozók kétlépcsős béremeléséről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának 10%-os növeléséről, a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről, valamint egy új környezetvédelmi szuperhatóság létrehozásáról és a dohány és a kaszinó koncesziók radikális átalakításának terveiről is beszámolt a miniszterelnök, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter bejelent: A kormány kétlépcsős béremelést tervez a szociális dolgozóknál, az első emelés október közepén várható, a második pedig jövő év január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Elmondta azt is, hogy 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását, valamint a 65. évüket betöltött megváltozott munkaképességűek ellátását a nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növeli. Emlékeztetett, sokaknak segít a tűzifa árának csökkentése, a szociális tűzifa keret duplájára emelése, a tűzifa árának januári szinten történő befagyasztása, valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége is, és azt ígérte, lesznek még a jövő évi költségvetésben olyan intézkedések, amelyek további segítséget nyújtanak a nehéz körülmények közt élőknek. Magyar Péter bejelentést tett a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről is. Közölte, a kormány most döntött arról, hogy október 1-től az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javító intézet visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és azonnali hatállyal 3 milliárd forintot biztosítanak az ellátás fejlesztésére. Jelezte, az idén 500 millió forintot, 2027-ben másfél milliárd forintot, 2028-ban pedig még 1 milliárd forintot szán a kormány erre a célra. A miniszterelnök azt ígérte, megerősítik a személyi állományt, rendszeres szakmai támogatást biztosítanak a dolgozóknak, erősítik az együttműködést a különböző szakmai területek között, és a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, ebben pedig számítanak a büntetés végrehajtás tapasztalataira is. A kormány várhatóan a jövő héten dönt arról, hogy 10 milliárd forintos költségvetési plusz forrást juttat a gyermekvédelmi rendszer legégetőbb problémáinak orvoslására. Nincs kilátás a szárazságot érdemben csökkentő csapadékra a jövő hét közepéig, addig az aszály a záporokból, zivatarokból csak átmenetileg és kismértékben enyhülhet, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a múlt hét közepe óta több napon is előfordultak záporok, zivatarok, de számottevő 10 mm-t elérő csapadék csak kis területen, nyugaton és a Tiszántúl középső részén hullott, az ország nagyobb részén szinte semmi nem esett. Az elmúlt 30 napban 20-60 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál, a 90 napos csapadék összeg pedig, ami pár nap híján az egész nyarat mutatja, 90-180 mm-rel marad el a sok éves átlagtól. A január óta országos átlagban felhalmozódott csapadékhiány már meghaladja a 174 mm-t. Az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj, ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Az ország több mint 91%-án továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van. A nyári kapásnövények a növényszáradás fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, az öntözetlen kukoricatáblák teljesen elszáradtak. A felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke az egész tenyész időszakban nagyon alacsony volt, ami a katasztrofális termést mutatja, kivéve a délnyugati országrészt, ahol több eső esett a nyár során, így arrafelé kisebb a kár. Magyarország több közép- és kelet-európai országgal együtt aláírta a prágai nyilatkozatot, amely fontos lépés az együttműködés és tudásmegosztás erősítésében a mesterséges intelligencia területén, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozó prágai rendezvényén vett részt. Tájékoztatása szerint a résztvevő országok többsége a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését tekinti a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb alkalmazási területének. Álláspontjuk szerint a közigazgatás digitalizációja, valamint a gyors és intelligens állampolgári szolgáltatások kialakítása hozzájárulhat az MI értő használatának elterjedéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Ma adáskörzetünk nagy részén délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatunk. Az északnyugati nyugati szél több felé megélénkül, délután 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Segítség a házasságodnak. Élvezd az életet házastársaddal, akit szeretsz minden nap, és hozd ki minden napodból a maximumot. Prédikátor könyve 9. fejezet, 9 és 10-es vers. A szerelem és a házasság alábbi definíciója olyan recept, amely már kiállta az idő próbáját, és nehezen lehetne javítani rajta. A szerelem lángra kapott barátság, csendes megértés, kölcsönös bizalom, osztozás és megbocsátás, a jó és a rossz időkön átívelő hűség. Olyan szeretet, amely a tökéletesnél kevesebbel is beéri, és helyet ad az emberi gyengeségnek. Megelégszik a jelennel, reménykedve tekint a jövőbe, és nem hajlandó a múlton rágódni. Mindennapos bosszúságok, problémák, kompromisszumok, apró csalódások, nagyobb győzelmek és a közös célokért tett együttes erőfeszítések krónikája. Ha van szeretet az életedben, az sok-sok hiányzó dologért kárpótol, ám ha nincs, akkor mindegy, mi minden van a birtokodban, az nem elég. A Bibliában így olvassuk. Élvezd, lehet benne örömöd és gyönyörűséget az életed házastársaddal, akit szeretsz, minden nap, és hozd ki minden napodból a maximumot. Ha azt akarod, hogy működjön a házasságod, tartsátok be ezt az 5 szabályt. Először is soha ne legyetek egyszerre mindketten dühösek, és ne kiabáljatok, csak ha ég a ház. Másodszor helyezzétek előtérbe egymást. Ha választanod kell aközött, hogy magadat tüntest fel jó színben, vagy a társadat, mindig őt választ. Harmadszor inkább hanyagoljátok el az egész világot, mint sem egymást, és soha ne teljen el a nap anélkül, hogy legalább egy valamit megdicsérnél abban, akit szeretsz. Negyedszer soha nem olasszátok el szeretetteljesen üdvözölni egymást, és soha ne feküdjetek le haraggal. Ötödször, ha hibáztál, beszélj róla, és kérj érte bocsánatot. Mivel a házasság Isten ötlete volt, imádkozz, és kérd, hogy segítsen a tiéden is. Meglásd, megteszi. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk 9 óráig. Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diák életet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről.
2: Ez az úgynevezett intro nap, amit főként az első éves és a frissen felvett hallgatóknak szervezünk, viszont nagyon sokan szolgáltató egység és támogató terület is kitelepül itt a Miskolci Egyetem részéről, akik akár a felsőbbéves hallgatóknak is tudnak új információval szolgálni, vagy éppenséggel bevonni egy közösségbe, vagy akár sportot elkezdeni, vagy klubot alapítani. Szóval ezt már negyedik éve rendezzük ezt a rendezvényt, és egyébként évről évre látjuk ennek a fontosságát. Ezeket mind visszajelzésbe is megkapjuk akár a felsőbbéves hallgatók, vagy akár középiskolákból is azt, hogy mi az egyetemi élet a tanuláson túl ebben a nagy változásban, milyen újabb lehetőségeket kapnak a hallgatók. És egyébként, hogy van ez az éles váltás a középiskola után, hogy bejönnek az egyetemre, ezeket felkészítsük őket, és ezeket mind nem csak a digitális térben, hanem egy ilyen személyes kitelepüléssel is megtámogatott rendezvényen szeretnénk így a hallgatóknak a regisztrációs hét közepén biztosítani. Tehát ha elakadnak Neptun ügyintézésbe is, itt ülnek a Neptun csoportos kollégák, és tudnak neki segíteni, e-learning, M365 jelszó, de ugyanúgy, ha valaki duális képzés felé érdeklődik, vagy éppenséggel még bankszámlája nincsen, ami egyébként elengedhetetlen az egyetemi működéshez, mind-mind akár partnerbankok is kitelepültek, és ilyen szempontból meg tudjuk segíteni nekik azokat az elvárásokat, amiket az egyetemi élet az megkövetel nekik, hogy ezek rendelkezésre álljanak nekik.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is.
3: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbat nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészül, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diák életet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Helyszíni összeállításunkban elsőként Erdei Lászlót, a pályaorientációs és felvételi központ vezetőjét, a riportársütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi ez a mai nap? Mi szerveződött itt a Miskolci Egyetem aulájában?
3: Igen, ez az úgynevezett intro nap, amit főként az első éves és a frissen felvett hallgatóknak szervezünk, hiszen nagyon sokan szolgáltató egység és támogató terület is kitelepül itt a Miskolci Egyetem részéről, akik akár a felsőbbéves hallgatóknak is tudnak új információval szolgálni, vagy éppenséggel bevonni egy közösségbe, vagy akár sportot elkezdeni, vagy klubot alapítani. Szóval ezt már negyedik éve rendezzük ezt a rendezvényt, és egyébként évről évre látjuk ennek a fontosságát. Ezeket mind visszajelzésbe is megkapjuk akár a felsőbbéves hallgatóktól, vagy akár középiskolákból is azt, hogy mi az egyetemi élet a tanuláson túl ebben a nagy változásban, milyen újabb lehetőségeket kapnak a hallgatók. És egyébként, hogy van ez az éles váltás a középiskola után, hogy bejönnek az egyetemre, ezeket felkészítsük őket, és ezeket mind nem csak a digitális térben, hanem egy ilyen személyes kitelepüléssel is megtámogatott rendezvényen szeretnénk így a hallgatóknak a regisztrációs hét közepén biztosítani. Tehát ha elakadnak Neptun ügyintézésbe is, itt ülnek a Neptun csoportos kollégák, és tudnak neki segíteni, e-learning, M365 jelszó, de ugyanúgy, ha valaki duális képzés felé érdeklődik, vagy éppenséggel még bankszámlája nincsen, ami egyébként elengedhetetlen az egyetemi működéshez, mind-mind akár partnerbankok is kitelepültek, és ilyen szempontból meg tudjuk segíteni nekik azokat az elvárásokat, amiket az egyetemi élet az megkövetel nekik, hogy ezek rendelkezésre állnak nekik.
2: Kik települtek ki, mely szolgáltatók jelennek meg?
3: Igen, egyébként a kitelepülők között különbséget tenni nem ildomos, de attól függetlenül, ami a hallgatói jogviszonynak a létesítéséhez, a beiratkozáshoz, és ahhoz, hogy jövő héten el tudják kezdeni az elsős hallgatók tényleg az órára járás, a tanulmányaikat sikeresen megtalálják, azt a fajta tanulócsoportot, közösséget, a kollégiumba be tudjanak költözni, tehát akinek nem megoldható a bejárás, és a lakhatását is meg kell oldani. Minden esetben én ezeket emelném ki a legfontosabbnak, és egyébként ezeknél szokott a leghosszabb sor lenni, tehát látszódik ez is, hogy a tájékoztató levelekben néha elkerülni a hallgatók figyelmét is egy pár fontos információ, vagy éppen a határidők szoktak ebben fontosabbak lenni, amik kimaradnak, és itt mindenben tudnak segíteni. Van az a terület, ami a tanulmányhoz kapcsolódik, tehát ami a megélhetésnek egy nagyon fontos fókusza, és ezért vannak kint duális partnercégek, amikkel egyébként azok a karok, akiknek vannak képzései, meg illetve duális képzési formában is, ők olyan tanulmányi lehetőséget biztosítanak, hogy majdnem itt egy fél főállásba, tehát nem egy gyakornoki programban, hanem tényleg duális hallgatóként tudnak dolgozni a cégnél, úgyhogy az órarendi ütközésük nincsen a tanóráikkal. Tehát azért ez egy nagyon kellemes szolgáltatás ilyen szempontból, amit a hallgatóknak tud nyújtani, és azért, ha valaki nyáron elfelejtett erre jelentkezni, még van lehetőség egyébként itt az első fél év során is, egyébként minden szakon eltérő, de van lehetőség később is becsatlakozni itt a tanulmányokba, mert ezt tapasztalja minden cég is, hogy lehet, hogy egy fél év után kellene jönni a hallgatónak, mert azért túl sok változás van itt ebbe, és tehát akár egy lemorzsolódás, vagy bármit egy munkahely azért el tud vinni, tehát hogy a tanulmányokban valaki nem lesz esetlegesen olyan sikeres azért, mert dolgozik közbe. És akkor van a másik része az egyetemen a támogató területek, amiket hallgatói szolgáltatásoknak szoktunk megnevezni. Itt azért van átfedés a tanulmány támogatásba, mert például mondjuk a sportközpont is a sportolási lehetőségekkel kijön, de hát a kötelező testnevelés is igazából a hallgatóknak a kötelező útjához beletartozik. Ott is a feltételeket, az időpontokat tudják egyeztetni, hol kell jelentkezni, milyen applikációt kell nekik is letölteni ebbe, hogy digitálisan tudják teljesíteni. Igazából a nyomon követése ennek a teljesítésnek digitálisan is megvalósuljon, és megvannak azok a öntevékeny körök, mint akár a közösségi szolgálati iroda, de akár a karrierirodát is meg tudnám említeni, akik majd ilyen később igazából tudnak lehetőséget biztosítani. Nyilván kampánya van a Tanítsunk Magyarországért programnak is, amit igazából jövő héten már egy erősebb kampány indul erre, de hogy oda is be tudnak csatlakozni a hallgatók és részt venni valamibe, ami több, tehát amit tényleg az egyetemi szabadidőbe tudnak végezni, és egyébként karitatív és társadalmi felelősségvállalást is számít, de ugyanúgy a nyelvtanulástól kezdve az idegen nyelvi oktatási központ is kint van, és nyilván a teljes igénye nélkül tettem most ezt a felsorolást, mert például a minőségbiztosítási központ is kitelepült, ahol pedig egyébként a folyamatos monitorozása a hallgatók elégedettségének, véleményének, és az is már, hogy így az első lépéseknél tudatosuljon a hallgatókba, hogy itt van egy olyan folyamat, egy olyan csatorna, amiben úgymond ők a véleményüket, a tapasztalataikat úgymond bele tudják ömleszteni kérdőívek formájába, akkor ezeket az illetékeseknek eljutatják intézményi folyamatokon belül, és egyébként ezekre reakciókat és válaszokat tudnak, tehát úgymond a változást el tudjuk érni ebből is, tehát számít mindenkinek a véleménye.
2: Említetted, hogy negyedik alkalommal szervezitek meg, akkor nagy igény mutatkozik rá, milyen visszajelzéseket kaptok a hallgatóktól, mekkora az igény erre a rendezvényre.
3: Igen, egyébként olyan sokat nem kell gondolkodni ilyenkor a rendezvényekben, igazából csak kihagyni nem szabad olyan szervezeti egységeket, akik azóta létrejöttek 4 évvel az egyetemen, mert azért van több ilyen is, akiknek egyébként helyük van ezen a rendezvényen, viszont ebből a szemszögből nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezt nem egy nagy formális eseményként szervezzük meg, mert az, hogy ide egy időablakban kitelepül mindenki, főként amikor a legnagyobb forgalom van ilyenkor a regisztrációs héten, a kollégiumokban most is beköltözés van, tehát át lehet jönni, a megadott standnál lehet érdeklődni, nyilván ez egy nem kötelező esemény, viszont látjuk, hogy abszolút nélkülözhetetlen és támogatja a hallgatókat, már csak a most is így letekintek, itt nyilván itt a galérián beszélgetünk fent letekintek, tehát mindegyik standnál állnak, és sok az érdeklődő szerencsére most is, pedig már azért lassan egy órája elindult a rendezvény, tehát bízunk benne mi is, hogy egész nap lesznek érdeklődők a standoknál, és mindenki elégedetten fog hazamenni, és utána várja a sikeres tanévet, hogy elinduljon, és minél nagyobb érdeklődés legyen mindenfajta ilyen szolgáltatásban, és igazából a hallgatók a nap végén elégedettebbek legyenek, és mondjuk esetleg egy lakhatási viszonyok, vagy egy elfelejtett beiratkozás miatt ne hagyják abba a tanulmányaikat.
2: És ugye 4. éve most már rendszeresen szerveződik meg ez a rendezvény. Mekkora csapat, mekkora munka áll mögötte? Most már mondhatom azt, hogy rutinos a csapat?
3: Hát abszolút egyébként. Nekünk is, tehát pont most beszéltük az előbb, hogy ez az a rendezvény, ami amikor elindul, akkor úgy megy, és igazából mindenki egyszerűen tudja már a feladatát megszokásból, és igazából 4 fős pályorientációs csapattal szerveztük meg ezt a rendezvényt is, de nyilván közreműködve itt az egyetemi szolgáltató egységeken keresztül, tehát azért bőven 30-nál több kiállító kis szervezettel, vagy éppen egy hatalmas nagy cégnek a képviseletével dolgozunk, tehát ezzel lehet számolni itt a rendezvényen. Lehet, hogy majd egyszer ki is fogjuk nőni ezt a üvegelőcsarnokot, de egyébként egy abszolút impozáns és egy szimbolikus hely, de azért örülnénk, ha szükség lenne rá, hogy egy nagyobb helyre költöztessük ezt a rendezvényt.
2: Csorba Mónikával, a hallgatói szolgáltatók referensével folytatom az összeállítást, mivel települtetek ide az intro napra.
4: Mi a közösségi szolgálati irodával vonultunk ki, rövidítve ezt az egyetemen úgy ismerik, hogy a Köszi. A Köszi standjánál 2 különböző területtel készültünk. Az egyik a közösségi szolgálati irodán belül az önkéntesség, az önkéntes csapatba való jelentkezések lehetősége, illetve az öntevékeny körök pályázatának lehetősége. A másik pedig a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, az ahhoz kapcsolódó felkészítőkurzus és a további mentorálási kérdésekkel kapcsolatban lehet hozzánk fordulni.
2: Az első éves friss hallgatók mi iránt érdeklődhetnek nálatok?
4: Elsősorban a közösségi szolgálati irodában, tehát a Kösziben megtudhatják azt, hogy az egyetemen nem csak tanulni lehet, és nem csak órákra járni, hanem közösséghez tartozni, közösséget építeni, közösséget alakítani. Ennek egyik lehetősége, hogy az öntevékeny körök pályázaton, hogyha indítanak egy saját klubot, mondok egy példát, hogyha a csillagászat felől érdeklődik, ő szeretné ezt a hobbiát másokkal is megosztani, másokat is beavatni. Ez most csak egy példa, de volt már gasztro klubunk is, anime klub, illetve gazdasági témájú klubjaink. Tehát tényleg nagyon sok klubunk volt, az elmúlt fél évben 19 ilyen működött. Most szeretettel várjuk az újakat is, illetve nyilván a meglévő klubok is folytatódnak. Önállóan is lehet indítani, illetve be lehet csatlakozni olyan klubokba, amik a fél évben indulni fognak, és egyfajta közösséghez tartozni. Tehát lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék azt, hogy mennyire széles a tárháza ezeknek a lehetőségeknek, és hogy jól is érezhetik, önmegvalósíthatják magukat itt az egyetemen. A másik pedig, hogy önkéntesként is csatlakozhatnak hozzánk, akár hogyha valaki mondjuk a fotózásban, a videózásban, az influencerkedésben szeretné kipróbálni magát, és úgy is érzi, hogy ebben jó, akkor nagyon szívesen fogadjuk, elbeszélgetünk vele, és akár tartozhat hozzánk is.
2: mekkora a tömeg a standnál, illetve az elsősök egyetemi életéhez maga a köszi vagy akár a TM milyen plusz tud adni, úgymond hogyan egészíti ki az egyetemi éveiket.
4: A köszi azért tud egy picit többet hozzáadni az első évesekhez, ugyanis rengeteg ismerős arccal találkozunk. Nálunk ugye iskolai közösségi szolgálatot is lehet teljesíteni, és sokan teljesítették is ezt a kötelező 50 órát, úgyhogy most előfordult, hogy találkoztunk olyan arcokkal, akik egy-két évvel ezelőtt még iskolai közösségi szolgálatosként segítettek nekünk, most pedig célirányosan minket kerestek. Aki nyilván nem ismert eddig minket, annak lehetőséget adunk arra, hogy megismerjen, és nem csak ma, hanem jövő héten egész végig, hétfőtől péntekig standdal várjuk őket, egy kis limonádéval, illetve kérdéseket tehetnek fel nekünk. Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programba, hogyha valaki rögtön első évesként csatlakozik, akkor egy kész közösségbe tud bekapcsolódni, illetve nyilván ez a közösség mindenfél évben bővül, úgyhogy ezek a mentorok, akár a felkészülő, akár a gyakorló mentorok, pedig nem csak a mentorálásban nyújtanak egymásnak segítséget, hanem az egyetemen a gyakorlati kérdésekben.
2: Kerékgyártó Zalánnal, a Miskolci Egyetem egyik elsős hallgatójával beszélgetek. Miért is jöttél erre a mai napra, ide az intro napra, mi vonzott ide?
5: Hát elsősorban tájékozódás céljából. Sajnos nem nyertem kollégiumi felvételt, ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem, illetve nekem nagyon fontosak a nyelvi tanulmányok, legfőképpen az orosz nyelv, ezért ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem.
2: Milyen standok voltak, mik voltak, amik érdekeltek és információkat sikerült kapnod?
5: Hát eddig csak a nyelvi standhoz jutottam el, viszont azzal kapcsolatban nagyon pozitív megítélésem volt, találkoztam a jövendőbeli orosz tanárommal is elvileg, kaptam tőle elérhetőséget és további segítséget.
2: Hogyan látod, miért jó az első ez az intro nap, itt úgy látom, hogy többen is érkeztetek, ha más nem a többiek véleményét is képviseled, miért hasznos, hogy az egyetem megszervezi ezt számotokra?
5: Első évesként azért elég nehéz így tulajdonképpen minden, nagyon sokat segítenek a rendszer használatában, és hogy hát így könnyebben menjen a beköltözés, beilleszkedés, stb.
2: És mi az, ami még ilyen, akár szabadidős programok érdekelnek, milyen standok voltak esetleg, ahol megálltatok?
5: Hát igazából van banki kitelepülés, meg ilyesmi, én nagyon nem tájékozottam már ezekkel kapcsolatban, csak ami céltudatosan.
2: És mennyire várjátok a szemesztert, hogy elkezdődjön, mennyire könnyű úgymond az évkezdés a Miskolci Egyetemen?
5: Hát az évkezdés szerintem amúgy kifejezetten egyszerű, nagyjából jól is vagyunk tájékoztatva időben. Alapvetően én várom egyébként, úgy gondolom, hogy rengeteg új dolog lesz így a középiskola után. Hát várom, hogy mi fog ebből kiforni.
2: Holló Istvánnal, a Miskolci Egyetem elsős hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért jöttetek erre az intro napra? Miért volt érdekes ez számotokra?
6: Hát igazából érdekeltek a különleges információk, amelyekkel esetleg tudásom bővülhet, hogy a Neptunnal kapcsolatban, egyes klubokkal kapcsolatban, és minden fontossal, amivel az évkezdésemet elkezdhetem.
2: Hogy mennyire segítség ez a mai nap, megkaptatok-e minden információt?
6: Hát igazából igen, az e-mail címekkel kapcsolatban is, a Neptunnal kapcsolatban is, és egyébként még a könyvtárba is be tudtunk jelentkezni, így igazából bővült a sor, tehát igen, megérte eljönni.
2: Mennyire nehéz így a Miskolci Egyetemen első éves hallgatóként, hogyan látjátok, mennyire nehéz az évkezdet?
6: Hát igazából nagy izgalommal kezdünk bele mindannyian, de hát a közlekedés nekem személy szerint a legnagyobb problémám, de nagy izgalommal vágok bele, és várom a kihívásokat.
2: És milyen plusz ilyen szabadidő eltöltéssel kapcsolatos infókat kaptatok? Mi az, ami még felkeltette az érdeklődést a szokásos beiratkozási információkon túl?
6: Hát igazából kaptunk olyanról is információt, hogy csillagászati klubba is lehet jelentkezni, és egyébként ez nagy érdeklődés számomra is, illetve a történelemről, valamint kaptam arról is információt, hogy színjátszókört is alakíthatok így. Ennek értelmében szeretnék is majd egyébként ezzel foglalkozni.
2: Pece Sárával, szintén Miskolci Egyetem első éves hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért érkeztél ide, miért volt számodra fontos, hogy elgyere az intro napra?
7: Én azért szeretem volna mindenképpen itt lenni, hogy úgymond gazdagabb legyek. Hát ezekkel az olyan információkkal, amit azért kicsit nehezebb mondjuk megtalálni a honlapon. Például, aminek most nagyon örülök, az így a könyvtári jelentkezés, ami így sikerült, és azt mondjuk nem tudtam volna egy a honlapon kideríteni feltétlenül, hogy ezt hogy lehet. Illetve a Neptun, ami nekem nagyon nagy mumus volt, hogy nekem ma lesz a tantárgy felvétel, és hogy ez egyébként hogyan is működik, úgyhogy ebben is kaptam segítséget, órarend tájékoztatásban is, hogy mi az, ami hozzám tartozik, mi nem, úgyhogy nekem egyébként ez volt nagyon fontos, hogy segítsenek személyesen nekem, hogy tudok így eligazodni.
2: Miért hasznos amúgy, hogyan látod most már így ennek tükrében az intrónap, hogy a Miskolci Egyetem megszervezi ezt az elsősöknek?
7: Szerintem nagyon hasznos. Úgy gondolom, hogy itt a tömeg is ezt leírja, hogy egyébként erre mindenki nyitott, és abszolút szükségünk van rá, szóval ez nagyon pozitív, hogy oda mehetünk, kérdezünk, mindenki nagyon segítőkész, és szerintem teljes körű információkat kapunk mindenről, tehát látszik, hogy mindenki próbál minket tolni, hogy nem olyan nehéz ez, csak ne féljünk tőle, és menni fog.
2: Mennyire

0: hogy nagyon jó, ha így elvonulni, akár tanulásra, akár egy kicsit beszélgetni, társasozni, mert mondták, hogy így azt is lehet, úgyhogy abszolút ennek is nagyon örülök, illetve hát még nem jártam be az összes pultot, de így az ösztöndiakról is szeretnék mondjuk kérdezni, meg az itteni egyetemi e-mail címmel kapcsolatban is tudtunk kérdezni, szóval szerintem nagyon hasznos itt mindent, amit végig lehet járni, az azért nagyon nagy segítségünkre van.
1: Power Erikával, könyvtárossal folytatom az összeállítást a Miskolci Egyetem intro napján. Mivel készült a könyvtár az elsős egyetemista hallgatók számára?
2: Szeretnénk az elsősökkel is megismertetni a könyvtár sokrétű szolgáltatását. Bemutatjuk nekik azt, hogy milyen dokumentumaink, milyen gyűjteményeink vannak, illetve fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy a regisztráció ingyenes, már akár itt az intro napon is be tudnak iratkozni a könyvtárba, milyen kölcsönzési lehetőségek vannak, és úgy látjuk, hogy elég sok elsőst meg tudtunk szólítani, sokan be is iratkoztak, úgyhogy reméljük, hogy találkozunk velük a könyvtárban. Könyvtárunkban egyébként nem csak könyveket lehet kölcsönözni, ott tanulni lehet, nagyon szuper, új, modern terek vannak, el lehet szeparálódni is, hogyha valakinek arra van igénye, de akár társasjátékozni is lehet, mert társasjátékaink is vannak, tehát sokféle közösségi célra is lehet akár használni a könyvtárat.
1: Az egyetemista hallgatóknak majd a tanulmányai éveik során mekkora segítség a könyvtár, hogyan tudják őket segíteni?
2: Hát mindenféleképpen sokat fognak hozzánk biztosan járni, ha csak egy nyomtatásra van szükségük, akár be tudnak szaladni hozzánk, de bármiben tudunk nekik segíteni a szakdolgozat írással kapcsolatban, és sok minden más kutatással kapcsolatban, kutatástámogatást végzünk. Hát mindenféle ilyen jellegű kéréssel fordulhatnak hozzánk bátran.
3: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diák életet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert szeretne, a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészül, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás. A Miskolc városnak nagyon hálásak vagyunk, mert az intézményeket térítésen mentesen, sőt, anyagi támogatást is biztosítanak a Arszakra Fesztivál megszervezéséhez, mert hát azért manapság nem lehet elvárni azt, hogy teljesen így is képletes vagy jelképes összegér, ahhoz képest, amit létrehozunk, hát ez egy óriási rendezvény, több száz millióba is kerülhetne. De gyakorlatilag fillérekből megpróbáljuk megoldani, nagy áldozatokkal vannak a művészek, és nagy lelkesedéssel egyúttal. Én nagyon nagyra becsülöm a miskolci művészeket, mert igazán példanélküli, ami lelkesen és nagy tudásra, mindig meglepődöm, hogy mennyi tehetség van ebben a városban. És ugye ők képviselik a Miskolc zenei kulturális, a kultúráját, a kulturális életét, és ez nagyon fontos dolog a mai világban, a városban. És ugye, mint említettem is a pár szóval, ez tulajdonképpen nekem nagyon kedvenc történetem, a magvető története, és ez azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag, a százszorosát terem. És ez egyben meghívás is az egyházakhoz, a templomokba, a szakrális és a szebb jövőre. És nagyon sok iskola kapcsolódott be az idén, ami azért nagy öröm, mert egyrészt az utcán fognak szerepelni, másrészt színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek a diákok, óriási nagy dolog. És nem nagyon kellett annyira kapacitálni, rábeszélni őket, hanem önkéntesen nagyon-nagyon érdekes kiállításokat csinálnak, színdarabokat, ami azért egyedülálló. És bekapcsolódott még, ahogy a kicsiknek is legyen programjuk, a Miskolci Csodamalombáb Színház, aminek nagyon örülök, mert ők 4 előadást is fognak tartani a piciknek. Hát talán ennyiben tudnám összefoglalni a Arszakra Fesztivált.
1: A fesztivál mottója idén Jeremiás próféta könyvéből reményt és jövőt adok nektek. Juhász Ferenc pasztorális helynököt, a Mindszenti plébánia plébánosát hallják.
3: Hála Istennek, hogy már a negyedik, ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt, és hát hogyha már a harmadikat is túl haladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a negyedik Arszakra Fesztivál valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, idevonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is. Nem csak a művészetek világában, nem csak az attrakciók és a performanszok világában, hanem a szakralitás világában is. Azt gondolom, hogy én, mint a Mindszenti templom plébánosa, támogatni tudom ezt a kezdeményezést, mert nagyon fontosak azok az események is, amelyek templomon kívül vannak, a templom falain kívül üzennek békét, jóságot, szeretetet, és azt gondolom, hogy az Arszakra alapvetően ezt jelzi és jelenti.
1: Az idei motto, a reményt és jövőt adok nektek, mit üzenhet ez, mit jelenthet ez a miskolciaknak?
3: Én a jövőt, ha emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás prófét által megfogalmazott úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
1: A negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltető Lélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzene Elméleti Intézetének oktatóját hallják.
4: Tavasszal hirdetünk egy zeneszerzői pályázatot Miskolci és a régióban élő zeneszerzők számára, hogy írjanak kórusműveleket különböző kategóriákban. Ennek az elbírálása meg is történt, és május 14-én sor került az ünnepélyes díjátadóra. Ennek kapcsán a zeneszerzői pályázatba befutott értékes zeneműveknek egy bemutató koncertje is lesz, jobban mondva 2 is. Az egyik a negyedik Árszakra, Miskolci Árszakra rendezvény sorozat zárógála koncertje lesz, ami szeptember 20-án lesz délután 5 órától a Művészetek Házába, illetve egy szakrális térben elhelyezett koncertet is tervezünk október elején, ami Szent Ferenc tranzitusának az évfordulója, a 800 éves évfordulója is egyben.
1: Mit lehet tudnunk tulajdonképpen ezekről a koncertekről? Kik a nyertesek a pályázaton?
4: Kétfelé osztottuk a pályázati műveket, minden egyes mű bemutatásra fog kerülni. 10 zeneszerző 13 értékes kompozíciót nyújtott be ennek kapcsán. Név szerint is meg tudom említeni a pályázókat. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor, Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simkó András, Vihula Mihajló és Zoller János voltak a pályázók, és az abszolút sorrend rend eredményét is el tudom mondani. Az első helyezett Simkó András lett, a második helyezett Kerek Gábor közeledő, a harmadik helyezett pedig Zoller János, és egy külön díj is került kiosztásra, amit szintén Kerek Gábor közeledő egyik műve nyert.
1: A fesztiválhoz idén támogatóként és résztvevőként is csatlakozott a Mire Hunon Profit Kft. Ladányi Roland ügyvezetőt hallják.
5: Először talán furcsának tűnik, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, de elég csak mondjuk a mostani fesztiválnak a jelmondatára gondolni, hogy reményt és jövőt, ami a mi mindennapjainkat is jellemzi a hulladékgazdálkodásban, tehát mi minden nap beletesszük azt az energiát, reménykedve, hogy ennek a hatása majd az edukációban és a jövőben meg fog jelenni, és rögtön össze tudjuk kapcsolni a mi munkánkat a jövővel, és hát éppen ezért itt van egy nagyon-nagyon szoros kapocs és egy hasonlóság, de ugyanilyen például az újjászületés. Hát nézzük a hulladékgazdálkodásban, körforgásos gazdaság, visszaforgatom a termékeket, abból újra termék lesz, alapanyagaira bontjuk vissza, tehát kvázi a körforgásban ugyanúgy az újjászületés megvan. Tehát nagyon sok olyan kapocs van, ami azt gondolom, hogy összeköthet minket, illetve hát mi magunk is a Mirehu azzal a tevékenységgel, amit végez, hát próbálunk valamiféle egyedi, valami különlegeset alkotni, és hát Miskolc város hírnevét erősíteni és továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés pont én is nekünk, mivel mi is próbálunk maradandót alkotni, és azt gondolom, hogy ez a fesztivál is. Így, ha másért nem, azért miskolciként oda kell állnunk mellé, és ezt támogatnunk kell tudni. És én azt gondolom, hogy ezek azok a közös kapcsok, szálak, amik ezt tudják így egyben mozgatni. Illetve itt az edukáció az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle korosztálya, nagyon sokféle típusú emberrel találkozunk és dolgozunk, és ez is egy kicsikét másabb közeg. És azt gondoljuk, hogy mi nem csak támogatók akarunk itt lenni, hanem jelen is akarunk lenni itt a fesztivál során, és kinyitunk egy olyan kaput, hogy most egy kicsit másokra próbálunk célozni. Ez egy teljesen más típusú kör, aki ebben részt vesz, de éppen a jelenlétünkkel ott tudunk lenni, mi bízunk benne, hogy magára a hulladékgazdálkodásra is a figyelmet oda tudjuk fordítani.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, csaknem 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, az itt készült összeállításunkat hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 6. és 7. verseiből hallgassuk meg. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mások dicsérték, méltónak tartották a századost arra, hogy Jézus segítsen rajta. De mit mondott önmagáról ez az ember? Megdöbbentő alázatossággal azt mondta, Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Így kevesen beszélnek magukról. Ki, ha én nem? Ki méltó a segítségre, ha én nem? Vagyok valaki? Sokan így gondolkodnak magukról. Még a hívő ember is nehezen ismeri el, hogy nem méltó az Úr kegyelmére, segítségére. Énekeskönyvünk énekei olykor meglepően kemény kifejezéseket tartalmaznak. Eszembe jutott az egyik énekünk, melynek egyik versszaka így hangzik. Te, noha íj felséges vagy, erőd, méltóságod íj nagy. Mégis minket, kik földpora, s hitvány férgek vagyunk, arra méltóztatsz, hogy fiaidnak hivassunk, s te mi atyánknak. Képzeljétek el, hogy az új énekes könyvünkből hiányzik ez a verszak. Vajon miért? Túl erős kifejezés, a hitvány férgek vagyunk? Lehet, hogy annak tartották a szerkesztők. Kár érte. Hiszen helyre tesznek bennünket ezek a szinte bántóan keménynek tűnő megfogalmazások. A ma embere egyébként is azt gondolja, hogy nekem minden jár. Alanyi jogon. Minden, ami jó, az jár. Az Úrtól is. Alázat. Ezt kell tanulnunk. És ez bizony nagy mennyiségben volt a kapernaumi százados szívében. Mások őt méltónak tartották, hogy Jézus segítsen rajtuk. Ő magát nem tartotta méltónak. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait, énekeljük Jézusról. És nem csak énekelni, hanem erre vágyni is szükséges. Mert ez az alázat egy függő állapot. Isten függő állapot. Tudom, hogy az Úrtól függök. Nem csak akkor, amikor baj van, hanem mindenkor. Bajaink, nyomorúságaink idején könnyebben vagyunk alázatosak. Biztosan megfigyeltük már ezt magunkon. Én igen. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt csütörtökön, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. A szóvivő szerint minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. A kormány nem hagyja magukra ezeket a bajba jutott családokat, ezért új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indításáról döntött. Ezt a szolgáltatást biztosítja november 20-ától a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A kormány szóvivő szerint a szolgáltatás bevezetésével évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő ember kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, de online is lehet majd jelentkezni a tanácsadásra. Köböl Anita a sajtótájékoztatón bejelentette azt is, ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Emlékeztetett arra, hogy 2023-ban egy politikai konfliktus miatt az előző kormányzat gyakorlatilag ellehetetlenítette a Magyar Orvosi Kamara működését. A kormány most arról döntött, hogy visszaállítja a kamara jogosultságait. Hozzátette, a kamarai jogosultságok megnyírbálása óta nem volt olyan érdekképviseleti fórum, ahol az orvosok megfogalmazhatták volna kifogásaikat és javaslataikat az ágazat működésével kapcsolatban. Továbbá a testület elvesztette véleményezési jogát az egészségügyet érintő jogszabályok esetén. A szóvivő elmondta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Ezzel helyreáll a Magyar Orvosi Kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, valamint megerősödik az egészségügyben működő mindhárom szakmai kamara köztestületi szerepe. Hozzátette, a törvénymódosítás célja az is, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Augusztusban 135 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
0: Az időjárásról.
1: Nem lesz ma zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők képződhetnek, csapadékra kevés az esély. A délután folyamán 27 és 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapibb feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
2: Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentháron, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Eleonóra születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonóra 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonóra, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
3: Megtapasztalta Isten szeretetét?
2: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
3: Pont emiatt kérdezem.
2: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának közölte, amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült, hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor, hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, miért? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni, megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban 2-3-szor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba, és a közvetlen környezetbe.
3: Mit jelent önnek az irodalom?
2: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani. Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni. Tehát nem, lehetem félváró, amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépet.
3: És milyen gyakran ír verseket?
2: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
3: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
2: Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
3: Miről ír szívesen? Miről írt legutóbb verset?
2: Például a világ folyamatairól, vagy hogyha hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben az össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések, melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is, olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
3: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
2: Különben font kérdés, mert én azt látom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
3: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
2: Megvigasztal.
3: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélne erről egy kicsit.
2: Azonban az Ózdi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
3: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
2: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kócsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
3: Mennyi időn közöként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
2: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélekmentést.
1: Nóri után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
4: Koraszülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten, úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
3: És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől...
4: Hát a születéstől fogva? Kezdve, igen, egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog, hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is része lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahordtuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba hordjuk gyógytornászhoz, megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. De akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten, aki a családban, mondta ő is, hogy 6 voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszott, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert szóval teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy a, nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is 3 kerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket, hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok azok a szükséges dolgok, ezek az emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyar Péter országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be csütörtökön, a kormány szerdai döntését ismertető sajtótájékoztatón. Azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Fafaj cserére is szükség van a szakemberek tájékoztatása szerint. Az invazív fajok visszaszorítására, az erdők kezetének átalakítására, ápolására és az erdőgazdálkodók szakmai támogatására is több milliárd forintot tervez a kormány. Emellett a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. A dohánykereskedelem esetében Magyar Péter fontosnak nevezte a közegészségügy megerősítését, hogy ne lehessen a mostaninál szabadabban árulni ezeket a termékeket, illetve minél nagyobb költségvetési bevétel származzon azok nagy és kis kereskedelméből, a költségvetési bevétel emelkedése pedig egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerüljön. Bejelentette azt is, hogy átfogóan felülvizsgálja a kormány a büntető eljárások elhúzódásának okait. Elmondta, a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Akkor tölti be az igazságszolgáltatása feladatát, ha képes tisztességes, alapos, független döntést hozni, de mindezt észszerű időn belül teszi meg. A miniszterelnök jelezte, a kormány minden szükséges eszközt biztosítani fog a hatóságoknak, hogy a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekményeket is gyorsan és magas színvonalon fel tudják tárni. Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Póna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelent

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ön megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, igen. Hát már végén.
2: Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor, úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt
3: Nóri? Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 84-80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi. Se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így láthatlan, vagy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
3: Nem. Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. Egy szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és hát ott így éljük az életünket Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan Isten.

0: Hogyan tekint a jövőbe? Akár ha Nórira gondol, közös életükre gondol.
1: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör. Megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden ő tőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de hogy belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
2: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
0: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
1: Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hordtuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezérfonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya így csináld, anya így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életembe. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
0: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, ahogy fogalmazott.
1: Igen.
0: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajítja, most Nóri fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
1: nagyon.
0: Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
1: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, mondom, hatan voltunk, idős nagy tömők is itt éltek velünk a lakásban. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Nóri szokta azt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottan. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
0: És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
1: Meg.
0: Amennyire
1: meg,
0: szükség
1: meg,
0: volt?
1: Meg, igen.
0: Most is úgy érzi?
1: Most is úgy érzi.
0: Nagyon nehezen tud közlekedni?
1: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráció. kitaláló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
0: És tud még fizikálisan segíteni?
1: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát ezt soha nem erőltettem. Kicsi korábban igen, a jó tornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
0: Ezt mindjárt meghallgatjuk tőle, akkor köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
3: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorunknak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelembe véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam, szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mond, hogy az ő lényét kell tovább vinnem, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
0: Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem fölteni, igen, őszintén nyugodtan. Elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
4: Nyugodtan.
0: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
3: Bocsánat. Ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
0: De biztos eszedbe jutott már.
3: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszthordozást. Tehát én... Most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált, ezzel meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek Zsoltból. Olyan Zsoltból, amit mint Irene is Simonnak adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy nem, ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már se senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
0: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de voltam. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
1: Hát ideig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van 2 hónaponként 3 év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
0: Szóval nem valamiképpen. Félelem van nem, ebben, nem. Hanem bízik hát, Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
1: igen,
0: önökről.
1: Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
0: Igen.
1: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szociális dolgozók kétlépcsős béremeléséről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának 10%-os növeléséről, a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről, valamint egy új környezetvédelmi szuperhatóság létrehozásáról és a dohány és a kaszinó koncesziók radikális átalakításának terveiről is beszámolt a miniszterelnök a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter bejelent: a kormány kétlépcsős béremelést tervez a szociális dolgozóknál, az első emelés október közepén várható, a második pedig jövő év január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Elmondta azt is, hogy 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását, valamint a 65. évüket betöltött megváltozott munkaképességűek ellátását a nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növeli. Emlékeztetett, sokaknak segít a tűzifa árának csökkentése, a szociális tűzifa keret duplájára emelése, a tűzifa árának januári szinten történő befagyasztása, valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége is, és azt ígérte, lesznek még a jövő évi költségvetésben olyan intézkedések, amelyek további segítséget nyújtanak a nehéz körülmények közt élőknek. Magyar Péter bejelentést tett a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről is. Közölte, a kormány most döntött arról, hogy október 1-től az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javító intézet visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és azonnali hatállyal 3 milliárd forintot biztosítanak az ellátás fejlesztésére. Jelezte, az idén 500 millió forintot, 2027-ben másfél milliárd forintot, 2028-ban pedig még 1 milliárd forintot szán a kormány erre a célra. A miniszterelnök azt ígérte, megerősítik a személyi állományt, rendszeres szakmai támogatást biztosítanak a dolgozóknak, erősítik az együttműködést a különböző szakmai területek között, és a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, ebben pedig számítanak a büntetés végrehajtás tapasztalataira is. A kormány várhatóan a jövő héten dönt arról, hogy 10 milliárd forintos költségvetési plusz forrást juttat a gyermekvédelmi rendszer legégetőbb problémáinak orvoslására. Nincs kilátás a szárazságot érdemben csökkentő csapadékra a jövő hét közepéig, addig az aszály a záporokból, zivatarokból csak átmenetileg és kismértékben enyhülhet, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a múlt hét közepe óta több napon is előfordultak záporok, zivatarok, de számottevő 10 mm-t elérő csapadék csak kis területen, nyugaton és a Tiszántúl középső részén hullott, az ország nagyobb részén szinte semmi nem esett. Az elmúlt 30 napban 20-60 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál, a 90 napos csapadék összeg pedig, ami pár nap hiány az egész nyarat mutatja, 90-180 mm-rel marad el a sok éves átlagtól. A január óta országos átlagban felhalmozódott csapadékhiány már meghaladja a 174 mm-t. Az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj, ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Az ország több mint 91%-án továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van. A nyári kapásnövények a növényszáradás fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, az öntözetlen kukoricatáblák teljesen elszáradtak. A felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke az egész tenyész időszakban nagyon alacsony volt, ami a katasztrofális termést mutatja, kivéve a délnyugati országrészt, ahol több eső esett a nyár során, így arrafelé kisebb a kár. Magyarország több közép- és kelet-európai országgal együtt aláírta a prágai nyilatkozatot, amely fontos lépés az együttműködés és tudásmegosztás erősítésében a mesterséges intelligencia területén, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozó prágai rendezvényén vett részt. Tájékoztatása szerint a résztvevő országok többsége a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését tekinti a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb alkalmazási területének. Álláspontjuk szerint a közigazgatás digitalizációja, valamint a gyors és intelligens állampolgári szolgáltatások kialakítása hozzájárulhat az MI értő használatának elterjedéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Ma adáskörzetünk nagy részén délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatunk. Az északnyugati nyugati szél több felé megélénkül, délután 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Európa Szalon mai adásában két témában három vendéggel beszélgetünk. Hamarosan Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét köszöntöm, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a Drogambulancia Alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako Rallin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák és barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk meg.
4: Ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
3: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: Ez tehát az Európa Szalon mai kínálata. Maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjét hallják, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Amikor megtudtam, hogy ide jövök, azt mondtam, hogy gyorsan gyűjtsem össze, hogy mi mindent csináltunk, és azt mondtam, hogy tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a drogambulancia alapítványnál. A Tudás életet menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni. Ilyen volt az első segélynyújtó verseny, és annyira fantasztikus volt, hogy mi is egy állomás voltunk, jöttek oda hozzánk a fiatalok, és ismerősként üdvözöltek bennünket, mert hogy ők már voltak bent nálunk prevenciós előadáson, és hogy jó volt hallani, hogy tudták, hogy mi a szlogen, tudták azt is, hogy mi a logónk, tehát hogy nem volt ismeretlen már számukra a struccunk, amelyik kiveszi a homokból a fejét. Emődre elmentünk prevenciós napra, a kábítószer ellenes világnapon voltunk Miskolcon, illetve Barcikára minden évben visszamegyünk, mert egy fantasztikus rendezvényt szoktak rendezni ott a rendőrkapitányság munkatársai, és onnan is rengeteg iskolás jött oda hozzánk, és tudták meg azt, hogy vagyunk. Szokták kérdezni, hogy egy ilyen rendezvénynek mi az értelme, miért vagyunk kint, és azért, azt szoktam mondani, hogy azért, mert ha nem ismernek odajönni hozzánk, főleg felnőttek, a diákok, a fiatalok, ők sokkal lazábbak, illetve még a nyugdíjas korosztály az, amelyik hasonlóképpen laza, mint a fiatalabb korosztály, és ezt azért mondom, mert ugyancsak Barcikán voltunk egyszer egy szenior sportnapon, és olyan számban jöttek oda hozzánk, hogy arról is vannak fotók fent a Facebook oldalunkon, hogy szinte lögdösték egymást, hogy ők is szeretnék látni, hallani azt, amit csinálunk. Tehát ennek a kitelepüléseink értelme az, hogy lássanak minket, hogy tudják, hogy létezünk. És mondom, ha nem is jönnek oda hozzánk, akkor is látják, hogy van egy drogambulancia, és hát ezt már egyre többen tudják, hiszen a klienseink száma valami irdatlan mennyiségben emelkedik. A legfrissebb adat az június végi adat. Januártól eddig 211 új kliens érkezett hozzánk.
1: Mi minden történik akkor, ha a diákok ellátogatnak a drogambulanciához, hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelnünk?
2: Mindig szoktuk mondani, hogy 20 fős csoportoknál többet ne, nem is akkor a helyiségünk, illetve hát maga a drogambulancia, hogy ott több embert tudjunk fogadni, és a 20 feletti létszám az már egy kicsit olyan zsizsegősebb, úgyhogy ilyen 15, max 20 fős csoportokba jönnek hozzánk iskolások. Amikor először belépnek hozzánk, akkor látszik rajtuk, hogy úgy meg vannak illetődve. És el is mondják, hogy igen, egy kicsit félelemmel jöttek, mert nem tudták, hogy mi az, ami rájuk vár. Ők úgy képzelték el ezt az egészet, hogy ott félig belőtt emberek kóvályognak a folyosón, és hát ugye a kollégák is ilyen fehér köpenybe mászkálnak, és nagyon morcosak. És hát elmondták, hogy ehhez képest valami fantasztikus hangulat fogadja őket, és hogy ajánlják egymásnak a gyerekek, körbe visszük őket az egész drogambulancián, megmutatunk nekik mindent, hogy hol osztjuk a gyógyszereket, hol történnek a csoportfoglalkozások, és akkor kapnak egy olyan prevenciós, idézőjelbe téve előadást, aminek a címe is az, hogy a tudás életet menthet. Tehát nincsenek nálunk tabu témák, bármit megkérdezhetnek, és mi mindenre válaszolunk is. Tehát nálunk mi nem azt mondjuk, hogy ne szívj, tehát hogy ne drogozz, hogy ne igyál, mert hogy ez milyen rossz. Hát mondhatták volna nekünk annak idején, ugyanígy leperegne róluk is, de amikor elmondjuk nekik, hogy minek mi a következménye, akkor úgy látszik rajtuk, hogy igen, elgondolkodnak. Például a nyugtatók szedésénél láttuk azt, hogy amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen veszélyes, és főleg a lányok használják egyébként a nyugtatókat, látszott a tekintetükön, hogy megdöbbennek, mert nem gondolták, hogy mindez ilyen veszélyeket rejt magában. Van egy kérdőívünk, amit a fiatalok kitöltenek, és hát abban leírják, hogy mennyire érdekes volt az, amit ők hallottak, és hoztam is egyébként egy idézetet, ez a Rónai Ferenc tagiskola pedagógusa volt, és ő azt mondta, hogy nem hittem volna, hogy a drogprevenció működik, de veletek működik. És a pedagógusoknak ez a tehát, hogy van olyan, amikor bent marad a pedagógus, amikor a pedagógusnak olyan kapcsolata van a diákokkal, hogy nem fagynak le tőle a diákok, akkor ő bent marad. Volt már olyan pedagógus, aki vagy kijött magától, vagy megkértük, hogy foglaljon kint helyet, mert azt láttuk, hogy a gyerekek teljesen lefagytak. De a nagy többségük, akik bent maradnak, ők azt mondja, és hát vissza is jönnek.
3: Akkor jó pozitív visszajelzés számotokra a kérdőív?
2: Mindenféleképpen a kérdőív is, illetve az is, amit utána személyesen akár egy levélben megköszönnek, vagy amikor jelentkeznek és elmondják, hogy ez és ez az osztály már volt nálunk, és hogy a diákok mondták, hogy mennyire jó volt, és szeretne a többi osztály is eljönni hozzánk.
3: Visszatérve az új kliensek számára, több mint 200, ez hogyan tevődik össze, minek köszönhető?
2: Nagyon sok köztük az önként jelentkező, akit nem küld a rendőrség, aki nincs már olyan állapotban, hogy mondjuk egy orvos küldje hozzánk, tehát aki magától felismerte azt, hogy valamit változtatni kell az ő életén. Rengeteg az a kliensünk, akik hatósági eljárás miatt kerülnek be hozzánk, őket a rendőrség küldi. Magáról az elterelésről már itt is nagyon-nagyon sokat beszéltünk, röviden erről csak annyit, hogy akit kis mennyiségű kábítószerrel fog el a rendőrség, nekik felajánlják, hogy egy fél éves elterelő foglalkozáson részt vehetnek. Az ő számuk is hatalmas, és hát rajtuk kívül vannak azok, nem csak kábítószerfüggőket fogadunk, hanem alkoholfüggőket, gyógyszerfüggőket, viselkedésfüggőket, és a viselkedésfüggő közé tartozik a játékszenvedéllyel küszködő emberek.
3: Az ő számukról mit lehet tudnunk? Eléggé komolyan veszik ezeket a függőségeket az emberek? Mi a tapasztalat?
2: Igen, én egy tavalyi adatot hoztam, a 2025-ös adatokat tudom mondani. 383 új kliensünk érkezett 2025-ben, és 9 hozzátartozó. Ebből a legtöbben a kannabisz fogyasztás miatt, ők 127-en, 119-en kristály, illetve designer drogfogyasztás, de 64-en alkohol, 33 olyan kliens érkezett hozzánk, akik sokszer együttes használata miatt, 13 a gyógyszerfüggőség, 5 kokainfüggőnk is volt, illetve speed, és a játékszenvedély miatt is érkezett hozzánk 5 fő a tavalyi évben. Ez a szám, ez most egy kicsit több lett, 2026-ban 23 játékfüggő keresett már fel bennünket. És hát ez köszönhető annak, hogy egy pontja vagyunk mi is. A játékhatárokkal információs pont lett a Drogambulancia Alapítvány, az ökumenikus segélyszervezet felkérésére vállaltuk, hogy igen, hiszen eddig is voltak játékszenvedély függőink, így aztán nagyon szívesen mondtunk igent arra, hiszen hozzánk be is tudnak jönni, nem csak telefonon tudunk nekik segítséget nyújtani, és hát nem csak nekik, hanem a hozzátartozóknak is tudunk segítséget nyújtani. És még egy nagyon fontos dolog, a Drogambulancia Alapítvány tulajdonképpen három lábon áll, ebből az egyik a magas küszöbű szolgáltatásunk, tehát az orvosi, a másik a közösség, illetve van egy alacsony küszöbű szolgáltatásunk. És azért emelném ki most az alacsony küszöbű szolgáltatásunkat, mert valaki segítséget szeretne kérni, de nincs TB kártyája, nincs mondjuk lakcíme, nem miskolci lakos, hanem Pestről vagy bárhonnan jön, vagy hozzátartozó, és nem szeretne bekerülni a rendszerbe, mert nem szeretné, hogy lássa bárki, hogy ő drogambulancia kliens, az ő számukra nyitott az alacsony küszöbű szolgáltatásunk, ő ott csak egy kódszám alatt fut, tehát sehol nem jelenik meg. Úgyhogy ezt természetesen a szerencsejáték függők számára és a hozzátartozók számára, illetve hát a kábítószer vagy bármilyen addikcióval küzdő ember számára fel tudjuk ajánlani. Nem kell attól félni, hogy bárki megtudja, kivéve, hogyha orvosi ellátást is, tehát a gyógyszert szeretne kapni, akkor ezt nem nagyon tudjuk megoldani, hiszen ott be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, de erre is találtunk már olyan megoldást, amikor nem kerül be a rendszerbe, hanem az orvosunk, aki egyébként magánorvos is, ő ír fel neki receptet, és akkor még így is valamennyi védelemben részesül, bár azt is el szoktuk mondani, hogy az ESZT-n mindenki rendelkezhet, ott bekattinthat egy darab gombot, ezt is feltettük a Facebook oldalunkra, hogy lehet rendelkezni, hogy mondjuk a házi orvos ne lássa az ő akár drogambulancia, akár pszichiátriai ellátásait.
3: Gyakori egyébként, hogy így fordulnak az ambulanciához, hogy nincs TB kártya?
2: Rengeteg. Főleg az elterelősök között van nagyon-nagyon sok, illetve hát jönnek olyan nem elterelősök is, akik vagy nem tudja fizetni a TB-jét, vagy nem akarja fizetni a TB-jét, és azt mondja, hogy ő inkább akkor kifizeti azt az ellátást, amit igénybe vesz. Úgyhogy vannak sokan.
3: A közösségi média oldalon is lehet olvasni, és az interjú előtt is beszéltük, hogy sok az új csoport, vannak csoportos foglalkozások, lehetőségek, erről mit lehet tudnunk?
2: Aki hozzánk betér, mindenki megtalálja a neki való csoportot. Vannak kifejezetten olyan csoportok, melyek alkoholbetegek számára szerveződnek. Most már az a csoport, a Józanság Műhely, egy olyan létszámmal működik, akik már nagyon régóta egy csoportot alkotnak, de természetesen hozzájuk is be lehet csatlakozni. Közöttük vannak olyanok, akik már több éve nem nyúltak alkoholhoz. Aztán vannak olyan csoportjaink, amelyek kifejezetten fiataloknak szóló csoportok. Vannak olyan csoportok, amik az elterelősök számára csoportok. Ez egyfajta, hát maga az elterelés is egy önismeret, de a csoporton belül még inkább ez kidomborodik. Azért fontosak a csoportfoglalkozások, nagyon sokan félnek tőle egyébként először, mert azt mondják, hogy ő egy idegennek vagy mások előtt miért teregesse ki az ő szennyesét. Aztán amikor részt vesz egy-két ilyen csoportfoglalkozáson, akkor azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy ezt bevállalta, mert hallotta a többieket is. És rájönnek, hogy ez azzal a problémával, ami nekik van, nincsenek egyedül. Tehát mások is ugyanebben, vagy hasonló cipőben járnak, mint ők. A Józanság Műhelyen kívül van még az újraindítás, illetve van egy olyan csoportunk, a Noé Bárkája, ami a hit erejével segít a felépülésben. oda is nagyon-nagyon szeretnek járni, de akiktől távol áll, az ő számukra egy másik csoportot lehet választani. Most ha jól számolom gyorsan, 2, 4, 6, 7, 7 csoportunk van. És ezeket általában a délutáni órákra tesszük, kedden és csütörtökön 18 óráig vagyunk nyitva, pont azért, hogy a diákok is el tudjanak jönni hozzánk azok, akik dolgoznak délelőtti órákban, leginkább azok számára tartunk csoportfoglalkozást, akik nem dolgoznak, vagy meg tudják oldani, vagy esetleg délután dolgoznak, vagy meg tudják oldani azt, hogy a szabad napjukon eljöjjenek a foglalkozásokra.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét hallották. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, a folytatásban két miskolci hölgyet ismerhetnek meg, akik elhatározták, hogy elindulnak az Extrém Bamako Rallyn. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallin Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőm, már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész. Rengeteg videót néztünk, meg bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, de miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így az rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
2: úgy döntöttünk, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rali versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?

0: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végigcsináljátok?
2: A kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés. Egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak. Meg mind a ketten imádunk vezetni nálunk. Inkább az a probléma, hogy ki vezessen, nem az, hogy ki ne vezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári Bamakón, ami egy kicsit ilyen bemelegítés volt és ismerkedés, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, és rengeteg ismeretséget kötöttünk, ami azért a hosszú út során szerintem jól fog jönni.
1: Kell-e valamilyen előképzettség vagy tapasztalat ehhez az úthoz? Mit gondoltok?
0: Hát igazából nagyon régóta vezetünk mind a ketten, kimondott ilyen sivatagi terepen túl nagy tapasztalat nincs, maximum ilyen nyaralás során. Tehát most ez egy újdonság lesz számunkra is, de szeretjük a kihívásokat.
2: Voltunk nem olyan túl régen Béren egy off-road Dagonya fesztiválon. Oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte
2: a terepet.
1: Jó, imádjuk,
2: igen. Nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
2: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-főve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően, ennyi.
0: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk egyébként, a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni. Tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
2: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán. fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: A kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
2: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
2: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg, a terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. A beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abból rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túl súlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszban járunk szerelni Nándihoz, ő így tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepvezetésünket és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni nektek, miben tud?
0: Van egy alapítványunk, a Segély Karaván Alapítvány, arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például így kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők, azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Az autóra egy kicsit visszatérve, volt valamilyen elképzelésetek, vagy erre az ajánlásra hagyatkoztatok?
2: Volt elképzelésünk, mi nagyon-nagyon szerettünk volna egy Toyota terepjárót venni, de sajnos az anyagi hátterünk ezt nem engedte meg, sokkal, de sokkal többe került, mint a mostani autónk. Ezt igazából abszolút a szerelőnkre, Nándira hagyatkoztunk, hogy úgy gondoltuk, hogy ha ő ezt jónak találja, akkor mi ezt abszolút elfogadjuk, mivel azért ebben nem vagyunk nagy szakértők, hogy melyik legyen az, ami megfelel. Nagyon fontos az, hogy olyan autót válaszunk, amihez kint találnak alkatrészeket, vagy nem túl bonyolult, nem volt szabad új autót venni, vagy egy újabbat, mert minél kevesebb elektronika, minél kevesebb okos dolog van benne, annál jobb, mert akkor kisebb a hiba lehetőség, arról nem beszélve, hogy azért ott nem úgy kell elképzelni a szerelőműhelyeket, mint itt nálunk, hogy beállunk, és mindenféle gép, és mindenféle műszaki dolgok vannak. Erről is láttunk videókat, úgyhogy azt mondták, hogy a legmegfelelőbb szerszám a kalapácsot nekik, úgyhogy tehát a lehető legbutább és legegyszerűbb autót kellett venni, úgyhogy így választottuk ezt az autót, ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó, tehát nem egy fiatal autó, de motorikusan úgy néz ki, hogy teljesen jól működőképes, persze kell lesz rajta nagyon-nagyon sok átalakítás még, megerősítés, meg egy-két dolog cseréje, meg plusz van, amiket visszünk kint, hogyha bármi probléma van, akkor ha sok mindent mi nem is tudunk kicserélni, de ott legyen rá lehetőség, hogy hát ha találunk olyan szakembert, aki ehhez ért és meg tudja majd oldani. Bár, mert most nagyon jók vagyunk, levegőszűrőt tudunk cserélni, mert most tudjuk, hogy mihol helyezkedik el az autóba, defektet tudunk cserélni, nem sokára megtanuljuk javítani is, úgyhogy szerintem az alapok lassan meg lesznek.
1: Azt már felosztottátok, hogy ki mennyit vezet?
2: Nem, ez abszolút szerintem úgy lesz majd, hogy mivel mondtam az elején, hogy nálunk az a probléma, hogy ki nevezessen. Ha már a másik nagyon kínlódik az anyós ülésen, akkor csere.
1: Mit gondoltok, nőként könnyű lesz alkalmazkodni az ottani helyzethez, terephez, alváshoz, tisztálkodáshoz? Ez nőként kihívást jelenthet esetleg?
0: Igazából azt gondolom, hogy nem vagyunk problémások, biztos lesznek kihívások, de ezt a sátorban alvást is most itt teszteltük magunkat a nyári Bamakón, mert ugye 20 éve nem sátrazott egyikünk sem.
2: 30 vagy akár 40 is.
0: De igazából egész jól ment. Amit vettünk sátrat, nagyon szerencsés a sátor is, egy ilyen 5 perc alatt összeraktuk, 5 perc alatt szét tudjuk szedni, tehát hogy igazából jónak bizonyult, nem volt ezzel sem probléma a sátorban alvással sem. Tisztálkodást azt megoldjuk, már különböző praktikákat kitaláltunk, hogy fogjuk megoldani, úgyhogy biztos lesz kihívás, lehet, hogy lesz olyan is, hogy nem tudunk fürdeni egy napot, de valahogy majd megoldjuk ezeket a dolgokat.
2: Nagyon jó tisztasági kendők vannak, úgyhogy megoldjuk akár napokon keresztül is. Ha kell.
1: Mit csináltok, ha éppen nem készültök a Bamakóra? Hogyan engedik meg a mindennapjaitok, hogy megcsináljátok ezt a túrát?
2: Mind a ketten vállalkozók vagyunk, és szépségiparban dolgozunk első körben. Gerga, ő körmös, mellette pénzügyel is foglalkozik. Én fodrász vagyok, és személyedző. Nagyon-nagyon kevés szabadidőnk van, mert akit vállalkozás, azért ez az egész napunkat elveszi, de a vendégkörünk egyébként nagyon cuki, abszolút drukkolnak nekünk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy minden vállalkozó tudja szerintem, hogy ha elmegy szabadságra, akár csak egy hétre, két hétre, előtte és utána őrület van. Ezzel mi is számoltunk, és ez valószínűleg így is lesz, de kedvezően állnak hozzá, úgy látjuk a vendégek, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből probléma lesz, megvárnak.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
0: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni, és igazából ilyenek.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenaline Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat. Azok, akik hozzájárulnak ez az úthoz, tök mindegy, hogy milyen úton, módon, hogy ez pénzbeli vagy tárgyi juttatás jelent. Igazából mindenkivel készítünk képet, és ezt meg szeretnénk osztani, aki hozzájárul természetesen hozzá, hogy kirakjuk. Mellette még, ami szerintem nagyon fontos, az autónkon az összes olyan cégnek fent lesz a logója, akik minket szponzorálnak. Az autón is, és a ruházatunkon is. Ezzel tudjuk valamilyen szinten reklámozni őket, és honorálni azt, hogy hozzájárultak ez az utunkhoz. Azokat a dolgokat, amiket kiviszünk, azokat az adományokat, csak hogy mindenki egy visszaigazolást kapjon arról, hogy jó helyre került, mindenről képet fognak készíteni, amik szintén fent lesznek ezeken a platformokon, igazolva az, hogy azok oda kerültek, és jó helyre kerültek.
0: Meg igazából az egész utat szeretnénk így végig az Insta, TikTok és Facebook oldalon folyamatosan így megjeleníteni. Akik szeretnének követni, azok az egész utunkat végig tudják igazából követni.
1: Meg lehet azt határozni, hogy mikor tekintitek sikeresnek ezt az utat majd?
2: ha beértünk a célba.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
3: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
4: Látogató.
3: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt csütörtökön, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. A szóvivő szerint minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. A kormány nem hagyja magukra ezeket a bajba jutott családokat, ezért új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indításáról döntött. Ezt a szolgáltatást biztosítja november 20-ától a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A kormány szóvivő szerint a szolgáltatás bevezetésével évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő ember kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, de online is lehet majd jelentkezni a tanácsadásra. Köböl Anita a sajtótájékoztatón bejelentette azt is, ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Emlékeztetett arra, hogy 2023-ban egy politikai konfliktus miatt az előző kormányzat gyakorlatilag ellehetetlenítette a Magyar Orvosi Kamara működését. A kormány most arról döntött, hogy visszaállítja a kamara jogosultságait. Hozzátette, a kamarai jogosultságok megnyírbálása óta nem volt olyan érdekképviseleti fórum, ahol az orvosok megfogalmazhatták volna kifogásaikat és javaslataikat az ágazat működésével kapcsolatban. Továbbá a testület elvesztette véleményezési jogát az egészségügyet érintő jogszabályok esetén. A szóvivő elmondta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Ezzel helyreáll a Magyar Orvosi Kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, valamint megerősödik az egészségügyben működő mindhárom szakmai kamara köztestületi szerepe. Hozzátette, a törvénymódosítás célja az is, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Augusztusban 135 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
0: Az időjárásról.
1: Nem lesz ma zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők képződhetnek, csapadékra kevés az esély. A délután folyamán 27 és 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisneveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában ételintoleranciáról és ételallergiáról beszélgetünk Csitári Nikolett dietetikussal.
2: Amíg az ételallergia, ugye ott is elkülöníthetünk gyermekkorban, illetve felnőtt korban jellemző allergiás megjelenéseket, van olyan, amikor ugye felnőtt korban, vagy akár gyermekkorban is kialakuló, majd specifikus allergiáról, amikor beszélünk, akár élethosszig fennálló folyamatról is beszélhetünk. Az ételintolerancia ezzel szemben igazából a szervezetnek az adott immunrendszerétől, immunállapotától függ. Tehát az ételintolerancia esetében soha nem beszélünk élethosszig tartó folyamatot, ezzel együtt a diétás megközelítését is így kell figyelembe venni.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, az ételintolerancia szemben az ételallergiával nem az immunrendszer gyors válasza az élelmiszerre. Ételintoleranciáról és ételallergiáról beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm műsorunk vendégét, Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikust, aki ugye szakemberként ebben a témában megosztja velünk a legfontosabb tudnivalókat. Köszönöm, hogy beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen én is a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Azt szeretném kérni, hogy indítsuk is innen a beszélgetést, hogy tegyünk különbséget az ételintolerancia és az ételallergia között, mik a legfontosabb ismervei.
2: Igen, óriási fontosságú ennek az elkülönítése. Két különböző élettani folyamatról van szó, bár tüneteikben lehetnek átfedések, de a sikeres kezelés érdekében mindenféleképpen fontos ezt a kettőt elkülöníteni. Az ételallergia, ugye immunológiai reakcióról van szó, mikor a szervezet immunrendszere allergiás reakciót vált ki egy adott élelmiszernek a fehérjéjével szembe. Itt a tünet megjelenése az viszonylag gyors reakció, ami akár percek, de legkésőbb egy 20-40 percen belül azért megjelenik. Ezek a kis mértékű tünetektől az elég heves tünetekig jelentkezhetnek. Az ételintolerancia ezzel szemben igazándiból ez egy anyagcsere vagy egy emésztési zavar, amiről beszélünk. Itt a szervezet tulajdonképpen nem tud megemészteni bizonyos étel összetevőket, akár egy enzimhiány vagy bármiféle hiányos felszívódás miatt. Itt a tünetek elég változatosak és nem gyors megjelenésűek. Tehát lehet a bőrtünettől kezdve az emésztőszervrendszeri tünetig, de akár egy pszichés tüneten át, tehát nagyon változékony a tünet megjelenés, és akár napokkal később is megjelenhet az adott tünet. Tehát ez is óriási különbség, a tünet specifikálsága, illetve a megjelenési ideje. Amíg az ételallergia, ugye ott is elkülöníthetünk gyermekkorban, illetve felnőtt korban jellemző allergiás megjelenéseket. Van olyan, amikor ugye felnőtt korban, vagy akár gyermekkorban is kialakuló, majd specifikus allergiáról, amikor beszélünk, akár élethosszig fennálló folyamatról is beszélhetünk. Az ételintolerancia ezzel szemben igazából a szervezetnek az adott immunrendszerétől, immunállapotától függ. Tehát az ételintolerancia esetében soha nem beszélünk élethosszig tartó folyamatot, ezzel együtt a diétás megközelítését is így kell figyelembe venni. Ugye a dietetikának mindkét esetben kulcsfontosságú a szerepe, mind a hiányállapotoknak az elkerülése, és mind a tünetmentes életmódnak a kialakítása érdekében.
1: Az ételallergia oka az étel valamely összetevőjével szemben kialakuló immunrendszeri érzékenység, és ugye ennek az is a feltétele, hogy a szervezetnek egyszer már legalább találkoznia kellett a kérdéses kémiai anyaggal. Hogyha még itt az okok is a megelőzés, hogy ugye ne olyan ételt fogyasszon valaki, amiről esetleg nem is tudja, hogy allergiás, érdemes-e, szükséges-e, hogyha vizsgálatokról beszélünk, annak a feltérképezése, hogy esetleg mi okozhat majd az ő életében allergiát.
2: Igen, én ezt szeretem mindig a legelejéről kezdeni. És akár itt a hozzátáplálást említeném már meg, hiszen a hozzátáplálási szabályok is úgymond megváltoztak az évek, évtizedek során, és ugye már nagyon-nagyon edukáljuk és mondjuk a kedves édesanyáknak, vagy a leendő édesanyáknak, hogy egy éves korig a kisgyermeknek lehetőség szerint minél több, vagy akár minden ételallergiás, gyakori ételallergiás élelmiszerre, nyersanyaggal találkoztatnia kell a kisgyermekét annak érdekében, hogy majd amikor kisgyermek, illetve felnőtt válik belőle, annál kevesebb legyen az ételallergiára való hajlama, vagy a kialakulásának a kockázata. Tehát már ott érdemes odafigyelni, hogy ezt a pici gyermeket hogyan tápláljuk hozzá, és ezzel csökkenthetjük az ő esetleges ételallergiás problémájának a kialakulását. De akár még előrébb ugorhatunk, és már akár magzati korban az ételallergénekkel való találkozás ugyancsak kiemelten fontos, tehát hogy az adott édesanyja, a várandós édesanyja hogyan táplálkozik, ez már befolyásolhatja, hogy majd a születendő gyermeknek mekkora, milyen mértékű lesz az ő ételallergiára való hajlama, illetve a kialakulás kockázata mekkora lesz. Tehát már érdemes odafigyelni, hogy várandóság ideje alatt is fogyasszunk a leggyakoribb allergénekből, tehát gondolok itt most a tej, tojásra, halakra, mogyorófélékre, és ugyanígy, ahogy az előbb említettem, hozzátáplálás során is ezt a egyéves gyermeket már ismertessük meg ezekkel. Amikor már nagyobb gyermekről, vagy akár felnőttről van szó, akkor nagyon-nagyon fontos természetesen a diagnosztika, tehát megint csak a két ételallergiának és intoleranciának ugye a szoros elkülönítése, illetve a megfelelő diagnosztikája. Ételallergia gyanúja esetén mindenféleképpen allergológus szakembert kell felkeresni, hogy ő a megfelelő feltérképezés és diagnosztikai módszereket alkalmazhassa, és ő állítsa fel azt a megfelelő szakdiagnózist, hiszen ugye egy ételallergiánál nélkülözhetetlen ennek a szakembernek a felkeresése. Tehát itt általában ugye bőr prik-prik tesztet szoktak végezni, illetve laborvizsgálatokkal ugye az IgE specifikus allergéneket vizsgálják, és annak megfelelően amilyen értéket kapunk, tehát hogy esetleg mire jött ki az érzékenység, mire vagyunk ételallergiások, eztán követi a specifikus dietoterápia. Diétás szempontból is vannak úgymond diagnosztikus eljárások, diagnosztikus étrendek, az úgynevezett eliminációs diéta, vagy a provokációs teszt, de ezt mindenféleképpen azt mondanám, az eliminációs diéta azt jelenti, hogy ugye a meghatározott ideig kerüljük a gyanús élelmiszereket, majd fokozatosan visszavezetjük, és a tüneteket folyamatosan figyeljük. De ezt azt javasolnám, hogy itt is mindenféleképpen szakember kontrollálása alatt végezzük ezt az eliminációs diétát, tehát soha nem javaslom, hogy öndiagnosztizáljunk, és magunktól kezdjünk el bármiféle eliminációs diétát, mert sajnos tévútra lehet jutni ezzel. A provokációs teszt az pedig mindenféleképpen egy szoros ellenőrzött körülmények között, tehát orvosi felügyelet mellett történik. Tehát ezt mindenféleképpen fontos kiemelni, hogy önmagunktól soha ne álljunk neki, mert nagyon gyakran ugye, ha már valamilyen nyersanyagot már mondjuk jó ideje, vagy akár nagy isten évek óta nem fogyasztunk, egyrészt hiányállapot biztos, hogy a szervezetnél fennállhat, és esetleg az is okozhat egyéb tüneteket. Másrészt, ha ezután mondjuk egy eliminációs diétát követően megyünk el bármiféle vizsgálatra, diagnosztika szempontjából, akkor ott sem lehet valid eredményt kapni minden esetben.
1: Igen, ugye ez azt jelenti, hogy amire, vagy amikre, amilyen anyagokra, amilyen ételekre szeretné az ember megnézetni, hogy allergiás-e, vagy intolerancia fennáll-e, hogy ne diétázzon az adott típusból, mert akkor ugye nem feltétlenül lesz valid az eredmény, ahogy hallhattuk, hanem fogyasszon mindent.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy egy vizsgálat előtt ne csináljunk ilyen kiiktató étrendet, mert akkor valóban fals eredmény jöhet ki.
1: Hogyha még itt az immunválaszról folytatjuk a gondolatokat, ugye bármilyen esetben a legelső alkalommal, hogyha az ember elfogyasztja azt a problémát okozó anyagot, akkor azt a szervezet veszélyesként ismeri fel, úgymond. Ez aktiválja az immunrendszert, és ugye termeli azt az ellenanyagot, amiről ön is az előbb szólt már.
2: Ez allergia, így van, tehát az étel allergia esetében történik, hogy ellenanyagot termel a szervezet, tehát ez mindenképpen csak az allergiás folyamatban történik. Az étel intoleranciánál nincs ilyen ellenanyag termelődés, tehát ez is nagyon fontos itt a kettő közötti különbségben. És ugye az étel allergiánál, ahogy említettük, hogy a bármelyikféle élelmiszer fehérjére ellenanyagot termel a szervezet, hiszen azt egy idegenként ismeri fel, ez is gyakorta úgy fordul elő, hogy nem első, hanem inkább második, harmadik találkozás után aktivizálódik ez a folyamat. Tehát akár kisgyermekkorban is megfigyelhetjük azt, hogy ugye gyermekkorban nagyon gyakori a tej, illetve a tojás allergia, amit jó hír, hogy azért ki lehet nőni, tehát ez nagyon gyakran valóban kisgyermekkorban tapasztaljuk, és idő után nagyon gyakran ki is növik ezt. De ott is azt láthatjuk, hogy akár egy tojás vagy tej találkozás nem az első, hanem inkább a második, harmadik alkalommal szokta kihozni ezeket az allergiás reakciókat, hiszen egyrészt a szervezet elkezdi termelni ezt az ellenanyagot, és ugye ilyenkor gyakran ez bőrtünettel is együtt jár, tehát ez is például egy allergiának egy tipikus olyan elkülönítése, ha csak így a tüneteket nézzük, hogy bőrtünet, ha már van bármiféle ilyen kis pirosas megjelenés, egy csalánkiütés emlékeztető kis megjelenés, vagy akár ekcéma, viszketés, bőrpír az esetleges allergén elfogyasztása után, akkor az nagy a gyanú, hogy allergiás reakció lehet. Ez természetesen akár légúti tünet is kísérheti, tehát akár ordugulás, akár orviszketés, orfolyás, vagy akár a szemek irritációja, szemviszketés, könnyezés, de ugye emésztőszerrendszeri tünetek is társulhatnak ehhez, tehát a klasszikus hasi diszkomfort érzés, hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vagy ne adj Isten, ahogy mondtam, hogy drasztikusabb tünetekbe is torkolhat, amikor ugye akár egy asztmás roham is kialakulhat. Itt kiemelném, hogy ugye a tejtojást azt említettem, hogy azért ez kinőhető, viszont gyermekkorban, ha például egy földi mogyoró allergia alakul ki, azért az a tapasztalat, hogy az nem nővi ki nagy valószínűséggel a gyermek, hanem azért az egy hosszabb távú, akár élethosszig tartó kezelést igényel, és ott azért ismertebb, hogy azért drasztikusabb tünetek is előfordulhatnak. Tehát nagyon fontos, hogy akár mogyoróról van szó, akár tejről, mindenféleképpen egy allergiás folyamatot, egy ételallergiát, azt minden formájában komolyan kell venni.
1: Még az imént felsoroltakon túl, mik azok a leggyakoribb ételallergiát okozó ételek, amelyekkel még esetleg ezt a sort lehetne folytatni?
2: Leggyakoribb ételallergének ugye a tej, tojás, mogyoró, diófélék, de a halak, a rákfélék, tengeri gyümölcsök, a szója, a búza, és itt a búzánál a búza fehérjére adott reakcióról van szó, tehát itt nagyon fontos, hogy itt a fehérjék okozzák a tüneteket, a búza fehérjéje, és ez nagyban különbözik az ismert cöliákiától, vagy gluténérzékenységtől, tehát ezt a kettőt is nagyon-nagyon el kell különíteni. Más a dietoterápiás lépcsője is, illetve nagyon gyakran a pollen allergiával társult keresztreakciók is előfordulhatnak. Akár gyermekkorba kialakuló pollenérzékenység, de felnőttkorba kialakuló pollenérzékenységgel is találkozhatunk, és itt azért nagyon fontos odafigyelni, hogy ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek akár a szezonális megjelenéséből mértékkel, tehát azok, amik problémás és reakciót váltanak ki, azt mértékkel vagy teljes mértékig kerülni kell azt a zöldséget, gyümölcsöt, illetve fontos azt is megemlíteni, hogy maga az érési folyamat is befolyásolja például egy ilyen zöldség-gyümölcs allergia során, hogy mondjuk a jobban, tehát az érés előre haladtával például fokozódik a tünet megjelenés. Tehát egy éretlenebb, például paradicsom akár, kevésbé lesz allergén, mint egy nagyon érett. Tehát az érés, tárolás és még a fajta is befolyásolja ezt az allergenitást. Például mondjuk almafajtáknál megfigyelték, hogy például a Jonathan és a Jonagold az inkább allergizál, mint más Granny Smith vagy például Pink Lady fajták. Illetve még a nemesítés, tehát például a növényeknek a nemesítése is növeli az allergenitást, tehát minél inkább megváltoznak ugye itt a zöldségek, gyümölcsök, növényi stressz fehérjéi, annál inkább kiválthatják ezeket az allergiás reakciókat. De az például jó hír, hogy például hőkezeléssel tudjuk csökkenteni a növényeknek az allergénjeit. Tehát például érdemes akár akkor ezeket is aromáslébe elkészíteni, tehát valami hőkezelés alá vetni, akár egy párolás, aromáslé, sütés, grillezés például. Sokan a hámozás, meg a darabolást, vagy akár a hűtést is említik, de érdemes ezt tudni, hogy például ezzel nem csökken az adott zöldséggyümölcsnek az allergenitása. Tehát azzal nem fogjuk csökkenteni semmiféleképpen. Tehát a fagyasztóba vagy a hűtőbe tevés az ugyanúgy olyan allergizáló, mint hogyha szobahőmérséklet ellene tárolva. Tehát ez nem befolyásolja. Természetesen az érését, igen, és ahogy említettem, az minél inkább előre haladott az érés, úgy az fokozódhat az allergenizáló hatása.
1: Még itt, hogyha az eperről szólnánk esetleg, talán még ugye az eper is az allergének sorába sorolható.
2: Így van. Így van, így van, ez is nagyon gyakori. Tehát a gyümölcsöknél az egyik legkiemeltebb az az eper, a dinnyefélék, például a kivis, vagy a citrusfélék, a banán, az alma, tehát ezek gyakorta allergenizálók. Zöldségeket pedig, ha nézzük, akkor ugye a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa, ugye van, ahol burgonya is, ugye a paradicsom az, ami elő szokott fordulni.
1: Az érintettség szempontjából, hogy a lakosság, a gyermekek, a felnőttek hány százalékát érinti körülbelül az ételallergia, vagy annak különböző típusai?
2: Hát egy 2025-ös magyarországi felmérés szerint 2,5 millióan küzdenek valamilyen allergiával. Az intoleranciások száma az még magasabb, hiszen bármiféle hasi diszkomfort vagy légúti probléma esetén ugye nagyon sokan a különféle étel intolerancia tesztet elvégeztetik, de itt fontos megemlíteni, hogy ezek az étel intolerancia tesztek azért nem adnak olyan valid eredményt, ami 100%-ig értékelhető, hiszen említettem, hogy ez mindig nagyon-nagyon az ember az egyén immunállapotától függ, tehát ilyen értelemben erről nem tudok statisztikai adatot mondani az étel intoleranciások számáról. Ételallergiára, ha gyerekeket nézzük, akkor az elmúlt években megduplázódott az ő számuk, és ez akár például a gyermek étkeztetésben is fontos, tehát szabályzati változásokat vont maga után. Például azt, hogy a menzán több allergén is úgymond tiltó listára került a közétkeztetésben, tehát gondolok itt például, hogy a mogyoró, az a mogyoró féléknek a kiiktatásra került a közétkeztetésben való szerepe, tehát semmiféle mogyoróval szennyezett, vagy akár mogyoró tartalmú terméket, akár egy olyan mogyoró tartalmú műzliszeletet, vagy zabszeletet, vagy olyan kekszeket, vagy olyan termékeket, olyan akár ízesítőket nem lehet használni, amiben mogyoró vagy mogyoró származék lehet. Annál is inkább, mert hogy említettem, hogy ugye a mogyoró allergia az egy igen heves reakciót is adható probléma, tehát itt akár egy anafilaxiásokkal is találkozhatunk, és ezért ez nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályozást vont maga után.
1: Csecsemőknél és gyermekeknél mások vagy mások is lehetnek a tünetek, mint egy felnőtt esetében?
2: Van tüneti specifikusság, igen, gyermekeknél nagyon gyakori, ahogy említettem, maga a bőrtünet, de inkább ez az allergénekre adott specifikusság az, ami elkülöníthető. Tehát, hogy például a tejnél nagyon gyakran, ugye, akkor ez a bőrkiütés, bőrpír, ekcéma, bőrviszketés, pirosodás az, ami jellemző, illetve hasi diszkomfort, hasmenés, hányinger, hasfájás. Tojásnál ugyancsak inkább ilyen orális, tehát szájkörüli pirosság, szájkörüli duzzanat, illetve ugyanúgy arcon megjelenő bőrpír jelentkezhet. Mogyorónál ugye általában az ilyen inhalatív allergének is szoktuk mondani, tehát nagyon gyakran inkább a légúti és ugye azoknak a duzzadása okozhatja esetlegesen ezt a fulladásos anafilaxiás reakciót. Különféle keresztreakciók azok is megint csak légúti, de van akinél olyan fajta bőr, illetve haj, köröm elváltozást is okozhatnak, akár egy hajhullás, hajtöredezettség, köröm problémákat okozó tünetek is megjelenhetnek, természetesen ugyanúgy az emésztőszervrendszeri, tehát akár egy hasmenés, egy haspuffadás, egy hasi diszkomfort érzés, ezek mind előfordulhatnak allergia esetén. Az intolerancia, ahogy említettem, az egy szélesebb spektrumú, mert mindezeken kívül nagyon gyakran ott ilyen krónikus fáradtság, fejfájás, szédülés, akár pszichés tünetek, tehát egy túlzott stresszreakció, egy túlzott akár depresszív irányba elmenő tünetegyüttes is lehet egy intolerancia esetében. Tehát ez egy kicsit tágabb a tünet megjelenése.
1: Ennek az ok-okozati kapcsolatáról, hogyha picit részletesebben tudunk esetleg beszélni, ez szerintem most nagyon érdekes, ami most itt felvetődött, ezek a stresszel való kapcsolata, vagy ezek a pszichés tünetekkel való összekapcsolása az étel intoleranciának.
2: Az étel intolerancia megjelenéseinek az okai között ugye számos ok fellelhető, egyrészt fellelhető környezeti okok, környezeti ártalmak, egyrészt fellelhető életmódbeli okok, tehát nem megfelelő táplálkozás, és gondolva itt a nem megfelelő immuntáplálkozásra, ami azt jelenti, hogy Isten igazándiból a mikrobiomunk vagy bélflóránknak a nem megfelelő diverzitása, sokfélesége az, ami kiválthatja egy ilyen érzékenységnek a megjelenését. Nagyon gyakran ugye itt különféle, akár egy szimbiotikum kúrára jól reagálnak az egyének, a kliensek. Hogyha egy szimbiotikumos kúrát, amiben a pre és probiotikum ugye együttesen jelen van, ezt jelenti a szimbiotikum, és ha ez minimum másfél, de inkább 3 hónapig valaki folytat egy ilyen kúrát, az nagyban az a tapasztalat, hogy javítja az intoleráns tüneteknek a csökkenését, illetve elmúlását. Nagyon gyakran, ahogy említettem, ezeknek a bélflóráknak az egyensúlytalansága válthatja ki az okokat. De például kiváltó okok között szerepel a túlzott stressz, a stresszes életmód, a fokozott stresszes életmód. De ez is azért, mert ugyanúgy a hatással van a bél mikrobiom diverzitására. Tehát túlontúl azok a baktériumok szaporodnak el, amik ugye a stressz hatására az úgynevezett nem jó baktériumtörzsek, és amik pedig segítenének a stressz megküzdésben, azok pedig lecsökkennek a stressz hatására. Tehát itt ez is nagyban befolyásolja. De ugyanúgy befolyásolja egy intolerancia kialakulás okát, például az alvás minősége, az alvás higiéné. Ez is mindig feltérképezésre szükséges, hogy legyen, megtörténjen, amikor egy ilyen intoleráns esettel állunk szemben. Nagyon gyakran például úgymond minőségi tápanyag hiányok is a háttérben vannak, akinek ételintoleranciás problémája van. Tehát nagyon az egyhangú étkezés, nem csak, hogy a rost szegénység, hanem akár olyan egyhangú étkezés, hogy nagyon túl viszi a finomított szénhidrátoknak a fogyasztását, szemben az értékes rostokkal, vagy a fehérjékkel és a kedvező zsírsavakkal szemben. Tehát itt mindenféleképpen egy intolerancia térképezése esetén a diétás naplót, azt mi dietetikusok ugye alkalmazni szoktuk, mindenféleképpen az előzményben, hogy feltárjuk a betegnek az anamnézisét, egy diétás napló, egy vezetett diétás naplót is ellenőrizni szoktunk. De természetesen ezeket mind megelőzi a szakorvosi vizsgálat, ahol ugye egyrészt az étel allergia kizárásra kerül, akár bármiféle gyulladásos bélbetegség kizárásra kerül, és aztán pedig ezek a specifikus diétás naplók, amiket alkalmazunk, illetve kérünk a kliensektől, ezekből megnézhetjük az ő egyéni tápanyagbeviteli táplálkozási szokásait.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Csitári Nikolett dietetikussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: tartogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetünk, akivel az imintiekben nagyon érdekes gondolatoknál hagytuk abba, és folytassuk is. Azt szeretném kérni innen a beszélgetést, hogy az ételintolerancia megjelenési formáiról vagy tüneteiről, amely ugye sokakat érint vagy érinthet, hogy milyen tünetekben mutatkozhat meg, ennek a spektruma milyen széles.
2: Az ételintolerancia tünetei ugye általában kevésbé hevesek az allergiához viszonyítva, viszont hosszabb távon okoz komoly életminőségromlást, viszont a tünetek nehezen vagy nem köthető konkrét étkezéshez, mert hogy a tünet megjelenése is ugye sokszor nem közvetlenül az étkezés után, hanem késleltetve, akár napokkal később jelenik meg szemben az allergiával, ami 20 és 40 percen belül általában azért megjelenik. Azt tapasztaljuk, hogy intolerancia esetén fokozatosan például emésztési panaszok alakulnak ki. Tehát kezdetben egy hasi diszkomfort érzés, esetleg gyomorbeletnek az átmeneti működési zavara, ami puffadással, akár már görcsökkel, vagy emésztési zavarokkal is járhat, de ez a folyamat tényleg órák, napok, vagy akár hetek alatt alakulnak ki. És emiatt a késleltetett tünetek megjelenése miatt ugye általában több napos étrendi megfigyelés szükséges, hogy azonosítani tudjuk a problémát. Tehát ezért több napos vezetett étkezési napló, tüneti napló úgymond szükséges. De ahogy említettem, az emésztőszerrendszeri panaszok mellett nagyon gyakran bőr, haj, köröm, szihés tünetek is megjelenhetnek. És ez mindenkinél más és más. Tehát valakinek mondjuk a laborjába kijön egy ételintolerancia teszt esetén, kijön, hogy mondjuk tej, tojás, különféle zöldségekre, gyümölcsökre, sörélesztőre ad pozitivitást, valakinek ez például egy pszichés tünetben jelentkezik, akár egy szorongás, egy depresszív, egy nehezebb stressz megküzdéssel társul, de semmiféle emésztőszerrendszeri panasza nincs. Valaki meg pont attól szenved, hogy nagyon erős emésztőszerrendszeri panasza van, de nincs semmiféle pszichés érintettsége. Tehát ez nagyon-nagyon széles spektrum, nagyon-nagyon eltérő egyéneknél, hogy az intolerancia az milyen tünetben jelenik meg, és ezért nehéz a diagnosztizálása, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy az étel intolerancia diagnózisa, diagnosztikája az nem is, tehát klinikai vizsgálatok tudományosan nem igazolt az IgG specifikus különféle ételintolerancia tesztek, tehát ez nagyon-nagyon függ az immunrendszer állapotától, az adott egyénnek az életkörülményétől, az ő környezeti tényezőitől, táplálkozási szokásától, és fontosnak tartom, mert én is nagyon sok olyan klienssel találkozok, aki különféle ilyen teszt elvégzését követően akár éveken át valamiféle nyersanyagot, élelmi anyagot nem fogyaszt, mert hogy 2-3 éve akár kijött egy ilyen tesztnél, hogy ő mondjuk tojás érzékeny. Hát ezzel óriási hibát követ el, mert itt akár egy fél éven belül is változhat egy ilyen teszt eredménye, és ilyenkor a diétát semmiféleképpen nem szabad fél éven vagy éveken, nagy Isten 2-3 éven keresztül tartani. Mert gondoljunk bele, hogyha kihagyunk bármiféle élelmiszert, nyersanyagot, akkor annak az értékes tápanyagait, mikrotápanyagait is kihagyjuk, és ha ilyen hosszú távon valamit kihagyunk, és nem pótolunk helyette valami mást, akkor minőségi tápanyag hiánnyal fogunk szembenézni. És akkor lehet, hogy nem amiatt hullik a hajunk, vagy töredezik a körmünk, vagy fáj a hasunk, mert mondjuk a tojásra ételallergiás teszttel reagáltunk, hanem azért, mert mondjuk

0: mondjuk nem vittük be azokat a jótékony vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat, ami szükséges lenne a szervezet normál működéséhez.
1: És még itt a tojásnál maradva egy gondolat erejéig azért beszélünk a fehérjéről és a sárgájáról, ha szabad.
0: Igen, itt az intolerancia tesztnél gyakran én is, akik úgy jönnek hozzám, hogy ilyen tesztet elvégeztettek, látjuk azt, hogy a tojás fehérjére, tojás sárgájára, akár mind a kettőre, akár az egyik másik alkotóelemére ad pozitivitást a teszt, és akkor ennek tükrében ugye kihagyják akár a tojás fehérjét, vagy akár a tojás sárgáját, vagy ha szerencsétlenül mind a kettőre érzékenyek vagyunk, akkor teljes egészében, de itt is az lenne az üzenet, hogy mindenféleképpen szakember segítségét kérjük, szakember mind a úgynevezett eliminációs, tehát a kizáró étrendhez is, de mind a felépítő folyamathoz is, mert nagyon sokszor olyankor esnek kellemetlen tünetbe, vagy hibába, amikor ugye kiiktattak egy fél éven keresztül, vagy éven keresztül, ne adj Isten, valamiféle nyersanyagot, és utána meg vissza szeretnék építeni, és a felépítő diétának is van egy módja, hogy azt hogyan kell, miként kell visszaépíteni az étrend, mert nem hirtelen, hiszen gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy héten keresztül mondjuk hasmenésünk, gyomorrontásunk volt, és egy héten keresztül például párolt almán, főtt krumplin, szűrt leveseken át éltünk, és utána hirtelen egy töltött káposztát adunk a szervezetünknek, az micsoda sok. Hát nem csoda, hogy utána megint gyomor problémákkal, görcsökkel, meg különféle kellemetlen panaszokkal, tünetekkel fogunk találkozni, hiszen ha hosszú ideig nem találkozik sok élelmi anyaggal, tápanyaggal a szervezet, mert el van tőle vonva, és utána meg hirtelen megkap egy nehezen emészhetőségű, egy magas, sűrű, energiatartalmú ételféleséget, akkor azok a korábban inaktív emésztőenzimek hirtelen nem tudnak olyan mértékű, és olyan mennyiségű, és olyan hatásfokú enzimet kiválasztani a vékony belünkbe, hogy az hatékony legyen, és könnyen meg tudja emészteni mondjuk azt az említett töltött káposztát. Tehát nagyon-nagyon azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy mind a kizáró étrendbe, de mind a felépítő étrendbe segítse, akár itt az intolerancia témakörében, az étel allergia témakörében pedig mindenféleképpen szakember segítségét kérje és vegye igénybe.
1: És akkor időnként ezt a vizsgálatot érdemes elvégeztetni, ahogy hallottuk, hiszen ugye a gyermekkori allergia kinőhető, ugye bizonyos típusok esetén, illetve ez kialakulhat felnőtt korban vagy idős korban, mennyire jellemző, hogy később életszakaszban alakulnak ki?
0: Étel allergiánál az a tapasztalat, hogy leginkább a gyermekkorban az előbb említett tejtojás, magyarófélék, tehát azok inkább a gyermekkorra specifikálódtak, és a felnőtt korban pedig inkább a pollenallergiával való keresztreakció az, ami előfordul. De ettől függetlenül felnőtt korban is kialakulhat akár egy búza allergia, vagy akár mondjuk egy tojás allergia. Tej esetében nagyon gyakran például laktóz intolerancia az, ami például felnőtt korban a tapasztalat szerint kialakul, de ez megint más, a laktóz intolerancia, mint a tej fehérje érzékenység. Tehát ott megint csak a laktóz intoleranciánál nem egy immunreakcióról, egy idegen testet felismerő ellenanyag termelésről van szó, hanem ott a laktóz bontó enzim, az úgynevezett laktáz enzimnek a nem megfelelő mennyisége, vagy a miensége, az aktivitása az, ami kiváltja, hogy a tej, cukrot, laktóz tartalmú tej vagy tejtermékekre idősebb vagy felnőtt és idősebb korban ugye egy ilyen kellemetlen puffadás, gyomor, emésztőszerrendszeri panaszokat adunk. És ennek a diagnosztikája is teljesen más. Tehát például, ha még ennyit megemlíthetek, hogy a laktóz intoleranciának, vagy például a fruktóz intolerancia is ide sorolható, ott specifikus diagnosztikája van, ott egy úgynevezett H2 kilégzéses teszttel diagnosztizálják ezt a fajta problémát. Nagyon gyakran már tapasztalhatunk ilyen újbegyből mérhető teszteket. Itt is nagyon fontos, hogy természetesen az egy kiinduló pontot, akár egy felkiáltó jelet adhat az egyének, hogy hoho, itt akkor lehet, hogy ez ügyben el kell indulnom valamerre, tehát egy gastroenterológus szakrendelésre, és akkor el kell végeztetni a specifikus diagnosztikai tesztet, az előbb említett kilégzéses tesztet. Jó, tehát semmiféleképpen ne támaszkodjunk megint csak az öndiagnosztizálásra, és annak tükrében ne kezdjünk el önkezeléseket, és megint csak egy akár feleslegesen, vagy nem megfelelően kiiktatni bármiféle nyersanyagot, hanem mindenféleképpen keressük fel a szakembert a megfelelő diagnosztikához, illetve a dietetikus tud a specifikus étrendi terápiában segíteni.
1: És hogyha behozhatjuk itt is a genetikai kérdést, hogy mennyire lehet számítani egy későbbi megjelenésre, ugye örökletes hajlam miatt.
0: Például az előbb említett laktózintolerancia esetében abszolút itt is mutatkozik genetikai hajlam, tehát vannak olyan esetek, amikor genetikailag már eleve kódolt, hogy valakinek majd életkor előre haladtával csökken a laktázbontó enzime. Természetesen ez öröklődhet, de ugye ez még nem egyértelmű, hogy itt egyenes ágon biztos, hogy öröklődni fog a laktózintolerancia. Itt, ami nagyon fontos, és megemlíteném, hogy érdemes itt a fehérje fogyasztásra fókusz tenni, itt megint csak az egészséges táplálkozás témakörében a megfelelő fehérje fogyasztásra. Egy kicsit a mai világ átesett a ló másik oldalára itt a fehérje fogyasztás tekintetében, tehát ha mondhatnám, egy kicsit fehérje dömping van, és túlontúl növelni akarjuk, mert növeljük a napi bevitt fehérjénket. Ez egyrészt ugye a vesénknek sem optimális, de másrészt például túlontúl vihetjük a bevitt tejtermékeket, amiben ugye a túlzott laktóz bevitelt is, és akkor a mi saját laktázbontó enzimeinknek megint csak egy sokként adjuk azt a rengeteg laktózt például, és akkor természetes, hogy esetleg tünettel reagálunk. Tehát itt is a tejtermék esetében, ugye egy normál, egészséges felnőtt egyén esetében, ugye ami napi szinten szükséges, és akár minimalizálhatjuk, meg maximalizálhatjuk ezt a mértéket, igazándiból fél liter tej, vagy annak megfelelő tejtermék, annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermék a szükséges napi beviteli ajánlás felnőttek esetében. Gyermekek esetében természetesen kevesebb, tehát itt egy 3 deci mennyiség az, ami napi szinten szükséges bevinni, vagy annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermékkel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 3 deci tejet és azon túl még akkor sajtot, túrót, kefét, joghurtot együnk, hanem akkor annak megfelelően a tejet, a sajtot, a túrót, a kefét összességébe számoljuk be a napi beviteli mennyiségnél. És akkor ez csak a tejtermék volt. És akkor fehérjét ugye még tartalmaznak azért a húsok, húskészítmények, halak, tojás, meg a hüvelyesek is kiemelt fehérjével rendelkeznek. Tehát összességében kell a fehérje nemű anyagokat vizsgálni és optimálisan bevinni az egyén egy napja során. De itt az ugye nagyon specifikus, itt mindenkinek azért személyre szabott az a szükségleti mennyisége, hogy kinek mennyi az igénye.
1: És hogyha nem olyan tünetet okoz, ami akár nagyon feltűnő, vagy akár nagyon befolyásolja a mindennapi életet, akkor ezeknek az anyagoknak a fogyasztása hosszú távon mit okozhat a szervezetben? Van-e lenyomata ennek?
0: Ha nem figyelünk oda a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásra, és esetleg fogyasztunk olyan élelmi anyagokat, akár biogén aminokat, amik esetleg problémát okozhatnak, és ezzel nem törődünk, az hosszú távon igazából a közérzetünkre, a diszkomfortérzetünkre, és a bélflóránk állapotára lehet hatással, és akár egy hiány állapotot is generálhatunk vele. Tehát mindenféleképpen érdemes odafigyelni a szervezet jelzés, hogyha bármiféle eltérést hosszú távon azért fent áll és tapasztalunk bármiféle jelzést, tehát nem arra gondolok, hogy mondjuk egy pár napig vagy akár egy hétig van egy megváltozott emésztésünk, hanem akár ez több napon, héten keresztül fennáll, akkor mindenféleképpen figyeljük magunkat, akár tüneti naplózzunk, és keressük fel a szakembert, hogy járjunk ennek a végére, hogy ne legyen minőségi, tápanyaghiányos állapotunk, és ne szenvedjünk kárt az egészségünkbe.
1: Ugye korábban is szóltunk a csecsemőkről, még hogyha az anyateljes táplálással kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat a mai témánkhoz kapcsolódóan megosztaná.
0: Nagyon fontos az ételallergia témakörébe is idehozni az anyateljes táplálást, hiszen, ahogy említettem, a hozzátáplálásnál nagyon fontos, hogy az allergénekkel minél korábban, de lehetőség szerint egy éves korig találkozzon a gyermek, és az anyateljes táplálás, tehát az anyatejnek az immunsejtjeivel ha biztosítani tudjuk a kisgyermeknek a hozzátáplálás során az anyatejet, akkor segíthetjük még inkább csökkenteni az ételallergia kialakulásának az esélyét. Tehát védőfunkciót itt is betölt nagyon az az értékes anyatej a gyermekek esetében.
1: Ugye néhány perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a stressz, a pszichi milyen hatással lehet, igen, akár egy ételintolerancia kialakulására. Hogyha picit megfordítjuk ezt a kérdést, akkor bizonyos ételek fogyasztása, vagy éppen hogy hiánya mit okozhat a pszichés tünetekben? Hogy ugye okozhat-e az akár a negatív vagy rossz hangulatot, rossz közérzetet, akár depresszív hajlamot, hogy a nem megfelelő táplálkozás hatása a lelki állapotra, a pszichére, igen.
0: Abszolút van összefüggés, és egyre több ugye a kutatásnak az egyik nagy területe, ez pont ezt a témát öleli át, nagyon-nagyon sok állásfoglalás már van ezzel kapcsolatban is, hogy abszolút, ugye az egészséges táplálkozás, ha nem megfelelő, akkor hiányállapotokról beszélünk, de mind mennyiségi, mind minőségi hiányállapotokról beszélünk. Ha mennyiségi hiányállapotról beszélünk, tehát nem kap a szervezet szükséges energiát és tápanyag ellátottságot, az már önmagában okoz egy ilyen leveltséget, egy rossz közérzetet, akár egy fáradtságot, ha természetesen ez hosszú távon fennáll, akkor egy krónikus fáradtságot, ami akár alvás, zavarral, szorongással, depresszív hangulattal társul. Ez, ha minőségi hiányban is fennáll, akkor természetesen megjelenhetnek emellé, az előfelsorolt tünetek mellé, hogy például egy vashiányos állapot, ami tovább fokozhatja ezt a kimerültség, fáradtság, levertség, nehezen való koncentráltságot. Tehát ez tovább erősítheti még az előbb említetteket. És akkor ez előbb-utóbb ugye hatással van a felszívódásunkra is, hiszen ha nem tápláljuk megfelelően a bél flóránkat, ahol ugye az immunrendszerünk 80%-a a belegben van, akkor nem lesz megfelelő a felszívódás, tehát a bevitt tápanyag hasznosulása még inkább sérülni fog, tehát ez egy ilyen ördögi körként kell elképzelni, hogy egyik hozza a másikat, és fokozza úgymond a másikat, tehát egyre jobban erősödnek, és egyre jobban társulnak a különböző tünetek. Tehát először csak volt egy közérzeti romlás, egy lehangoltság, utána jön az emésztési nehezítettség, utána jöhet akár egy fejfájás, egy migrénes állapot, utána jöhet akár egy hajhullásos, hajtöredezettségi állapot, ami akár a körmök problémájába is, körömtöredezettségbe is megjelenhet, ami akár utána bőrproblémák, vagy a bőrproblémák először is lehetnek, hiszen a bőr, ugye ő találkozik először akár az allergénekkel is, akár a külső környezeti hatásokkal is, tehát ez előbb is, de akár utóbb is megjelenő probléma lehet. Tehát, hogy ez egyik vonza a másikat. És ebből kialakulhat egy olyan komplex problémakör, aminek utána a feltárása, az anamnézise ugye elég komplexitást igényel, és akár teammunkát, ahol ugye az adott szakorvos, az adott szakember, akár dietetikus, akár pszichológus, vagy mentálhigiénész szakember, de akár például mozgásszervi, tehát akár egy gyógytornász segítsége is szükséges lehet.
1: Hiszen ugye az említett vashiány az már egy vérvételből kimutatható, de hogy épp milyen tápanyagból van hiánya esetleg valakinek, akkor az különböző vizsgálati módszereket igényel.
0: Igen, azért egy általános laborban azt is javaslom, hogy mindenki érdemes azért évente, hogy elmenjen. Ugyanúgy, mint ahogy a többi szűrővizsgálatra azért van már egy program, hogy milyen életkorban, milyen szűrővizsgálatra célszerű elmenni. Egy laborvizsgálatra évente mindenkinek jó elmenni, és azért ebbe egy általános nagy laborban látunk már azért mi is paramétereket. Emellé általánosságban mondjuk egy vas szintet is kérhetünk, akár egy D-vitamin szintet is kérhetünk, ugye magnézium szintet is megnézhetünk, ezek ilyen általános vérvizsgálati eredmények, amiket már ott rögtön láthatunk. De emellett természetesen lehet nézni akár egy szelén szintet, mert például az is nagyon-nagyon fontos, hogy a magyarok azok például szelén hiányban is szenvednek általánosságban. És ugye a szelén az rendkívül szerteágazó feladatot tölt be a szervezetünkbe, tehát nem csak a pajzsmirénynek az egyik nélkülözhetetlen nyomeleme, hanem az előbb említettem például egy bőrhaj köröm normál működéséhez elengedhetetlen, de elengedhetetlen a hormonok normál működéséhez is. És akkor ezt is például egy vérvizsgálatból már lehet látni, és érdemes akkor, ha olyan eredményt kaptunk, hogy alacsony például a szérum szelén szintünk, akkor ezt megfelelően ugye pótolni kell ahhoz, hogy tökéletesen működjön a szervezet, ne legyen például hajbőr-köröm probléma, pajzsmirigybe és esetleg a kezelésbe kiegészítésképpen ez segíthet.
1: És itt műsoridőnk végén, még hogyha néhány gondolatot az eddigiekben elhangzottak tekintetében kezelés kapcsán, itt a szívünkre helyezne, Nikolett.
0: Nagyon fontos a kezelésben ugye egyrészt már a megfelelő diagnosztika, mert akkor lesz sikeres a kezelés és hatékony. És mindenféleképpen a szakember segítségét kiemelném, hogy kérjük ki szakember segítségét, és a személyre szabottság lesz még itt az óriási hangsúly, tehát itt a dietoterápiánál nélkülözhetetlen, hogy ugye a megfelelő egyére szabott és hangolt életmódhoz igazított és személyre hangolt diétának a beállítása nélkülözhetetlen.
1: Csitári Nikolettnek köszönöm szépen, hogy ezeket a hasznos gondolatokat most megosztotta velünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is. Mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, és én is elköszönök kedves hallgatóinktól. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallották, amelyben Csitári Nikolett dietetikussal beszélgettünk. Én Kisnéveres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Látogató, az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. A szociális dolgozók kétlépcsős béremeléséről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának 10%-os növeléséről, a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről, valamint egy új környezetvédelmi szuperhatóság létrehozásáról és a dohány és kaszinó koncesziók radikális átalakításának terveiről is beszámolt a miniszterelnök, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter bejelentette, a kormány a szociális dolgozóknál kétlépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Elmondta azt is, hogy 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását, valamint a 65. évüket betöltött megváltozott munkaképességűek ellátását a nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120.000 forintra növeli. Bejelentést tett a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről is. A kormány most döntött arról, hogy október 1-től az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javítóintézet visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és azonnali hatállyal 3 milliárd forintot biztosítanak az ellátás fejlesztésére. Jelezte, az idén 500 millió forintot, 2027-ben másfél milliárd forintot, 2028-ban pedig még 1 milliárd forintot szán a kormány erre a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt csütörtökön, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. A szóvivő szerint minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. A kormány nem hagyja magukra ezeket a bajba jutott családokat, ezért új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indításáról döntött. Ezt a szolgáltatást biztosítja november 20-ától a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A kormány szóvivő szerint a szolgáltatás bevezetésével évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő ember kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, de online is lehet majd jelentkezni a tanácsadásra. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Ebben az évben is a Debreceni Egyetemen tartotta nyárvégi szakmai találkozóját a Doktorandusok Országos Szövetsége, a szervezésben a helyi doktorandusz önkormányzat működött együtt. A fórumon a hazai doktorképző intézmények, PhD-s hallgatói előadásokon, workshopokon, kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, amikkel segítik a tudományos pályára való felkészülést és elindulást. Az idei programon a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára bemutatta az ország új tudományos és innovációs stratégiáját is. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkárt hallják.
2: Bemutathattam azt a tervet, amit az elmúlt három hónapban a Tudományos és Technológiai Minisztérium a tudománypolitikában és innováció fejlesztésben elkészített. Az ország innovációs fejlesztését három fő területen fogjuk támogatni, melyek a környezet, az egészség és a technológia, illetve lesz ennek két átfogó pillére a társadalmi jólét és a biztonságunknak a fejlesztése. Mindenképpen szükséges tudomány és innováció szempontjából megemelni azokat a pénzügyi kereteket, amik rendelkezésre állnak a magyar kutatók és innovátorok részére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Fejlesztési Hivatalban. Tervünk, hogy megduplázzuk ezt az összeget három év alatt, és ezzel megerősítjük az alapkutatási támogatási rendszert. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió KINOP nevű operatív programjának a következő két évben rendelkezésre álló összegeiből szintén a magyar tudományt és innovációt a lehető legmagasabb szinten segítsük. Szintén egy misszióvezérelt részt meghirdetünk arra, hogy a magyar alapkutatási eredményekből a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban startupokat hozhassunk létre. Bemutattam azt a programot, amely segítségével az Európai Unió Horizon pályázataiba segítünk visszaintegrálódni a magyar kutatási szférát, illetve azt a konstrukciót, ami az elmúlt kormányzat alatt is létezett és segítette a magyar kutatók nemzetközi esedését. Ez eddig a magyar egyetemeknek állt a rendelkezésére, most már ezt ki fogjuk nyitni a kutatóhálózatoknak is.
1: Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Póna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelentős méh családveszteség várható, az érintett 5145 méhésznek ugyanakkor fenn kell tartani az előírt állományszintet, indokolták a kérést.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Apikén.
1: Bogyós Gyümölcske.
2: Édesvész.
1: Szent Péter Esernyője.
3: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Költő utca 97. El kellett volna küldenie azt a levelet, amelyet a tavasszal írt. Ha most a kezébe adja, nevetséges lesz. Pedig kell, hogy tudja, ha ugyan nem tudja anélkül is. Mikor a postára vitte, a Csider utca sarkán az árvával találkozott, nem merte bedobni előtte, s másnapra már megbánta az egészet. Most az a levél is itt van, s a másik, az Express talán túl zavaros lesz nélküle. Vajon Janka mit gondol, hova lett az az 1200 forint a takarékkönyvből, amelyet minden indokolás nélkül egyszer csak kivett? Mi lenne, ha megmondaná neki, ennyibe került, hogy megtudja az Annuska címét? Mi lenne, ha megmondaná, hogy harmadéve ott járt a Költő utcában, a házban is bent volt, látta az Annuska névtábláját, s egy trafikba ugrott be, mikor meglátta Annuskát kilépni a kapun. Egy korcskutya ugrált körötte, mesztelen karján kis kosár volt, s a zöld sarukban pirosra volt lakkozva a lábán a köröm. Itt állt mindig ebben a kertben, idehajtotta az arcát, itt volt az a megyfa. Hogy gyűlölte mindig, hogy félt tőle, a szavától, a szemerebbenésétől, az okosságától, amellyel mindig észrevette, hol van rés valamelyik mondatán, s kurta kis nevetésével komolytalanná tett mindent, amit addig okosnak és vitathatatlannak hitt. Hogy gyűlölte a haját, mindig repkedő nagy fekete haját, amelyet sose akart rendre szoktatni, lesimítani, mint Janka. A képeit, a hangját, a készfogását, erős kis markát, amelyel megszorította a kezét az eljegyzésükön azon a légitámadásos nyári napon, amikor Franciska néni elfutott a sziréna szavára, és az asztalon maradt a habos kakaó. Sok boldogságot kívánok! Meg tudta volna ütni. Ha nincs az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszakája, talán máig nem tudná még, hogy Annuska volt az egyetlen nő a földön, akit valaha szeretett. Hol keresse? Miért nem jön fel? Bizonyosan megkapta a levelét. El kell mennie Pestről. Neki igazán mindegy lehet, hol gyártja a papucsait, szövi a gyékényét, hol festi a lámpaernyőket. Minden nagyobb városban van népművészeti bolt. Megélhet akárhol a Csecsebecséi után. Meg kell értenie, hogy el kell mennie Pestről, a Janka érdekében kell elmennie, a Zsuzsanna érdekében, még a Somodi Ádám érdekében is, akivel együtt él a Költő utcában. Ki az? A szeretője? A férje? Mert ha egyszer meglátja őket valahol együtt, ha összetalálkoznak színházban, az utcán, érezte, hogy elindul a könnye. Visszament a kúthoz, merített a fapohárba, lenyelt még egy pirulát. Hosszú út lesz, míg visszatér a városba, jó, ha ebédre haza tud gyalogolni. Amikor feljött, biztosra vette, hogy Annuska rövidesen itt lesz. Most már bizonytalanabb. S ha nem jön fel? Janka dadogott valamit, amikor megemlítette neki Pestet, valami butaságot, hogy nehéz volna itt hagyni Tarbát, hogy a főváros ismeretlen, idegen. Oda se figyelt. Hát fontos az, hogy Janka szerette Pesten lakni. A parókián garázs is van. Micsoda fürdőszobája lehet ott a papnak, nem egy ilyen káddal megcsúfolt mosókonyha. Elaludt a gyertyája, csak a hold világított. Annuska ott állt az ajtóban, ráfordította a zárra a kulcsot. Olyan volt a holdfényben, mintha kék volna a bőre. A haja is olyan volt, mint mikor megismerte, mintha még nem volna felnőtt 19 éves lány, hanem 13, mikor legelőször látta. Papucsban volt, mezítelen bokája is kék volt a fényben. Félsz? Kérdezte tőle valami soha nem érzett boldogsággal, hogy Annuska fél, és ő valamiképpen nyugodt most. Hogy Annuska fél, akit sose látott megijedni. A haláltól félsz, suttogta neki. S Annuska rázta a fejét, és közelebb lépett hozzá egy lépéssel. Felállt, s várta, hogy hátra lép előle, mint mindig tette, ha közelebb volt hozzá, mint sem el tudta viselni. Várta, hogy hátra lép, a teste ösztönös irtózatával. Annuska nem tudott villamoson sem utazni, sírt, ha bepréselték az emberek közé, annyira undorította minden idegen test közelsége. A katonáktól félek, mondta Annuska, s még mindig a szemébe nézve elkezdte kigombolni a ruháját. Végig gombos piros ruha volt rajta, kilépett belőle. Olyan volt, mint az álom. Ordítani szeretett volna, a gyufa után tapogatózott, de Annuska kiverte a kezéből. Az ágy mögöttük meg volt vetve. Annuska szája száraz volt, és nem csókolta vissza. Keze, amellyel a hátát fogta, jéghideg. Mikor végre egyedül maradt, csak reszketett és borzongott a párnák között, amelyek egyszerre megteltek az Annuska illatával. Mondatokat fogalmazott, és terveket kovácsolt. Mit mond a papnak, hogy kéri vissza a szavát Jankától, hogy viszi el Annuskát valahová falura, hogy szoktatja le vadságáról, rettenetes szokásairól. Hajnaltájt verni kezdték a kaput. Kati a pincében sikoltozott, apa magához szorította az úrvacsora kancsót, és krétafehéren állt a verandán. Árpád mögötte leselkedett, a palástjába kapaszkodott, s Jankáról csak sejteni lehetett, hogy Katival van lenn a pincében, de már hangja sincs az iszonyodástól. Ő kirohant, hogy megkeresse Annuskát, hogy megvédje, hogy meghalljon védelmében, s érezte, hogy mindjárt hányni fog, hogy nem tudja, nem bírja kinyitni a kaput, nincs annyi ereje, hogy eltolja a reteszt. És akkor jött Annuska, ugyanabban a piros ruhában, mint az éjjel, oda ment a kapuhoz és kinyitotta. Négy orosz tolult be, rábámultak Annuskára, az egyik előre rohant, mindnek puska volt a kezében. Nyimecki ezt? Ordította az első. Mit ordítasz? Mondta Annuska. Nem süket itt senki. A katonák rábámultak. Az egyik észrevette apát, oda ment elé, jól megnézte, aztán elkezdett röhögni. A harmadik ő hozzá lépett, végig tapogatta a zsebét, de csak az új szövetség volt benne, semmi más. A negyedik még mindig Annuskát bámulta, elkapta a csuklóját. Annuska kirántotta a kezét, és ráhúzott a katonára. Eridj az Isten nyilába, mondta neki, és elfordult, bement a konyhába. A katona elvigyorodott, mondott valamit, a többi is nevetett, az első már hozta Jankát és Katit a pincéből, s a térdét csapkodta elragadtatásában, mert csak most a hajnali fényben látszott, micsoda égverte boszorkányt maszkíroztak Jankából. Aztán a második odament apához, elkapta a kezét, megcsókolta, utána az arcát is megcsókolta jobb felől, bal felől, és keresztet vetett. Apa megdicsőülve magasra emelte a kancsót. Kegyelem néktek és békesség, mondta zengő hangon. Az oroszok leültek a lépcsőre, és cukrot adtak az árvának. Anzsu délután érkezett meg. Olyan nyugodtan sétált be a kapun, mintha csak a szomszédban járt volna sóvágóéknál. A homlokán horzsolás volt. Az őrrel fertelmesen ordítottak egymásra, míg Annuska ki nem rohant, félre nem tolta az őrt, és be nem rántotta Anzsut meg a képeket a kapun. Anzsu éhes volt és fáradt. Annuska főzött neki rántott levest. Ő utána ment a konyhába. Megállt mögötte. Éjszaka óta még egy percre sem voltak egyedül. Megérintette a vállát. Annuska megfordult. Akkor látta, hogy sír. A könnyek ott gurultak az arcán. Már nyitotta a száját, mikor Annuska hátat fordított neki, s ugyanazzal a hangsúllyal, amivel az imént a katonának azt mondta neki is. Eridj az Isten nyilába! Hirtelen olyan álmosság lepte meg, hogy legszívesebben végig dőlt volna a barázdán. Húzta a homok a fejét. Ha itt marad, ha nem sétál, még elalszik. Megmosta az arcát a vödörből. Ez egy kicsit felfrissítette. Még egy órát vár. Ha az alatt nem történik semmi, le kell mennie a városba, különben elkésik az ebédről. Erős lehet ez a szer, elkábult tőle. Még tudja, mire gondolt az imént, csak valahogy tompán, mintha ezer évvel ezelőtt történt volna mindez, s valami más emberrel, nem is ő vele. Tehát nem is szégyenletes, és nem is fájó. Szajha, mondta magában tárgyilagosan. S ugyanakkor furcsa módon valami más becéző szó jutott az eszébe. Nekidőlt a verőcének, és lenézett a dombon a fügekert felé. Ha jön, ezen az úton kell majd jönnie. Kilenc. Anzsu mindent tudott. Annuska sejtette honnan, Kati nénitől. Gyerekkorában sokszor töprengett azon, hogy a két testvér közül miért Katival tartja Anzsu a barátságot. Miért nem Rozikával, aki kedvesebb is, értelmesebb is. Nem tudott rájönni az okára. Annuska 9 év óta most először hallott a családjáról. Éva meglátogatta ugyan egyszer, amikor még a Derkovics utcában lakott, de akkor nem esett szó Tarbáról. A műhelyről beszéltek, cukkerékről, hogy még kép sem maradt utánuk. Éva nem merte magával vinni a fénykép albumát, mikor hamis papírjaival feljött Pestre. Teját ittak, és egymás nyakába borulva siratták Jenőt és cukkernénit, és ő akkor lerajzolta neki a műhelyt és Jenőt, a szalont is lerajzolta cukkernénivel. Nem kérdezősködött a parókiáról. Éva meg nem beszélt róla. Annuska úgy érezte, van rá valami oka, hogy nem említi őket. Nem csak természetes tapintatossága, valami más is. Az egyetlen, akiről tudott, Kun László volt. Olvasott róla olykor az újságban. Egyszer egy Szent István napon a rádióban is hallotta beszélni. Sőt, ezen a nyáron, mikor leszaladt a Gyümértbe, paradicsomért, a képes újságból csavart zacskón egyszer csak meglátta a képét. Paradicsom salátát akart csinálni, aztán nem csinált végül sem, pedig Ádám nagyon szerette, s először mindjárt azt kereste a jégszekrényben, amikor hazajött. Akkor csak ledobta a paradicsomot zacskóstul az asztalra, és elment Gusztávval sétálni. Gusztáv örjöngött a gyönyörűségtől, mert ez nem volt a séta szokásos ideje. Annuska ilyenkor főzött, neki pedig kint kellett feküdnie a kertben, ami egyáltalán nem volt szórakoztató, legfeljebb abban a pillanatban, amikor Ádám befordult a Diana út felől. Gusztáv teljesen átérezte, milyen nagy szó az, hogy hamarabb meghallja Ádámot, mint Annuska észreveszi. S örömében úgy nyűszített ilyenkor, hogy minden szomszéd felfigyelt. Jön már Somodi, méteres lépteivel mindjárt itt lesz, ha nem is látni még, csak a kutyájuk orra és füle érzékeli. Jó másfél órát bolyongtak a Svábhegyen akkor. Gusztáv eleinte elrohant mellőle, vakondokot és madarat lesett. Aztán a második fél órában elcsendesedett, csak lépegetett mellette, s időnként felnézett rá. Észrevette, hogy baj van. Nem mozdult el Annuska oldaláról. Mire hazaértek, elmúlt az ebéd ideje. Annuska leves szagot érzett, kömény magos leves szagot. Mint Anzsúnak, neki is ez volt a kedvenc étele. Belefacsarodott a gyomra, olyan hevesen érezte, milyen éhes. Gusztáv előre rohant, ő utána. Ádám akkor oltotta el a gázt. A krumpli pirosra sülve sercegett a serpenyőben, és valami libacomb ágaskodott mellette. Ádám a levest szűrte, és az asztalon ott volt a paradicsom saláta. Annuska nem bírta kivárni, míg leülnek az ételhez. Kikapott egy krumplit, s azon forrón a szájába tömte. Ádám fütyült, nem szóltak egymáshoz. Mikor lenyelte a krumplit, véletlenül felnézett. A konyhafalon egy óriási kartonra ragasztva, ott volt a szétboncolt képeslap. Ott volt a kép, a parókia udvara, a Jázon padja, rajta Kun László, a kezében könyv, mellette Janka, akiből csak a haja látszott, úgy lehajtotta arcát a varrásra, s közöttük egy hosszú lábú, hunyorgó kisgyerek. Az udvar végében látszott az Anzsu fészere, s a kép tetején a tarbai templom tornya a sétálóval, ahonnan gyerekkorában cseresznyemagokat köbdösött a járókelőkre. A karton tetejére piros temperával rá volt írva Fali Újság. A felragasztott kép egy mérleg bal, magasabban lebegő serpenyőjében ült, s a másik serpenyőben, a jobban, amely a mérleg másik karján, a karton jobb sarkában függött, és diadalmasan súlyosabb volt, mint Amasz parókiástól, ott szolgált Gusztáv kutya, és a szájában tartott egy ecsetet. Ádám meghagyta a kép eredeti feliratát. Kun László tarbai prédikátor is az igaz béke híve, de a mérleg alá óriási szabálytalan betűkkel odafestette. Szeretlek. Gusztáv nyűszített. Ádám rá se nézett Annuskára, hordta be az ételt a műterembe. Mint a gyerek, hátulról a nyakába csimpaszkodott. Ádám megindult vele, vitte a hátán, mint egy hátizsákot. Gusztáv ugatott, ugrált. Ádám még mindig nem szólt semmit. Letette a kömény magos levest az asztalra. Annuska elengedte a nyakát, lezuppant a patkára. Elkezdtek enni. Ádám festékekről beszélt, az új képéről. Annuska Gusztávról, és arról, hogy drágább lett a paradicsom. De már akkor érezte, hogy tarba elmúlt, és már nem is fáj. Az első, akit megkérdezett, Jázon volt. Él még a tarka? Kérdezte. És alig tudta kimondani a szavakat, olyan sebesen vert a szíve. Anzsu ránézett, aztán állával az orgonabokor felé döfött, s akkor észrevette a sírt, nagy fehér kavicsok gyűrűjében a kiskerek sírt, az arasznyi kopjafával. Elkapta a szemét, felnézett a kunhalomra. Ott van valahol a szőlő, ott várja most Kun László. Csak várja az ítélet napig. Nem is ő bontotta fel a levelet, hanem Ádám. Ő a kezébe sem akarta venni, csak a tartalmát tudja. Nem is válaszolt, amikor Ádám elmondta, mi áll benne. Anzsu dünnyögni kezdett egy nótát a szélről. Vele próbált énekelni, de nem nagyon sikerült. Nagy könycseppek pottyantak az ölébe, a csuhéra. Jázon. Anzsu csak morogta mellette a nótát, rá-rá pillantott, ahogy ott kuporgott mellette a földön. Ugyan szerencse, hogy nem tud megszólalni, majd faggatná, mi lett a kutyával. Lám az se jutott eszébe bánatában, hogy került ide Jázon a parókiáról. Mondott egy cifrát félig hangosan. Annuska elnevette magát, mert az imént még énekelt, Már meg mit mondott, milyen ronda szót. Majd káromkodna ő is, csak tudná, hogy tették ki a tarkát a szemét tetejére, a ház elibe. Ha a szemetesben nincs több tisztesség, mint a veres bolondban, még nyugvó helye se volna szegénynek, pedig bemegérdemelte. De hát Jázont mindenki ismerte Tarbában. Aztán Simon András, mikor a telepre ment a szemetes kocsival, beordított érte a házba, és leadta Jázont egy újságpapírban. Annuska könnye csorgott, hiába énekelt neki. Ne ríjon, lesz már más szaporulat, mondta neki. Házasodik az árva. Annuska rábámult, megállt a könny a szeme sarkában. Nagyon jól emlékezett Fitori Erzsire. Kenyérhéjat árult a zsibogónak út mellett. És ha sokáig nem kelt el az árujuk, és megszomjazott, Anzsu odavitte inni. Fitori Erzsi mindig adott neki egy almát, a fenekére vert és megcsókolta. Fitori Erzsi nem fügekerti volt, hanem Nagy Lajos telepi. A Nagy Lajos telep oda átfeküdt a város túlsó felén, s hozzá képest a fügekert előkelő fertájnak számított. Mert a Nagy Lajos telepen földbe vájt vermekben éltek a munkanélküliek a háború előtt. Fitori Erzsi is, Béres Zsófi is, a tanítónő a Nagy Lajos telepen született. Erzsinek szegről végről még valami rokona is volt Zsófi. Nagy kommunista, mondta Anzsu, és az udvar hátuljából egy csuhéköteget hozott elő. Hát Fitori Erzsi azt mesélte, hogy ezt a Zsófit veszi el az árva. Az öreg Béres már nem él, odamaradt a háborúban. Hanem Béresné még megvan. Bútorgyár van azóta a telepen, ott dolgozik. Széklábat csinál, és igen örül, mondta Erzsinek, hogy csak férhez kerül már a lánya, azt hitte sose akad már senkie, amilyen savanyú kese lány. Anzsu röhögött, mikor elmesélte, hogy Kati milyen elkámpicsorodottan számolt be erről. Fájt neki, hogy Árpádka előbb-utóbb csak elkerül a háztól, aztán meg, hogy a szemétből házasodik, az alja népből. Még ha fügekerti lenne az a lány, röhögött Anzsu. Valaki a Kati familiájából, de a Nagy Lajos telepről. A telepet egyébként Béla János telepnek keresztelték azóta, hogy Annuska utoljára kint járt. Az Isten nyila se tudja, ki lehet az a Béla János. Az nagyon jó lesz, gondolta Annuska, ha az árva kikerül a parókiáról. Tanító lett belőle. No, ez elég nagy meglepetés. De azt nem gondolta volna, hogy apácska ennyire szegény. Persze, ha dédmamának rendszeresen küld, mi maradhat neki a papi nyugdíjból? De hogy Jankáék elfogadják, hogy a kosztjáért fizessen? Apa alig eszik valamit, legfeljebb iszik, és hát a szőlő az övé. Vajon ki gondozza most a szőlőt? Nem merte megkérdezni, megvan-e még a megyfája. Hogy mamácskát Katin kívül sose látogatta senki, azt sejtette. Azt mondta Anzsu, hogy Kerekes, az orvos, rázta is a fejét, hogy nem volt még betege, aki iránt ilyen keveset érdeklődtek volna. Anzsu benézett hozzá olykor. Sosem ismerte meg, de mindig megörült neki. Árpacukrot vittem neki, tudja, mesélte Anzsu. S Annuska elbámult, mint minden adaton, ami az anyjáról kiderült. Soha életében nem hallotta, hogy mamácska szerette volna a cukrot.

Csak hogy apácska észrevette, mikor a postára indult vele. Kiszedte a kezéből, széjjel tépte, meg is taposta, s ott az udvaron a Kati szeme láttára megverte Jankát. Janka az akadémiára címezte a levelet, s Annuskának eszébe jutott, hogy a szökése estéjén, mikor elalvás előtt megcsókolta Jankát, azt mondta neki, ha egyszer nem találná itthon, és valami nagyon fontos dolgot kellene megbeszélnie vele, Pesten keresse a képzőművészeti főiskolán. Janka már félig aludt, motyogott valamit. Annuska azt hitte, nem is érti, mit mond. Hát akkor mégis értette. Janka zokogott, Kun László kirohant a káplániáról, de nem szólt rá apára. S apa úgy összeverte Jankát, ahogy őt szokta hajdanában. Ugyan mi lehetett annyira fontos, hogy Janka írt neki? Anzsu közben kitálalta a levest. Annuska kétszer vett, olyan jól esett neki. Anzsu csak a tányérfenekét ütögette a kanalával. Neki nem ízlett az étel. Pedig ember emlékezett óta nem evett már csirkét. A kakaska, akit levágott, az övé volt. Nehezen ölte meg, összeszoktak már ketten. Járt utána, mint a kutya. Ennivaló sem igen kellett neki. Elbogarászott, elkapirgált magának. De mit adott volna a lánynak ebédre, ha le nem vágja? Isten adta kis kakasa. Nem vélte, hogy valami baja lesz. Olyan szépen odaengedte a nyakát a kés alá. Még a sűrű, jószagú lése csúszott le a torkán. Megpróbálta farigcsálni a combocskát. Nem ment. A jércéket csak befogta az útról reggel. 3 nap óta erre kóricálnak az öreg pósné jércéi. Majd jaj békol utánuk, ha nem leli őket. Ha Annuska elmegy, kihajtja a csirkéket az útra. Hazatalálnak. A szőlőt lopta. A kunhalomról lopta. Fenn járt hajnalban. Gergely, az a két balkéz, már nem volt otthon. Hozott volna egy szakajtó almát is, de félt, hogy Annuska megismeri, mert ilyenfajta almájuk csak nekik termett a városban. A szőlőt azt eszegette szépen, nem is sejtette, hogy ő is kötözgette valamikor csepp kezével, mikor még kisgyerek volt. Majd ordít a pap, ha észreveszi, hogy meglopták. A szám szerint tudja, hány billing van egy-egy tőkén. Kati azt mondja, amúgy is könnyen ríj, mindig ríj, amikor nem olvas vagy nem iszik. Na, ő felőle ríhatnak mind, az egész háznép. Ő ugyan nem szánja egyiket sem, csak ez ne sírjon itt semmiért, ez a lány. Meg kéne kérdezni tőle, minek nem lett belőle festő, ha egyszer azért ment el hazúról, hogy az legyen, aztán kitanulta a festőiskolát. 5 évig tanult odafent Pesten, aztán ni hol van, nem sokkal messzibbre, mint ő. Pedig még oklevele is van, rajztanári oklevele, de se nem festő, se nem tanító, hanem dobozokat farag, hamutartót gyúr, vázát meg lámpaernyőt fest, aztán boltban árulja. Népművészeti boltban. Itt is van ilyen bolt a városban, de nem vásárol benne senki. Van itt szőttese meg cserépedénye mindenkinek. Akárhányszor felvetődik a főutcára, a bolt elejébe, mindig ugyanaz a kirakat, nem fogy az áru. A lány azt mondja, odafent elkapkodnak mindent, nem győzi csinálni. Elviszik, még rajta a keze melege, aztán már a másé. Látszik is rajta, hogy nem nélkülöz, kövérebb valamivel, mintha még nőtt is volna. Azt meséli, megrendelik nála a munkát, ő megcsinálja otthon Ádámmal, aztán leviszik a városba, és pénzt kapnak érte. Na, ő nem kújtorogna a munkájával sem erre. Lehet, hogy tőle is vennének, de ahhoz be kellene menni a városba, be a boltba, aztán kínálgatni, kirakni, amit hozott. Tessék, sótartó, ihol ez a pásztorbotni, olyan a cifrája, mint az öregapám kampós botjának, aki juhász volt a büdös árok mellett. Viaszkot csepegtetett a fafaragásra, attól olyan piros. Nem neki való az ilyesmi. Ha meglett volna a bolt, abba is mindig Annuskát szánta. Ő csak pipázott volna hátul, a lány meg beszéljen. Nem, még neki se lett volna szabad beszélnie. Kérje a vevő, ha akarja.

0: minden egyes tárgy, ami csak kikerül a keze alól, más-más. Nem csinált még két egyforma darabot teljes életében. Elég baj az neki, hogy oda kell adni. Hát ha már odaadja, legalább kérjék. Ha kérik, már oda tudja adni. Ha kérik, aztán látszik, hogy tetszik, akár ingyen is odaadná már, csak a vevő kedvére való legyen. A zsibogón azért jó, mert az ember csak üldögél az áru mellett, fel se néz, köszönni sem kell. Aki arra jár, vagy megragad az áruja előtt, vagy odébb áll. Ha rábök a kefére vagy dobozra, megkérdezi mennyi, az ember fia ráfelel, aztán vagy tetszik a vevőnek, vagy elmegy. Az ember akár ne is szóljon többet, alkudni úgy se lehet vele. Ismerik már a soron a természetét. De hogy ez a lány se vitte többre. Mindig azt hitte, nagy képeket fog festeni. Olyanokat, amilyeneket este a gyertyafénynél mutogatott neki, mikor leszökött a fészerbe az albumaival, és ketten lapozgatták. Miért nem lett belőle festő, ha első volt a főiskolán? Az első három évben jutalmat is kapott. Miskolcra is ingyen vitték arra a festőtelepre, amelyről írt. Aztán hogy szerette a képeket teljes életében? Még a katolikus templomba is elment vele, csak hogy láthassa az oltárképet, amiről mesélt neki. Pedig úgy félt odabenn, hogy a foga csattogott, mert ha valaki megismeri, aztán szól az apjának, nem kerül ki élve a keze közül.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcske. Szentpéteresen. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítő anyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-ével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszűrt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a napos felhős idő, eső csak néhol várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégeit, mai két vendégét. Kis Anna éghajlatkutatót, a földtudományok doktorát, az ELTE meteorológiai tanszék tudományos munkatársát, és Szabó Péter éghajlatkutatót, az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek hozzánk. Éghajlatváltozás és hatásai, ezek lesznek a témáink, vagy a fő témánk a következőkben, és most szeptember elején, szeptember 3-án beszélgetünk, és hát a mai nap időjárás is ilyen 28-29-30 fok körüli hőmérsékletekkel, illetve hát a folytatásban, hogyha megnézzük, akkor a további napokra előrejelzett jócskán 30 fok körüli vagy feletti értékekkel azt jelzi, hogy hát a szeptember beköszöntével nemigen ér véget a nyár. Kapcsolható akár ez is az éghajlatváltozáshoz, hogy átalakul egy kicsit az évszakok folyamatossága, vagy az évszakok szerkezete. Önök is a másfél foknál készítettek elemzést arra vonatkozóan, hogy változnak, sőt az elmúlt évtizedekben nagyon is megváltoztak az évszakhatárok. Hosszabb lett a tavasz és a nyár, szóval egy kicsit felborultak az évszakok?
2: Így van, ezt vizsgáltuk mi is, hogy az évszakok megváltoztak kissé, hogyha azt tekintjük, hogy az 1970-es és 80-as években szimmetrikusak voltak az évszakok, egyébként egészen azok voltak, akkor az mostanában megváltozott, mert gyakorlatilag 2-3 héttel hamarabb kezdődik a tavasz, mint korábban, és nagyjából csak egy héttel hamarabb fejeződik be, mint ahogy kellene május 31-éhez képest. Tehát azt jelenti, hogy akkor 25 nappal hosszabb a...
1: Az nem csekély azért 25
2: a
1: nap.
2: A tavaszunk, és ugyanúgy a nyarunk is hosszabb lett, egy héttel hamarabb kezdődik, mint például június 1-e, és 2-3 héttel pedig kitolódott szeptemberre. Tehát egyértelműen az is 25 nappal hosszabb lett, az ősz hossza érdekes módon nem változott, míg a tél a két éjszak növekedésére pedig lecsökkent a tél hossza.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy például értelmet veszti lassan az, amikor indián nyárról, meg vénasszonyok nyaráról beszélünk, vagy ez azért beiktatható abba a szeptember, ugye ez ilyen szeptember második fele, talán még október eleje szokott ez lenni, de hogy ezt is ez az évszakok átrendeződése, ezt is felülírhatja? Talán? Kis Anna.
3: Itt igaziból igen, a magának ennek az indián nyár fogalomnak nincsen igazán exakt definíciója, tehát egy kicsit függ attól, hogy hogyan értelmezzük ezt a jelenséget, de hogyha igen, azt a kritériumot szabjuk meg, hogy ez akkor következik be, hogyha nyár után már volt egy hidegebb periódus, és utána jön megint egy felmelegedés, akkor igen, mondhatjuk azt, hogy ezt kvázi bekebelezi a nyár, és ugye kitolódik ilyen szeptember végéig, és akkor már nehezebben fordul elő egy ilyen úgynevezett vénasszonyok nyara.
1: De hogyha azt mondjuk, hogy kicsit újra kell gondolnunk, vagy hát újra szakaszolnunk az évszakokat, akkor tulajdonképpen ha nagyon drasztikusan akarjuk ezt elválasztani, akkor van egy melegebb és egy hűvösebb időszak? Vagy ez azért, ez a csak pusztán két időszakra bontani, az azért nagyon leegyszerűsíti
2: hát
1: a dolgot.
2: Hát ez nagyon az szerintem, mert mindig van egy napenergiában gazdagabb, melegebb évszakunk, ezt neveztük ugye nyárnak, aminek hossz egyre rövid, vagy hosszabbodik, bocsánat, illetve van egy napenergiában szegényebb, hűvösebb évszakunk, ez a tél, és a kettő között pedig azért a kettő harca megy, és ezt nevezzük átmeneti évszakoknak. Tehát lehet, hogy persze eljutunk oda egy idő után, hogy ugye a tél is gyakorlatilag egy tavasznak vagy ősznek felel meg, és akkor mondjuk egy ilyen enyhe időszaknak nevezhetjük, meg egy forrónak. Tehát ez is elkövetkezhet, de egyelőre még szerintem maradhatunk a négy évszaknak.
1: Ugye nyilván ezeknek az évszakos határoknak is lehet egy, hát úgymond egy ilyen civil olvasata, vagy egy civil megközelítése, és egy tudományos megközelítése, mert hát lehet, hogy annak, hogy ugye hosszabb lett a nyár, és akkor itt ugye 20-25 napokról beszélhetünk, ennek azért sokan örülnek, hogy szeptemberben, októberben is lehet mondjuk kabát nélkül járni, egy ingben vagy egy pólóban, akár lehet a kertben piknikezni, novemberig nem kell fűteni talán, vagy még lehet, hogy még utána se. Hát ez úgymond a civil vagy a laikus olvasata, vagy a megközelítés, de nyilván van ennek egy tudományos megközelítése, és gyanítom, hogy ott azért már vannak negatív következmények, és így lehet ez?
2: Igen, ez egy abszolút pozitív hatása, persze, hogy ősszel később kell elővenni a kabátot, a fűtési szezon sokkal később kezdődik, tehát ez egy pozitív hatása. Ugyanakkor azt vizsgáltuk is pont mi, hogy nagyon sokat tényleg meg tudunk spórolni, egyre többet a fűtési energia csökkenésével, hiszen ugye melegszik a tél is jelentősen, ezért kevesebbet kell fűteni. Ugyanakkor, amit a hűtésre költünk majd, meg ugye ezeket a műszereket be kell szerezni, ezeket a légkonikat, az gyakorlatilag egyes térségekben majdnem akkora értékű, mint amennyit nyerünk a fűtésnek a csökkenésével. Tehát, hogy nem feltétlenül pozitív hatásokról kell csak beszélni, illetve láthatjuk ezeket is a pozitívakat, de úgy gondolom, hogy jóval kisebb azoknak az aránya és a mennyiség, amelyek a pozitív oldalon szerepelnek.
3: Amit még esetleg igen hozzátennék, hogy itt az ökológiai rendszerekre is kell gondolnunk, tehát hogy egy kicsit így túllépve a saját hétköznapjainkon, hogy ott is bekövetkezhetnek ilyen eltolódások, vagy akár kártevők ugye áttelelhetnek, vagy tovább aktívak
1: maradhatnak. Hát, hogy új kártevők jelennek meg, ugye, pontosan, most például igen, ugye igen. Itt voltak a mi hagyományos szúnyogjaink, aztán most ugye egyre inkább már a ázsiai tigris szúnyogok vették át a terepet, tehát ez is átalakul, idegen honos kártevők megjelenése, de hát gondolom, hogy a szántóföldi kultúra is markánsan változhat, tehát ennek nagyon sok olyan következménye van, ami hát valóban negatív folyamatokkal is járhat együtt. Ugye említette a telet, arról kevesebb szó esett, meg hát most még ugye itt vagyunk a nyár utóban, vagy az ősz kezdetén, de azért ott is nagyon markáns változásokat lehet tapasztalni, hogyha már az előző évek teleit nézzük, egyértelműen eltűnni látszik a kiterjedt havazás, a hosszan megmaradó hótakaró, és hát nem csak nálunk, hanem éppen most lehetett olvasni arról, hogy Ausztriában és Svájcban is, ahol rendre már például sípályákat kellett bezárni, és nem csak időszakosan, hogy télen nem volt hó, hanem végérvényesen bezárták, mert azt mondták, hogy ilyen magasságban, ezen a területen egyáltalán nem várható olyan havazás, és még gépek olyan műhavat se tudnak csinálni a téli időszakban, ami ezt a sípályát alkalmassá teszi. Szóval ezeket is, nyilván a télben is nagyon markáns változások jöhetnek, annak is annak.
3: Igen, itt is a hőmérséklet emelkedése az elsődleges, amit ki lehet emelni, mert valóban ugye nem csak az átlag hőmérséklet, hanem a minimumok meg a maximumok is növekednek, és például ezáltal a fagyos napok száma az csökken. Ez természetesen hatással van a csapadék halmazállapotára, tehát igen, hogyha nem havazás történik a téli időszakban zömében, hanem inkább eső esik, akkor ez egyrészt igen erre a téli turizmusra, vagy a téli sportokra is jelentős hatást gyakorol, illetve itt megint jön egy ilyen újabb láncolat, hogy a hidrológiai folyamatokban is megjelenhet, tehát hogy jellemzően nálunk a tavasz az árvizes időszak, mert pont ekkor van az, hogy a télen felhalmozódott hó a hegységekben elolvad, és akkor ugye az lejjebb hozzánk tavasszal. Viszont ha már eleve télen nem hó esik, hanem csak eső, akkor az rögtön a lefolyás részévé válhat, és akkor megjelenhet ugye már ez a folyók vízhozamában is. Néhány évvel ezelőtt itt Budapesten is volt a karácsony és szilveszter közötti időszakban egy nagyobb árhullám, ami amúgy nem igazán jellemző.
1: Sőt, hát én arra emlékszem, hogy talán ugye két évvel ezelőtt, 2024-ben, amikor szintén egy nagyon komoly aszályos nyarunk volt, és akkor utána még persze jött a Borisz ciklon is az őszi időszakban, de hogy ott valamikor már szeptember vége felé, vagy október elején áradás vagy árvizek voltak, a Dunán is lehetett ezt tapasztalni, pedig hát azért megszokhattuk, hogy az árhullám meg az árvíz az valóban inkább a koratavasz vagy a tavaszi időszak, de ezek szerint ez sem törvényszerű, tehát jöhet ősszel is ez.
2: Kétféle árvíz létezett eddig, ami most ugye eltűnni látszik, az egyik a jeges ár, tehát amikor olvadásnak indult, ez a téli, másik pedig ez a május környéki, vagy ilyen június elejé árvíz, ami szintén eltűnni látszik. És igen, ahogy Anna is mondta, teljesen új dolog volt ez, hogy decemberben egy járhullám alakult ki, pont azért, mert eső formájában hullott az a nagy mennyiségű csapadék, ami nem hóban, és ugye ez nem tárolódott ott, tehát nem volt hóban tárolt vízkészlet, hanem az egyből lefolyt, és ezért alakult ki az árhullám.
1: Igen, de talán az őszi árvíz az mégiscsak különlegesnek számít, és ennek kapcsán, mintha arról olvastam volna, hogy ezt összefüggésbe hozzák a tenger, vagy a tengervíz hőmérséklet emelkedésével, és most például az idei nyáron, augusztusban, ugye a földközi tenger kapcsán emlegették azt, hogy most tulajdonképpen már hetek óta ilyen 30 fok körüli a földközi tenger hőmérséklete, tehát a pára kicsapódás miatt ez könnyen idézhet elő az őszi időszakban ilyen vagy ehhez hasonló árhullámokat vagy árvizeket. Tehát megvan ez a fajta összefüggés és a tengervíz hőmérséklet és az őszi folyamatokkal kapcsolatosan?
2: Igen, abszolút. Tehát ahogy 2024-ben egy ilyen rendkívüli meleg nyár után Európában is ez volt akkor a legmelegebb.
1: Tegyük hozzá, hogy most még melegebb van azért a 2024-es nyár. Ott is voltak hőhullámok, meg hőségriadók, de talán a mostani nyár az még extrémebb majd erről beszélünk egy kicsit részletesebben is.
2: Igen, és hogy azt látjuk, hogy a földközi tenger sosem látott melegségre tett szert, tehát hogy óriási hőmérséklete és energia van ott, és amint érkezik majd egy ilyen hideg levegő a magasban egy ciklon által, akkor az gyakorlatilag óriási csaparékot tud majd generálni, és én abszolút várom is, hogy hol fog ez kialakulni, sajnos még nem tudjuk, hogy éppen a Dunavízütőn, vagy éppen ahol Valenciában történt ez a óriási úgynevezett magassági hidegörvény, de az biztos, hogy valahol le fog csapni.
1: Valahol lesz ennek hatása.
2: Óriási ciklonokat és energiákat fog ez generálni, és nagy csapadékokat is.
1: Honnan ehhez valamit hozzátenne?
3: Igaziból csak az, hogy igen, ez a Polisz egy jó példa volt erre, tehát most
1: igen,
3: is.
1: Igen, azt még úgy tetőzte ott, ugye, akkor igen, hát aztán majd meglátjuk, hogy az idei őszön mire számíthatunk. Ez már valóban nem a tudományos megközelítés, de azért az jutott eszembe, hogy vannak ezek a régi évszázados megfigyelések, vagy ilyen népi megfigyelések, amiket szoktunk emlegetni, amik például a medárthoz, a fagyosszentekhez, vagy éppen a zsákban meleget hozó Sándor József Benedekhez kapcsolódnak. Ezek is jó részt akkor elfelejthetők. Persze ez nem volt törvényszerű, hogy ezek mindig évről évre meghozzák azokat a remélt, vagy jósolt, vagy jövendőlt folyamatokat, de hát ezek mégis évszázadokon keresztül rögzült megfigyelések voltak, de ezeknek is akkor nagyjából búcsút mondhatunk.
3: A legtöbb ilyen népi megfigyelésnek van valamilyen valóság alapja, tehát hogy tényleg köthető hozzá valamilyen fizikai folyamat. Amit ezekből kimondottan vizsgáltunk, az egyik ez a medárnap volt, és ott egyébként azt találtuk, hogy az ilyen 50-50, hogy tényleg néha bejön, néha nem, meg eleve nehéz ugye azt értelmezni, 40 napig esik az eső, mert itt egy kicsit pontosítani kell a definíciót. A másik pedig ez a Sándor József Benedek. Ott ugye alapvetően az arra vezethető vissza szerintem ez a népi jövendőmondás, hogy olyankor van a tavaszi napi egyenlőség, és akkor ugye egyre hosszabbak lesznek a nappalok, több a besugárzás, és akkor így melegszik az idő. Ott pedig azt találtuk, hogy igaziból már korábban elkezdődik ez a melegedés, tehát hogy már Sándor József Benedek előtt beindul a tavaszi felmelegedés.
2: Hát csak át kell nevezni a Sándor József Benedeket. Én ezt hozzátennék el még egy másik dolgot, hogy azt, hogy annáig elemezték, ez a medár úgy tűnik, hogy kiszorul júniusról, mert ugye úgy tűnik, hogy a június most szárazodott az elmúlt 50 év alatt. Tehát, hogy ez a medárnak az egy búcsút mondhatunk. Másik pedig az, hogy ugyanakkor a tavaszai nagyon korán kezdődnek, viszont úgy azt látjuk, hogy egészen sokáig tart még a hidegbetörések sorozata. Tehát ez a Pongrácz-Szervác és Bonifác még úgy tűnik, hogy létezik és megvan, annak ellenére, hogy ugye jóval hamarabb kezdődik már a tavasz. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a fagyveszélyes időszak jelentősen növekedett.
1: Ilyenkor szoktak elfagyni a
2: gyümölcsfák. Így van, hogy idén is történt, meg 2021-ben,
1: igen, majdnem minden
2: 2022-ben,
1: évben.
2: És egyre inkább az elmúlt 10 évben jelentősen növekedett ezeknek a fagyoknak a gyakorisága. Tehát ezt ki is mutattuk, hogy a csonthéjasokban különösen nagy kár tehet, illetve esetleg ilyen későbbi fagyok esetében az almában, illetve a szőlőben is.
1: Igen, és hát ez igen, de ez valóban ez gyakorlat volt az elmúlt években is. Ugye nyáról kitolódó nyáról beszélgettünk az imént, és ehhez kapcsolódóan már érintettük a nyári hőhullámokat, amelyekből hát egyre hosszabbak és egyre intenzívebbek érkeznek Európába is, és Magyarországra is, ezt megtapasztalhattuk már az előző években is, de talán az idei nyáron ezt még erősebben érzékelhettük és tapasztalhattuk, sőt megtanulhattunk egy, hát talán korábban még nem annyira emlegetett fogalmat, ez a hőkupola, amivel az idei nyáron is találkozhattunk. Azért az előző években, vagy hát talán inkább évtizedes visszatekintésben azért korábbi nyarakon talán sokan még legyintettek, hogy hát korábban is volt meleg nyár, korábban is volt nyári forróság, voltak meleg nyári napok, de azért mostanra talán mindannyian érezhetjük, hogy ez azért talán mégiscsak más, valami nagyon más, ami most van.
2: Igen, ugye egy hőhullámot alapvetően három dolog szerint tudunk értelmezni. Az egyik, hogy milyen gyakran fordulnak elő. Azt úgy látjuk, hogy a gyakorisága az nem igazán növekedett, viszont a másik kettő, az a hőhullámoknak a hossza, illetve az intenzitása, azaz azt jelenti, hogy bizonyos hőmérséklet fölötti hőösszeg az mennyiben növekedett, ezek egyértelműen növekedtek. Tehát hosszabbak már ezek a hőhullámok, és jóval intenzívebbek, mint korábban.
1: Tehát most már ugye 40-42 fokos hőmérsékletek
2: így van,
1: is
2: így van, és ugye ezt nem egy napon keresztül kell elviselni, hanem több napon keresztül. Tehát az intenzitás egyértelműen növekedett, hogy egyébként ezeknek a hőhullámoknak a hossza is. A gyakorisága úgy látjuk, hogy ez nem annyira. Tehát, hogy abban igaza van valakinek, hogy régen is voltak hőhullámok, viszont nem voltak ilyen hosszúak, és nem voltak ilyen
1: intenzívek. 60-as, 70-es, 80-as években is voltak, mert hát akkor azért vannak pontos meteorológiai feljegyzések, hogy milyenek voltak ezek az évek. Hát én arra emlékszem, hogy az én fiatal koromban, vagy gyerekkoromban, hogyha 30 vagy 31 fok volt egy júliusi vagy augusztusi napon, akkor az címlapon hozta a Népszabadság.
2: A fiatal korom, ezek... bocsánat, az 7-8-as éveket jelent? Hát, bocsánat, nem is menjünk ebbe bele, de hogy alapvetően 70-80-as évek az hűvösebb időszak volt Magyarországon, tehát akkor nem nagyon voltak, hogyha top 30 hőhullámot nézzük, akkor ide nem tartozik bele egy sem ebben az időszakban. De hogy előtte valóban voltak ilyen 4-6-10 évente egy-egy hőhullám, viszont 90-es évek óta megnőtt ezeknek a gyakorisága egyértelműen.
1: Tehát most már azért majdnem minden nyáron, ugye lehet, hogy csak egyszer, de azért mindig van egy hőségriadós időszak, vagy egy hőhullámos időszak.
3: Igen, és valóban, hogyha a budapesti adatokat nézzük például, akkor az idei két hőhullám az ilyen top kategória, mert ezek voltak a legintenzívebbek, illetve az egyik az kiemelten hosszú is volt, nem a leghosszabb, azt hiszem, talán a második leghosszabb.
2: Igen, tehát
3: volt ez a június végi 12 napos.
1: Igen. Idén ugye volt egy 12 napos, aztán volt egy 9 napos, igen. Egy rövidebb, de az még intenzívebb volt,
2: igen,
1: vagy magasabb hőmérsékletek voltak.
2: Fölött, ami 27 fokot határozott meg napi átlaghőmérsékletben, nagyon sok volt az összegyűlt hőmérséklet, tehát sokkal nehezebb volt elviselni a szervezetnek.
1: Az meghatározható egyébként, hogy persze tudjuk, hogy amikor az országos tiszti főorvos hőségriadót rendel el, akkor mik a paraméterek, de mondjuk a meteorológiai megközelítésben hogyan írható le a hőhullám, vagy mi is ez?
3: Többféle definíció van igaziból, tehát hogy ez eltérő országonként is, vagy így régiónként más lehet. Most nálunk azt hiszem, igen, ez a 27 fokot meghaladó
2: középhőmérséklet. Igen, hogyha 3 napig 27 fok felett van, akkor az országos tisztifőorvos 30 fokú hőségriadót rendel. Tehát a kettő össze van kötve gyakorlatilag.
1: És a hőkupola, amit az idei nyáron emlegettünk többször is, mert talán az a korábbi években még ezt nem nagyon használtuk, ezt a kifejezést, de ez csak annyit jelent, hogy itt beszorul ez a meleg levegő, vagy ez az extrém forróság?
2: Hát én ezt a kifejezést nem szeretem, mert tényleg nagyon új, és igazából az emberek...
1: Nem is nagyon szakmai, vagy nem is tanulják. Meteorológusok nem nagyon használják ezt?
3: Nem volt jellemző, ez ugye egy, nem tudom, 5-10 éve talán az angol száz szakirodalomból jött a heat dome nevű kifejezés.
2: Igen. És ennek ilyen termodinamikai mögöttes tartalma van, tehát azt jelenti, hogy alatta nagyon instabil a légrétegződés, és egy ilyen záró réteg bent tartja ezt az instabil légrétegződés. Ugyanakkor viszont, hogyha olyan erős a feláramlás itt alul, tehát a hőség, egy idő után át tudja törni ezt a kupolát, és akkor kialakulnak ezek a zivatarok, hőzivatarok, úgymond. Tehát, hogy ezt nevezzük hőkupolának, de szerintem nem annyira helyes, hogy mindig minden hőhullám lesz, ráhúznánk.
1: Igen, hát ugye azt gondolja az ember, hogy itt akkor például ugye a Kárpát-medencére, akkor reereszkedik egy ilyen kupolaszerű hőség, és akkor ez nem nagyon mozdul, talán a medence jellegből adódom. Majd erről beszélgetünk szerintem egy kicsit részletesebben is, hogy mondjuk Magyarország mennyivel van jobban kitéve ezeknek a változásoknak. Időjárási adatokat elemezve, mi mondható el vajon a korábbi évtizedekre visszatekintve és összehasonlítva akár az idei adatokkal, hogy valóban melegszik egyre gyorsabban és jobban melegszik a kontinens, sőt, olvasom azt, hogy Európa még talán gyorsabban is melegszik, mint a világ többi része. Így van ez, vagy miért van ez így, ha így van?
2: Ez így van, sajnos.
3: Igen, tehát a globális átlaghoz képest, igen, az európai kontinens melegedése az erőteljesebb. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy magának az éghajlat változásnak az egyik velejárója, hogy megváltoznak a cirkulációs viszonyok, és például igen lehet egy ilyen beragadt anticiklon, ami egy ilyen hőségperiódust vagy tartós hőhullámokat eredményez, ez nyilván melegíti a területet. A másik ok, ami hozzájárulhat, az, amiről már szintén érintőlegesen beszéltünk, hogyha a hótakaró csökken, az ugye megváltoztatja a sugárzási viszonyokat, és egy ilyen pozitív visszacsatolás alakul ki, tehát hogy még erősíti a melegedést. Harmadik tényező, hogy Európa az meglehetősen közel fekszik az északi sarkvidékhez, ami a teljes földet tekintve a legerőteljesebben melegszik, tehát hogy ennek a közelsége is szerepet játszik. Illetve van még egy, ami pedig a szennyezőanyag kibocsátással áll igaziból összefüggésben, mert hogy csökkent az aeroszol kibocsátás, ami viszont a felhőképződésben játszik jelentős szerepet, és azáltal, hogy kevesebb lett az aeroszol részecske, az csökkentheti a felhőzetnek a kialakulását, ami viszont pont, hogy megvéd minket a sugárzástól, tehát hogy több sugárzás érkezik be, akkor ez megint csak a melegedést idézi elő.
1: Igen, ez a káros anyag kibocsátás kapcsán azért az jutott eszembe, hogy láttam én egy ilyen listát, hogy kik vannak az élen, és ebben ugye érdekes mondani, ugye, vagy nem annyira érdekes mondani, Kína és az Egyesült Államok van az élen, a harmadik helyen talán India és Európa, vagy az Európai Unió csak a negyedik helyen van ilyen káros anyag kibocsátásban, tehát ezek szerint mégis mi vagyunk, vagy Európa inkább az elszenvedője, akár ezeknek a folyamatoknak is.
2: Itt kicsit pontosítanék, mert ezek az üvegházgáz kibocsátású káros anyagok, amire Anna gondolt, az inkább az a légszennyező anyagok. Jaj, tehát, hogy amik gyakorlatilag tehát azt mondhatjuk, hogy Európa tisztább lett, tehát tisztább lett a légkör, jobbak lettek a légkör viszonyok, tehát hogy jobban tudjuk lélegezni, sokkal kevesebb az aszmás beteg, tehát alapvetően a rövid távú aeroszol részecske kibocsátás csökkent, és ezáltal lett tisztább, úgynevezett brightening történt a Európa levegőiben, tehát ezért sokkal több napsugárzás érkezik a felszínre, és ezért nyáron jobban fel tud melegedni. Kontinens, tehát ahogy Anna is ezt mondta. A másik pedig az igen, hogy sajnos az EU a negyedik helyen áll, vagy mondjuk holt versenyben Indiával, igen, a szén-dioxid kibocsátás tekintetében.
1: De akkor elsősorban az, hogy Európa jobban érintett globális összehasonlításban, vagy a globális vetületben, mint más földrészek, az elsősorban valóban ennek a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhető? Tehát ez lehet a fő ok?
3: Hát ilyen tekintetben igen, hogy ugye a sarkvidéknek, északi sarkvidéknek a közelsége szerepet játszik, igen, vagy hogy az áramlási viszonyok pont úgy befolyásolják. Uh-huh. Igen, tehát hogy a földrajzi elhelyezkedésnek is van szerepe, vagy így hozzáad a...
2: Ugye most
1: igen,
2: lehet még mondani?
1: Igen.
2: Hogy két dolgot tennék még ezt hozzá. Az egyik az, hogy kimutathatóan Európában jóval több az anticiklonális helyzet, tehát ez a száraz és meleg időjárás okozó helyzet, mint korábban. Tehát azt látjuk, hogy növekedett ezeknek az úgynevezett cirkulációs viszonyoknak a gyakorisága. És azt is kimutatta egy idei cikk, 2026-os, hogy ezeknek a helyzeteknek a gyakorisága azt eredményezte, hogy 55%-ban kiszáradt Európa talaja. Tehát, hogy bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát, hogy 55%-ban ez a cirkulációs viszonyok megváltozása, tehát, hogy több az anticiklon, okozta azt, hogy Európa 1980 óta kezd kiszáradni egyre inkább.
1: Ez is egy meglehetősen vészjósló helyzetet vázol föl. A másfél fok blogon többször is írtak arról, hogy voltak éppen a 3 Celsius fokos melegedést Európában már, hát nagyjából tudomásul kell vennünk, vagy ezzel, ez már eldőlt, és ezzel majd együtt kell élnünk, de jöhetnek még rosszabb forgatókönyvek, akár ennél nagyobb melegedés is? Szabó Péter?
2: Igen, sajnos, tehát hogy globálisan most járunk az úgynevezett másfél foknál, amit jövőre fogunk átlépni valószínűleg tartósan. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy valamihez viszonyított másfél foknál, azaz az iparosodás előtti időszakhoz szoktuk ezt hasonlítani, ami 1850-1900-es időszakot jelent. Tehát ahhoz képest járunk globálisan másfél foknál, ehhez képest Európa már 2,4 Celsius foknál jár a melegedés tekintetében.
1: Majdnem a háromnál vagyunk, igen.
2: Igen, és akkor azt látjuk, és az európai felkészülési stratégiák ez a 3 fok feletti hőmérséklethez alkalmazkodnak már, tehát ehhez próbálnak alkalmazkodni, és minden stratégiát erre építenek már.
1: De ez azt jelenti, hogy ez már nem egy visszafordítható
2: folyamat. Ez már szinte biztos, mert ugye amit ma kibocsátunk, annak nagyjából 15-20 év múlva lesz csak hatása a rendszerben. Tehát hogy ez már egy ilyen biztosan rendszerbe táplált valami, és mondjuk utána rajtunk múlik, hogy egy ilyen 4 fokos, vagy inkább egy 7 fokos közeli európai átlaghőmérséklet növekedéshez kell.
1: Ez mivel járna egy ilyen, akár egy ilyen 6-7 fokos?
2: Hát én a 6-7 fokban bele se akarok gondolni, hogy ez...
1: Az már olyan drámai.
2: Ez a legpesszimistább forgatókönyv, amit valószínűleg el fogunk kerülni, de az is kérdés, hogy akkor mennyire tudunk globálisan összefogni, hogy akkor a 4 fokhoz leszünk-e közül, vagy inkább mondjuk esetleg az 5-höz. Tehát...
1: Annának is, Annának van ehhez hozzáfűzni valója?
3: Esetleg annyit csak ilyen megjegyzésként, hogy az ég halatnál igen, hogy ezt nagyon fontos észben tartani, hogy nem egyik napról a másikra történnek a dolgok, hanem tényleg évtizedekben kell ilyenkor gondolkoznunk, és igaziból a 1,5 fok is olyan, ami egy ilyen nagyon behatárolt küszöb ugye a párizsi megállapodás miatt, hogy nem egy év számít igaziból, ugye 2024 eddig az egyetlen olyan év, amikor globális szinten átléptük a 1,5 fokos felmelegedési szintet, de megközelítettük már 2025-ben, illetve idén is elég jó esélyekkel indulunk szerintem. Viszont, hogyha tényleg azt akarom kimondani, hogy 1,5 fokkal melegebb az éghajlat, mint mondjuk az ipari forradalom előtt volt, akkor 20 vagy 30 év átlagát kell néznem, hogy az teljesíti-e a 1,5 fokos küszöböt. Tehát ezek az egy-egy évek most még ilyen intőjelek, és hát nyilván minél több van belőle, annál inkább valószínűvé válik, hogy tényleg most már több évtizedes átlagban is átlépjük ezt a küszöböt, de hogy egyelőre még pont nem haladtuk meg.
1: Mi az, amire nagyon oda kellene figyelni, vagy mi az, amire nagyon vigyázni kéne, hogy ezeket az értékeket nagyjából tudjuk tartani?
2: Rengeteg dolog, és különböző szinten lehet ugye csökkenteni, vagy

0: csökken, és el kell szenvednünk, és majd ezekhez kell alkalmazkodnunk. Tehát ez egy mindenképpen hasonlóan fontos lépés szerintem, mint az, hogy csökkentsük a kibocsátásainkat.
1: Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Európa rosszabb helyzetben van, mint a globális átlag, akkor azért ezt a gondolatmenetet folytatva érdemes arra is kitérnünk, hogy Európán belül, ahogy én olvastam a különböző tanulmányokat vagy felméréseket, az derül ki, hogy a Kárpát-medence és talán Magyarország még kiszolgáltatottabb, vagy talán még rosszabb helyzetben van. Tehát még kitettebbek vagyunk ezeknek a hatásoknak és folyamatoknak. Egyáltalán miből adódik ez a medence jellegből, a Kárpát-medence medence jellegéből adódik?
0: Valóban így van. Tehát a 1971 óta Magyarország térsége 3-4 fokot melegedett a nyarak tekintetében, de hozzá kell tenni, hogy ez nem csak Magyarországot érinti, hanem a térségünket is, tehát ugyanúgy Szlovákiát, tőlünk keletre lévő Romániát, Ukrajnát, illetve a Balkán térségét is, tehát ez a terület az, amelyik leginkább kitett ennek, és ugye nem csak a hőmérséklet tekintetében járunk sajnos élen, hanem a csapadék csökkenés tekintetében is, ugyanígy a Balkán és a tőlünk keletre lévő területeken egy ilyen 25-30%-os nyári csapadék csökkenést látunk már a számokban, míg a növekedés egyedül Észak-Európa területén látható, ami nagyjából Anglia és a skandináv országokat jelenti, tehát hogy az északabbi területeken. Tehát Európa egyetlen meg van osztva a nyári csapadék csökkenés és növekedés szintjén.
1: Anna, esetleg ehhez valamit hozzátenne?
2: Igaziból csak, hogy nehéz kérdés szerintem mindig ez, hogy mi mennyire sérülékeny, mert ugye, ha valami kis szigethez viszonyítom mondjuk a Kárpát-medencét, akkor azt mondom, hogy mi még relatíve jobb helyzetben vagyunk, tehát hogy ott a tengerszint emelkedés mondjuk az, ami egy tényleg kritikus probléma, illetve fontos mindig mellé tenni, hogy igen, hogy mennyire képes adaptálódni az adott ország, tehát hogy ez nagyon sokat számít, és majd nem tudom, hogy ez később szóba jön, még ez a többlethalálozásról volt a Peti-nek
1: egy jelentése. Mindenképpen.
2: És hogy ott ez szerintem nagyon kiviláglik, hogy az adaptáció az milyen hatásokat tud eredményezni.
1: Csak még a magyarországi folyamatok kapcsán, hát csak így tényleg zárójelben az jutott eszembe, hogy hát azért, hogyha néztük például a hőmérsékleti indexeket vagy mutatókat, akkor én például azt láttam, hogy éppen ebben a térségben, tehát Magyarországon néha itt volt a legmelegebb, tehát melegebb volt, mint Dél-Európában, vagy Szicíliát is lekörözte hőmérsékletben, például volt olyan nap, amikor Újpest, ahol mondjuk 42 fokos rekordokat mértek, de emlékszem, hogy még a Kékestetőn is 30 fokot jegyeztek föl, tehát ez is jelzi azt, ezek a kirívóan magas hőmérsékleti értékek, hogy itt a Kárpát-medence, azon belül Magyarország, hát nincs könnyű helyzetben?
0: Ez is jelzi, persze, és hogyha megnézzük a 2024-es nyár hőmérsékletét, amely egyébként a legmelegebb volt a mérések kezdete óta Magyarországon, azt látni, hogy Magyarország országos átlagban melegebb volt, mint Spanyolország, hogyha az összes adatot nézzük, de ugye Spanyolország az egy jobb tagoltabb, ott vannak hegycsúcsok is, meg vannak jóval melegebb területek, és például ugye a Sevilla térség azzal nem tudunk versenyezni a 40 plusz fokokkal.
1: De ez azt is jelenti, hogy mondjuk elmondható az is, hogy Magyarország éghajlata hát úgymond átalakulóban van, tehát a mérsékelt égőből már tartunk a, hát úgymond a meleg klíma övezetbe, vagy a meleg klíma övbe?
0: Ezt is elemeztük, igen, és azt látjuk, hogy egyre inkább a 70-80-es évek utáni közepesen meleg klíma övbe bejutottunk mostanra. Tehát ugye látszik egy ilyen eltolódás, és egy másik klímaövben vagyunk már, amely inkább a Rómától délre lévő síkterületeknek felel meg. Uh-huh. De ugye nem csak a hőmérséklet.
1: Ez már majdnem Nápoly környéke, vagy nem is tudod, hogy a Rómától délre nézzük, az már
0: nagyjából ennek felel meg.
1: Az már ugye Katalánia térsége.
0: Az Alföld közepe természetesen az, ami leginkább ilyen meleg, vagy déli része. De ugyanakkor nem csak a hőmérséklet az, amely meghatározza az éghajlati öveket, hanem a csapadéknak, illetve a talajnak a szárassága is, amelyet szintén vizsgáltunk. És egy ilyen félszáraz övbe kezdünk egyre inkább szintén átmenni, míg a 70-80-as években csak az ország 5%-at tartozott ebbe a klímaövbe, most már 15%-a is benne van, tehát hogy látjuk, hogy egy ilyen 10%-os növekedés volt ebben, és ugye ez még tovább fog romlani sajnos a jövőben, és egyre inkább egy ilyen közép-spanyolországi ilyen Madrid mellett, és egy ilyen észak-görögországi, mondjuk Thessaloniki, vagy mondjuk a Dunadelta környéki klímához fogunk hasonlítani. Ugyanakkor fontos azt itt hangsúlyozni, hogy azért nem leszünk mediterrán ország, mert a mediterrán országok az jelent,

0: tényező, hogy a téli csapadék sokszorosan járjanak, és ugye nálunk a kettőnek a kiegyenlítése zajlik most jelenleg, és az nem lesz az, hogy a téli az sokkal több, mint a nyári. Tehát ezt nem látják a modellek, nem várják a modellek, illetve az a másik fontos tényező, hogy nálunk azért elfordulnak fagyok, és ezekben a térségekben meg nem.
1: Igen. Magyarországon belül is azért nyilván vannak különbségek. Azt hiszem, hogy erre vonatkozóan is volt tanulmányuk, hogy talán az nem is meglepő, hogy ugye Csongrád, tehát a déli területek azok, amik jobban érintettek például ebben a melegedésben.
0: Azt nem tudom, hogy az ország mely része melegedett a legjobban. Ha jól emlékszem, inkább a magasabban fekvő területek azok jobban melegedtek, mint az alacsonyabbak, hogy számfogy meg annak. De a hőhullámok tekintetében egyértelműen ott
1: tehát, hogy csak a hogy a forróság inkább, mint hogyha azt arra emlékszem a tanulmányban, hogy a forróság az leginkább azért ez a Csongrád, tehát a déli megyéket érinti. Talán Nógrád volt kiemelve, hogy igen, talán Nógrád megye az, ami ahol talán kevésbé volt magas a hőmérséklet. Nagyvárosok és Budapest itt még nehezebb a helyzet, mert hogy ugye azt mondják, hogy a városközpontok még jobban felmelegszenek, a városi hőszigetek jönnek létre, tehát hogy itt még nehezebb mindezt átvészelni. Így van ez?
2: Igen, ez így van. Ugye a városnak van egy sajátos szerkezete, amiatt, hogy nagyon sok az ilyen beton, aszfalt felszintet eleve a beépített területek, ezek megváltoztatják a sugárzási viszonyokat, és ezáltal alakul ki ez a városi hősziget hatást, meg ugye nagyon kevés a természetes felszín, tehát akár a víz vagy a növényzet, amelyek mérsékelhetnék egy kicsit a hőmérséklet
1: emelkedését. Tehát itt a zöldítés lehet a megoldás?
2: Igen, tehát, szerintem az egy
1: zöld,
2: igen, a városi fák, parkok, igen, ezt, tehát hogy szerintem ezt mindenki megtapasztalta már, mondjuk Budapesten nekem a Kecskeméti utca egy ilyen kedvencem, hogy ott tele van ültetve fákkal, és tényleg, ha Kálvin térről valaki átsétál az egyetem térre, akkor ott érezhetően sokkal hűvösebb van.
1: Igen, erre voltak is azt hiszem, hogy konkrét mérések, hogy ahol nagyobb a zöld terület egy városon belül, vagy a belvárosban is, ott érzékelhetően több fokkal alacsonyabb tud maradni a hőmérséklet. Anna az imént már utalt arra, hogy kimutatható számadatok és összefüggések vannak arról is, hogy a hőség mennyiben növeli a halálozást, vagy mennyiben eredményez többlet halálozást. Én egyébként egészen megdöbbentő adatot találtam, ez ilyen európai vonatkozás, hogy 2025-ben, tehát tavaly Nyugat-Európa városaiban a becslések szerint több mint 24 ezer hőhullámhoz közvetlenül kapcsolható halálesetet regisztráltak, de Európa egészében akár 70 ezres is lehet ez a nagyságrend. Ez nagyon megdöbbentő számadatok, tehát valóban egy ilyen egyenes összefüggés van a hőség, a hőhullámok és a többlethalálozás között.
0: Igen, ezt mi is vizsgáltuk, és egy módszertant, nyilván minden egyes módszert a más és más, nem tudom, hogy pontosan mit használtak, de mi használtunk egy ilyen küszöbfeletti hőszeg szintjén, ami ilyen heti halálozás vizsgáltuk, mert csak ez állt rendelkezésünkre, ilyen adatok, és mi is azt látjuk, hogy valóban jelentős a többet halálozás. Például 2024-ben a legintenzívebb hőhullám alatt Budapesten, ami 13 napig tartott, ez alatt a két hét alatt 34%-os volt a többlet halálozás Budapesten, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen átlagosan 500 fő per hetes többlet átlagos halálozás, és ez jön egy ilyen 34%-os többlet halálozás. És hogyha az egész országot nézzük, és a három legintenzívebb hőhullámos hetet nézzük, 2024-ben szintén, akkor országos szinten 1400 fővel többen haltak meg sajnos, mint egyébként a hőhullámon kívüli időszakban, a május és szeptember közötti időszakban. És ez egy egészen magas szám, és ezt leosztva, ugye nyilván az átlagos halálozással, akkor kijön, hogy nagyjából 20%-os volt 2021-ben a többet halálozás országos szinten. Tehát ez egy rendkívül magas érték, és ugye természetesen megyénként változó ez, hogy hol magasabb, hol kisebb.
1: Anna?
2: Igen, csak esetleg itt lehet azt hozzátenni, hogy Szeged térségében volt talán ez a 20%-os érték, és azt hiszem Tolna megyében volt a legmagasabb a többlethalálozás. Igen, tehát ugye a megyék között, és annak ellenére ugye, hogy amúgy a Csongrád-Csanád megyében több a hőhullám. Tehát, hogy itt jön az, amire korábban utaltam, hogy ott viszont a Szeged térségében több a légkondicionálóval felszerelt lakások száma, tehát hogy ők már elkezdtek adaptálódni a változáshoz, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy másik megyében, ahol nem készültek fel erre igazán ezekre a változásokra, ott nagyobb is lesz a hatás.
1: Ja, sokan kárhoztatják egyébként, ugye, hogy ha nagyon sokat használunk légkondicionáló berendezéseket, de bizonyos helyzetekben akár védelmet is jelenthet a légkondicionáló?
0: Rövid távon mindenképpen, tehát ez valószínűleg ezért van, hogy ugye ahol a legtöbb hőhullám van, és a legintenzívebbek is, Szegeden, éppen ezért nem olyan magas a többlethalálozás, mint az összes hőhullámot tekintve, mint pedig az intenzívebbeket tekintve, mint például más megyékben, mert inkább ugye Veszprém, Zalatona, és melyiket mondtam még az előbb bocsánat, itt puskázom, Tolna megye. Tehát ezekben a megyékben jóval magasabb, mert itt nincsenek annyira hozzászokva ezekhez, illetve valószínűleg nincsenek is annyira felkészülve az ilyen hőhullámokra, mondjuk a kórházak sem, vagy még nincsenek jó stratégiák, mint például Szegedre, hogy Anna is mondta, a legtöbb a légkondival bíró lakások száma is, tehát itt valószínűleg már jobban adaptálódtak ezekre a helyzetekhez.
1: Ez azt jelenti, hogy az egészségügy számára is egy kihívás, vagy egy feladat ez, tehát azt rendre elhangzik, hogy kik a leginkább veszélyeztetettek hőség idején, ugye az idősek, szívérendszeri panaszokkal élő kisgyermekek, a várandós édesanyák, de hát az egészségügynek, a közegészségügyi ellátásnak is fel kell erre előbb-utóbb készülnie, hogy amikor ilyen hőség hullámok vannak, vagy hőhullámok vannak, hát akkor bizony sokkal többen vannak veszélyben, vagy veszélyeztetett helyzetben.
0: Abszolút, tehát hogy a kormánynak egy megfelelő és helyes stratégiát kell kidolgozni, meg a városoknak is egyébként, tehát ez egy fontos feladata kell, hogy legyen szerintem. Ahol lakom a 7. kerületben, a belvárosban, ahol gyakorlatilag a legkevesebb a zöld terület aránya, most új klímastratégia kidolgozásába kezdtek, mert látják ők is, hogy ez így nem tartható tovább. Ugye árnyékolók, vagy ezek a napvitolek bevezetésével foglalkoznak most újra. Esetleg a tetők világosítása is egyébként jó opció lehet, hiszen ugye minél világosabb egy felszín, annál több napsugárzást tudunk a világűrbe visszaverni. Tehát ez is egy jó opció, csak ugye mindennek költsége van. Még egy dolgot a hőhullám és a légkondi kapcsolatára, hogy azt látni, hogy sajnos valóban rövid távon megvéd minket a légkondi, viszont hosszú távon egyrészt extra széndioxidot bocsátunk ki a légkörben, mert ugye ezeket gyorsan be kell kapcsolni ilyen gázégésű erőművekkel. Másrészt pedig azt látjuk, hogy én le tudom hűteni a saját lakásomat, viszont mellette lévő lakásokat meg melegítem. És pont ezért látszik Budapest belvárosa és a külvárosi rész közötti egyre nagyobb hőmérséklet különbség. Tehát, hogy sokkal jobban melegedett a belváros, mint a külváros az elmúlt 10 évben különösen, valószínűleg köszönhetően annak, hogy a légkondik jobban fűtik a belvárosi területet. Hát
1: nyilván azt a meleget valóban kinyomják.
0: Így van.
1: Igen. Éghajlatváltozásról, hőségről beszélgetünk, és itt vannak az egyre gyakrabban és többször emlegetett éghajlati ciklusok, mint például az El Niño vagy a La Niña. Most az idén nyárhoz kapcsolódóan nagyon sok szakértő már egy ilyen szuper El Niño jelenséget emlegetett, drámai hatásokkal és lehetséges következményekkel. Bekapcsolhatók ezek az éghajlati ciklusok azokba a folyamatokba, amelyekről eddig beszéltünk, vagy beszélgettünk, vagy akár például az idei nyári hőség összefüggésbe hozható, például az El Niño-val, vagy az El Niño jelenséggel?
0: Kezdhetem én. Egyértelműen nem. Ezt mi is vizsgáltuk, hogy van-e kapcsolat a nyarak és a kialakuló El Niño között, és azt látjuk, hogy amikor 1971 óta 13 legalább közepes El Niño volt a Földön, és amikor ez kialakult, akkor abból csak 3 volt relatíve meleg Magyarországon a nyár, tehát 3 esetben volt. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3 a 13 az egy nagyon kis arány, tehát nem köthető ehhez. És megnéztük a szárazságra vonatkozóan is, itt csak 2 évet találtunk, amikor relatíve száraz volt Magyarországon a nyár, közben meg kialakult egy legalább közepes El Niño. Tehát, hogy nincs kapcsolat, azt találtuk.
1: Mm-hmm. Anna?
2: Igen, tehát, hogy ennek az El Niño-La Niña jelenségnek igaziból globálisan van hatása, vagy vannak olyan lokális területek, Dél-Amerika vagy az USA-nak egyes részei, vagy Ausztrália, ahol tényleg azonnal érezhető hatása van, nálunk ez nem jelenik meg így igaziból direktben.
1: Tehát Európát talán kevésbé érinti, vagy Közép-Európát kevésbé érinti?
2: Igen, én azt mondom, hogy ez alapvetően a Csendes-óceánnak a trópusi térségében zajlik ez a jelenség, és arról van szó, hogy ott melegebb lesz a tenger felszín hőmérséklete, mint ami egyébként szokott lenni, és ezt a szuper El Niño-t, azt hiszem itt a másfél fokos küszöböt, itt is azt vezetik be, hogyha az anomália, vagy ez az eltérés, ez nagyobb, mint másfél fok, akkor hívhatjuk szupernek a jelenséget, és hát most is egy ilyesmi zajlik.
0: Igen, hát ezt a küszöböt már átléptük, tehát hogy gyakorlatilag már szupernek nevezhetjük, ami most van, és azt mondják, hogy mivel soha nem látod magasságokban fog ez kerülni ez az érték, tehát nem másfél, hanem 2,5 és 3 fok között lesz, ez a relatív érték, amivel mérik, ezért ilyen giga vagy Godzilla El Niño-nak is nem láttam nevezni ezt az El Niño-t, azért mert sosem látott erősségű lesz majd. És hogy ennek milyen hatása is van, sajnos van azért hatása, egy ilyen gyenge kimutatott hatása, de az inkább a téli összvég és a téli csapadékra és a hőmérsékletre van hatása a térségünkben Magyarország időjárására. Nem túl erős azért itt sem a kapcsolat, tehát nem vehetjük ezt 100%-nak, amikor ez kialakul, akkor ez lesz. Viszont egy nagyobb valószínűséggel lesznek, vagy lesz az idei tél enyhébb Magyarországon, illetve csapadékosabb is. Uh-huh. És ezt a szezonális előjelző modellek, amelyek mondjuk 6 hónapra előre próbálják megadni az időjárás, azok is nagyjából alátámasztják.
1: Hát ha már csapadék, meg nagyobb mennyiségű csapadék, ez most, amire jó ideje várunk, és hát itt Budapesten nem is tudom mikor volt komolyabb olyan áztató eső nagyon régen, és az egész országot komoly aszály sújtja. Az aszály mondhatni, hogy hát azért természetes velejárója, a nyári velejárója Magyarország éghajlatának, de ami most történik, az már túl van ezen?
2: Igen, valószínűleg, tehát hogy itt is arról van szó, hogy a gyakoriságokat is kell nézni, tehát hogy valóban ez az természetes része a hazai éghajlatnak, hogy nyáron aszályos időszakok lépnek fel, de ugye most még könnyű visszaemlékezni, hogy tényleg a 2024-es év, vagy a 2022-es pláne az is nagyon erősen aszályos év volt, és most megint itt vagyunk, hogy tényleg nem nehéz visszaemlékezni, hogy mikor esett utoljára, hogy igazán az eső. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy kicsit túl mutat már.
1: De mondhatjuk azt is talán, hogy egyfajta szárazodási tendencia jöhet?
2: Igaziból itt meg az eloszláson van a hangsúly, tehát hogyha megnézzük akár az elmúlt 50 év adatait, akkor a magyarországi éves csapadék összeg átlagot tekintve az nem igazán változott jelentősen, az évek között van változékonyság. És ha a jövőbe tekintünk klímamodell szimulációk alapján, akkor szintén ezt látjuk, hogy az évi összeg az nem változik, viszont az időbeli eloszlás az igen, tehát télen valamelyes több csapadék várható, nyáron pedig ez látható, hogy a két szélsőség irányába mozdulunk, hogy akkor több napon keresztül semmi eső nem esik, utána pedig egyszerre lehullik sok. Az összeg az ugyanannyi maradhat kb., vagy hát itt is kicsit csökkenhet, de ez az eloszlás az, ami igaziból megváltozik várhatóan.
0: Igen, hát az van, hogy az asszálynál nagyon fontos, hogy legyen egy téli feltöltődés a talajban, és ez úgy tűnik, hogy 2021 óta csak igazából egyszer valósult meg, 2022 és 23 között. És hogyha egy ilyen nagyon rossz helyzetből indulunk, mondjuk áprilistól, áprilisra nem töltődik fel a talaj, akkor gyakorlatilag sokkal könnyebben ki tud száradni nyár végére az egész ország, ahogy most is történt ez. Az történt, hogy télen nem volt csapadék, és nem tudott a talaj feltöltődni, utána azóta pedig egy ilyen egymás erősítő hatásként gyakorlatilag egyre jobban kiszáradt a talaj. És nem csoda, hogy ezért ugye a legszárazabb nyarunk lesz most, úgy tűnik, a hungaromet majd ezt megerősíti természetesen hivatalosan, de ezt már látjuk az adatok tükrében. Illetve a másik legmelegebb nyarat zártuk, ez azt jelenti, gyakorlatilag egy tökéletes recept arra, hogy a újra történelmi aszály legyen, és a legnagyobb aszály, amióta ugye mérjük Magyarországon ezt. Tehát.
1: Hát ez egy szomorú forgatókönyv, és hát nem tehetünk más, mint várjuk az esőt és a csapadékot. Az éghajlatváltozásról és annak hatásairól beszélgettünk az elmúlt órában két vendégünkkel, Kis Anna éghajlatkutatóval, az ELTE Meteorológiai Tanszék tudományos munkatársával, és Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE Meteorológiai Tanszék doktoranduszával. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
2: Köszönjük szépen.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei között került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és idéglenes árusító helyeket is vizsgálták. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a napos felhős idő, eső csak néhol várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Boros Jánszív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt.
2: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én, nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia?
3: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: El Camino, zarándoklat vagy teljesítménytúra?
4: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénzem, munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Borostyán Szív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját. A kitüntetést az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért, megőrzéséért és nemzetközi megismertetésért végzett munkájáért kapta. Bot Miklós több mint egy évtizede kutatja és dokumentálja az ukrán hagyományos zenét. Munkájának egyik kiemelkedő eredménye a Polifóni projekt. Az elismerésről és a munkájáról Birta Zoltán beszélgetett vele.
2: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzene kutatás sok éve ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat, és rögzíti és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
3: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsz környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem, ilyen értelemben nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
2: Mondjuk el, ha a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését, ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a gócpontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
3: Hát igen, itt nyilván csak az arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így a több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszédfaluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kievből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
2: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése, milyen érzés volt?
3: Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhatta az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel. Az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben meghatározó volt.
2: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
3: Azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam, de természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejétől kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt a abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a maga műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, mi ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételeket, hiszen ennek megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létnek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
2: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
3: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a békeszigete volt Ukrajna, tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban, és valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más, valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem, és mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelenek új típusú tudások egy másik generációban. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége. Csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
2: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
3: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézik a polyphonyproject.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg, rá tudnak szűrni. Nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni, mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsony belül is a különböző, a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalma, különböző szokásaira, de ugyanúgy különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a többszólamú dalokat. És ugye, ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem, szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra feltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek sok videó, millió megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve, különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
1: Az elmúlt percekben Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatója volt vendégünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort, vagy éppen a gyülekezet munkáját? És hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus. Ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját. A Balaton-Szárszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják, a riporter Kojsza Péter.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
3: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
2: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani. Lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések, szabad AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni. Erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is. Talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben, és az ige mérlegére időről időre rátenni.
3: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
2: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekintetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon. Természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
3: A konferencia alapvető kérdésfelvetése az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
2: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely egy technikai robbanásnak köszönheti azt, hogy olyan gyorsan nagy népszerűségre tett szert az adott kor társadalmában, itt a 17. század Gutenberg galaxisának a robbanására és a kötetek, a könyveknek a demokratizálódására utalok. Egy ilyen közösség fél attól, hogy egy következő technikai robbanással mit tud kezdeni. Én azt gondolom, hogy nem szabad ettől félreállni, már csak azért sem, mert ha igaz az, hogy ebben a világban kell megmaradnunk, és ha Jézus

0: úgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
1: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
0: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up to date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrésztről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégiaalkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az az, hogy hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia, ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platforma, honnan elindulunk ehhez, meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
1: És vannak parázsviták itt a konferencián?
0: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
1: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
0: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van, ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyenlőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
2: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők a kolozsvári Magyar Napok Refo udvarán. Dávid István lelkipásztor az útra való felkészülésről, az úton szerzett tapasztalatokról és a zarándoklat élményeiről beszélgetett Sándor Boróka jogásszal, Sófaldi Krisztina egyetemi adjunktussal és Berkes Sándor mesterszakáccsal. A beszélgetés résztvevői közül többen is több alkalommal végigjárták már a hosszú zarándokutat. A beszélgetést követően Sándor Boróka számolt be az útra való elhatározásáról, az ott szerzett tapasztalatairól, a lelki és fizikai csomagról, amelyet magával cipelt. A riporter Pilbák Kincső.
2: Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be a magyar napozók a Refo udvaron. Az élmények megosztása után Sándor Borókát kérdeztem az útra való felkészülésről, a zarándoklaton szerzett tapasztalatairól, a fizikai és lelki csomagjáról.
3: Említetted az előadás során, hogy már többször voltál El Caminón, hogyan jött az elhatározás mégis, mikor döntötted el, hogy a legelsőre elmész, illetve utána hogyan jött a többi?
4: A több évvel ezelőtt hallottam először a Caminóról, illetve olvastam egy cikket, akkor úgy elraktároztam magamban ezt a tervet, hogy egyszer szeretném megcsinálni. Aztán 21-ben ilyen magánéleti kérdések jöttek be az életembe, és akkor döntöttem el, hogy abban az évben szeretném ezt megcsinálni. Szerencsére még éveleje volt, úgyhogy időm is volt megtervezni ezt az utat. Ez volt az első a francia út, 2023-ban megcsináltam a portugál utat, illetve annak egy részét, és 24-ben Magyarországon a Benediktus utat, ami Tihanytól indul.
3: Mi volt, ami vezetett, volt egy kitűzött célod?
4: Református lelkész gyerekként úgy azt gondolná az ember, ha rám néz, hogy biztos vallásos indítatásból indultam el. Így az életem abban a szakaszában úgy közel voltam a Jóistenhez, vagy közelebb, ugye azért mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek ilyen tekintetben is az ember életében. Viszont nem feltétlenül ilyen indítatásból indultam el, hanem amikor picit nehezebb életszakaszban vagyok, akkor segít az, hogyha valamilyen tervet tűzök ki magam elé, amire készülhetek, várhatom. Ez pont egy ilyen alkalom volt.
3: Voltak-e elvárásaid, volt-e félelem benned?
4: Azt hiszem, hogy nem lehet igazán felkészülni egy ilyen útra. Ugye az első út az 800 kilométer volt, így csak elképzeléseim lehettek, hogy mi várott rám, vagy az olvasottak alapján. Viszont akarva akaratlanul elvárások megszülettek bennem, amiket nem is fogalmaztam meg. Ott találkoztam egy zarándok nővel, aki akkor volt 6. alkalommal kaminózni, és őt kérdeztem, hogy ő mit gondol ezekről az elvárásokról, mert hogy itt már eltelt másfél hét, és nem érzem, hogy valami történt volna. És ő mondta azt, hogy neki az ugye a 6. útja volt, de az elsőnél depressziósan ment el, és depressziósan is jött haza. Viszont a változás az azután jött be az életébe. Körülbelül így van az elvárásokkal az ember, és van egy ilyen szállóige a Caminón, hogy a Caminón nem azt adja, amit kérsz, hanem amire szükséged van.
3: Mégis hogyan készültél fel, valamiféle felkészülés gondolom azért volt, akár fizikailag, akár lelkileg?
4: Elsősorban rengeteget olvastam, tippeket, tanácsokat, nagyon sok anyag van ezzel kapcsolatban a világhálón. Felszereléseket szereztem be, repülőjegyeket vettem meg. Fizikailag nem mondanám, hogy készültem különösebben, mert egyébként elég aktív életet élek, és túrázni is szoktam. Úgyhogy inkább információszerzés volt a felkészülésem nagy része.
3: Hogy nézett ki az a csomag, amivel elindultál? Elsősorban a fizikai megfogható csomag, de gondolok arra is, hogy ha a lelkedbe volt egy ilyen csomag, amit elvittél.
4: Hát a fizikai csomag az, ugye ott nagyon kellett vigyázni, hogy mekkora csomagot cipelsz. Az körülbelül egy olyan 8 kiló volt, 5 kilótól 8 kilóig. Azt mondják, hogy a testsúlyod kb. 10%-át plusz-minusz tudod kényelmesen elcipelni. Hát abban mindenféle ilyen eszenciális dolgok voltak, semmilyen luxus cikk nem kapott helyet. A lelkiekben pedig, ugye ez egy picit ez a nehezebb életszakasz, lényegében egy szakításon voltam túl, az indított el, de arra jöttem rá az úton, hogy az én táskámban, lelki táskámban lévő terhek azok sokkal kisebbek voltak ahhoz képest, amivel ott találkoztam, hogy más mivel ment.
3: És milyen érzés volt kiszállni a hétköznapokból?
4: Különbséget kell tegyek a között, hogy melyik útról van szó. Az első, mivel hosszabb volt, tehát 4 hetes, ott azért úgy volt az embernek ideje belerázódni. A második út az már egy picit furább volt, a Portugál, az csak 2 hét volt, és azt vettem észre, hogy egyik pillanatban még Kolozsváron vagyok, a másik pillanatban pedig tusolok egy zarándokszálláson. Nagyon furcsa volt, nem éreztem, hogy van egy átmenet. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy lelkiekben is rá tudják készülni. Nekem a másodiknál talán ez maradt ki.
3: És talán ehhez kapcsolódik, hogy mi volt egy ilyen megérkezés élmény?
4: A francia útnál, tehát az elsőnél volt ez nagyon emlékezetes. Ahogy megérkeztünk a kiinduló pontba, Franciaországba, egy kis falucskába, másnap indultunk el, és ugye az úton jelzések vannak végig, és ahogy kijöttem a szállásról, és rátértem az útvonalra, akkor úgy jöttek ki a szállásról az emberek, és szállingóztak, és mindenkiben körülbelül ugyanazok a gondolatok kavarogtak, és mindenkinek ez egy új helyzet volt, és akkor tudatosult bennem, hogy ez tényleg megtörténik, és hogy itt vagyok. Megérkeztem, elindulok.
3: Egy túra is tud zarándok út lenni, zarándoklat lenni, ezt mondtad itt az előadáson. Mégis miért kell ilyen messze elmenni? Mitől több az El Camino, mint egy közelebbi túraút?
4: Nekem meggyőződésem az, hogy bármilyen hétköznapi túra is tud zarándoklat lenni, akár egy séta is a városba. Viszont ami számomra többet adott, és emiatt is mentem el mondjuk Spanyolországba, az volt, hogy ott azért lehetett érezni a több ezer, több millió előttem járó zarándoknak a ott létét, a lábnyomát, talán még a gondjaikat is egy-egy ponton. Tehát most csak egy egyszerű példa, hogy a francia úton van egy ilyen hely, hogy Cruz de Ferro, ez a vaskereszt, ahol azt tartják, hogy otthonról a zarándokok vihetnek egy kis követ, ezzel jelképezve a terheiket, és azt ott le tudják tenni a Jézus lábánál. És ott egy kőhalom van lényegében emlékekből, terhekből, de vannak elhunyt hozzátartozóknak a fényképei is, és azt hiszem, hogy ezzel ad többet az út, hogyha előtted már járnak egy ilyen nagymúltú úton.
3: Fel tudsz-e idézni egy olyan emléket, ami a legmaradandóbbnak neveznél?
4: Több ilyen is van, ami nagyon élénken él bennem. Az, hogy egy szállást foglaltam, ahol senki más nem volt rajtam kívül, és gyönyörű faluba volt, hegyekkel körülvéve, és ott kiültem a házikonak a teraszára, és egy olyan szintű békesség volt bennem, ami leírhatatlan, és amiből azóta is töltekezem. Az volt bennem, hogy milyen jó nekem, hogy itt lehettek, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy jól legyek, és hogy jó legyen az élet.
3: És milyen érzésekkel tértél haza?
4: Egyrészt furcsa volt mesélni az itthon levőknek. Először mérgelődtem is, ha lehet így fogalmazni, hogy nem értik azt, amit mondok. Azt a csillogást nem kaptam vissza a szemükbe, amivel én ezt elmeséltem. Aztán egy idő után rájöttem, hogy hát nem is lehet, mert ezt csak úgy tudod, hogyha megéled, megtapasztalod. Viszont lett egy ilyen kis függőség is ebből, mert ha az ember egyszer ott végigmegy, akkor hajlamos lesz függővé válni.
3: Mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik egy ilyen úton, de még nem határozta el magát teljesen?
4: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénzem, munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvirág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a szociális, család és idősügyi államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményeket elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyihez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Segítség a házasságodnak. Élvezd az életet házastársaddal, akit szeretsz minden nap, és hozd ki minden napodból a maximumot. Prédikátor könyve 9. fejezet 9 és 10-es vers. A szerelem és a házasság alábbi definíciója olyan recept, amely már kiállta az idő próbáját, és nehezen lehetne javítani rajta. A szerelem lángra kapott barátság, csendes megértés, kölcsönös bizalom, osztozás és megbocsátás. A jó és a rossz időkön átívelő hűség. Olyan szeretet, amely a tökéletesnél kevesebbel is beéri, és helyet ad az emberi gyengeségnek. Megelégszik a jelennel, reménykedve tekint a jövőbe, és nem hajlandó a múlton rágódni. Mindennapos bosszúságok, problémák, kompromisszumok, apró csalódások, nagyobb győzelmek és a közös célokért tett együttes erőfeszítések krónikája. Ha van szeretet az életedben, az sok-sok hiányzó dologért kárpótol, ám ha nincs, akkor mindegy, mi minden van a birtokodban, az nem elég. A Bibliában így olvassuk. Élvezd, lehet benne örömöd és gyönyörűséget az életed házastársaddal, akit szeretsz minden nap, és hozd ki minden napodból a maximumot. Ha azt akarod, hogy működjön a házasságod, tartsátok be ezt az 5 szabályt. Először is soha ne legyetek egyszerre mindketten dühösek, és ne kiabáljatok, csak ha ég a ház. Másodszor helyezzétek előtérbe egymást. Ha választanod kell aközött, hogy magadat tüntest fel jó színben, vagy a társadat, mindig őt választ. Harmadszor inkább hanyagoljátok el az egész világot, mint sem egymást, és soha ne teljen el a nap anélkül, hogy legalább egy valamit megdicsérnél abban, akit szeretsz. Negyedszer soha nem olasszátok el szeretetteljesen üdvözölni egymást, és soha ne feküdjetek le haraggal. Ötödször, ha hibáztál, beszélj róla, és kérj érte bocsánatot. Mivel a házasság Isten ötlete volt, imádkozz, és kérd, hogy segítsen a tiéden is. Meglásd, megteszi. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. szeptember 4-i adását hallják, Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról hallhatnak, hogy a hitéleti képzések helyzetét és jövőjét helyezte a középpontjába az a tiszáninneni református egyház kerületi találkozó, amelyet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szikszai termében rendeztek meg.
2: Szerintem, ha úgy nézzük, akkor a lelkész képzés nagyon jó helyzetben van, ha úgy nézzük, akkor nagyon rossz helyzetben van. Számarányát tekintve nagyon sajnálom, láttunk egy tendenciát, egy diagramot, lefelé tartó ez a vonal. Én kifejtettem a rövid előadásomban, hogy 58 záróvizsgát hirdettem az évzáron, és 58-an jelentkeztek, most a pótfelvételi kapcsán számszerűen. Ha a létszámunkat szeretnénk megtartani, akkor nagy baj nincs, eltart bennünket a fejkvóta. Ami sajnos aggasztó, az a tendencia, hogy megye ez még lejjebb. Pillanatnyilag úgy látom, hogy lelkész utánpótlás rendben van. Ha jól emlékszem, 9 plusz 1, azért mert még van egy rendkívüli felvételünk. Tehát 10 lelkipásztor, új lelkipásztor hallgatóval, én szerintem nyugodtan belevághatunk a következőbe, nincs veszélyeztetve a jövő.
1: Ezt követően arról számolunk be, hogy új ösztöndíjjal bővült a Tokaj-Hegyalja Egyetem támogatási palettája. A Gróf Zicsi Aladár és Gróf Zicsi Erzsébet ösztöndíj program ráadásul nem csak az egyetemistáknak kínál lehetőséget, hanem a Sárospataki Központú Felsőoktatási Intézmény portfóliójába tartozó tokai középiskolák tanulói számára is elérhető lesz.
3: A rektor úrral találkoztam az egyetem tavalyi alumni rendezvényén, amit nagyon jó ötletnek tartottam, mint egykori, nem is olyan régi, 2023-ban végzett diák. A Wine Business Management képzésen vettem részt, és akkor valahogy onnan így régóta foglalkoztatott a gondolat bennünket családilag, hogy valahogy fiatalok támogatásába kapcsolódjunk be. De mindig az volt, hogy ehhez egy alapítványt kell létrehozni, hogy ez egy ilyen bonyolult történet, és akkor az ember már megvan benne a szándék, de belegondol ebbe az adminisztrációba, és akkor valahogy így halasztódik. De itt nem is tudom, hogy akkor mondták el nekem, vagy utána beszéltem itt az egyetemről a kollégákkal, hogy itt nem kell létrehozni ahhoz egy külön szervezetet, hogy támogatni tudjuk a fiatalokat, hanem az egyetem megoldja ezt helyettünk. Tehát mi az egyetem rendelkezésére bocsátjuk ezt az összeget, és minden további adminisztrációt, kifizetéseket, elszámolásokat ezt az egyetem biztosítja, ami óriási segítség.
1: Végül pedig arról szólunk, hogy a Sátor Aljaújhelyi, a Makkos Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg.
4: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos Hogykai, Sátor Aljaújhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a hitéleti képzések helyzetét és jövőjét helyezte középpontjába az a tiszáninneni református egyházkerületi találkozó, amelyet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szikszai termében rendeztek meg augusztus 28-án. A találkozó célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a lelkipásztorokkal, esperesekkel és mindazokkal, akik elkötelezettek a pataki teológia iránt, és tapasztalat ötleteikkel segíthetik a jövő nemzedékének beiskolázását. Pásztor Gyula áhítata után a nyitó előadást dr. Patyán László oktatási rektor helyettes tartotta, aki elmondta, hogy az egyetem alapküldetését jelentő lelkész képzés 2023 óta hasonló felvételi adatokat produkál, mely az azt megelőző időszakhoz képest emelkedést mutat, az egyéb hitéleti képzések hullámzó tendenciát mutatnak, az egyetlen nem hitéleti képzésen, a szociális munka alapképzési szakon pedig az államilag támogatott képzésre 4,5-szeres túljelentkezés volt, közölte.
5: Hát ha az elmúlt évekre, vagy mondjuk évtizedekre tekintünk vissza, akkor azt lehet látni, hogy a teológiának, a hittudományi egyetemnek az alapküldetését képező lelkész képzés az fenntarthatóan működik. Az egyéb hitéleti képzések, alapképzések, szakirányú továbbképzések tekintetében hullámzó tendenciákat látunk. Van olyan képzés, van olyan program, ahol a hallgatók száma csökkenőben van, van olyan képzésünk, ahol kicsit konszolidáltabb emelkedik, és akkor emellett van az egyetlen nem hitéleti képzése a hittudományi egyetemnek, ez a szociális munka alapképzési szak, ahol pedig kapacitást kimerítjük jelen pillanatban. Ebben az évben 4,5-szeres túljelentkezés volt az állami támogatott képzésünkre. Azt lehet ezáltal érezni, hogy egy hiánypótló szolgáltatás ez a képzés itt a Bodrog közben, a hegy közben, illetve a térségünkben. Jelen pillanatban az oktatási feltételeink megfelelőek, megfelelő számú minősített kolléga professzor áll a rendelkezésre a képzések fenntartható működtetéséhez, tehát az egyetemhoz kész a hallgató fordására, és hát ezzel fogjuk elkezdeni most a 2026-27-es őszi fél évünket is.
1: Dr. Engi Sándor rektor az Egyház iskolája címmel tartotta meg előadását, mint kifejtette, az előző tanév végén 58 hallgató vehette át diplomáját, és most a pótfelvételi eljárás lezárultával ugyanennyien kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény falai között, így a korábbi hallgatói létszám továbbra is tartja magát, bár tette hozzá, ez a szám még módosulhat a tanévkezdésig. A most induló évfolyamban előre látható 10 lelkészképzésben résztvevő fiatal kezdi meg tanulmányait Patakon, mondta.
2: Szerintem, ha úgy nézzük, akkor a lelkészképzés nagyon jó helyzetben van, ha úgy nézzük, akkor nagyon rossz helyzetben van. Számarányát tekintve nagyon sajnálom, láttunk egy tendenciát, egy diagramot, lefelé tartó ez a vonal. Én kifejtettem a rövid előadásomban, hogy 58 záróvizsgát hirdettem az évzáron, és 58-an jelentkeztek most a pótfelvételi kapcsán számszerűen. Ha a létszámunkat szeretnénk megtartani, akkor nagy baj nincs, eltart bennünket a fejkvóta. Ami sajnos aggasztó, az a tendencia, hogy megye ez még lejjebb. Pillanatnyilag úgy látom, hogy lelkész utánpótlás rendben van. Ha jól emlékszem, 9+1, azért, mert még van egy rendkívüli felvételünk. Tehát 10 lelkipásztor, új lelkipásztor hallgatóval, én szerintem nyugodtan belevághatunk a következőbe, nincs veszélyeztetve a jövő. A többi szakra, a szociális munkára, egyebekre megkaptuk a létszám emeléshez az engedélyt, tehát a többi területen, hogy úgy mondjam, emelkednek a létszámok, drasztikusan nem csökkennek, tartani fogjuk a tendenciát. Nyilván a statisztika sokféleképpen fogja majd tudni értékelni. A kormány folyamatosan azt kommunikálja, az előbb jövök egy beszélgetésből kollégákkal, hogy nem mi fogjuk eldönteni, mi van a lelkészképzésre, majd a kormány eldönti az egyházzal kötött szerződéssel. Folyamatosan azt kommunikálja a kormány, hogy nem fog változni az egyház finanszírozása. Én a jövőt nem csak azért, mert az Isten kezében vagyunk, és nem emberek fogják eldönteni, hanem ő, hogy mi lesz a pataki teológia sorsa, emberileg sem látom tragikusnak.
1: Itt most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az előadások után beszélgetünk, hogy már hallott egy-két véleményt arról, amely itt megfogalmazódott a felszólalók, hozzászólók, reflektálók részéről. Ön szerint mi az, ami megvalósítható abból a sok felvetésből, amely történt itt az elmúlt percekben?
2: Minden megvalósítható. Püspök úr részéről láttam a realitást, hogy látja a kerület felelősségét, látja a teológia felelősségét, látja az újrakezdésnek a lehetőségét, ezek voltak az első mondatai, hogyha mi hajlandók vagyunk valóban olyan közösséget építeni, hogy működjön a kommunikáció. hogy működjön a konfliktus kezelés, hogy működjön a Biblia, akkor én úgy gondolom, hogy a legjobb úton vagyunk, és ebből valóban egy újrakezdési történet bontakozik ki, akkor volt értelem ennek a mostani összegyűlökezésnek. Reméljük, hogy sikerül fölébreszteni a kedves kollégák, a megyék és a kerület figyelmét, és nagyon remélem, hogy kicsivel több odafigyelést fog kapni a teológia. Nem látok semmiféle olyan akadályt, ami ne valósulhatna meg. Belül lehet akadály, hogy mi nem vagyunk hajlandók kommunikációra, konfliktus kezelésre, nem vagyunk hajlandók a realitás tudomásul vételére. Szerintem a legjobb úton vagyunk a jövőt illetően.
1: Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke egyebek mellett arról beszélt, hogy a felvételi arányok okainak feltérképezése után a konstruktív párbeszédnek kell teret kapnia. Kiemelte, hogy az egyetemnek még inkább részévé kell válnia az egyházkerület életének, szorosabb kapcsolatot ápolva a gyülekezetekkel, akár oktatói és hallgatói kiszállásokkal, látogatásokkal is.
6: A felsőoktatási törvények változása, a hallgatói létszám csökkenése és egyéb más körülmények igen hozhatják úgy, hogy felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e Patakra, mint lelkész képző intézményre, hiszen sok más képzéssel egészítette ki Sáros Patak, ezzel mutatva az ő élni akarását, találékonyságát, kreativitását, a képzéseit, de ezeket a képzéseket egyébként máshol is meg lehet tanulni. Tehát a fő irányultság mégis a lelkipásztor képzés, és nem csak önmagunkban kell gondolkozni, tehát ez a saját egyházkerületünkben, hanem 4 egyházkerület egy ország, ahol csak az országhatárokon belül 4 teológiai intézmény van. Hasonlóan küzdve azokkal a csökkenő hallgatói létszámmal, mint mi, néhányszor van hullámok, hogy emelkedik, csökken, és a Sárospataknak mára-már néha a hallgatók érdeklődését kutatva az is elmondható, hogy kicsi város, ahol nincsen esetleg olyan mozgalmas élet, mint Budapesten, nincsen McDonald's. Bármilyen furcsa, ez már a teológus hallgatók között, jelentkezők között is olykor felvetődik, de nekünk talán ebből kell, lehet egyfajta előnyt kovácsolni, ami a hátrányunk, hogy itt viszont el lehet vanulni, ide viszont valóban elcsendesedni, és arra a szolgálatra készülni lehet, amelyre az Isten elhívott, hogyha a teológiára jöttem.
1: És konkrétan ugye volt ez, hogy mit vár el a teológiától az egyházkerület, hiszen azért mégiscsak itt egyházkerületi intézményekben is, hogy diakónusokat, lelkipásztor munkatársakat és a lelkipásztorokon kívül képeznek, mondjuk itt elsősorban a lelkészképzésről van szó. Mik azok, amiket elvárnának, hogy hogyan épüljön, hogyan váljon szerves részévé még inkább a teológia ennek az egyházkerületi közösségnek?
6: Talán a törés, ami a kerület és a teológiai intézményének a eltávolodásához egy kicsit vezetett, az, hogy talán nem vett részt annyira a mi kerületi életünkben a teológia az oktatókkal együtt, úgy, ahogyan az talán egészséges. Úgy gondoljuk, hogy mind a hallgatóknak, mind a teológiai professzoroknak szüksége van azokra a gyülekezeti találkozásokra, ahol megismerkedhetnek azzal, ami örömeinkkel, terheinkkel, egy lelkipásztor tanuló, annak képződő hallgató láthatja azt, hogy hová tart az útja. Mert én emlékszem arra, hogy amikor eljöttem teológus hallgatóként, volt egy elképzelésem arról, hogy mi is a lelkészi szolgálat, de a valóság részben más, és éppen a gyülekezeti találkozások, a kiszállásaink, és az, hogy abban az időben különösen is mind professzorunk gyülekezetből jött, általában volt jelentős gyülekezeti tapasztalata, így ezt mindenképpen az induló teológiának egy nagyon nagy előnye volt, és a mi képzésünkre pozitív módon nyomta rá a bélyegét. Ez maradt talán el, és ebben az eltávolodásban egy kicsit az intézmény és önmagába forduló lett, ahol olykor emberek vagyunk, személyi kérdések, ellentétek, inkább lekötik a figyelmet, mint maga az a Isten ügye, amire mi elhívottunk.
1: És mit tud ehhez hozzátenni maga az egyházkerület, hiszen fenntartó, ugye ez a hivatalos megnevezése is. Volt egy nem annyira régi képződmény is az, ami ugye az egyetemi fenntartó testület létrehozását indokolta, hogy már, hogy mondjam, közelebb jöjjön a fenntartó az intézményhez. Hogyan tudnak hozzájárulni, hogy mindez sikeres legyen?
6: Igen, ez egy 4-5 éves novum, ami a fenntartói testületek létrehozását rendelte el tulajdonképpen a zsinat, és így a mi egyházkerületünk is létrehozta ezt a testületet, ez a testület úgymond jobban jelen van a teológiai életében, a szenátus üléseken, viszont mindig tiszteletben tartották a teológiai autonómiáját, ami azt jelenti, hogy főleg költségvetési és személyi kérdésekben legfeljebb állást foglaltak, tanácskozási joggal voltak jelen, mint határozati joggal. Ugyanakkor az is látható, hogy szükség van, úgymond. A világ nézik, hogy fékek és ellensúlyok. Erőviszonyoknak a stabilizálása miatt arra, hogy a fenntartó, igenis, amikor fontos kérdésekről döntenek a teológiának, képviselesse az álláspontját, mint olyan, aki a teológiának hosszabb távú érdekét is nézi.
1: Konstruktív reflexiókat fogalmaztak meg az egyházkerület esperesei, Gordos Attila egervölgyi, Kusnyír László abaúji, Mészáros István zempléni és Szőnyi Tamás Borsod gömöri, akik egyben együtt működésüket is felajánlották az egyetem szerepvállalásának kiteljesítéséhez. Az SRHE docense dr. Kustár György moderálásával ezt követően szót kaptak a megjelent résztvevők is, akik építő javaslatokat fogalmaztak meg. A találkozó egyértelmű üzenete volt, hogy az egyetemnek a jövőben is rendszeresen lehetőséget kell teremtenie az ilyen jellegű találkozásokra és a közös párbeszédre.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, új ösztöndíjjal bővült a Tokaj Hegyalja Egyetem támogatási palettája. A Gróf Zicsi Aladár és Gróf Zicsi Erzsébet ösztöndíj program ráadásul nem csak az egyetemistáknak kínál lehetőséget, hanem a Sárospataki Központú Felsőoktatási Intézmény portfóliójába tartozó tokaji középiskolák tanulói számára is elérhető lesz. Az egy tanévre összességében 2 millió forintos támogatásról a napokban írták alá a megállapodást a Gróf Zicsi Anna Pezsgőház, valamint a Tokaj Hegyalja Egyetem vezetői. Az eseményről szóló összefoglalónk első részében Zicsi Anikót, a Gróf Zicsi Anna Pezsgőház ügyvezetőjét hallják.
2: A rektorúrral találkoztam az egyetem tavalyi alumni rendezvényén, amit nagyon jó ötletnek tartottam, mint egykori, nem is olyan régi, 2023-ban végzett diák. A Wine Business Management képzésen vettem részt, és akkor valahogy onnan így régóta foglalkoztatott a gondolat bennünk, családilag, hogy valahogy fiatalok támogatásába kapcsolódjunk be. De mindig az volt, hogy ehhez egy alapítványt kell létrehozni, hogy ez egy ilyen bonyolult történet, és akkor az ember már megvan benne a szándék, de belegondol ebbe az adminisztrációba, és akkor valahogy így halasztódik. De itt nem is tudom, hogy akkor mondták el nekem, vagy utána beszéltem itt az egyetemről a kollégákkal, hogy itt nem kell létrehozni ahhoz egy külön szervezetet, hogy támogatni tudjuk a fiatalokat, hanem az egyetem meg oldja ezt helyettünk. Tehát mi az egyetem rendelkezésére bocsátjuk ezt az összeget, és minden további adminisztrációt, kifizetéseket, elszámolásokat ezt az egyetem biztosítja, ami óriási segítség. Tehát nem kell nagy szervezet.
1: Ha jól hallottam, akkor kétféle nevet is visel a kétféle támogatás, ugye a középiskolásoknak és az egyetemistáknak szóló támogatás. Miért döntöttek úgy, hogy így megosztják ezt a segítséget?
2: Hát először is családilag, mert ugye ez két külön személy. Az egyik a Gróf Zicsi Aladár ösztöndíj, ő a férjem volt, és valahogy Aladár olyan volt, aki inkább a már érett fiatalokkal szeretett foglalkozni, szenzációsan tudta a mai kifejezéssel kócsolni a fiatalokat, tehát úgy irányba állítani, jó ötleteket adni, támogatni. Nagyon fontos volt ez mindig számára. A másik pedig Gróf Zicsi Erzsébet, ő pedig Aladárnak, tehát a férjemnek a húga volt az én sógornőm. És Erzsébet pedig talán a nőiségéből adódóan, illetve hogy ő soha nem járhatott ugye a kommunizmusban egyetemre, középiskolát végzett. Ezért talán ő közelebb állt a fiatalabbakhoz, vagy a kisgyerekekhez, ahol nem kellett intellektuálisan megközelíteni dolgokat, hanem egyszerűen csak szeretni és támogatni. És ezért gondoltuk, hogy akkor mindenképpen legyen egy másik ösztöndíjunk is.
1: Mint alapítók és támogatók, van elképzelésük, hogy milyen diákokhoz kerüljön ez a segítség?
2: Az elsődleges szempontom nekem ebben az volt, hogy rászorultság, tehát mindenképpen szociális alapon, hogy hozzá tudjunk ahhoz járulni, hogy esetleg aki egyébként enélkül a támogatás nélkül mondjuk nem kerülne be középiskolába, mert bele se fog ebbe az egész projektbe a család, mert tudják, hogy nem fogják tudni ezt finanszírozni, tehát hogy bekerüljenek a képzésbe emberek, és ugyanígy a középiskolások merjék azt vállalni, hogy egyetemre mennek, mert ezzel a havi 100 000 forint többlet támogatással azért már úgy gondolom, hogy valamit el lehet indítani, tehát akkor még ehhez hozzárak a család valamennyit, meg az egyetemen, és nyilván a állami ösztöndíjak is vannak, tehát össze lehet szépen rakni egy olyan kis csomagot, amiből egy egyetemista meg tud élni. És szociális alapon mindenképpen elsődlegesen ez a célunk.
1: Itt elmesélte, hogy szeretnének tovább gondolkodni ebben a támogatási formában, hogy ne csak egyszerű legyen, vagy illetve egy évre szóljon, hanem folytatódhasson is. Hogyan gondolkodnak ezen a területen?
2: Igen, tulajdonképpen én itt remélem, hogy tudtam felelősségteljesen kötelezettséget vállalni, hogyha egy egyetemi hallgatót vagy tanulót mondjuk az első évben elkezdünk támogatni, akkor azt a tanulmányai teljes tartamára szeretnénk biztosítani, tehát hogy valóban egy biztonságot nyújtsunk. Hogy ennek a gazdasági háttere hogy fog megoldódni, ugye a borászatból azt hiszem köztudomású, hogy ebből aztán olyan óriási nagy nyereséggel az ember nem tud működni. Továbbra is tervezzük a tavaly elindított Gróf Zicsi Anna bál megszervezését, ami egy jótékonysági bál volt, és ez a jótékonysági bál tette lehetővé, hogy most ezt az ösztöndíj programot mi létrehozzuk az egyetemmel együtt. Tehát a rendezvényen más embereket bevonva szeretnénk előteremteni az ehhez szükséges összeget. összeget.
1: Dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj Hegyalja Egyetem rektora több szempontból is remek lehetőségnek nevezte az új ösztöndíjat.
3: Nagyon érdekes az ösztöndíj története, hiszen az alumni találkozón teljesen spontán és véletlenszerűen futottam össze az alapítvány képviselőjével, és egy spontán beszélgetés során merült fel egy ilyen ösztöndíj lehetősége, meg nagyon örültünk, mert egyrészt a rászoruló hallgatók, de tehetséges hallgatók számára anyagilag is egy fontos elismerés, és hát elvi jelentősége is van, hogy egy ilyen ösztöndíjban részesülnek.
1: Ahogy hallottuk, az alapító az egyetemre bízza gyakorlatilag a kiválasztás, illetve onnan kért segítséget. Kik kaphatják meg ezt az ösztöndíjat?
3: Jó, a tanulmány

0: egyetemen?
1: Mindenféleképpen, hiszen nem csak a programok az oktatás révén, hanem már egy ösztöndi révén is kapcsolódnak az egyetem belső életéhez, megismerhetik azt, és motiválódhatnak, hogy később itt folytassák a tanulmányaikat.
0: A bevezetőben említettem, hogy ugye sok ösztöndíjuk van viszonylag az egyetem méreteihez képest mindenféleképpen. Mi a tapasztalat, hogy mennyire inspirálja a diákokat ez a fajta támogatási forma?
1: Nagyon jó a tapasztalat, hiszen az egyetem egyik fő misszió, a célja az, hogy a helyi ipari környezetben minél inkább integráltan beágyazott legyen, és az ösztöndíjaknak a jelenléte ezt a célt tulajdonképpen tükrözi, ennek a megvalósulásának a bizonyítéka.
0: Kedves hallgatóink, új ösztöndíjjal bővült a Tokaj-Hegyalja Egyetem támogatási palettája, a Gróf Zicsi Aladár és Gróf Zicsi Erzsébet ösztöndíj program, ráadásul nem csak az egyetemistáknak kínál lehetőséget, hanem a Sárospataki Központú Felsőoktatási Intézmény portfóliójába tartozó tokaji középiskolák tanulói számára is elérhető lesz. Az együttműködési megállapodásról szóló aláírási eseményen készült összefoglalónkat hallották.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a Sátor Alja Újhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sáros-Pataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sáros-Patakon rendezték meg. A csendes napon Balogné Séra Borbála, beosztott Sáros-Pataki lelkész köszöntötte a nőszövetségi tagokat, majd Mészáros István esperes igei gondolatai gazdagították az eseményt. A következőkben Balogné Séra Borbálát hallják az esemény programjairól.
2: Több éve jó

0: Kapcsolat alakult ki a Makos-Hogykai Sátorajóhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Van-e valamiféle közös vezérvonala ennek a mostani összejövetelnek?
0: Természetesen a nőszövetségünk névadója, Lurántffy Zsuzsanna életének, szolgálatának a felelevenítése, a kihangsúlyozása nagyon nagy tervünk és célunk, és feladatunk, hogy az ő nyomdokait követve itt Sárospatakon az ő személyét minél jobban kiemelhessük.
1: Milyen programelemek segítenek majd ebben?
0: Pocsajné dr. Eperjesi Esztert kértük meg, mint aki a téma szakembere, hogy előadást tartson nekünk. Két előadást fogunk hallgatni, és a másodiknál pedig láthatjuk a Lurántffy Zsuzsanna hímzőkörnek a csodálatos munkáit, ami maradandó emléket állít a nagyasszonynak.
1: Hazudnék, ha nem láttam volna már azt a kiállítást, ami el is készült egyébként itt az úgynevezett Rákóczi házban. Ebben mit mutatnak meg?
0: A Nőszövetség régi történetének irataira bukkantunk rá, és már a kezdetektől, az alapító okiratoktól kezdve a Nőszövetség életét, múltját szeretnénk bemutatni, feltárni. A másik része pedig a kiállításnak természetesen az úri hímzésnek a bemutatása lesz, amihez ugye Eszter néni fog is nekünk egy kis háttérinformációt adni.
1: Mekkora munkát, mekkora előkészítő tevékenységet jelent ez a Házigazda Nőszövetségnek egy ilyen esemény megszervezése?
0: Hát először is el kell mondjam, hogy ez egy örömteli előkészület volt, mert most szerveződünk újra, és hát már igazából szinte egy éves munkára lehet visszatekinteni, hiszen már a múlt évben ugye mi lettünk volna a sorosok, hogy mi készítsük el ezt a találkozót, de akkor ugye a lelkiismeretes miatt erre nem volt alkalom, ezért nagy szeretettel szinte tényleg egy éve készülünk már erre az alkalomra.
1: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Múzeumának nyugalmazott igazgatója Lurántffy Zsuzsannáról, mint Patak nagyasszonyáról tartott előadást.
2: A mai nőszövetségi találkozó központi elemét, ha lehet így fogalmazni, Lurántffy Zsuzsanna az ő életet, az ő máig ható tisztelete adja. Nos, hát miért fontos nekünk az ő személye?
3: Lurántffy Zsuzsanna egy nagyon különleges asszony volt. Az első olyan fejedelemasszony, aki évtizedeken keresztül nagyon példásan viselte ezt a címet is. És tulajdonképpen ő az, aki a következő generációknál példát mutatott, hogy milyen egy fejedelemasszony. Például Bornemisza Anna is szinte lemásolta. Na most, amit Sárospatakér a fejedelemasszony tett, az pedig egy nagyon különleges dolog. Ott már benne volt a szívének a szeretete is, olyannyira, hogy mindig vissza is visszatért Patakra. Tehát ez volt számára az a központ, ahol igazából itthon érezte magát. Itt csodálatos volt számára, hogy a környezete, a vár, a kertjei, nem csak a gombos kert, mert ugye virágos kert, mandulás kert, szőlős kert, mindenféle gyümölcsös kert, mindenféle kert volt, és hát a hímzőműhelye. És itt rendezett be egy olyan iskolát, vagy hogy is mondjam ezt, hogy a lányokat, a fiatal lányokat nevelte. És nem csak, hogy nevelte, hanem tulajdonképpen még férhez is adta, nem egy alkalommal. Mint például az ő udvarába nevelkedett Szécsi Mária, a Murányi Vénusz. És ő képezte ki tulajdonképpen, hogy legyen ő is egy arisztokrata asszonyá. És hát sorolhatnánk a neveket, hímző asszony tartott Lurántffy Zsuzsanna Putnoki Klára személyébe, és rengeteg lány jött ide a várba, akiket tanított, maga is hímzett, tehát tanított hímezni, készítették a kelengyéket, mert ez is nagyon fontos volt, ugye addig férhez nem mehetett egy fő úri hölgy, míg kész nem volt a kelengye, és hát azért meg kell említeni, hogy nagyon mély hitbe élő asszonyról van szó, aki nem csak hogy minden nap olvasta a Bibliát, hanem látogatta az Isten tiszteleteket is. Na most az új mozgalommal, a puritánizmussal ő nagyon elfogadó volt, és sok mindent át akart formálni. Van, amire még nem volt kész a környezete. Ebből voltak konfliktusai, de ezt is tudta kezelni. A családjában lévő konfliktusokat is. Tehát én azt mondom, hogy a hit, a bölcsesség és a tenni akarás, ez, ami őt nagyon mélyen jellemezte. Hitét az is mutatja, hogy ő Hannaúj Bibliát olvasott, a Károli Bibliának Szent Simolnár Albert által kiadott revideált kiadását, ami 1608-ban jelent meg. Itt van a Sárospataki nagykönyvtárba, és saját kezű bejegyzése a fejedelemasszonytól, és neki voltak könyvei is. A egyik könyve nem tudjuk, hogy megjelente, vagy kézírásba jelent meg a Szent Háromságról, mert az a helyzet, hogy abból nem maradt egy példány se, tehát nem tudunk, csak értesülünk róla különféle levéltári iratokból. Viszont megjelent a Mózes és az Proféták című munkája, ő a Bibliában lényeges dolgokat aláhúzta. Ezzel én magam meggyőződtem a Hannaúj Bibliába, ez kigyűjtötte, és Megyesi Pál rendezte el, az ő házi prédikátora, és az megjelent. Annak két példánya fennmaradt, hát sajnos nekünk a nagykönyvtárban nincs egy példány se, de a Debreceni Református Kollégiumban van. Na most Lórenti Zsuzsanna egy olyan asszony is volt, hogy nagyon sokat kellett megállni a koporsó mellett. Ugye 6 gyerekéből 2 érte meg a felnőtt kort, és sajnos Zsigmond is nagyon fiatalon. A házasságkötés után majdnem egy évre halt meg. Egyedül György volt az, aki után Báthori Zsófiával összeházasodva egy utód, első Rákóczi Ferenc maradt a családnak. És tulajdonképpen a férjét el kellett temetnie, a fiait sorba, és a Jóisten adott neki egy olyan kegyelmet, hogy ő 1660. április 18-án halt meg, és a fia, második Rákóczi György pedig júniusban a törökkel vívott nagyváradi csata után. Tehát, hogy azt nem kellett megérnie, hogy a 6. gyerekét is eltemesse.
2: Az ő tevékenysége, ahogy említette is, az egész református közösségre nagy hatással volt, meg az ország ügyeire nagyon sok minden a mai napig úgy működik, ahogy akkor lerakták az alapokat, de a munkásságának a sárospataki lenyomata hogyan köszön vissza?
3: Hát tulajdonképpen a iskolát támogatta patronusi tevékenységgel, de nem csak az iskolát, hanem a pataki gyülekezetet is, sőt a környező gyülekezeteket. Ezt onnan tudjuk, hogy például Sátoralja Újhelynek férjével együtt, ugye aranyozott ezüstkannát, urvacsorai kannát adományozott, 2 urasztali terítőt Kassának, Erdővényzet, sorolhatnánk a hegyaljai városokat. Hát sajnos a fedeles urasztali kannából 2 maradt meg, állítólag 6-ot adományoztak, annyit csináltatott, és annyit adományoztak. Na most Sárospatakon pedig ő egy jövőbelátó asszony volt. Tehát Lórántfi Zsuzsanna nem csak a jelenbe élt, hanem valahogy előtte volt a jövő is. És a sok konfliktus a presbitériumoknak a megszervezéséből is adódott. És tulajdonképpen ebből kifolyólag ő már belelátott a 18. századba is, mert ugye a református egyháznál pápán alakult meg az első presbitérium, és a 17. század volt az, amikor ugye sorra alakultak a presbitériumok, de végül is a rendelet talán 1736-ban jött ki, hogy az egyházközségek kötelesek presbitériumot létrehozni. Ennek nagyon sok problémája volt, akadálya volt még Lórántfi Zsuzsanna idejébe, és a férjével, a fiaival, a tervei mind azt mutatják, hogy fiai nem mentek külföldre tanulni, hanem egy érdekes dolog történt, tulajdonképpen külföldet hozták haza. Tehát az Angliából kiinduló puritánizmus mozgalmait, embereit, eszméit, mind ugye Piszkátortól kezdve ide telepítették. Tehát nagyon műveltek voltak a fiai. Ez ki is jött azzal, hogy nagyon szerették volna, ha Rákóczi Zsigmond európai látással is rendelkezzen, és rendelkezett. És hát a házasság is Palci Henriettával nem véletlenül volt, hanem ez is egy kitervelt dolog volt.
1: Kedves hallgatóink, a Sátor Aljaújhelyi, a Makkos Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg. Az eseményről hallották rövid összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attilát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítő anyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszűrt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
1: Az időjárásról.
5: Továbbra is marad a napos felhős idő, eső csak néhol várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk.
2: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy érszövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

virágot szed, kozolót fűz, majd eltűnik, majd előjön.

0: legendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 4-e van, Rozália nevenapja, de ma ünnepelnek Ida, Marinus Mor Móric Mózes és Ruszalka nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 476-ban Odoaker germán hadvezér elfoglalta Ravennát, mely akkor a nyugat-római birodalom fővárosa volt, és ez Romulus Augustus római császár uralkodásának és az ókornak a végét jelentett. 1552-ben elesett Szolnokvára, 1781-ben 44 spanyol telepes El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, mely napjainkra Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városává fejlődött. 1837. szeptember 4-én Samuel Morse bemutatja távíróját a New York-i egyetemen. 1863-ban ezen alapon Ganz Ábrahámot Buda díszpolgárává választják. 1886-ban befejeződik az amerikai indián háború Geronimo elestével. 1934-ben a Szövetkezetek Nemzetközi Kongresszusán Londonban meghatározzák a hét rogdéli alapelvet. 1972-ben Mark Spitz az első sportoló, aki egyazon olimpián a 7. olimpiai aranyérmét is megnyeri. 1992. szeptember 4-én Bulgáriában 7 év szabadságvesztésre és súlyos pénzbüntetésre ítélik Todor Zsivkovot. 1993-ban Kenderesen újra temetik ezen a napon, tehát szeptember 4-én Horthy Miklós altengernagyot, a magyar királyság egykori kormányzóját, feleségét, Jószáshelyi Purgli Magdolnát és ifjabb Horthy Miklóst, a kormányzó pár kisebbik fiát.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.

csináld magad. Valóságos mozgalommá nőtte ki magát néhány évtizede ez a jelszó. Tele lett az ország hobbi varrónőkkel, amatőr autószerelőkkel, barkácsoló férjekkel, akik mindenbe belefogtak, a hűtőgép javításától kezdve a bútorgyártásig, a vaskapu heggesztéstől az épület szigetelésig. A kereskedelem olyan előre gyártott dolgokat kínál, festékeket, bútorlapokat, lapra szerelt lámpákat és ki tudja még mi mindent, amiket a reklám szerint gyerekjáték összerakni. Így aztán mindenki lehet a saját építésze, bútorasztalosa, kőművese, s még fodrásza is. Csináld magad. Így olcsóbb. Te is vagy olyan ügyes, mint más. És bizony ezt sokan el is hiszik. De ha én asztalos vagyok, vagy kőműves, vagy villanyszerelő, ám senki nem tart igényt a munkámra, mert mindenki maga csinál mindent, előbb vagy utóbb nem lesz miből élnem. Évszázados szakmák felhalmozott tudás és tapasztalat anyaga vész el, és mesterségek tucatjai tűnnek el a süllyesztőben, mert azt hisszük, mindent meg tudunk csinálni. Úgy, ahogy, kontár módján talán. De hol van a bútorlapból összeszerelt szekrényhez képest az, amit egy igazi bútorasztalos készített? Ami egy tucat költözést és közte 5 évtizedet, no meg néhány generációt is kibírt. Jó, de mibe kerül ez? Egy jó szakember nagyon drága, gondolhatod most, kedves hallgatóm. Igen, mert ma már ritka, mint a fehér holló. Talán, ha többen lennének, kialakulna egy egészséges verseny, ami barátibbá tehetni az árakat. Én azt hiszem, nem kell mindent magunknak csinálnunk, összeraknunk, megszerelnünk, kifestenünk. Nem kell mindenhez értenünk. Bízzunk meg másokban, akik tanulták, tudják és szívesen csinálnák. Csak néhány olyan dolog van, amit nem bízhatunk másra. Helyettünk nem élhet senki, és nem szerethet senki helyettünk másokat. Ahol nekem kell segíteni, ott nem segíthet más. Apámhoz nem mehet el helyettem senki látogatóba, mert engem vár. Egyedül ezekre a dolgokra igaz a mondás. Ne add át másnak. Csináld magad.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 4-én pénteken délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság pénteken. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba, a szakemberek az útmenti és ideiglenes árusító helyeket is vizsgálták. A hatóság kiemelt figyelmet fordított a görög dinnyék minősége mellett arra is, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. A vizsgált hazai és importból származó görög dinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki a vizsgálatok. Nyáron sem álltak le a kisebb fejlesztéseket és felújításokat végző munkagépek sátoralja új helyen. Hogy milyen munkákat végeztek és végeznek most is a városban, arról Nyíri Péter alpolgármester nyilatkozott az Európa Rádiónak.
2: A kátyúzási programunkat mindig végrehajtjuk. Erről is beszéltünk már, hogy két üteme van nyáron, nagyobb munkálatokat végzünk. Ugye ez tulajdonképpen, hát mondhatjuk, az ő ráncfelvarrás, de nagyon sokat segített. Mindig elmondjuk, hogy bár telibe aszfaltozhatnánk a teljes úthálózatot, amely egyébként új helyben nagy a közigazgatási terület, most nem jut eszembe a pontos adat, de nagyon-nagyon sok, tehát azért ugye a belterületi utak hozzánk tartoznak, meg járdák, nagyon sokról van szó. Ugye itt vannak egyirányú utcák, még felfelé megyünk a hegyre, meg lefelé jövünk, ezért ez egy félig a hegyen lévő város, tehát nyilván nagy terhelésnek van kitéve az úthálózat, mindenütt, hát ugye ez a város sem úgy épült, hogy ennyi autó lesz benne, hát nem is tudom, hát hányszorosan most az autómennyiség, mint korábban, ez azt is jelenti, hogy nincs elég parkolóhely sosem. Miközben a zöld felületre megvigyáznunk kell, egyháztartásban a kört autó is van, tehát folyamatos fejlesztés van, de nem tudunk mindenütt parkolót kialakítani, és hát az úthálózat felújítása, a kátyúzás azt jelenti, hogy a nagyobb kátyukat, hibák kijavítjuk, ez is sokat segít, javít a minőségen, nyáron többet foglalkozunk ezzel, így van beállítva a költségvetésben, és akkor van egy kisebb rész ősszel is. Most is megtörtént, a nagyobb, forgalmasabb útszakaszokat vesszük előre, van olyan útca természetesen, amelyet minden évben fel kell ilyen módon újítani, de ez a program részben megvalósult, részben pedig folytatódik. Aztán folytatódik a parkolónak a építése, amely most már végleges formájában majd remélhetőleg ott az ősz vége felé megszületik, és hát folyamatosan azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak, ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthonát is felújítjuk, korszerűsítjük, arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik, tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: Toltartók, füzetek, írószerek, festék, gyurma bekészítve az Ökumenikus Segélyszervezet által erdélyi iskolásoknak szánt tanszercsomagokat a becsengetést, az erdélyi tanévkezdést megelőző csütörtökön és pénteken vehette át a Lazarénum Alapítvány által felkarolt 100-100 alsós és felsős diák, közölte a szervezet. Mint írták, az 1,7 millió forint értékű adományból marosvásárhelyi, illetve a környező településeken élő szegény és sok gyermekes családok gyermekei, valamint egy gyermekotthon lakói részesültek. A Lazarénum Alapítvány és az Ökumenikus Segélyszervezet közötti együttműködés hosszú időre nyúlik vissza, a tanszerosztás, amelyet 15 éve rendeznek meg mellett, adventi segélycsomagok osztása is évekre visszatekintő hagyomány. A marosvásárhelyi vártemplomi református egyházközség diakóniai szolgálatában Kanadában működő alapítvány egy olyan keresztény non-profit szervezet, melynek célja hátrányos társadalmi helyzetű gyermekek és idős emberek támogatása a helyi szociális intézményekben, illetve nagy családokban szem előtt tartva a spirituális, szociális és gazdasági szükségleteiket, olvasható a közleményben. Isonzótól a Don Kanyarik címmel élő történelem órát tartott augusztus 20-án a Füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör az Északerdő ZRT pálházai állami kisvasúttal közösen. A program segítségével arra emlékeztették az embereket, hogy a háború keserves áldozattal jár a győztes és vesztes oldalon is, de ma már nem ellenségek vagyunk, hanem a hősi halottakat, a hadifogságba esett és hazatérő katonákat tisztelő és őket el nem felejtő nemzedék. Erről beszélt rádiónknak a helytörténeti kör elnöke, Szakáli András.
3: És a kis vonat az pedig igen, a hegyköz emblematikus története, amiből legalább ez a 9 kilométer megmaradt, hála az Északerdő ZRT-nek, hogy üzemeltetik, és átlagosan ugye jönnek a kirándulók, felülnek, vonatoznak a gyönyörű völgyeken, barlangon keresztül, ugye kőkapunál, tópartján, tehát egy egzotikus tájról beszélhetünk. Ugyanakkor mi szerettünk volna beletenni egy kis történelmet, és bár a média nem, de a Facebook világa most nem baj, gondolom, hogy kimondtam, ott ugye érdekes kérdések hangzottak el, hogy mi az, hogy Isonzótól Don Kanyarig, mi köze a kettőnek egymáshoz. És a beszámolomban ezt megfogalmaztam nekik, hogy mind a két hadi esemény, bár időben távol egymástól, Isonzónál 12 ütközet van, a 12-et tudja csak megnyerni az Egyesült Osztrák, Magyar és Német csapatok, a többi mind védekezésre járt, de csatánként külön-külön is, és összességében komoly százezreket meghaladó veszteséggel járt. A Don Kanyar önmagában is közelített a 100 000 főhöz, a halottak, sebesültek, hadifoglyok területén, hát ez köti össze. Megjelenésünkkel egy látványelemet produkáltunk, a bemutatónkkal egy kis korszaktörténelmet produkáltunk.

0: 1852-re nőtt az előző évi 20.240-ről, míg a halálos kimenetelő munkabalesetek száma 65-re csökkent a 2024-es 75-ről. Olvasható a Nemzetgazdaság 2025. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentésben. A kormány.hu oldalon a dokumentumok között található elemzést a Szociális és Családügyi Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya állította össze. A jelentés szerint Budapesten, Pest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt a legtöbb, szám szerint sorrendben 3817, 2717, illetve 1210, míg Nógrádban a legkevesebb 354 munkabaleset. A nemzetgazdasági ágakat tekintve 2025-ben a legtöbb munkabaleset a feldolgozóiparban, a szállítás, raktározás és a kereskedelem gépjárműjavítás területén történt. A szakágazatok szerint a legtöbb halálos munkabaleset, vagyis 16 az építőiparban, a második legtöbb, azaz 12 a szállítás, raktározás ágazatban történt, viszont ez utóbbiak szinte kivétel nélkül közúti közlekedés során következtek be, így nem munkavédelmi okokra vezethetők vissza. A munkavállalók létszáma és a halálos munkabaleseti gyakorisági mutatók alapján az építőipar és a mezőgazdaság a két legveszélyesebb ágazat. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma, a betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli a betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
3: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy érszövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban kivannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű

0: morzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesebb, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
1: Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre is.
0: Igen, a terhességi cukorbetegség az ugye annyiban más, hogy ott gyorsan a várandóság alatt kell nagyon gyorsan váltani életmódbeli tényezőket, és akkor ott kell gyorsan cselekedni, és talán azt gondolom, hogy komolyabban is veszik a kismamák itt a diétát, mint hogyha nem kismamákról beszélünk, mert ugye hát nem csak a saját egészségük, hanem a babának az egészsége is azért tőlük függ. A diéta az nagyon hasonló az előzőekben ismertetett más cukorbetegek diétájához, nyilván egy fokozottabb ellenőrzésre, vagy egy fokozottabb kikérdezésre, egy még alaposabb oktatásra van szükség a kismamák esetén, és tényleg azért fontos, hogy a későbbiekben náluk ne forduljon elő olyan cukorbetegség, ami a várandóságtól független, illetve az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
1: Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukor szintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
0: Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel. Ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, új begyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukor szintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvosok, vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezelve például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magasabb vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozások voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
1: Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típusa a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
0: Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás, vagy az, hogy hogyan tudja átnézni az egész testét, hogy nincsenek-e rajta olyan sérülések, amiket esetleg nem vett észre, milyen készítményeket tud használni, stb. Illetve az, hogy a szövődményekkel is tisztába kell lenni, ugye, hogy van-e szövődmény, vagy nincs, mi lesz, hogyha az a szövődmény tovább fog romlani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ezért van az, hogy kifejezetten vannak diabéteses szakápolók, akik kifejezetten erre vannak szakosodva, hogy átfogóan tudják átadni a tudást a betegeknek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyszer megbeszéljük, vagy mondjuk van egy dietetikai tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során keletkeznek olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár, hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételj át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
1: Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmezettséget követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
0: Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szerteágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
1: Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
0: Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána kezelni.
2: Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét, Lukács evangéliuma 7. fejezetének 6. és 7. verseiből hallgassuk meg. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mások dicsérték, méltónak tartották a századost arra, hogy Jézus segítsen rajta. De mit mondott önmagáról ez az ember? Megdöbbentő alázatossággal azt mondta, Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Így kevesen beszélnek magukról. Ki, ha én nem? Ki méltó a segítségre, ha én nem? Vagyok valaki? Sokan így gondolkodnak magukról. Még a hívő ember is nehezen ismeri el, hogy nem méltó az Úr kegyelmére, segítségére. Énekeskönyvünk énekei olykor meglepően kemény kifejezéseket tartalmaznak. Eszembe jutott az egyik énekünk, melynek egyik versszaka így hangzik. Te, noha így felséges vagy, erőd, méltóságod így nagy. Mégis minket, kik földpora, s hitvány férgek vagyunk, arra méltóztatsz, hogy fiaidnak hivassunk, s te mi atyánknak. Képzeljétek el, hogy az új énekes könyvünkből hiányzik ez a verszak. Vajon miért? Túl erős kifejezés, a hitvány férgek vagyunk? Lehet, hogy annak tartották a szerkesztők. Kár érte. Hiszen helyre tesznek bennünket ezek a szinte bántóan keménynek tűnő megfogalmazások. A ma embere egyébként is azt gondolja, hogy nekem minden jár. Alanyi jogon. Minden, ami jó, az jár. Az Úrtól is. Alázat. Ezt kell tanulnunk. És ez bizony nagy mennyiségben volt a kapernaumi százados szívében. Mások őt méltónak tartották, hogy Jézus segítsen rajtuk. Ő magát nem tartotta méltónak. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait, énekeljük Jézusról. És nem csak énekelni, hanem erre vágyni is szükséges. Mert ez az alázat egy függő állapot. Isten függő állapot. Tudom, hogy az Úrtól függök. Nem csak akkor, amikor baj van, hanem mindenkor. Bajaink, nyomorúságaink idején könnyebben vagyunk alázatosak. Biztosan megfigyeltük már ezt magunkon. Én igen. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodás közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei között. Került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és idéglenes árusító helyeket is vizsgálták. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a napos felhős idő, eső csak néhol várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszer adományai nyomán beszélgetünk Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével. Elmesél majd egy megható történetet egy kicserélt iskolatáskáról.
2: Mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekem sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba, és nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük.
1: És persze beszélgettünk a szárazabb tényekről is, hogy miből, mennyit és hova vittek és visznek.
2: 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén.
1: És levonjuk a tapasztalatokat is arról, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek.
2: És azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek.
1: Mai vendégünk tehát Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azt azért mégse hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú szomorkodva barcelonás iskolatáskával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyerekeknek itt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek. Mai vendégünk tehát az MRS kommunikációs vezetője, Dobis Lucski Zsófia.
3: Néhány nappal ezelőtt elindult az iskola, és amikor nyáron beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy a célotok az, hogy már az első nap úgy érkezzenek azok a gyermekek, akiket ti támogattok, hogy minden ott van a táskában, és nem a hiány érzettel, hogy mi hiányzik még. Ez sikerült? Mindent sikerült átadni szeptember 1-ére?
2: Tulajdonképpen igen. Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskola kezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedéshez ez is hozzá tud járulni.
3: Kezdeti lelkesedés. Mindenki lelkes, amikor megkapja ezeket a csomagokat, és ez a kérdés egy picit elkérdés, mert aki olvasta a Facebook oldalatokon a néhány nap ezelőtt megjelent történetet, akkor eszébe juthat, amit majd most kérlek, hogy meséld, de hogy mi van akkor, ha egy gyermek nem lelkes, de mielőtt elmondod a történetet, hogy egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset, augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisszük nekik hátul a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk. Izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. A nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Szemig a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy állt, nincs semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecen egy kintként, hogyha egy helyi lakosnak egy szabinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy kínűt nagyfiúsat, ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy ja, igen, már ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépült szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől meghimeltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tantercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőknek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt, úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az ötödik osztályt.
3: Wow. És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Oké, nagyon köszönöm a történetet. Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Mi volt a... Beszéltünk arról, arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, amit szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így, most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyest talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek ételt veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez, mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években, gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben, valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt érvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán idén is megkérdetésre kerül a Hiras Misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve azt szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni. Viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz. Tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki. A legtöbb általunk támogatott család Magyarországon, ők részesültek az iskolakezdési támogatásban. Viszont ahogyan beszélgettünk az átadások során a szülőkkel, én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a tanszertámogatás az megmaradt, és megmaradjon a jövőben is. Hiszen például pont, hogy ismét egy debreceni történetet meséljek, az egyik édesanyát kérdeztem, hogy ők megkapták-e már az iskolakezdési támogatást, ott akkor a 25-i adomány átadáson már mesélte, hogy igen, neki megérkezett a 100 000 forint a családhoz, de nagyon boldogan mesélte, hogy így, hogy a szeretetszolgálattól kaptak iskolatáskát, és ahogy végignézték, füzetek, toltartó, tanszerek, minden benne volt, amire szükségük van a gyerekeknek, ő mondta, hogy ő például megígérte a gyerekeknek, hogy életükben most először megtehetik azt, hogy ők most elmennek egy bevásárlóközpontba, és a fiúk az iskolakezdéshez választhatnak maguknak új cipőt és új ruhákat, új melegítőket. És nekik ez egy hatalmas élmény volt, hiszen elmondta az anyuka, hogy nagyon szerény körülmények között élnek, és akár a mi szeretett szolgálatunktól, vagy más helyektől, intézményektől, de mindig az adományként kapott ruhákba öltözteti a gyermekeit, és nekik például az iskolakezdési támogatási nyár végén ezt lehetővé tette, hogy most a gyerekeinek megadatott ez a lehetőség, hogy maguknak kiválaszthatták azt a cipőt, azt a ruhát, amit ők hordani szeretnének, és amit tetszik nekik. úgyhogy abszolút a gyerekekre, abszolút a mondhatjuk tanévkezdésre lett fordítva az összeg ezeknél a családoknál is a mi tapasztalatunk szerint, akikkel beszélgettünk, csak az egyéb szükségletekre, például a tényleg a ruházkodást és a cipőt tudnám említeni, a legtöbb család erre fordította a kapott összeget.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével. Témánk pedig az, hogy hogyan tudott segíteni az elmúlt napokban és hetekben a Református Szeretett Szolgálat azoknak a családoknak, ahol nehézséget okozott a tanévkezdés. És akkor beszéljünk azokról, akiket ez a iskolakezdési támogatás ebben a formában nem érint, a határon túliak. 200 valahány csomagot említettél a beszélgetés elején, hogy viszitek még határon túl. Mesélj egy kicsit róluk, tudsz esetleg itt történetet, hogy hova kerül ez, milyen körülmények között élnek ezek a magyar gyerkőcök, akik megkapják ezeket a táskákat és elkezdhetik az iskolát. Egyébként jellemző, hogy még például Erdélyben abban biztos vagyok, hogy még

0: diákot tudtunk támogatni, aztán még szintén Királyhágó mellék, ami előttünk van, és szeptember 6-án vasárnap pedig Kárpátaljára utazunk, ott fogjuk támogatni mintegy 120 diáknak az iskola kezdését, táskákkal és tanszeradományokkal. Mind a három helyszínen a helyi református egyházkerület segít nekünk a kiosztásában. Ez Kárpátalján és Délvidéken így történt, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület, valamint a Szerbiai Református Keresztény Egyház ismeri a saját gyülekezeteit, a saját hittanosait, ők tudják konkrétan, hogy ki az, aki nehézségekkel küzd, tehát ide csoportos adományosztásokon mi átszállítottuk a táskákat, és ők végzik aztán a kiosztását, míg Királyhágó melléken ott egy félárvák, árvák számára fenntartott iskolába fogjuk elvinni az iskolatáskákat és tanszercsomagokat, tehát ott pedig közvetlenül tőlünk kapják meg a gyerekek, de itt is úgy működött, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerület jelölte ki azt az intézményt, hogy idén kiket támogassunk. Úgyhogy ilyenkor nagyon fontos a határon túli adományozások esetén, hogy van helyben kapcsolat. Ugye az elmúlt években ezt már szeretetszolgálatunk elindította, hogy a határon túli egyház testekkel, egyház kerületekkel legyenek hivatalos együttműködési megállapodásaink, és ezeknek pontosan ez volt a célja, hogy ne alkalomattán egy-egy adományozás mindig egy új kezdet, egy új rutin legyen, hanem van egy írásba foglalt és együttműködési megállapodásunk. Egyébként ezek nem csak az adományozásról szólnak, hanem például a különböző tapasztalatokról és tudásmegosztásról, akár a diakónia területén, hiszen nekünk is fontos, hogy gazdagodjunk abból, hogy ők miként szervezik a gyülekezeti, vagy akár egyházkerületi szinten a különböző szolgálataikat, és mi is szintén minden továbbképzésünkre, konferenciánkra várjuk a határon túli testvéreket, hogy egymástól is tudjunk tanulni. És például pont ugye az adományosztások ezekre mindig jó példák, hiszen valóban érdekes néha hallgatni a nézőpontokat, hogy ki hogyan méri fel, hogy ki az igazán rászoruló, vagy mi alapján osztják be, hogy akkor ez az X mennyiségű táska kihez kerüljön. Úgyhogy így történt az idei határon túli, vagy így történnek, még nem beszélek teljesen múlt időben, így történnek a határon túli adományozások, de a szándék az volt mindenképp és minden programunknál, hogy az egyértelmű, hogy a határon túli testvérek is érezzék azt, hogy ugyanúgy gondol rájuk a magyar református szeretetszolgálat. Ez egyébként nincsen nyilvánvalóan egy kőbe vésett szám, de nekünk minden egyes adományozási programunknál, legyen szó akár adventről, húsvéti tartós élelmiszercsomagról, vagy tanszercsomagról, változó arányban, de 20-25%-ban, vagy akár az adományok egyharmadánál, tehát nagyjából ezek azok az arányszámok, ahol mindig már az elinduláskor mi elhatározzuk, hogy ezt a mennyiséget mindenképp határon túli területre fogjuk biztatni, tehát a többsége itt marad az anyaországban az adományoknak, de nincs olyan programunk és nincs olyan gyűjtésünk, amiből kimaradnának a határon túli rászoruló testvérek.
1: Köszönöm, Zsófi. A beszélgetés végére pedig a tanszereken túl még egy gondolatot arról, hogy hogyan tovább, mert nyilván az iskolások és az iskolás gyerekeket nevelő családok élete az folyik tovább, és lehet, hogy lesz szükségük segítségre. Egy-két dolgot már mondtál, volt köztük olyan, amiről én még nem hallottam, úgyhogy most erre kérdezek rá külön. Azt említetted, hogy vannak tanuló köreitek, ha jól emlékszem a kifejezésre. Ez mit jelent? Mesélj erről egy kicsit.
0: Így van, pontosan. Ezek a foglalkozások, ez a felzárkózó települések programhoz tartozik. Ugye a Magyar Református Szeretetszolgálat most jelenleg már 63 településen működtet jelenlétpontot, és mindegyik jelenlétpontunkon vannak tanulássegítő foglalkozásaink, tanulóköreink. Ugye ezek a felzárkózó települések, ezek hátrányos helyzetű települések, és 2019-ben indult ez a program, az ország 300 legszegényebb településén, ezt a Központi Statisztikai Hivatal állította fel ezt a rangsort különböző mutatók alapján, hogy melyik 300 településen vannak igazán nagy szociális kihívások.

0: ezeken a településeken működik ez a felzárkózó települések, vagy ahogy nagyon sokan ismerik és hangoztatják a FETE program, és ezeken a településeken jelen van a szeretett szolgálatunk, döntő többségében Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar, Borsodabaui, Zemplén megyében vannak a mi FETE településeink, de pár településünk van Heves megyében, Baranyában, illetve Békés megyében is. Ezeken a jelenlét pontokon, ez folyamatos, tehát minden, akár minden délután van különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan tanulás segítő foglalkozás a helyi gyerekeknek, és ez egy külön fontos szolgálat a kollégáktól, hiszen azért jellemzően ezek a családok, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek, számukra az, hogy külön órát fizetni, vagy magántanárt fizetni, az az elképzelhetetlen kategória. Sajnos annyira sokadlagos a pénzügyi nehézségek közepén ez, hogy ne érje hátrány az iskolában, és ne maradjon le egy-egy tantárgyból a gyerek, hogy amikor az a kérdés, hogy miből fogunk ennivalót venni, vagy miből lesz félikabát, akkor az, hogy valaki bukásra áll matematikából, vagy történelemből, az sajnos az a kérdés, amin túl kell lendülnie egy szülőnek. Nos, nekik nyújtanak segítséget, ami jelenlét pontjainkon a kollégák, hiszen a gyerekek bármikor bemehetnek hozzájuk, és segítenek a házi feladatot elkészíteni. Ha dolgozatra kell készülni, akkor együtt tanulnak velük, hogy legalább segítsük azt, hogy ha nem is kitűnőek legyenek évvégén, de ne legyen bukás, ne kelljen ettől félnünk fél évkor vagy évvégén, hogy nehogy évet kelljen ismételni. Úgyhogy ezek egy folyamatos program a felzárkózó településeken. Emellett hosszú-hosszú évek óta online mentorálással segítjük a gyerekeket országszerte. Itt ugye azokat a gyerekeket segítjük egy-egy választott, általuk választott tantárgyból, akik nem FETE településen élnek, hanem az irodáinkkal, munkatársainkkal kapcsolatban vannak a családok, és az önkénteseink pedig az ország bármelyik pontjáról, akkor segítik őket online hetente vagy két hetente egy-egy órában, szintén a tananyagnak az elsajátításában. Egyébként maguk az önkéntesek közt is vannak egyébként tanítók, tanárok is, de olyan is van, aki nyugdíjasként, korábban mondjuk pedagógus volt, de most nyugdíjasként még az idejét áldozza rá, hogy hetente pár órát arra szán, hogy akár az ország másik felében élő, általunk támogatott gyereknek segítsen elmagyarázni akár az angol nyelvet, vagy a történelmet. Egyébként ez a jellemző, hogy az idegen nyelvek, a matematika és a magyar irodalom és történelem szokott a leginkább ezek a tantárgyak lenni, amiben a mentorálást választják a diákok, úgyhogy az online mentorálás az a háttérben, ez nem egy látványos szolgálat, ezt nem szoktuk ugye a kirakatba tenni sem a gyerekek miatt, meg egyébként is egy nehezen bemutatható szolgálati terület, de ez folyamatosan zajlik. Egyébként arra is van példa például irodánknál, hogy azok a családok, azok a gyerekek, akiknek nincsen okos eszközük, hogy ők ott van rá példa, hogy akár bent az irodában segítsük ezzel, hogy onnan tudnak becsatlakozni, és a saját mentorukkal akkor ezt a külön órát megtartani, úgyhogy így is segítjük akár távolból is a diákokat. Ez, ami az iskolai lemorzsolódás ellen tud tenni a szeretett szolgálatunk, és hát ami viszont jól ismert, és gondolom, amikor azt említetted, hogy van, amelyik újdonság volt, akkor nem erre gondoltál, az a nyilasmisi ösztöndíj program. Ugye ez a felhívás idén ősszel is természetesen meg fog jelenni. Ez az a programunk, amellyel azokat a diákokat támogatjuk, anyagi ösztöndíjjal és szakmai mentorokkal, akik nem csak, hogy nehéz anyagi helyzetben élnek, de tanulnak, és valamiben rendkívül kiemelkedően tehetségesek. Ez lehet akár sport, lehet énekzene, lehet tánc, képzőművészet, vagy akár van, aki magyar nyelv és irodalomban nyeri meg a nyilasmisi ösztöndíjat, mert mondjuk gyönyörűen tud verseket és novellákat elmondani egy-egy rendezvényen, de az elmúlt években volt olyan nyilasmisi ösztöndíjasunk, aki informatikában nyert el az ösztöndíjat, mert a programozásban lenyűgöző, hogy mikre képesek ezek a gyerekek, és miket tudnak. Tehát a nyilasmisi ösztöndíj program az pedig a tehetségtámogatást segíti, és annyira jó már most visszanézni, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, ez a programunk is, az ösztöndi program, és már most az elmúlt évtizedben olyan diákokat ismerhettünk meg, akik között van, aki például idén a téli olimpiának a magyar nemzeti válogatottjában ott volt, és korábban nekünk volt ösztöndíjasunk. Van, aki az élsportot abba hagyta, de ma pedig edzőként dolgozik gyerekek között, ilyenre is van példa, és például akik olyan területen, énekzene területén például kiemelkedően tehetségesek, őket jellemző, hogy szeretett szolgálatunk rendszeresen hívja egy-egy rendezvényre fellépni, hogy ezzel is lehetőséget biztosítsunk számukra. Itt is hadoztak meg egy nagyon kedves történetet, például pont az elmúlt év egyik évzáró rendezvényünk volt, hogy egy nyilasnisi ösztöndíjasunkat hívtuk el hegedülni, támogattuk 2 éven keresztül az ösztöndíjjal, akkor is rendkívül ügyes, rendkívül tehetséges volt ez a fiatal zenész, és amikor kérdeztem a rendezvény elején, hogy na nem beszéltünk róla, hogy milyen darabokat fog játszani, hogy elmondaná-e, hogy tudjam akkor felkonferálni. És akkor csak szerényen, kicsit sejtelmesen annyit mondott, hogy ó, hogy ezt nem szeretné elmondani, majd ő bemondja. Hát gondoltam, rendben, ha neki így a jobb, akkor legyen. És egy csodálatos darabot játszott el, senki se ismerte fel, hogy mi volt ez, de csodálatos zenemű volt, és csak a darab végén mondta be, hogy ez egyébként a saját szerzeménye. Ilyen tehetségeket fedeztünk fel az évek alatt, és tudtunk segíteni, és óriási hála van a szívünkben, hogy ezeket a gyerekeket, diákokat ismerhetjük és támogatjuk. Tehát ezek mind-mind olyan programjai a szeretett szolgálatunknak, ami a diákokat segíti, és a tanszer támogatáson túl ezek azok az alkalmak, ahol valóban hosszú távon foghatjuk az ő kezüket egyúttal.
1: Köszönöm, Zsófi, ez csodás zárszó lenne, de egy utolsó kérdés, egyel visszabugorva, ez az online mentorálás. Ha valaki szeretne segíteni gyerekeknek, van mód ebbe a programba csatlakozni, ha van idő és tudás, és felajánlani a mentorálást, mint lehetőséget?
0: Igen, abszolút. Új önkéntesekre, új mentorokra mindig van szükségünk. Van a szeretett szolgálatunknak egy központi önkéntes szolgálatokkal foglalkozó felülete, ez az önkéntes.jobbadni.hu. Ha bárki ide beregisztrál, akkor már is ki tudja a regisztráció során választani azt, hogyha online módon szeretne segíteni, ezt is be lehet jelölni, de hogyha nyilvánvalóan arra is rákérdezünk, hogy ki melyik településen, megyében lakik, tehát hogyha személyesen szeretne akár egy irodánkban részt venni a szolgálatban, erre is van lehetőség, de az online mentorálást is itt be lehet jelölni preferenciaként, hogyha valaki erre szeretne jelentkezni, és akkor már be lehet jelölni a tantárgyakat is, hogy mikben számíthatunk rájuk, és most így, ahogy elkezdődik a tanév, mi fogadjuk a gyerekektől a beérkező igényeket, segítségkéréseket, és amint van egy kapcsolódási lehetőség, akkor ezt megszervezzük mentor és diák között, és akkor ez már akár így az őszi fél évben, őszi folyamatban is ez elindulhat. Úgyhogy valóban, hogyha valaki erre tud időt szánni, akkor nagyon hálásan köszönjük az önkéntes szolgálatot. Ez valóban csak hetente vagy 2 hetente jelent mindössze pár órát. Az abszolút a mentor és a diák személyesen egyezteti, hogy nekik mikor megfelelő. Tehát ez egy nagyon rugalmas dolog, viszont a gyerekeknek nagyon nagy segítséget jelent, hogyha nem tehetik meg, hogy magánórákra járjanak, de van valaki, akivel akár otthon, vagy akár a szeretett szolgálatunk irodájából tud beszélni, és fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amire mondjuk a tanórán nem volt lehetősége egy osztályteremben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítőanyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszén-Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Európa Szalon mai adásában két témában három vendéggel beszélgetünk. Hamarosan Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét köszöntöm, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a Drogambulancia Alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc, Barcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako Rallin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőm, már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk meg.
4: Ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
3: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: Ez tehát az Európa Szalon mai kínálata. Maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjét hallják, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Amikor megtudtam, hogy ide jövök, azt mondtam, hogy gyorsan gyűjtsem össze, hogy mi mindent csináltunk, és azt mondtam, hogy tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a drogambulancia alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikáni és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokat tudunk találkozni. Ilyen volt az első segélynyújtó verseny, és annyira fantasztikus volt, hogy mi is egy állomás voltunk, jöttek oda hozzánk a fiatalok, és ismerősként üdvözöltek bennünket, mert hogy ők már voltak bent nálunk prevenciós előadáson, és jó volt hallani, hogy tudták, hogy mi a szlogen, tudták azt is, hogy mi a logónk, tehát hogy nem volt ismeretlen már számukra a struccunk, amelyik kiveszi a homokból a fejét. Emődre elmentünk prevenciós napra, a kábítószerellenes világnapon voltunk Miskolcon, illetve Barcikára minden évben visszamegyünk, mert egy fantasztikus rendezvényt szoktak rendezni ott a rendőrkapitányság munkatársai, és onnan is rengeteg iskolás jött oda hozzánk, és tudták meg azt, hogy vagyunk. Szokták kérdezni, hogy egy ilyen rendezvénynek mi az értelme, miért vagyunk kint, és azért, azt szoktam mondani, hogy azért, mert ha nem ismernek odajönni hozzánk, főleg felnőttek, a diákok, a fiatalok, ők sokkal lazábbak, illetve még a nyugdíjas korosztály az, amelyik hasonlóképpen laza, mint a fiatalabb korosztály, és ezt azért mondom, mert ugyancsak Barcikán voltunk egyszer egy szenior sportnapon, és olyan számban jöttek oda hozzánk, hogy arról is vannak fotók fent a Facebook oldalunkon, hogy szinte lögdösték egymást, hogy ők is szeretnék látni, hallani azt, amit csinálunk. Tehát ennek a kitelepüléseink értelme az, hogy lássanak minket, hogy tudják, hogy létezünk. És mondom, ha nem is jönnek oda hozzánk, akkor is látják, hogy van egy drogambulancia, és hát ezt már egyre többen tudják, hiszen a klienseink száma valami irdatlan mennyiségben emelkedik. A legfrissebb adat az június végi adat. Januártól eddig 211 új kliens érkezett hozzánk.
1: Mi minden történik akkor, ha a diákok ellátogatnak a drogambulanciához, hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelnünk?
2: Mindig szoktuk mondani, hogy 20 fős csoportoknál többet ne, nem is akkor a helyiségünk, illetve hát maga a drogambulancia, hogy ott több ember tudjunk fogadni, és a 20 feletti létszám az már egy kicsit olyan zsizsegősebb, úgyhogy ilyen 15, max. 20 fős csoportokba jönnek hozzánk iskolások. Amikor először belépnek hozzánk, akkor látszik rajtuk, hogy úgy meg vannak illetődve. És el is mondják, hogy igen, egy kicsit félelemmel jöttek, mert nem tudták, hogy mi az, ami rájuk vár. Ők úgy képzelték el ezt az egészet, hogy ott félig belőtt emberek kóvályognak a folyosón, és hát ugye a kollégák is ilyen fehér köpenybe mászkálnak, és nagyon morcosak. És hát elmondták, hogy ehhez képest valami fantasztikus hangulat fogadja őket, és hogy ajánlják egymásnak a gyerekek, körbe visszük őket az egész drogambulancián, megmutatunk nekik mindent, hogy hol osztjuk a gyógyszereket, hol történnek a csoportfoglalkozások, és akkor kapnak egy olyan prevenciós, idézőjelbe téve előadást, aminek a címe is az, hogy a tudás életet menthet. Tehát nincsenek nálunk tabu témák, bármit megkérdezhetnek, és mi mindenre válaszolunk is. Tehát nálunk mi nem azt mondjuk, hogy ne szívj, tehát hogy ne drogozz, hogy ne igyál, mert hogy ez milyen rossz. Hát mondhatták volna nekünk annak idején, ugyanígy leperegne róluk is, de amikor elmondjuk nekik, hogy minek mi a következménye, akkor úgy látszik rajtuk, hogy igen, elgondolkodnak. Például a nyugtatók szedésénél láttuk azt, hogy amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen veszélyes, és főleg a lányok használják egyébként a nyugtatókat, látszott a tekintetükön, hogy megdöbbennek, mert nem gondolták, hogy mindez ilyen veszélyeket rejt magában. Van egy kérdőívünk, amit a fiatalok kitöltenek, és hát abban leírják, hogy mennyire érdekes volt az, amit ők hallottak, és hoztam is egyébként egy idézetet, ez a Rónai Ferenc tagiskola pedagógusa volt, és ő azt mondta, hogy nem hittem volna, hogy a drogprevenció működik, de veletek működik. És a pedagógusoknak ez a tehát, hogy van olyan, amikor bent marad a pedagógus, amikor a pedagógusnak olyan kapcsolata van a diákokkal, hogy nem fagynak le tőle a diákok, akkor ő bent marad. Volt már olyan pedagógus, aki vagy kijött magától, vagy megkértük, hogy foglaljon kint helyet, mert azt láttuk, hogy a gyerekek teljesen lefagytak. De a nagy többségük, akik bent maradnak, ők azt mondja, és hát vissza is jönnek.
3: Akkor jó pozitív visszajelzés számotokra a kérdőív?
2: Mindenféleképpen a kérdőív is, illetve az is, amit utána személyesen akár egy levélben megköszönnek, vagy amikor jelentkeznek és elmondják, hogy ez és ez az osztály már volt nálunk, és hogy a diákok mondták, hogy mennyire jó volt, és szeretne a többi osztály is eljönni hozzánk.
3: Visszatérve az új kliensek számára több mint 200, ez hogyan tevődik össze, minek köszönhető?
2: Nagyon sok köztük az önként jelentkező, akit nem küld a rendőrség, aki nincs már olyan állapotban, hogy mondjuk egy orvos küldje hozzánk, tehát aki magától felismerte azt, hogy valamit változtatni kell az ő életén. Rengeteg az a kliensünk, akik hatósági eljárás miatt kerülnek be hozzánk, őket a rendőrség küldi. Magáról az elterelésről már itt is nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Röviden erről csak annyit, hogy akit kis mennyiségű kábítószerrel fog el a rendőrség, nekik felajánlják, hogy egy fél éves elterelő foglalkozáson részt vehetnek. Az ő számuk is hatalmas, és hát rajtuk kívül vannak azok, nem csak kábítószerfüggőket fogadunk, hanem alkoholfüggőket, gyógyszerfüggőket, viselkedésfüggőket, és a viselkedésfüggő közé tartozik a játékszenvedéllyel küszködő emberek.
3: Az ő számukról mit lehet tudnunk? Eléggé komolyan veszik ezeket a függőségeket az emberek? Mi a tapasztalat?
2: Igen, én egy tavalyi adatot hoztam, a 2025-ös adatokat tudom mondani. 383 új kliensünk érkezett 2025-ben, és 9 hozzátartozó. Ebből a legtöbben a kannabisz fogyasztás miatt, ők 127-en, 119-en kristály, illetve designer drog fogyasztás, de 64-en alkohol, 33 olyan kliens érkezett hozzánk, akik sokszer együttes használata miatt, 13 a gyógyszerfüggőség, 5 kokain függőnk is volt, illetve speed, és a játék szenvedély miatt is érkezett hozzánk 5 fő a tavalyi évben. Ez a szám, ez most egy kicsit több lett, 2026-ban 23 játékfüggő keresett már fel bennünket. És hát ez köszönhető annak, hogy egy pontja vagyunk mi is. Játékhatárokkal információs pont lett a Drogambulancia Alapítvány az ökumenikus segélyszervezet felkérésére. Vállaltuk, hogy igen, hiszen eddig is voltak játékszenvedély függőink, így aztán nagyon szívesen mondtunk igent arra, hiszen hozzánk be is tudnak jönni, nem csak telefonon tudunk nekik segítséget nyújtani, és hát nem csak nekik, hanem a hozzátartozóknak is tudunk segítséget nyújtani. És még egy nagyon fontos dolog, a Drogambulancia Alapítvány tulajdonképpen három lábon áll, ebből az egyik a magas küszöbű szolgáltatásunk, tehát az orvosi, a másik a közösség, illetve van egy alacsony küszöbű szolgáltatásunk. És azért emelném ki most az alacsony küszöbű szolgáltatásunkat, mert valaki segítséget szeretne kérni, de nincs TB kártyája, nincs mondjuk lakcíme, nem miskolci lakos, hanem Pestről vagy bárhonnan jön, vagy hozzátartozó, és nem szeretne bekerülni a rendszerbe, mert nem szeretné, hogy lássa bárki, hogy ő drogambulancia kliens, az ő számukra nyitott az alacsony küszöbű szolgáltatásunk, ő ott csak egy kódszám alatt fut, tehát sehol nem jelenik meg. Úgyhogy ezt természetesen a szerencsejáték függők számára és a hozzátartozók számára, illetve hát a kábítószer vagy bármilyen addikcióval küzdő ember számára fel tudjuk ajánlani. Nem kell attól félni, hogy bárki megtudja, kivéve, hogyha orvosi ellátást is, tehát a gyógyszert szeretne kapni, akkor ezt nem nagyon tudjuk megoldani, hiszen ott be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, de erre is találtunk már olyan megoldást, amikor nem kerül be a rendszerbe, hanem az orvosunk, aki egyébként magánorvos is, ő ír fel neki receptet, és akkor még így is valamennyi védelemben részesül, bár azt is el szoktuk mondani, hogy az ESZT-n mindenki rendelkezhet, ott bekattinthat egy darab gombot, ezt is feltettük a Facebook oldalunkra, hogy lehet rendelkezni, hogy mondjuk a házi orvos ne lássa az ő akár drogambulancia, akár pszichiátriai ellátásait.
3: Gyakori egyébként, hogy így fordulnak az ambulanciához, hogy nincs TB kártya?
2: Rengeteg. Főleg az elterelősök között van nagyon-nagyon sok, illetve hát jönnek olyan nem elterelősök is, akik vagy nem tudja fizetni a TB-jét, vagy nem akarja fizetni a TB-jét, és azt mondja, hogy ő inkább akkor kifizeti azt az ellátást, amit igénybe vesz. Úgyhogy vannak sokan.
3: A közösségi média oldalon is lehet olvasni, és az interjú előtt is beszéltük, hogy sok az új csoport, vannak csoportos foglalkozások, lehetőségek, erről mit lehet tudnunk?
2: Aki hozzánk betér, mindenki megtalálja a neki való csoportot. Vannak kifejezetten olyan csoportok, melyek alkoholbetegek számára szerveződnek. Most már az a csoport, a Józanság Műhely, egy olyan létszámmal működik, akik már nagyon régóta egy csoportot alkotnak, de természetesen hozzájuk is be lehet csatlakozni. Közöttük vannak olyanok, akik már több éve nem nyúltak alkoholhoz. Aztán vannak olyan csoportjaink, amelyek kifejezetten fiataloknak szóló csoportok. Vannak olyan csoportok, amik az elterelősök számára csoportok. Ez egyfajta, hát maga az elterelés is egy önismeret, de a csoporton belül még inkább ez kidomborodik. Azért fontosak a csoportfoglalkozások, nagyon sokan félnek tőle egyébként először, mert azt mondják, hogy ő egy idegennek vagy mások előtt miért teregesse ki az ő szennyesét. Aztán amikor részt vesz egy-két ilyen csoportfoglalkozáson, akkor azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy ezt bevállalta, mert hallotta a többieket is. És rájönnek, hogy ez azzal a problémával, ami nekik van, nincsenek egyedül. Tehát mások is ugyanebben, vagy hasonló cipőben járnak, mint ők. A Józanság Műhelyen kívül van még az újraindítás, illetve van egy olyan csoportunk, a Noé Bárkája, ami a hit erejével segít a felépülésben. Oda is nagyon-nagyon szeretnek járni, de akiktől távol áll, az ő számukra egy másik csoportot lehet választani. Most ha jól számolom gyorsan, 2, 4, 6, 7 csoportunk van. És ezeket általában a délutáni órákra tesszük, kedden és csütörtökön 18 óráig vagyunk nyitva, pont azért, hogy a diákok is el tudjanak jönni hozzánk azok, akik dolgoznak délelőtti órákban, leginkább azok számára tartunk csoportfoglalkozást, akik nem dolgoznak, vagy meg tudják oldani, vagy esetleg délután dolgoznak, vagy meg tudják oldani azt, hogy a szabad napjukon eljöjjenek a foglalkozásokra.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét hallották. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, a folytatásban két miskolci hölgyet ismerhetnek meg, akik elhatározták, hogy elindulnak az Extrém Bamako Rallyn. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallin Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész. Rengeteg videót néztünk, meg bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, de miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amit mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
2: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rali versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végig csináljátok?
2: kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés, egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak, meg mind a ketten imádunk vezetni nálunk, inkább az a probléma, hogy kivezessen, nem az, hogy kinevezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári

0: Offroad Dagonya Fesztiválon. Oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte a terepet.
0: Imádjuk, igen, nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
0: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-fülve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően, ennyi.
2: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk, egyébként a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni. Tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
0: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: A kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
0: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
0: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg, a terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. A beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abból rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túl súlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszba járunk szerelni Nándihoz, ő így tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepvezetésünket és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni nektek, miben tud?
2: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány. Arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például így kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők,

0: azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Az autóra egy kicsit visszatérve, volt valamilyen elképzelésetek, vagy erre az ajánlásra hagyatkoztatok?
2: Volt elképzelésünk, mi nagyon-nagyon szerettünk volna egy Toyota terepjárót venni, de sajnos az anyagi hátterünk ezt nem engedte meg, sokkal, de sokkal többe került, mint a mostani autónk. Ezt igazából abszolút a szerelőnkre, Nándira hagyatkoztunk, hogy úgy gondoltuk, hogy ha ő ezt jónak találja, akkor mi ezt abszolút elfogadjuk, mivel azért ebben nem vagyunk nagy szakértők, hogy melyik legyen az, ami megfelel. Nagyon fontos az, hogy olyan autót válasszunk, amihez kint találnak alkatrészeket, vagy nem túl bonyolult, nem volt szabad új autót venni, vagy egy újabbat, mert minél kevesebb elektronika, minél kevesebb okos dolog van benne, annál jobb, mert akkor kisebb a hiba lehetőség, arról nem beszélve, hogy azért ott nem úgy kell elképzelni a szerelőműhelyeket, mint itt nálunk, hogy beállunk, és mindenféle gép, és mindenféle műszaki dolgok vannak. Erről is láttunk videókat, úgyhogy azt mondták, hogy a legmegfelelőbb szerszám a kalapácsot nekik, úgyhogy tehát a lehető legbutább és legegyszerűbb autót kellett venni, úgyhogy így választottuk ezt az autót, ezt az ML Mercit. Ez egy 22 éves autó, tehát nem egy fiatal autó, de motorikusan úgy néz ki, hogy teljesen jól működőképes. Persze kell lesz rajta nagyon-nagyon sok átalakítás még, megerősítés, meg egy-két dolog cseréje, meg plusz van, amiket visszünk kint, hogyha bármi probléma van, akkor ha sok mindent mi nem is tudunk kicserélni, de ott legyen rá lehetőség, hogy hát ha találunk olyan szakembert, aki ehhez ért és meg tudja majd oldani. Bár, mert most nagyon jók vagyunk, levegőszűrőt tudunk cserélni, mert most tudjuk, hogy mi hol helyezkedik el az autóba, defektet tudunk cserélni, nem sokára megtanuljuk javítani is, úgyhogy szerintem az alapok lassan meg lesznek.
1: Azt már felosztottátok, hogy ki mennyit vezet?
2: Nem, ez abszolút szerintem úgy lesz majd, hogy mivel mondtam az elején, hogy nálunk az a probléma, hogy ki ne vezessen. Ha már a másik nagyon kínlódik az anyós ülésen, akkor csere.
1: Mit gondoltok, nőként könnyű lesz alkalmazkodni az ottani helyzethez, terephez, alváshoz, tisztálkodáshoz? Ez nőként kihívást jelenthet esetleg?
0: Igazából azt gondolom, hogy nem vagyunk problémások, biztos lesznek kihívások, de ezt a sátorban alvást is most itt teszteltük magunkat a nyári Bamakón, mert ugye 20 éve nem sátrazott egyikünk sem.
2: 30 vagy akár 40 is.
0: De igazából egész jól ment. Amit vettünk sátrat, nagyon szerencsés a sátor, és egy ilyen 5 perc alatt összeraktuk, 5 perc alatt szét tudjuk szedni, tehát hogy igazából jónak bizonyult, nem volt ezzel sem probléma a sátorban alvással sem. Tisztálkodást azt megoldjuk, már különböző praktikákat kitaláltunk, hogy fogjuk megoldani, úgyhogy biztos lesz kihívás, lehet, hogy lesz olyan is, hogy nem tudunk fürdeni egy napot, de valahogy majd megoldjuk ezeket a dolgokat.
2: Nagyon jó tisztasági kendők vannak, úgyhogy megoldjuk akár napokon keresztül is, ha kell.
1: Mit csináltok, ha éppen nem készültök a Bamakóra, hogyan engedik meg a mindennapjaitok, hogy megcsináljátok ezt a túrát?
2: Mind a ketten vállalkozók vagyunk, és szépségiparban dolgozunk első körben. Gerga, ő körmös, mellette pénzügyel is foglalkozik. Én fodrász vagyok, és személyedző. Nagyon-nagyon kevés szabadidőnk van, mert akit vállalkozás, azért ez az egész napunkat elveszi, de a vendégkörünk egyébként nagyon cuki, abszolút drukkolnak nekünk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy minden vállalkozó tudja szerintem, hogy ha elmegy szabadságra, akár csak egy hétre, két hétre, előtte és utána őrület van. Ezzel mi is számoltunk, és ez valószínűleg így is lesz, de kedvezően állnak hozzá, úgy látjuk a vendégek, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből probléma lesz, megvárnak.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
0: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni, és igazából ilyenek.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenaline Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat. Azok, akik hozzájárulnak ez az úthoz, tök mindegy, hogy milyen úton, módon, hogy ez pénzbeli vagy tárgyi juttatás gyanánt. Igazából mindenkivel készítünk képet, és ezt meg szeretnénk osztani, aki hozzájárul természetesen hozzá, hogy kirakjuk. Mellette még, ami szerintem nagyon fontos, az autónkon az összes olyan cégnek fent lesz a logója, akik minket szponzorálnak. Az autón is, és a ruházatunkon is. Ezzel tudjuk valamilyen szinten reklámozni őket, és honorálni azt, hogy hozzájárultak ez az utunkhoz. Azokat a dolgokat, amiket kiviszünk, azokat az adományokat, csak hogy mindenki egy visszaigazolást kapjon arról, hogy jó helyre került, mindenről képet fognak készíteni, amik szintén fent lesznek ezeken a platformokon, igazolva az, hogy azok oda kerültek, és jó helyre kerültek.
0: Meg igazából az egész utat szeretnénk így végig az Insta, TikTok és Facebook oldalon folyamatosan így megjeleníteni, akik szeretnének követni, azok az egész utunkat végig tudják igazából követni.
1: Meg lehet azt határozni, hogy mikor tekintitek sikeresnek ezt az utat majd?
2: Ha beértünk a célba.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallin Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Ebben az évben is a Debreceni Egyetemen tartotta nyárvégi szakmai találkozóját a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a szervezésben a helyi doktorandusz önkormányzat működött együtt. A fórumon a hazai doktorképző intézmények, PhD-s hallgatói előadásokon, workshopokon, kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, amikkel segítik a tudományos pályára való felkészülést és elindulást. Az idei programon a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára bemutatta az ország új tudományos és innovációs stratégiáját is. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkárt hallják.
2: Bemutathattam azt a tervet, amit az elmúlt három hónapban a Tudományos és Technológiai Minisztérium a tudománypolitikában és innováció fejlesztésben elkészített. Az ország innovációs fejlesztését három fő területen fogjuk támogatni, melyek a környezet, az egészség és a technológia, illetve lesz ennek két átfogó pillére a társadalmi jólét és a biztonságunknak a fejlesztése. Mindenképpen szükséges tudomány és innováció szempontjából megemelni azokat a pénzügyi kereteket, amik rendelkezésre állnak a magyar kutatók és innovátorok részére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Fejlesztési Hivatalban. Tervünk, hogy megduplázzuk ezt az összeget három év alatt, és ezzel megerősítjük az alapkutatási támogatási rendszert. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió GINOP nevű operatív programjának a következő két évben rendelkezésre álló összegeiből szintén a magyar tudományt és innovációt a lehető legmagasabb szinten segítsük. Szintén egy misszióvezérelt részt meghirdetünk arra, hogy a magyar alapkutatási eredményekből a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban startupokat hozhassunk létre. Bemutattam azt a programot, amely segítségével az Európai Unió Horizon pályázataiba segítünk visszaintegrálódni a magyar kutatási szférát, illetve azt a konstrukciót, ami az elmúlt kormányzat alatt is létezett és segítette a magyar kutatók nemzetközi esedését. Ez eddig a magyar egyetemeknek állt a rendelkezésére, most már ezt ki fogjuk nyitni a kutatóhálózatoknak is.
1: A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének harmadik részének válogatott verseiből. Azután elkezdte építeni Salamon az úrházát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt a jebúszi Ornán szérűjén. Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. Így szabta meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket. Hosszúsága a régi könyök mérték szerint 60 könyök, szélessége 20 könyök volt. A főépületet beburkolta ciprosfával, azt pedig finom arannyal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készítetett rá. Díszítésül beborította a templomot drága kövekkel. Azután elkészítette a Szentek Szentjének az épületét. Készítetett a Szentek Szentjének az épületébe két kérub szobrot, és arannyal vonatta be azokat. Kárpitot is készítetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lemből. A templom elé két 35 könyök magas oszlopot készítetett, a tetejükre pedig 5 könyök magas oszlopfőket. Azután felállítatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobb oldalit Jákinnak, a bal oldalit Boáznak nevezte el. Salamon nem akárhol kezdi el az Úrnak szentelt templom építését, hiszen épp azon a Móriá hegyen, a jebúszi Ornán szérűjén, ahol az Úr megjelent Dávidnak. Ugyan a népszámlálási terve miatt az Úr keze sújtotta őket, de bűnbánata miatt épp itt szűnt meg az ítélet. Ezen a helyen tehát Isten kijelentette magát, s már nem is először. Itt nem valami teljesen új kezdődik tehát, hanem Isten korábbi tetteinek a folytatása következik. Salamon uralkodásának negyedik évében pontosan meghatározott körülmények között kezdi meg az építkezést. Az Istennek szentelt munka ugyanis sohasem esetleges, hanem rendben, időben és szépen kell történjen. A templom alapméretei is ezt tükrözik. Sok minden kell az emberi oldalról, erről hallottunk az előző napokon, de itt most pontosan az Isten által kijelölt arányokról van szó, melyek a szent hely méltóságát hivatottak kifejezni. A csarnok magassága, a színarany borítás, a ciprusfa burkolat, a pálmafák és füzérek, a sok-sok drágakő mind azt jelzik, hogy Isten háza nem hétköznapi épület, hanem az ő dicsőségének látható jele. Ám az Isten dicsősége messze felülhaladja mindazt, nem mérhető semmilyen földi értékben, csak az ember szívének odaszánásában. A templomépítés története arra tanít ma is bennünket, hogy amit Istennek adunk, az méltó legyen hozzá. Nem maradék, nem felesleg, hanem a teljes és az igazán szívből jövő. A Szentek Szentje a templom legkülönlegesebb része. Ez a találkozás helye. Isten jelenlétének a megnyilvánulása, ahová évente csak egy alkalommal léphet be még a főpap is. Az isteni szentség súlyát hordozza. Azt próbálja megmutatni, milyen messze van a föld az égtől, de ennek ellenére az Isten mégis közel jön az övéihez, és hozzájuk hajol. Itt nincs helye semmiféle emberi dicsőségnek, nagyra vágyásnak vagy épp hiúságnak. Ide csak alázattal lehet belépni és hódolni az Úristen fensége előtt. A templom bejáratánál két oszlop állt, az egyik Jákin, jelentése ő megerősít, és a másik Boáz, jelentése benne az erő. Azt hirdetik, hogy Isten jelenlétével erősíti népét, és az ő ereje tartja meg őket. A templom tehát nem csak épület, hanem hitvallás. Isten az, aki megerősít, és Isten az, aki megtart. Vajon így van ez a mi személyes életünkben? Isten jelenléte az életünkben mennyire a mindennapi valóságunk része és mennyire a saját tapasztalatunk? Készek vagyunk-e a legjobbat adni neki, hiszen ő egyedül méltó erre? Feleljünk rá ma szívből és őszintén. Amen. Urunk, köszönjük, hogy jelen akarsz lenni az életünkben. Add, hogy az életünk temploma a te dicsőségedet tükrözze, és erősíts meg bennünket nap mint nap.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani vendégségbe megy. Soha Daninak olyan jó sora nem volt, mint mikor visszakerült a hajóra. Matyi majom annyi haszontalanságot csinált, hogy hozzá képest Dani kis angyalka volt. Dédelgette hát mindenki. A kormányos megengedte, hogy megforgassa a kormánykereket. A hajós legények vele olajoztatták meg a kerekeket, és minden zsebe tele volt jó falattal, amit hűségesen megosztott célkeleppel. A gólyának legjobban azt tetszett, hogy a hajó körül mindig sok halacska fickándozott, lesve a hulladékokat. A gólya meg őket leste. Békát csak akkor fogott, ha nagyon unatkozott, és hogy el ne felejtse a repülést. Mert azok nem jöttek a hajóhoz, hanem el kellett menni értük a partra. Meg is híztak mindketten. Dani már attól félt, hogy bele se fér a kis dobozban őrzött tündératta ruhájába. Fel kéne egyszer próbálni, mondta szélkelepnek. Még összepiszkítod itt a hajón. Egyszer aztán alkalom adódott rá, hogy Dani felvegye a szép köntöskét olyan helyen, ahol biztosan nem piszkítja be. Éppen a csizmácskáját tisztogatta, mert olajos lett még a haja is a nagy buzgalomtól, ahogy dolgozott. Egyszer csak egy fecske ereszkedett le elébe, és szép illedelmes szóval azt mondta. Csövet, csövet, Dugó Dani úr, tiszteltet a nyúlapó, és azt üzeni, hogy holnap éjjel lesz a nagy bál a folyóparti réten, téged is meghív tisztelettel, csivit, csivit, meg a barátodat, a szélkelepet is. Dani udvariasan megköszönte a meghívást, és megígérte, hogy pontosan ott lesznek. Aztán félretette az öreg csizmácskát, elővette a tündératta köntöst, és úgy kitisztította, hogy csak úgy ragyogott. Szélkelep tollát is kikefélte, még a csőrét is kifényesítette, tekergette is a nyakát eleget, de hiába. Alig várták, hogy mindenki lefeküdjék a hajón. Akkor Dani felöltözött a szép ruhájába, bizony alig ismert magára, olyan helyre legénykedett belőle. Felpattant szélkelep hátára, és repültek, szálltak egyenesen a nagy rétre. Mire odaértek, már javában állt a bál. Volt ott annyi vendég, hogy se szeri, se száma. Nyúl kisasszonyok, nyúl úrfiakkal járták a táncot, öreg nyúlanyók csipkés fejkötőben kötögettek, vagy a nagy drágaságon sopánkodtak. Nyúlapóék a hosszú terített asztal mellett harmatot iszogattak, megbeszélték Nyúlország dolgait, és bizony jókedvükben még ők is táncra perdültek néha. Vendég is volt elég. Madarak meg négylábú állatok, de egyiket sem fogadták olyan nagy örömmel, mint Dugó Danit szélkeleppel. A legdíszesebben terített asztalhoz vezették őket, a legjobb falatokat rakták eléjük, és maga nyúlapó felesége rakta tányérjukra az ételt. Vacsora után mindenkit bemutogattak nekik. Mondtak is annyi szépet Dani komának, hogy a büszkeségtől majd kirepett. Egyszer aztán csak előállt egy helyes kis nyúlgyerek, és nagy pirulva elszavalta versbe szedve, hogyan mentette meg Dani az öreg húsvéti nyúlapó életét is vele az egész húsvéti tojásosztogatás ünnepét. A verset finom káposztalevére írva odaadták Daninak is. Kár, hogy a nagy táncolás közben kiesett a zsebéből, a jókedvű nyúlfiúk meg megtalálták és megették csemegének. Meg is feküdte a gyomrukat, de hát úgy kellett nekik. Mikor már hajnal felé járt az idő, az öreg nyúlapó odament Danihoz és azt mondta neki. Mondanék neked valamit, pajtás, jól figyelj a szavamra. Úgy látom, derék bátor legényke vagy, és nem félsz semmitől. Nem is ijedsz meg egy könnyen. Minket nyulakat meg, mindenki azzal csúfol, hogy még a madárijesztőtől is félünk. Mit gondolsz? Nem volna-e jó, ha beállnál hozzánk, és vitészségre, bátorságra nevelnéd a nyulak seregét, a fiatalságot? Jó dolgod volna. Ott lakhatnál abban a szép házikóban, amit csupa húsvéti tojásból építettünk, és annyi nyuszi állna a szolgálatodra, amennyit csak akarnál. Fizetést is adnánk neked, és a címed az volna, hogy nyuszi generális. Dugó Danit nagyon meglepte az öreg nyúlapó ajánlata, de persze tetszett is neki. Hogyne, nem csúfolhatná többet senki naplopónak. Volna rendes hivatala is, még jót is tenne a nyulakkal.
Aztán az se lehet utolsó dolog ott lakni a húsvéti nyúlházában. Na de akkor itt kellene maradni. Nem láthatná viszont a nagy udvart, a régi fészket, Kelep apót meg anyót, s erre a gondolatra nagyon megfájdult ő kelmesz.

0: apót, meg anyót, hanem aztán, ha meggondoltad a dolgot és eljönnél közénk, annak is megmondom a módját. Itt van ez a kis síp. Ha ezt megfújod, meghallom én, akárhol legyek is, vagy meghallja valamelyik fiam, és hírül hozza nekem, akkor elmegyünk, érted? Addig pedig Isten áldjon, és vezéreljen szerencsésen haza. Dani megköszönte a sípot, meg a jó kívánságokat, búcsút vett a nyulaktól, és szélkelep hátán visszarepült a hajóra.
1: A daráló.
0: Görög népmese. Élt egyszer két testvér. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. A szegény testvér a gazdagnál pásztorkodott. Történt egyszer, nagy szombatnapján, hogy a gazdag testvér kiválogatta azokat a bárányokat, amelyeket húsvétre akart levágni. Mikor eladni készültek a bárányokat, a szegény testvér is választott magának egyet, hogy ők is süthessenek a feleségével, meg a gyerekével húsvétra, ahogy ez ilyenkor szokás volt. A gazdag testvér azonban oly igen fösvény volt, hogy civakodni kezdett vele. Te hálátlan, nem elég, hogy enned adok, még bárányt is akarsz? A szegény testvér erre nem szólt egy szót sem, de mikor már mind eladták a bárányokat, és csak egyetlen egy maradt, megkérdezte, hazavihetem-e ezt az egy bárányt, ami megmaradt? Vigyed, aztán meg eredj a pokolba az ördög anyjához! Ripakodott rá a gazdag testvér. Igen, megbántódott ezen a szegény testvér. Elhatározta, hogy világgá megy. Felmegy a hegyre, és meg sem áll az ördög anyjáig. Futott, mint aki eszét vesztette. Addig futott, míg be nem sötétedett. Akkor leült és megpihent. Ahogy ott tanakodott magában, egyszer csak valami tüzet pillantott meg a távolban. Felkelt és elindult a tűz felé. Hát, láss csodát! Egy hatalmas terített asztal mellett ott ültek mind az ördögök. Egybe sereglettek, és jó ízűen ettek, ittak. Mikor az embert meglátták, az egyikük így köszöntötte. Jó estét, ember! Hát, te meg hogy kerülsz ide? Kérdezte egy másik. Olyan sok éve ülünk itt, és még soha senki nem jött el hozzánk, egyedül csak te. Azzal a többi ördög is mind kérdezgetni kezdte, hogy mi járatban van arra. Nem akarok én semmit, csak elhoztam nektek ezt a bárányt, amit a bátyámtól kaptam. Felelte erre az ember. No, és mit kérsz cserébe ezért az ajándékért, amit nekünk hoztál? Azt adjátok, amit jónak láttok. Felelte a pásztor. Erre az ördögök egy kávédarálót adtak neki, és így szóltak. Ha ezt a kávédarálót megforgatod, mindent előteremt neked, amit csak akarsz. Aranypénzt, ételt, italt, bármit. Egyetlen dologra vigyázz csak, senkinek ne add oda. A szegény ember fogta a kávédarálót, és nagy szombat éjszakájára hazament a családjához. Húsvét reggelén aztán arra ébredt, hogy a gyerekek sírnak, rínak, panaszolják, hogy nincs egy falat kenyerük, nincs egy darab ruhájuk sem. Siratták a sorsukat. Akkor az apjuk megforgatta a darálót, és láss csodát, ömlött belőle a kenyér, az étel, ital bőségesen, dőlt a pénz, a ruha, minden. Akkor a család felöltözködött, jó ízűen megreggelizett, és ment a húsvéti misére nagy boldogan. Látja ám a gazdag testvér, hogy jönnek elégedetten, jól lakottan, szépen felöltözve, ahogy ilyenkor illik. Tanakodott magában, hogy ugyan miként lehetséges ez. Kérdezősködött jobbra-balra, míg meg nem tudta valahogyan, hogy a testvérének van egy csoda darálója. Elment nyomban hozzá, és a darálóról kérdezte. A szegény testvér egy darabig hímezett, hámozott, végül elmesélte, honnan kapta a darálót. A gazdag testvér rimánkodni kezdett, hogy adja neki. Váltig fogadkozott, hogy annyi pénzt ad érte, amennyi élete végéig elég lesz neki meg a családjának. A szegény ember tanakodott egy kis ideig, aztán ráállt a dologra. Csak előbb még hazavitte a darálót, és egy nagy láda pénzt darált vele, csak azután vitte el a testvéréhez. A gazdag fivér aztán nem bírt betelni a csodálatos darálóval, és olyan rátarti volt, hogy mindenkinek meg akarta mutatni. Elhatározta hát, hogy hajóra száll, és elindult Konstantinápoly felé. Útközben

0: mert aztán elfogyott a hajón a só. Hát a daráló forogni kezdett, de bizony úgy forgott, úgy döntötte magából a temérdek sót, hogy meg sem állt, míg a hajó el nem süllyedt, s a gazdag ember meg a legénysége mindegy szálig oda nem veszett a tenger fenekén. Így került vissza a daráló a gonosz kezébe, ám a szegény ember meg a családja többé semmiben nem szenvedett hiányt. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei között került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és idéglenes árusító helyeket is vizsgálták. A vizsgált hazai és importból származó görög dinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisneveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában ételintoleranciáról és ételallergiáról beszélgetünk Csitári Nikolett dietetikussal.
2: Amíg az ételallergia, ugye ott is elkülöníthetünk gyermekkorban, illetve felnőtt korban jellemző allergiás megjelenéseket. Van olyan, amikor ugye felnőtt korban, vagy akár gyermekkorban is kialakuló, majd specifikus allergiáról, amikor beszélünk, akár élethosszig fennálló folyamatról is beszélhetünk. Az ételintolerancia ezzel szemben igazából a szervezetnek az adott immunrendszerétől, immunállapotától függ. Tehát az ételintolerancia esetében soha nem beszélünk élethosszig tartó folyamatot, ezzel együtt a diétás megközelítését is így kell figyelembe venni.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, az ételintolerancia szemben az ételallergiával nem az immunrendszer gyors válasza az élelmiszerre. Ételintoleranciáról és ételallergiáról beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm műsorunk vendégét, Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikust, aki ugye szakemberként ebben a témában megosztja velünk a legfontosabb tudnivalókat. Köszönöm, hogy beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen én is a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Azt szeretném kérni, hogy indítsuk is innen a beszélgetést, hogy tegyünk különbséget az ételintolerancia és az ételallergia között, mik a legfontosabb ismervei.
2: Igen, óriási fontosságú ennek az elkülönítése. Két különböző életani folyamatról van szó, bár tüneteikben lehetnek átfedések, de a sikeres kezelés érdekében mindenféleképpen fontos ezt a kettőt elkülöníteni. Az ételallergia, ugye immunológiai reakcióról van szó, mikor a szervezet immunrendszere allergiás reakciót vált ki egy adott élelmiszernek a fehérjéjével szembe. Itt a tünet megjelenése az viszonylag gyors reakció, ami akár percek, de legkésőbb egy 20-40 percen belül azért megjelenik. Ezek a kis mértékű tünetektől az elég heves tünetekig jelentkezhetnek. Az ételintolerancia ezzel szemben igazándiból ez egy anyagcsere vagy egy emésztési zavar, amiről beszélünk. Itt a szervezet tulajdonképpen nem tud megemészteni bizonyos étel összetevőket, akár egy enzimhiány vagy bármiféle hiányos felszívódás miatt. Itt a tünetek elég változatosak és nem gyors megjelenésűek. Tehát lehet a bőrtünettől kezdve az emésztőszervrendszeri tünetig, de akár egy pszichés tüneten át, tehát nagyon változékony a tünet megjelenés, és akár napokkal később is megjelenhet az adott tünet. Tehát ez is óriási különbség, a tünet specifikánsága, illetve a megjelenési ideje. Amíg az ételallergia, ugye ott is elkülöníthetünk gyermekkorban, illetve felnőtt korban jellemző allergiás megjelenéseket. Van olyan, amikor ugye felnőtt korban, vagy akár gyermekkorban is kialakuló, majd specifikus allergiáról, amikor beszélünk, akár élethosszig fennálló folyamatról is beszélhetünk. Az ételintolerancia ezzel szemben igazából a szervezetnek az adott immunrendszerétől, immunállapotától függ. Tehát az ételintolerancia esetében soha nem beszélünk élethosszig tartó folyamatot, ezzel együtt a diétás megközelítését is így kell figyelembe venni. Ugye a dietetikának mindkét esetben kulcsfontosságú a szerepe, mind a hiányállapotoknak az elkerülése, és mind a tünetmentes életmódnak a kialakítása érdekében.
1: Az ételallergia oka az étel valamely összetevőjével szemben kialakuló immunrendszeri érzékenység, és ugye ennek az is a feltétele, hogy a szervezetnek egyszer már legalább találkoznia kellett a kérdéses kémiai anyaggal. Hogyha még itt az okok is a megelőzés, hogy ugye ne olyan ételt fogyasszon valaki, amiről esetleg nem is tudja, hogy allergiás, érdemes-e, szükséges-e, hogyha vizsgálatokról beszélünk, annak a feltérképezése, hogy esetleg mi okozhat majd az ő életében allergiát?
2: Igen, én ezt szeretem mindig a legelejéről kezdeni. És akár itt a hozzátáplálást említeném már meg, hiszen a hozzátáplálási szabályok is úgymond megváltoztak az évek, évtizedek során, és ugye már nagyon-nagyon edukáljuk és mondjuk a kedves édesanyáknak, vagy a leendő édesanyáknak, hogy egy éves korig a kisgyermeknek lehetőség szerint minél több, vagy akár minden ételallergiás, gyakori ételallergiás élelmiszerre, nyersanyaggal találkoztatnia kell a kisgyermekét annak érdekében, hogy majd amikor kisgyermek, illetve felnőtt válik belőle, annál kevesebb legyen az ételallergiára való hajlama, vagy a kialakulásának a kockázata. Tehát már ott érdemes odafigyelni, hogy azt a pici gyermeket hogyan tápláljuk hozzá, és ezzel csökkenthetjük az ő esetleges ételallergiás problémájának a kialakulását. De akár még előrébb ugorhatunk, és már akár magzati korban az étel allergénekkel való találkozás ugyancsak kiemelten fontos, tehát hogy az adott édesanyja, a várandós édesanyja hogyan táplálkozik, ez már befolyásolhatja, hogy majd a születendő gyermeknek mekkora, milyen mértékű lesz az ő étel allergiára való hajlama, illetve a kialakulás kockázata mekkora lesz. Tehát már érdemes odafigyelni, hogy várandóság ideje alatt is fogyasszunk a leggyakoribb allergénekből, tehát gondolok itt most a tej, tojásra, halakra, mogyorófélékre, és ugyanígy, ahogy az előbb említettem, hozzátáplálás során is ezt a egyéves gyermeket már ismertessük meg ezekkel. Amikor már nagyobb gyermekről, vagy akár felnőttről van szó, akkor nagyon-nagyon fontos természetesen a diagnosztika, tehát megint csak a két étel allergiának és intoleranciának ugye a szoros elkülönítése, illetve a megfelelő diagnosztikája. Étel allergia gyanúja esetén mindenféleképpen allergológus szakembert kell felkeresni, hogy ő a megfelelő feltérképezés és diagnosztikai módszereket alkalmazhassa, és ő állítsa fel azt a megfelelő szakdiagnózist, hiszen ugye egy étel allergiánál nélkülözhetetlen ennek a szakembernek a felkeresése. Tehát itt általában ugye bőr prik-prik tesztet szoktak végezni, illetve laborvizsgálatokkal ugye az IgE specifikus allergéneket vizsgálják, és annak megfelelően amilyen értéket kapunk, tehát hogy esetleg mire jött ki az érzékenység, mire vagyunk ételallergiások, eztán követi a specifikus dietoterápia. Diétás szempontból is vannak úgymond diagnosztikus eljárások, diagnosztikus étrendek, az úgynevezett eliminációs diéta, vagy a provokációs teszt, de ezt mindenféleképpen azt mondanám, az eliminációs diéta azt jelenti, hogy ugye a meghatározott ideig kerüljük a gyanús élelmiszereket, majd fokozatosan visszavezetjük, és a tüneteket folyamatosan figyeljük. De ezt azt javasolnám, hogy itt is mindenféleképpen szakember kontrollálása alatt végezzük ezt az eliminációs diétát, tehát soha nem javaslom, hogy öndiagnosztizáljunk, és magunktól kezdjünk el bármiféle eliminációs diétát, mert sajnos tévútra lehet jutni ezzel. A provokációs teszt az pedig mindenféleképpen egy szoros ellenőrzött körülmények között, tehát orvosi felügyelet mellett történik. Tehát ezt mindenféleképpen fontos kiemelni, hogy önmagunktól soha ne álljunk neki, mert nagyon gyakran ugye, ha már valamilyen nyersanyagot már mondjuk jó ideje, vagy akár nagyisten évek óta nem fogyasztunk, egyrészt hiányállapot biztos, hogy a szervezetnél fennállhat, és esetleg az is okozhat egyéb tüneteket. Másrészt, ha ezután mondjuk egy eliminációs diétát követően megyünk el bármiféle vizsgálatra, diagnosztika szempontjából, akkor ott sem lehet valid eredményt kapni minden esetben.
1: Igen, ugye ez azt jelenti, hogy amire, vagy amikre, amilyen anyagokra, amilyen ételekre szeretné az ember megnézetni, hogy allergiás-e, vagy intolerancia fennáll-e, hogy ne diétázzon az adott típusból, mert akkor ugye nem feltétlenül lesz valid az eredmény, ahogy hallhattuk, hanem fogyasszon mindent.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy egy vizsgálat előtt ne csináljunk ilyen kiiktató étrendet, mert akkor valóban fals eredmény jöhet ki.
1: Hogyha még itt az immunválaszról folytatjuk a gondolatokat, ugye bármilyen esetben a legelső alkalommal, hogyha az ember elfogyasztja azt a problémát okozó anyagot, akkor azt a szervezet veszélyesként ismeri fel, úgymond. Ez aktiválja az immunrendszert, és ugye termeli azt az ellenanyagot, amiről ön is az előbb szólt már.
2: Ez allergia, így van, tehát az étel allergia esetében történik, hogy ellenanyagot termel a szervezet, tehát ez mindenképpen csak az allergiás folyamatban történik. Az étel intoleranciánál nincs ilyen ellenanyagtermelődés, tehát ez is nagyon fontos itt a kettő közötti különbségben. És ugye az ételallergiánál, ahogy említettük, hogy a bármelyikféle élelmiszer fehérjére ellenanyagot termel a szervezet, hiszen azt egy idegenként ismeri fel, ez is gyakorta úgy fordul elő, hogy nem első, hanem inkább második, harmadik találkozás után aktivizálódik ez a folyamat. Tehát akár kisgyermekkorban is megfigyelhetjük azt, hogy ugye gyermekkorban nagyon gyakori a tej, illetve a tojás allergia, amit jó hír, hogy azért ezt ki lehet nőni, tehát ez nagyon gyakran valóban kisgyermekkorban tapasztaljuk, és idő után nagyon gyakran ki is növik ezt. De ott is azt láthatjuk, hogy akár egy tojás vagy tej találkozás nem az első, hanem inkább a második, harmadik alkalommal szokta kihozni ezeket az allergiás reakciókat, hiszen egyrészt a szervezet elkezdi termelni ezt az ellenanyagot, és ugye ilyenkor gyakran ez bőrtünettel is együtt jár, tehát ez is például egy allergiának egy tipikus olyan elkülönítése, ha csak így a tüneteket nézzük, hogy bőrtünet, ha már van bármiféle ilyen kis pirosas megjelenés, egy csalánkiütés emlékeztető kis megjelenés, vagy akár ekcéma, viszketés, bőrpír az esetleges allergén elfogyasztása után, akkor az nagy a gyanú, hogy allergiás reakció lehet. Ez természetesen akár légúti tünet is kísérheti, tehát akár ordugulás, akár orviszketés, orfolyás, vagy akár a szemek irritációja, szemviszketés, könnyezés, de ugye emésztőszerrendszeri tünetek is társulhatnak ehhez, tehát a klasszikus hasi diszkomfort érzés, hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vagy ne adj Isten, ahogy mondtam, hogy drasztikusabb tünetekbe is torkolhat, amikor ugye akár egy aszmás roham is kialakulhat. Itt kiemelném, hogy ugye a tejtojást azt említettem, hogy azért ez kinőhető, viszont gyermekkorban, ha például egy földi mogyoró allergia alakul ki, azért az a tapasztalat, hogy az nem nővi ki nagy valószínűséggel a gyermek, hanem azért az egy hosszabb távú, akár élethosszígtartó kezelést igényel, és ott azért ismertebb, hogy azért drasztikusabb tünetek is előfordulhatnak. Tehát nagyon fontos, hogy akár mogyoróról van szó, akár tejről, mindenféleképpen egy allergiás folyamatot, egy ételallergiát, azt minden formájában komolyan kell venni.
1: Még az imént felsoroltakon túl, mik azok a leggyakoribb ételallergiát okozó ételek, amelyekkel még esetleg ezt a sort lehetne folytatni?
2: Leggyakoribb ételallergének ugye a tej, tojás, mogyoró, diófélék, de a halak, a rákfélék, tengeri gyümölcsök, a szója, a búza, és itt a búzánál a búza fehérjére adott reakcióról van szó, tehát itt nagyon fontos, hogy itt a fehérjék okozzák a tüneteket, a búza fehérjéje, és ez nagyban különbözik az ismert cöliákiától, vagy gluténérzékenységtől, tehát ezt a kettőt is nagyon-nagyon el kell különíteni. Más a dietoterápiás lépcsője is. Illetve nagyon gyakran a pollen allergiával társult keresztreakciók is előfordulhatnak. Akár gyermekkorba kialakuló pollenérzékenység, de felnőttkorba kialakuló pollenérzékenységgel is találkozhatunk, és itt azért nagyon fontos odafigyelni, hogy ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek akár a szezonális megjelenéséből mértékkel, tehát azok, amik problémás és reakciót váltanak ki, azt mértékkel vagy teljes mértékig kerülni kell azt a zöldséget, gyümölcsöt. Illetve fontos azt is megemlíteni, hogy maga az érési folyamat is befolyásolja például egy ilyen zöldség-gyümölcs allergia során, hogy mondjuk a jobban, tehát az érés előre haladtával például fokozódik a tünet megjelenés. Tehát egy éretlenebb, például paradicsom akár, kevésbé lesz allergén, mint egy nagyon érett. Tehát az érés, tárolás és még a fajta is befolyásolja ezt az allergenitást. Például mondjuk almafajtáknál megfigyelték, hogy például a Jonathan és a Jonagold az inkább allergizál, mint más Granny Smith vagy például Pink Lady fajták. Illetve még a nemesítés, tehát például a növényeknek a nemesítése is növeli az allergenitást, tehát minél inkább megváltoznak ugye itt a zöldségek, gyümölcsök, növény stressz fehérjei, annál inkább kiválthatják ezeket az allergiás reakciókat. De az például jó hír, hogy például hőkezeléssel tudjuk csökkenteni a növényeknek az allergénjeit. Tehát például érdemes akár akkor ezeket is aromáslébe elkészíteni, tehát valami hőkezelés alá vetni, akár egy párolás, aromáslé, sütés, grillezés például. Sokan a hámozást, meg a darabolást, vagy akár a hűtést is említik, de érdemes ezt tudni, hogy például ezzel nem csökken az adott zöldséggyümölcsnek az allergenitása. Tehát azzal nem fogjuk csökkenteni semmiféleképpen. Tehát a fagyasztóba vagy a hűtőbe tevés az ugyanúgy olyan allergizáló, mint hogyha szobahőmérséklet ellene tárolva. Tehát az ezt nem befolyásolja. Természetesen az érését, igen, és ahogy említettem, az minél inkább előre haladott az érés, úgy az fokozódhat az allergenizáló hatása.
1: Még itt, hogyha az eperről szólnánk esetleg, talán még ugye az eper is az allergének sorába sorolható.
2: Így van, ez is nagyon gyakori. Tehát a gyümölcsöknél az egyik legkiemeltebb az eper, a dinnyefélék, például a kivis, vagy a citrusfélék, a banán, az alma, tehát ezek gyakorta allergenizálók. Zöldségeket pedig, ha nézzük, akkor ugye a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa, ugye van, ahol burgonya is, ugye a paradicsom az, ami elő szokott fordulni.
1: Az érintettség szempontjából, hogy a lakosság, a gyermekek, a felnőttek hány százalékát érinti körülbelül az ételallergia, vagy annak különböző típusai?
2: Hát egy 2025-ös magyarországi felmérés szerint 2,5 millióan küzdenek valamilyen allergiával. Az intoleranciások száma az még magasabb, hiszen bármiféle hasi diszkomfort vagy légúti probléma esetén ugye nagyon sokan a különféle étel intolerancia tesztet elvégeztetik, de itt fontos megemlíteni, hogy ezek az étel intolerancia tesztek azért nem adnak olyan valid eredményt, ami 100%-ig értékelhető, hiszen említettem, hogy ez mindig nagyon-nagyon az ember az egyén immunállapotától függ, tehát ilyen értelemben erről nem tudok statisztikai adatot mondani az étel intoleranciások számáról. Ételallergiára, ha gyerekeket nézzük, akkor az elmúlt években megduplázódott az ő számuk, és ez akár például a gyermek étkeztetésben is fontos, tehát szabályzati változásokat vont maga után. Például azt, hogy a menzán több allergén is úgymond tiltó listára került a közétkeztetésben, tehát gondolok itt például, hogy a mogyoró, az a mogyoró féléknek a kiiktatása került a közétkeztetésben való szerepe, tehát semmiféle mogyoróval szennyezett, vagy akár mogyoró tartalmú terméket, akár egy olyan mogyoró tartalmú műzli szeletet, vagy zabszeletet, vagy olyan kekszeket, vagy olyan termékeket, olyan akár ízesítőket nem lehet használni, amiben mogyoró vagy mogyoró származék lehet. Annál is inkább, mert hogy említettem, hogy ugye a mogyoró allergia az egy igen heves reakciót is adható probléma, tehát itt akár egy anafilaxiásokkal is találkozhatunk, és ezért ez nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályozást vont maga után.
1: Csecsemőknél és gyermekeknél mások vagy mások is lehetnek a tünetek, mint egy felnőtt esetében?
2: Van tüneti specifikusság, igen, gyermekeknél nagyon gyakori, ahogy említettem, maga a bőrtünet, de inkább ez az allergénekre adott specifikusság az, ami elkülöníthető. Tehát, hogy például a tejnél nagyon gyakran, ugye, akkor ez a bőrkiütés, bőrpír, ekcéma, bőrviszketés, pirosodás az, ami jellemző, illetve hasi diszkomfort, hasmenés, hányinger, hasfájás. Tojásnál ugyancsak inkább ilyen orális, tehát szájkörüli pirosság, szájkörüli duzzanat, illetve ugyanúgy arcon megjelenő bőrpír jelentkezhet. Mogyorónál ugye általában az ilyen inhalatív allergének is szoktuk mondani, tehát nagyon gyakran inkább a légúti és ugye azoknak a duzzadása okozhatja esetlegesen ezt a fulladásos anafilaxiás reakciót. Különféle keresztreakciók azok is megint csak légúti, de van akinél olyan fajta bőr, illetve haj, köröm elváltozást is okozhatnak, akár egy hajhullás, hajtöredezettség, köröm problémákat okozó tünetek is megjelenhetnek, természetesen ugyanúgy az emésztőszervrendszeri, tehát akár egy hasmenés, egy haspuffadás, egy hasi diszkomfort érzés, ezek mind előfordulhatnak allergia esetén. Az intolerancia, ahogy említettem, az egy szélesebb spektrumú, mert mindezeken kívül nagyon gyakran ott ilyen krónikus fáradtság, fejfájás, szédülés, akár pszichés tünetek, tehát egy túlzott stresszreakció, egy túlzott akár depresszív irányba elmenő tünetegyüttes is lehet egy intolerancia esetében. Tehát ez egy kicsit tágabb a tünet megjelenése.
1: Ennek az ok-okozati kapcsolatáról, hogyha picit részletesebben tudunk esetleg beszélni, ez szerintem most nagyon érdekes, ami most itt felvetődött, ezek a stresszel való kapcsolata, vagy ezek a pszichés tünetekkel való összekapcsolása az étel intoleranciának.
2: Az étel intolerancia megjelenéseinek az okai között ugye számos ok fellelhető, egyrészt fellelhető környezeti okok, környezeti ártalmak, egyrészt fellelhető életmódbeli okok, tehát nem megfelelő táplálkozás, és gondolva itt a nem megfelelő immuntáplálkozásra, ami azt jelenti, hogy Isten igazándiból a mikrobiomunk vagy bélflóránknak a nem megfelelő diverzitása, sokfélessége az, ami kiválthatja egy ilyen érzékenységnek a megjelenését. Nagyon gyakran ugye itt különféle, akár egy szimbiotikum kúrára jól reagálnak az egyének, a kliensek. Hogyha egy szimbiotikumos kúrát, amiben a pre és probiotikum ugye együttesen jelen van, ezt jelenti a szimbiotikum, és ha ez minimum másfél, de inkább 3 hónapig valaki folytat egy ilyen kúrát, az nagyban az a tapasztalat, hogy javítja az intoleráns tüneteknek a csökkenését, illetve elmúlását. Nagyon gyakran, ahogy említettem, ezeknek a bélflóráknak az egyensúlytalansága válthatja ki az okokat. De például kiváltó okok között szerepel a túlzott stressz, a stresszes életmód, a fokozott stresszes életmód. De ez is azért, mert ugyanúgy a hatással van a bél mikrobiom diverzitására. Tehát túlontúl azok a baktériumok szaporodnak el, amik ugye a stressz hatására az úgynevezett nem jó baktériumtörzsek, és amik pedig segítenének a stressz megküzdésben, azok pedig lecsökkennek a stressz hatására. Tehát itt ez is nagyban befolyásolja. De ugyanúgy befolyásolja egy intolerancia kialakulás okát, például az alvás minősége, az alvás higiéné. Ez is mindig feltérképezésre szükséges, hogy legyen, megtörténjen, amikor egy ilyen intoleráns esettel állunk szemben. Nagyon gyakran például úgymond minőségi tápanyag hiányok is a háttérben vannak, akinek ételintoleranciás problémája van. Tehát nagyon az egyhangú étkezés, nem csak hogy a rost szegénység, hanem akár olyan egyhangú étkezés, hogy nagyon túl viszi a finomított szénhidrátoknak a fogyasztását, szemben az értékes rostokkal, vagy a fehérjékkel és a kedvező zsírsavakkal szemben. Tehát itt mindenféleképpen egy intolerancia térképezése esetén a diétás naplót, azt mi dietetikusok ugye alkalmazni szoktuk, mindenféleképpen az előzményben, hogy feltárjuk a betegnek az anamnézisét, egy diétás napló, egy vezetett diétás naplót is ellenőrizni szoktunk. De természetesen ezeket mind megelőzi a szakorvosi vizsgálat, ahol ugye egyrészt az étel allergia kizárásra kerül, akár bármiféle gyulladásos bélbetegség kizárásra kerül, és aztán pedig ezek a specifikus diétás naplók, amiket alkalmazunk, illetve kérünk a kliensektől, ezekből megnézhetjük az ő egyéni tápanyagbeviteli táplálkozási szokásait.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Csitári Nikolett dietetikussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Tartogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetünk, akivel az imintiekben nagyon érdekes gondolatoknál hagytuk abba, és folytassuk is. Azt szeretném kérni innen a beszélgetést, hogy az ételintolerancia megjelenési formáiról vagy tüneteiről, amely ugye sokakat érint vagy érinthet, hogy milyen tünetekben mutatkozhat meg, ennek a spektruma milyen széles.
2: Az ételintolerancia tünetei ugye általában kevésbé hevesek az allergiához viszonyítva, viszont hosszabb távon okoz komoly életminőségromlást, viszont a tünetek nehezen vagy nem köthető konkrét étkezéshez, mert hogy a tünet megjelenése is ugye sokszor nem közvetlenül az étkezés után, hanem késleltetve, akár napokkal később jelenik meg szemben az allergiával, ami 20 és 40 percen belül általában azért megjelenik. Azt tapasztaljuk, hogy intolerancia esetén fokozatosan például emésztési panaszok alakulnak ki. Tehát kezdetben egy hasi diszkomfort érzés, esetleg gyomorbelenknek az átmeneti működési zavara, ami puffadással, akár már görcsökkel, vagy emésztési zavarokkal is járhat, de ez a folyamat tényleg órák, napok, vagy akár hetek alatt alakulnak ki. És emiatt a késleltetett tünetek megjelenése miatt ugye általában tömnapos étrendi megfigyelés szükséges, hogy azonosítani tudjuk a problémát, tehát ezért tömnapos vezetett étkezési napló, tüneti napló úgymond szükséges. De ahogy említettem, az emésztőszervrendszeri panaszok mellett nagyon gyakran bőr, haj, köröm, szihés tünetek is megjelenhetnek, és ez mindenkinél más és más, tehát valakinek mondjuk a laborjába kijön egy ételintolerancia teszt esetén, kijön, hogy mondjuk tej, tojás, különféle zöldségekre, gyümölcsökre, sörélesztőre ad pozitivitást, valakinek ez például egy pszichés tünetben jelentkezik, akár egy szorongás, egy depresszív, egy nehezebb stressz megküzdéssel társul, de semmiféle emésztőszervrendszeri panasza nincs. Valaki meg pont attól szenved, hogy nagyon erős emésztőszervrendszeri panasza van, de nincs semmiféle pszichés érintettsége. Tehát ez nagyon-nagyon széles spektrum, nagyon-nagyon eltérő egyéneknél, hogy az intolerancia az milyen tünetben jelenik meg, és ezért nehéz a diagnosztizálása, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy az étel intolerancia diagnózisa, diagnosztikája az nem is, tehát klinikai vizsgálatok tudományosan nem igazolt az IgG specifikus különféle ételintolerancia tesztek, tehát ez nagyon-nagyon függ az immunrendszer állapotától, az adott egyénnek az életkörülményétől, az ő környezeti tényezőitől, táplálkozási szokásától, és fontosnak tartom, mert én is nagyon sok olyan klienssel találkozok, aki különféle ilyen teszt elvégzését követően akár éveken át valamiféle nyersanyagot, élelmi anyagot nem fogyaszt, mert hogy 2-3 éve akár kijött egy ilyen tesztnél, hogy ő mondjuk tojás érzékeny. Hát ezzel óriási hibát követ el, mert itt akár egy fél éven belül is változhat egy ilyen teszt eredménye, és ilyenkor a diétát semmiféleképpen nem szabad fél éven vagy éveken, nagy Isten 2-3 éven keresztül tartani. Mert gondoljunk bele, hogyha

0: aminosavakat, ami szükséges lenne a szervezet normál működéséhez.
1: És még itt a tojásnál maradva egy gondolat erejéig azért beszéljünk a fehérjéről és a sárgájáról, ha szabad.
0: Igen, itt az intolerancia tesztnél gyakran én is, akik úgy jönnek hozzám, hogy ilyen tesztet elvégeztettek, látjuk azt, hogy a tojás fehérjére, tojás sárgájára, akár mind a kettőre, akár az egyik másik alkotóelemére ad pozitivitást a teszt, és akkor ennek tükrében ugye kihagyják akár a tojás fehérjét, vagy akár a tojás sárgáját, vagy ha szerencsétlenül mind a kettőre érzékenyek vagyunk, akkor teljes egészében, de itt is az lenne az üzenet, hogy mindenféleképpen szakember segítségét kérjük, szakember mind a úgynevezett eliminációs, tehát a kizáró étrendhez is, de mind a felépítő folyamathoz is, mert nagyon sokszor olyankor esnek kellemetlen tünetbe, vagy hibába, amikor ugye kiiktattak egy fél éven keresztül, vagy éven keresztül, ne adj Isten, valamiféle nyersanyagot, és utána meg vissza szeretnék építeni, és a felépítő diétának is van egy módja, hogy azt hogyan kell, miként kell visszaépíteni az étrend, mert nem hirtelen, hiszen gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy héten keresztül mondjuk hasmenésünk, gyomorrontásunk volt, és egy héten keresztül például párolt almán, főtt krumplin, szűrt leveseken át éltünk, és utána hirtelen egy töltött káposztát adunk a szervezetünknek, az micsoda sok. Hát nem csoda, hogy utána megint gyomor problémákkal, görcsökkel, meg különféle kellemetlen panaszokkal, tünetekkel fogunk találkozni, hiszen ha hosszú ideig nem találkozik sok élelmi anyaggal, tápanyaggal a szervezet, mert el van tőle vonva, és utána meg hirtelen megkap egy nehezen emészhetőségű, egy magas, sűrű, energiatartalmú ételféleséget, akkor azok a korábban inaktív emésztőenzimek hirtelen nem tudnak olyan mértékű, és olyan mennyiségű, és olyan hatásfokú enzimet kiválasztani a vékony belünkbe, hogy az hatékony legyen, és könnyen meg tudja emészteni mondjuk azt az említett töltött káposztát. Tehát hogy nagyon-nagyon azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy mind a kizáró étrendben, de mind a felépítő étrendben segítse, akár itt az intolerancia témakörében, az étel allergia témakörében pedig mindenféleképpen szakember segítségét kérje és vegye igénybe.
1: És akkor időnként ezt a vizsgálatot érdemes elvégeztetni, ahogy hallottuk, hiszen ugye a gyermekkori allergia kinőhető, ugye bizonyos típusok esetén, illetve ez kialakulhat felnőtt korban vagy idős korban, mennyire jellemző, hogy később életszakaszban alakulnak ki?
0: Étel allergiánál az a tapasztalat, hogy leginkább a gyermekkorban az előbb említett tejtojás, magyarófélék, tehát azok inkább a gyermekkorra specifikálódtak, és a felnőtt korban pedig inkább a pollenallergiával való keresztreakció az, ami előfordul. De ettől függetlenül felnőtt korban is kialakulhat akár egy búza allergia, vagy akár mondjuk egy tojás allergia. Teljes esetében nagyon gyakran például laktóz intolerancia az, ami például felnőtt korban a tapasztalat szerint kialakul, de ez megint más, a laktóz intolerancia, mint a tejfehérje érzékenység. Tehát ott megint csak a laktóz intoleranciánál nem egy immunreakcióról, egy idegen testet felismerő ellenanyagtermelésről van szó, hanem ott a laktóz bontó enzim, az úgynevezett laktáz enzimnek a nem megfelelő mennyisége, vagy a miensége, az aktivitása az, ami kiváltja, hogy a tej, cukrot, laktóztartalmú tej vagy tejtermékekre idősebb vagy felnőtt és idősebb korban ugye egy ilyen kellemetlen puffadás, gyomor, emésztőszerrendszeri panaszokat adunk. És ennek a diagnosztikája is teljesen más. Tehát például, ha még ennyit megemlíthetek, hogy a laktóz intoleranciának, vagy például a fruktóz intolerancia is ide sorolható, ott specifikus diagnosztikája van, ott egy úgynevezett H2 kilégzéses teszttel diagnosztizálják ezt a fajta problémát. Nagyon gyakran már tapasztalhatunk ilyen újbejtből mérhető teszteket. Itt is nagyon fontos, hogy természetesen az egy kiinduló pontot, akár egy felkiáltó jelet adhat az egyének, hogy hoho, itt akkor lehet, hogy ez ügyben el kell indulnom valamerre, tehát egy gastroenterológus szakrendelésre, és akkor el kell végeztetni a specifikus diagnosztikai tesztet, az előbb említett kilégzéses tesztet. Jó, tehát semmiféleképpen ne támaszkodjunk megint csak az öndiagnosztizálásra, és annak tükrében ne kezdjünk el önkezeléseket, és megint csak

0: egy akár feleslegesen vagy nem megfelelően kiiktatni bármiféle nyersanyagot, hanem mindenféleképpen keressük fel a szakembert a megfelelő diagnosztikához, illetve a dietetikus tud a specifikus étrendi terápiában segíteni.
1: És hogyha behozhatjuk itt is a genetikai kérdést, hogy mennyire lehet számítani egy későbbi megjelenésre, ugye örökletes hajlam miatt.
0: Például az előbb említett laktózintolerancia esetében abszolút itt is mutatkozik genetikai hajlam, tehát vannak olyan esetek, amikor genetikailag már eleve kódolt, hogy valakinek majd életkor előre haladtával csökken a laktázbontó enzime. Természetesen ez öröklődhet, de ugye ez még nem egyértelmű, hogy itt egyeneságon biztos, hogy öröklődni fog a laktózintolerancia. Itt, ami nagyon fontos, és megemlíteném, hogy érdemes itt a fehérje fogyasztásra fókuszt tenni, itt megint csak az egészséges táplálkozás témakörében a megfelelő fehérje fogyasztásra. Egy kicsit a mai világ átesett a ló másik oldalára itt a fehérje fogyasztás tekintetében, tehát ha mondhatnám, egy kicsit fehérje dömping van, és túlontúl növelni akarjuk, meg növeljük a napi bevitt fehérjénket. Ez egyrészt ugye a vesénknek sem optimális, de másrészt például túlontúl vihetjük a bevitt tejtermékeket, amiben ugye a túlzott laktóz bevitelt is, és akkor a mi saját laktázbontó enzimeinknek megint csak egy sokként adjuk azt a rengeteg laktózt például, és akkor természetes, hogy esetleg tünettel reagálunk. Tehát itt is a tejtermék esetében, ugye egy normál, egészséges felnőtt egyén esetében, ugye ami napi szinten szükséges, és akár minimalizálhatjuk, meg maximalizálhatjuk ezt a mértéket, igazándiból fél liter tej, vagy annak megfelelő tejtermék, annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermék a szükséges napi beviteli ajánlás felnőttek esetében. Gyermekek esetében természetesen kevesebb, tehát itt egy 3 deci mennyiség az, ami napi szinten szükséges bevinni, vagy annak megfelelő kálciumtartalmú tejtermékkel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 3 deci tejet és azon túl még akkor sajtot, túrót, kefét, joghurtot tegyünk, hanem akkor annak megfelelően a tejet, a sajtot, a túrót, a kefét összességébe számoljuk be a napi beviteli mennyiségnél. És akkor ez csak a tejtermék volt. És akkor fehérjét ugye még tartalmaznak azért a húsok, húskészítmények, halak, tojás, meg a hüvelyesek is kiemelt fehérjével rendelkeznek. Tehát összességébe kell a fehérje nemű anyagokat vizsgálni és optimálisan bevinni az egyén egy napja során. De itt az ugye nagyon specifikus, itt mindenkinek azért személyre szabott az a szükségleti mennyisége, hogy kinek mennyi az igénye.
1: És hogyha nem olyan tünetet okoz, ami akár nagyon feltűnő, vagy akár nagyon befolyásolja a mindennapi életet, akkor ezeknek az anyagoknak a fogyasztása hosszú távon mit okozhat a szervezetben? Van-e lenyomat ennek?
0: Ha nem figyelünk oda a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásra, és esetleg fogyasztunk olyan élelmi anyagokat, akár biogén aminokat, amik esetleg problémát okozhatnak, és ezzel nem törődünk, az hosszú távon igazából a közérzetünkre, a diszkomfortérzetünkre, és a bélflóránk állapotára lehet hatással, és akár egy hiány állapotot is generálhatunk vele. Tehát mindenféleképpen érdemes odafigyelni a szervezet jelzés, hogyha bármiféle eltérést hosszú távon azért fent áll és tapasztalunk bármiféle jelzést, tehát nem arra gondolok, hogy mondjuk egy pár napig vagy akár egy hétig van egy megváltozott emésztésünk, hanem akár ez több napon, héten keresztül fennel, akkor mindenféleképpen figyeljük magunkat, akár tüneti naplózzunk, és keressük fel a szakembert, hogy járjunk ennek a végére, hogy ne legyen minőségi, tápanyaghiányos állapotunk, és ne szenvedjünk kárt az egészségünkbe.
1: Ugye korábban is szóltunk a csecsemőkről, még hogyha az anyateljes táplálással kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat a mai témánkhoz kapcsolódóan megosztaná.
0: Nagyon fontos az ételallergia témakörébe is idehozni az anyateljes táplálást, hiszen, ahogy említettem, a hozzátáplálásnál nagyon fontos, hogy az allergénekkel minél korábban, de lehetőség szerint egy éves korig találkozzon a gyermek, és az anyateljes táplálás, tehát az anyatejnek az immunsejtjeivel, ha biztosítani tudjuk a kisgyermeknek a hozzátáplálás során az anyatejet, akkor segíthetjük még inkább csökkenteni az ételallergia kialakulásának az esélyét. Tehát védőfunkciót itt is betölt nagyon az az értékes anyatej a gyermekek esetében.
1: Ugye néhány perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a stressz, a pszichi milyen hatással lehet, igen, akár egy ételintolerancia kialakulására. Hogyha picit megfordítjuk ezt a kérdést, akkor bizonyos ételek fogyasztása, vagy éppen hogy hiánya mit okozhat a pszichés tünetekben? Hogy ugye okozhat-e az akár a negatív vagy rossz hangulatot, rossz közérzetet, akár depresszív hajlamot, hogy a nem megfelelő táplálkozás hatása a lelki állapotra, a pszichére, igen.
0: Abszolút van összefüggés, és egyre több ugye a kutatásnak az egyik nagy területe, ez pont ezt a témát öleli át, nagyon-nagyon sok állásfoglalás már van ezzel kapcsolatban is, hogy abszolút, ugye az egészséges táplálkozás, ha nem megfelelő, akkor hiányállapotokról beszélünk, de mind mennyiségi, mind minőségi hiányállapotokról beszélünk. Ha mennyiségi hiányállapotról beszélünk, tehát nem kap a szervezet szükséges energiát és tápanyag ellátottságot, az már önmagában okoz egy ilyen levertséget, egy rossz közérzetet, akár egy fáradtságot, ha természetesen ez hosszú távon fennáll, akkor egy krónikus fáradtságot, ami akár alvás zavarral, szorongással, depresszív hangulattal társul. Ez, ha minőségi hiányban is fennáll, akkor természetesen megjelenhetnek emellé, az előfelsorolt tünetek mellé, hogy például egy vashiányos állapot, ami tovább fokozhatja ezt a kimerültség, fáradtság, levertség, nehezen való koncentráltságot. Tehát ez tovább erősítheti még az előbb említetteket. És akkor ez előbb-utóbb ugye hatással van a felszívódásunkra is, hiszen ha nem tápláljuk megfelelően a bél flóránkat, ahol ugye az immunrendszerünk 80%-a a belegben van, akkor nem lesz megfelelő a felszívódás, tehát a bevitt tápanyag hasznosulása még inkább sérülni fog, tehát ez egy ilyen ördögi körként kell elképzelni, hogy egyik hozza a másikat, és fokozza úgymond a másikat, tehát egyre jobban erősödnek, és egyre jobban társulnak a különböző tünetek. Tehát először csak volt egy közérzeti romlás, egy lehangoltság, utána jön az emésztési nehezítettség, utána jöhet akár egy fejfájás, egy migrénes állapot, utána jöhet akár egy hajhullásos, hajtöredezettségi állapot, ami akár a körmök problémájába is, körömtöredezettségbe is megjelenhet, ami akár utána bőrproblémák, vagy a bőrproblémák először is lehetnek, hiszen a bőr ugye ő találkozik először akár az allergénekkel is, akár a külső környezeti hatásokkal is, tehát ez előbb is, de akár utóbb is megjelenő probléma lehet. Tehát, hogy ez egyik vonzza a másikat. És ebből kialakulhat egy olyan komplex problémakör, aminek utána a feltárása, az anamnézise ugye elég komplexitást igényel, és akár teammunkát, ahol ugye az adott szakorvos, az adott szakember, akár dietetikus, akár pszichológus, vagy mentálhigiénész szakember, de akár például mozgásszervi, tehát akár egy gyógytornász segítsége is szükséges lehet.
1: Hiszen ugye az említett vashiány az már egy vérvételből kimutatható, de hogy épp milyen tápanyagból van hiánya esetleg valakinek, akkor az különböző vizsgálati módszereket igényel.
0: Igen, azért egy általános laborban azt is javaslom, hogy mindenki érdemes azért évente, hogy elmenjen. Ugyanúgy, mint ahogy a többi szűrővizsgálatra azért van már egy program, hogy milyen életkorban, milyen szűrővizsgálatra célszerű elmenni. Egy laborvizsgálatra évente mindenkinek jó elmenni, és azért ebbe egy általános nagy laborban látunk már azért mi is paramétereket. Emellé általánosságban mondjuk egy vas szintet is kérhetünk, akár egy D-vitamin szintet is kérhetünk, ugye magnézium szintet is megnézhetünk, ezek ilyen általános vérvizsgálati eredmények, amiket már ott rögtön láthatunk. De emellett természetesen lehet nézni akár egy szelén szintet, mert például az is nagyon-nagyon fontos, hogy a magyarok azok például szelén hiányban is szenvednek általánosságban, és ugye a szelén az rendkívül szerteágazó feladatot tölt be a szervezetünkbe, tehát nem csak a pajzsmirigynek az egyik nélkülözhetetlen nyomeleme, hanem az előbb említettem például egy bőrhaj köröm normál működéséhez elengedhetetlen, de elengedhetetlen a hormonok normál működéséhez is. És akkor ezt is például egy vérvizsgálatból már lehet látni, és érdemes akkor, ha olyan eredményt kaptunk, hogy alacsony például a szérum szelén szintünk, akkor ezt megfelelően ugye pótolni kell ahhoz, hogy tökéletesen működjön a szervezet, ne legyen például hajbőr-köröm probléma, pajzsmirigybe és esetleg a kezelésbe kiegészítésképpen ez segíthet.
1: És itt műsoridőnk végén, még hogyha néhány gondolatot az eddigiekben elhangzottak tekintetében kezelés kapcsán itt a szívünkre helyezne, Nikolett.
0: Nagyon fontos a kezelésben ugye egyrészt már a megfelelő diagnosztika, mert akkor lesz sikeres a kezelés és hatékony. És mindenféleképpen a szakember segítségét kiemelném, hogy kérjük ki szakember segítségét, és a személyre szabottság lesz még itt az óriási hangsúly, tehát itt a dietoterápiánál nélkülözhetetlen, hogy ugye a megfelelő egyére szabott és hangolt életmódhoz igazított és személyre hangolt diétának a beállítása. Nélkülözhetetlen.
1: Csitári Nikolettnek köszönöm szépen, hogy ezeket a hasznos gondolatokat most megosztotta velünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is. Mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, és én is elköszönök kedves hallgatóinktól. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallották, amelyben Csitári Nikolett dietetikussal beszélgettünk. Én Kisnéveres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvirág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézmény elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyihez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcske,
2: Édesapja,
1: Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
3: Gólya Kalifa,
0: Zoszti fiú, Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Költő utca 97. El kellett volna küldenie azt a levelet, amelyet a tavasszal írt. Ha most a kezébe adja, nevetséges lesz. Pedig kell, hogy tudja, ha ugyan nem tudja anélkül is. Mikor a postára vitte, a Csider utca sarkán az árvával találkozott, nem merte bedobni előtte, s másnapra már megbánta az egészet. Most az a levél is itt van, s a másik, az Express, talán túl zavaros lesz nélküle. Vajon Janka mit gondol, hova lett az az 1200 forint a takarékkönyvből, amelyet minden indokolás nélkül egyszer csak kivett? Mi lenne, ha megmondaná neki, ennyibe került, hogy megtudja az Annuska címét? Mi lenne, ha megmondaná, hogy harmadéve ott járt a Költő utcában, a házban is bent volt, látta az Annuska névtábláját, s egy trafikba ugrott be, mikor meglátta Annuskát kilépni a kapun. Egy korcs kutya ugrált körötte, mesztelen karján kis kosár volt, s a zöld sarukban pirosra volt lakkozva a lábán a köröm. Itt állt mindig ebben a kertben, idehajtotta az arcát, itt volt az a megyfa. Hogy gyűlölte mindig, hogy félt tőle, a szavától, a szemerebbenésétől, az okosságától, amellyel mindig észrevette, hol van rés valamelyik mondatán, s kurta kis nevetésével komolytalanná tett mindent, amit addig okosnak és vitathatatlannak hitt. Hogy gyűlölte a haját, mindig repkedő nagy fekete haját, amelyet sose akart rendre szoktatni, lesimítani, mint Janka. A képeit, a hangját, a készfogását, erős kis markát, amelyel megszorította a kezét az eljegyzésükön azon a légitámadásos nyári napon, amikor Franciska néni elfutott a sziréna szavára, és az asztalon maradt a habos kakaó. Sok boldogságot kívánok! Meg tudta volna ütni. Ha nincs az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszakája, talán máig nem tudná még, hogy Annuska volt az egyetlen nő a földön, akit valaha szeretett. Hol keresse? Miért nem jön fel? Bizonyosan megkapta a levelét. El kell mennie Pestről. Neki igazán mindegy lehet, hol gyártja a papucsait, szövi a gyékényét, hol festi a lámpaernyőket. Minden nagyobb városban van népművészeti bolt. Megélhet akárhol a Csecsebecséi után. Meg kell értenie, hogy el kell mennie Pestről, a Janka érdekében kell elmennie, a Zsuzsanna érdekében, még a Somodi Ádám érdekében is, akivel együtt él a Költő utcában. Ki az? A szeretője? A férje? Mert ha egyszer meglátja őket valahol együtt, ha összetalálkoznak színházban, az utcán, érezte, hogy elindul a könnye. Visszament a kúthoz, merített a fapohárba, lenyelt még egy pirulát. Hosszú út lesz, míg visszatér a városba, jó, ha ebédre haza tudja logolni. Amikor feljött, biztosra vette, hogy Annuska rövidesen itt lesz. Most már bizonytalanabb. S ha nem jön fel? Janka dadogott valamit, amikor megemlítette neki Pestet, valami butaságot, hogy nehéz volna itt hagyni Tarbát, hogy a főváros ismeretlen, idegen. Oda se figyelt. Hát fontos az, hogy Janka szerete Pesten lakni. A parókián garázs is van. Micsoda fürdőszobája lehet ott a papnak, nem egy ilyen káddal megcsúfolt mosókonyha. Elaludt a gyertyája, csak a hold világított. Annuska ott állt az ajtóban, ráfordította a zárra a kulcsot. Olyan volt a holdfényben, mintha kék volna a bőre. A haja is olyan volt, mint mikor megismerte, mintha még nem volna felnőtt 19 éves lány, hanem 13, mikor legelőször látta. Papucsban volt, mezítelen bokája is kék volt a fényben. Félsz? Kérdezte tőle valami soha nem érzett boldogsággal, hogy Annuska fél, és ő valamiképpen nyugodt most. Hogy Annuska fél, akit sose látott megijedni. A haláltól félsz, suttogta neki. S Annuska rázta a fejét, és közelebb lépett hozzá egy lépéssel. Felállt, s várta, hogy hátra lép előle, mint mindig tette, ha közelebb volt hozzá, mint sem el tudta viselni. Várta, hogy hátra lép, a teste ösztönös irtózatával. Annuska nem tudott villamoson sem utazni, sírt, ha bepréselték az emberek közé, annyira undorította minden idegen test közelsége. A katonáktól félek, mondta Annuska, s még mindig a szemébe nézve elkezdte kigombolni a ruháját. Végig gombos piros ruha volt rajta, kilépett belőle. Olyan volt, mint az álom. Ordítani szeretett volna, a gyufa után tapogatózott, de Annuska kiverte a kezéből. Az ágy mögöttük meg volt vetve. Annuska szája száraz volt, és nem csókolta vissza. Keze, amellyel a hátát fogta, jéghideg. Mikor végre egyedül maradt, csak reszketett és borzongott a párnák között, amelyek egyszerre megteltek az Annuska illatával. Mondatokat fogalmazott, és terveket kovácsolt. Mit mond a papnak, hogy kéri vissza a szavát Jankától, hogy viszi el Annuskát valahová falura, hogy szoktatja le vadságáról, rettenetes szokásairól. Hajnaltájt verni kezdték a kaput. Kati a pincében sikoltozott, apa magához szorította az úrvacsora kancsót, és krétafehéren állt a verandán. Árpád mögötte leselkedett, a palástjába kapaszkodott, s Jankáról csak sejteni lehetett, hogy Katival van lenn a pincében, de már hangja sincs az iszonyodástól. Ő kirohant, hogy megkeresse Annuskát, hogy megvédje, hogy meghalljon védelmében, s érezte, hogy mindjárt hányni fog, hogy nem tudja, nem bírja kinyitni a kaput, nincs annyi ereje, hogy eltolja a reteszt. És akkor jött Annuska, ugyanabban a piros ruhában, mint az éjjel, oda ment a kapuhoz és kinyitotta. Négy orosz tolult be, rábámultak Annuskára, az egyik előre rohant, mindnek puska volt a kezében. Nyimecki ezt? Ordította az első. Mit ordítasz? Mondta Annuska. Nem süket itt senki. A katonák rábámultak. Az egyik észrevette apát, oda ment elé, jól megnézte, aztán elkezdett röhögni. A harmadik ő hozzá lépett, végig tapogatta a zsebét, de csak az új szövetség volt benne, semmi más. A negyedik még mindig Annuskát bámulta, elkapta a csuklóját. Annuska kirántotta a kezét, és ráhúzott a katonára. Eridj az Isten nyilába, mondta neki, és elfordult, bement a konyhába. A katona elvigyorodott, mondott valamit, a többi is nevetett, az első már hozta Jankát és Katit a pincéből, s a térdét csapkodta elragadtatásában, mert csak most a hajnali fényben látszott, micsoda égverte boszorkányt maszkíroztak Jankából. Aztán a második odament apához, elkapta a kezét, megcsókolta, utána az arcát is megcsókolta jobb felől, bal felől, és keresztet vetett. Apa megdicsőülve magasra emelte a kancsót. Kegyelem néktek és békesség, mondta zengő hangon. Az oroszok leültek a lépcsőre, és cukrot adtak az árvának. Anzsu délután érkezett meg. Olyan nyugodtan sétált be a kapun, mintha csak a szomszédban járt volna sóvágóéknál. A homlokán horzsolás volt. Az őrrel fertelmesen ordítottak egymásra, míg Annuska ki nem rohant, félre nem tolta az őrt, és be nem rántotta Anzsut meg a képeket a kapun. Anzsu éhes volt és fáradt. Annuska főzött neki rántott levest. Ő utána ment a konyhába. Megállt mögötte. Éjszaka óta még egy percre sem voltak egyedül. Megérintette a vállát. Annuska megfordult. Akkor látta, hogy sír. A könnyek ott gurultak az arcán. Már nyitotta a száját, mikor Annuska hátat fordított neki, s ugyanazzal a hangsúllyal, amivel az imént a katonának azt mondta neki is. Eridj az Isten nyilába! Hirtelen olyan álmosság lepte meg, hogy legszívesebben végig dőlt volna a barázdán. Húzta a homok a fejét. Ha itt marad, ha nem sétál, még elalszik. Megmosta az arcát a vödörből. Ez egy kicsit felfrissítette. Még egy órát vár. Ha az alatt nem történik semmi, le kell mennie a városba, különben elkésik az ebédről. Erős lehet ez a szer, elkábult tőle. Még tudja, mire gondolt az imént, csak valahogy tompán, mintha ezer évvel ezelőtt történt volna mindez, s valami más emberrel, nem is ő vele. Tehát nem is szégyenletes, és nem is fájó. Szajha, mondta magában tárgyilagosan. S ugyanakkor furcsa módon valami más becéző szó jutott az eszébe. Nekidőlt a verőcének, és lenézett a dombon a fügekert felé. Ha jön, ezen az úton kell majd jönnie. Kilenc. Anzsu mindent tudott. Annuska sejtette honnan, Kati nénitől. Gyerekkorában sokszor töprengett azon, hogy a két testvér közül miért Katival tartja Anzsu a barátságot. Miért nem Rozikával, aki kedvesebb is, értelmesebb is. Nem tudott rájönni az okára. Annuska 9 év óta most először hallott a családjáról. Éva meglátogatta ugyan egyszer, amikor még a Derkovics utcában lakott, de akkor nem esett szó Tarbáról. A műhelyről beszéltek, cukkerékről, hogy még kép sem maradt utánuk. Éva nem merte magával vinni a fénykép albumát, mikor hamis papírjaival feljött Pestre. Teját ittak, és egymás nyakába borulva siratták Jenőt és cukkernénit, és ő akkor lerajzolta neki a műhelyt és Jenőt, a szalont is lerajzolta cukkernénivel. Nem kérdezősködött a parókiáról. Éva meg nem beszélt róla. Annuska úgy érezte, van rá valami oka, hogy nem említi őket. Nem csak természetes tapintatossága, valami más is. Az egyetlen, akiről tudott, Kun László volt. Olvasott róla olykor az újságban. Egyszer egy Szent István napon a rádióban is hallotta beszélni. Sőt, ezen a nyáron, mikor leszaladt a Gyümértbe, paradicsomért, a képes újságból csavart zacskón egyszer csak meglátta a képét. Paradicsom salátát akart csinálni, aztán nem csinált végül sem, pedig Ádám nagyon szerette, s először mindjárt azt kereste a jégszekrényben, amikor hazajött. Akkor csak ledobta a paradicsomot zacskóstul az asztalra, és elment Gusztávval sétálni. Gusztáv örjöngött a gyönyörűségtől, mert ez nem volt a séta szokásos ideje. Annuska ilyenkor főzött, neki pedig kint kellett feküdnie a kertben, ami egyáltalán nem volt szórakoztató, legfeljebb abban a pillanatban, amikor Ádám befordult a Dianna út felől. Gusztáv teljesen átérezte, milyen nagy szó az, hogy hamarabb meghallja Ádámot, mint Annuska észreveszi. S örömében úgy nyűszített ilyenkor, hogy minden szomszéd felfigyelt. Jön már Somodi, méteres lépteivel mindjárt itt lesz, ha nem is látni még, csak a kutyájuk orra és füle érzékeli. Jó másfél órát bolyongtak a Svábhegyen akkor. Gusztáv eleinte elrohant mellőle, vakondokot és madarat lesett. Aztán a második fél órában elcsendesedett, csak lépegetett mellette, s időnként felnézett rá. Észrevette, hogy baj van. Nem mozdult el Annuska oldaláról. Mire hazaértek, elmúlt az ebéd ideje. Annuska leves szagot érzett, köménymagos leves szagot. Mint Anzsúnak, neki is ez volt a kedvenc étele. Belefacsarodott a gyomra, olyan hevesen érezte, milyen éhes. Gusztáv előre rohant, ő utána. Ádám akkor oltotta el a gázt. A krumpli pirosra sülve sercegett a serpenyőben, és valami libacomb ágaskodott mellette. Ádám a levest szűrte, és az asztalon ott volt a paradicsom saláta. Annuska nem bírta kivárni, míg leülnek az ételhez. Kikapott egy krumplit, s azon forrón a szájába tömte. Ádám fütyült, nem szóltak egymáshoz. Mikor lenyelte a krumplit, véletlenül felnézett. A konyhafalon egy óriási kartonra ragasztva, ott volt a szétboncolt képeslap. Ott volt a kép, a parókia udvara, a Jázon padja, rajta Kun László, a kezében könyv, mellette Janka, akiből csak a haja látszott, úgy lehajtotta arcát a varrásra, s közöttük egy hosszú lábú, hunyorgó kisgyerek. Az udvar végében látszott az Anzsu fészere, s a kép tetején a tarbai templom tornya a sétálóval, ahonnan gyerekkorában cseresznyemagokat köpdösött a járókelőkre. A karton tetejére piros temperával rá volt írva Fali Újság. A felragasztott kép egy mérleg bal, magasabban lebegő serpenyőjében ült, s a másik serpenyőben, a jobban, amely a mérleg másik karján, a karton jobb sarkában függött, és diadalmasan súlyosabb volt, mint Amasz parókiástól, ott szolgált Gusztáv kutya, és a szájában tartott egy ecsetet. Ádám meghagyta a kép eredeti feliratát. Kun László tarbai prédikátor is az igaz béke híve. De a mérleg alá óriási szabálytalan betűkkel odafestette. Szeretlek. Gusztáv nyűszített. Ádám rá se nézett Annuskára, hordta be az ételt a műterembe. Mint a gyerek, hátulról a nyakába csimpaszkodott. Ádám megindult vele, vitte a hátán, mint egy hátizsákot. Gusztáv ugatott, ugrált. Ádám még mindig nem szólt semmit. Letette a köménymagos levest az asztalra. Annuska elengedte a nyakát, lezuppant a patkára. Elkezdtek enni. Ádám festékekről beszélt, az új képéről. Annuska Gusztávról, és arról, hogy drágább lett a paradicsom. De már akkor érezte, hogy tarba elmúlt, és már nem is fáj. Az első, akit megkérdezett, Jázon volt. Él még a tarka? Kérdezte. És alig tudta kimondani a szavakat, olyan sebesen vert a szíve. Anzsu ránézett, aztán állával az orgonabokor felé döfött, s akkor észrevette a sírt, nagy fehér kavicsok gyűrűjében a kiskerek sírt, az arasznyi kopjafával. Elkapta a szemét, felnézett a kunhalomra. Ott van valahol a szőlő, ott várja most Kun László. Csak várja az ítélet napig. Nem is ő bontotta fel a levelet, hanem Ádám. Ő a kezébe sem akarta venni, csak a tartalmát tudja. Nem is válaszolt, amikor Ádám elmondta, mi áll benne. Anzsu dünnyögni kezdett egy nótát a szélről. Vele próbált énekelni, de nem nagyon sikerült. Nagy könycseppek pottyantak az ölébe, a csuhéra. Jázon. Anzsu csak morogta mellette a nótát, rá-rá pillantott, ahogy ott kuporgott mellette a földön. Ugyan szerencse, hogy nem tud megszólalni, majd faggatná, mi lett a kutyával. Lám az se jutott eszébe bánatában, hogy került ide Jázon a parókiáról. Mondott egy cifrát félig hangosan. Annuska elnevette magát, mert az imént még énekelt, Már meg mit mondott, milyen ronda szót. Majd káromkodna ő is, csak tudná, hogy tették ki a tarkát a szemét tetejére, a ház elibe. Ha a szemetesben nincs több tisztesség, mint a veres bolondban, még nyugvó helye se volna szegénynek, pedig be megérdemelte. De hát Jázont mindenki ismerte Tarbában. Aztán Simon András, mikor a telepre ment a szemetes kocsival, beordított érte a házba, és leadta Jázont egy újságpapírban. Annuska könnye csorgott, hiába énekelt neki. Ne ríjon, lesz már más szaporulat, mondta neki. Házasodik az árva. Annuska rábámult, megállt a könny a szeme sarkában. Nagyon jól emlékezett Fitori Erzsire. Kenyérhéjat árult a zsibogónak út mellett. És ha sokáig nem kelt el az árujuk, és megszomjazott, Anzsu odavitte inni. Fitori Erzsi mindig adott neki egy almát, a fenekére vert és megcsókolta. Fitori Erzsi nem fügekerti volt, hanem Nagy Lajos telepi. A Nagy Lajos telep oda átfeküdt a város túlsó felén, s hozzá képest a fügekert előkelő fertájnak számított. Mert a Nagy Lajos telepen földbe vájt vermekben éltek a munkanélküliek a háború előtt. Fitori Erzsi is, Béres Zsófi is, a tanítónő a Nagy Lajos telepen született. Erzsinek szegről végről még valami rokona is volt Zsófi. Nagy kommunista, mondta Anzsu, és az udvar hátuljából egy csuhéköteget hozott elő. Hát Fitori Erzsi azt mesélte, hogy ezt a Zsófit veszi el az árva. Az öreg Béres már nem él, odamaradt a háborúban, hanem Béresné még megvan. Bútorgyár van azóta a telepen, ott dolgozik, széklábat csinál, és igen örül, mondta Erzsinek, hogy csak férhez kerül már a lánya, azt hitte sose akad már senkie, amilyen savanyú keselány. Anzsu röhögött, mikor elmesélte, hogy Kati milyen elkámpicsorodottan számolt be erről. Fájt neki, hogy Árpádka előbb-utóbb csak elkerül a háztól, aztán meg, hogy a szemétből házasodik, az alja népből. Még ha fügekerti lenne az a lány, röhögött Anzsu. Valaki a Kati familiájából, de a Nagy Lajos telepről. A telepet egyébként Béla János telepnek keresztelték azóta, hogy Annuska utoljára kint járt. Az Isten nyila se tudja, ki lehet az a Béla János. Az nagyon jó lesz, gondolta Annuska, ha az árva kikerül a parókiáról. Tanító lett belőle. No, ez elég nagy meglepetés. De azt nem gondolta volna, hogy apácska ennyire szegény. Persze, ha dédmamának rendszeresen küld, mi maradhat neki a papi nyugdíjból? De hogy Jankáék elfogadják, hogy a kosztjáért fizessen? Apa alig eszik valamit, legfeljebb iszik, és hát a szőlő az övé. Vajon ki gondozza most a szőlőt? Nem merte megkérdezni, megvan-e még a megyfája. Hogy mamácskát Katin kívül sose látogatta senki, azt sejtette. Azt mondta Anzsu, hogy Kerekes, az orvos, rázta is a fejét, hogy nem volt még betege, aki iránt ilyen keveset érdeklődtek volna. Anzsu benézett hozzá olykor. Sosem ismerte meg, de mindig megörült neki. Árpacukrot vittem neki, tudja, mesélte Anzsu. S Annuska elbámult, mint minden adaton, ami az anyjáról kiderült. Soha életében nem hallotta, hogy mamácska szerette volna a cukrot. Anzsu azt is elmondta, amit nem tételezett volna fel a gyáva Jankáról, hogy a nénye megpróbált írni neki. Nem sokkal azután, hogy ő elment, megvolt az esküvő. Még menyasszonyi ruhája sem volt, mesélte Anzsu megvetéssel, mert a pap nem engedte, hogy cifrálkodjék az Isten házában. Annuska szinte hallotta az apja hangját, hogy ezek nem az öröm és az ünnep órái, az ország gyászol a vesztett háború után. Hát akkor, valami 2-3 nappal az esküvő előtt, akkor írt neki Janka. Csak hogy apácska észrevette, mikor a postára indult vele, kiszedte a kezéből, széjjel tépte, meg is taposta, s ott az udvaron a Kati szeme láttára megverte Jankát. Janka az akadémiára címezte a levelet, s Annuskának eszébe jutott, hogy a szökése estéjén, mikor elalvás előtt megcsókolta Jankát, azt mondta neki, ha egyszer nem találná itthon, és valami nagyon fontos dolgot kellene megbeszélnie vele, Pesten keresse a képzőművészeti főiskolán. Janka már félig aludt, motyogott valamit. Annuska azt hitte, nem is érti, mit mond. Hát akkor mégis értette. Janka zokogott, Kun László kirohant a káplániáról, de nem szólt rá apára. S apa úgy összeverte Jankát, ahogy őt szokta hajdanában. Ugyan mi lehetett annyira fontos, hogy Janka írt neki? Anzsu közben kitálalta a levest. Annuska kétszer vett, olyan jól esett neki. Anzsu csak a tányér fenekét ütögette a kanalával. Neki nem ízlett az étel. Pedig ember emlékezet óta nem evett már csirkét. A kakaska, akit levágott, az övé volt. Nehezen ölte meg, összeszoktak már ketten. Járt utána, mint a kutya. Ennivaló sem igen kellett neki. Elbogarászott, elkapirgált magának. Nem itt adott volna a lánynak ebédre, ha le nem vágja. Isten adta kis kakasa. Nem vélte, hogy valami baja lesz. Olyan szépen odaengedte a nyakát a kés alá. Még a sűrű, jószagú lése csúszott le a torkán. Megpróbálta farigcsálni a combocskát. Nem ment. A jércéket csak befogta az útról reggel. 3 nap óta erre kóricálnak az öreg pósné jércei. Majd jaj békol utánuk, ha nem leli őket. Ha Annuska elmegy, kihajtja a csirkéket az útra. Hazatalálnak. A szőlőt lopta. A Kunhalomról lopta, fenn járt hajnalban. Gergely, az a két balkéz már nem volt otthon. Hozott volna egy szakajtó almát is, de félt, hogy Annuska megismeri, mert ilyenfajta almájuk csak nekik termett a városban. A szőlőt azt eszegette szépen, nem is sejtette, hogy ő is kötözgette valamikor csepp kezével, mikor még kisgyerek volt. Majd ordít a pap, ha észreveszi, hogy meglopták. A szám szerint tudja, hány billing van egy-egy tőkén. Kati azt mondja, amúgy is könnyen ríj, mindig ríj, amikor nem olvas, vagy nem iszik. Na, ő felőle ríhatnak mind, az egész háznép. Ő ugyan nem szánja egyiket sem. Csak ez ne sírjon itt semmiért, ez a lány. Meg kéne kérdezni tőle, minek nem lett belőle festő, ha egyszer azért ment el hazúról, hogy az legyen, aztán kitanulta a festőiskolát. 5 évig tanult odafent Pesten, aztán ni hol van, nem sokkal messzibbre, mint ő. Pedig még oklevele is van, rajztanári oklevele, de se nem festő, se nem tanító, hanem dobozokat farag, hamutartót gyúr, vázát meg lámpaernyőt fest, aztán boltban árulja. Népművészeti boltban. Itt is van ilyen bolt a városban, de nem vásárol benne senki. Van itt szőttese meg cserépedénye mindenkinek. Akárhányszor felvetődik a fő utcára, a bolt elejébe, mindig ugyanaz a kirakat, nem fogy az áru. A lány azt mondja, odafent elkapkodnak mindent, nem győzi csinálni. Elviszik, még rajta a keze melege, aztán már a másé. Látszik is rajta, hogy nem nélkülöz, kövérebb valamivel, mintha még nőtt is volna. Azt meséli, megrendelik nála a munkát, ő megcsinálja otthon Ádámmal, aztán leviszik a városba, és pénzt kapnak érte. Na, ő nem kújtorogna a munkájával sem erre. Lehet, hogy tőle is vennének, de ahhoz be kellene menni a városba, be a boltba, aztán kínálgatni, kirakni, amit hozott. Tessék, sótartó, ihol ez a pásztorbotni, olyan a cifrája, mint az öregapám kampósbottyának, aki juhász volt a büdös árok mellett. Viaszkot csepegtetett a fafaragásra, attól olyan piros. Nem neki való az ilyesmi. Ha meglett volna a bolt, abba is mindig Annuskát szánta. Ő csak pipázott volna hátul, a lány meg beszéljen. Nem, még neki se lett volna szabad beszélnie. Kérje a vevő, ha akarja. Minden egyes tárgy, ami csak kikerül a keze alól, más-más. Nem csinált még 2 egyforma darabot teljes életében. Elég baj az neki, hogy oda kell adni. Hát ha már odaadja, legalább kérjék. Ha kérik, már oda tudja adni. Ha kérik, aztán látszik, hogy tetszik, akár ingyen is odaadná már, csak a vevő kedvére való legyen. A zsibogón azért jó, mert az ember csak üldögél az áru mellett, fel se néz, köszönni sem kell. Aki arra jár, vagy megragad az áruja előtt, vagy odébb áll. Ha rábök a kefére vagy dobozra, megkérdezi mennyi, az emberfia ráfelel, aztán vagy tetszik a vevőnek, vagy elmegy. Az ember akár ne is szóljon többet, alkudni úgy se lehet vele. Ismerik már a soron a természetét. De hogy ez a lány se vitte többre? Mindig azt hitte, nagy képeket fog festeni. Olyanokat, amilyeneket este a gyertyafénynél mutogatott neki, mikor leszökött a fészerbe az albumaival, és ketten lapozgatták. Miért nem lett belőle festő, ha első volt a főiskolán? Az első 3 évben jutalmat is kapott. Miskolcra is ingyen vitték arra a festőtelepre, amelyről írt. Aztán hogy szerette a képeket teljes életét?

0: hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a
1: foszti fiú esetek,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: vetája szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítő anyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mike Oldfield, Omma Down lemezével ismerkedünk meg. Az Omma Down Mike Oldfield 1975. október 21-én megjelent, sorrendben harmadik nagy lemeze, amely 2010-ben újra keverve ismét megjelent. Az első rész a lemez induló motívuma uralja. Utána többi téma váltja egymást, de a rész közepén más-más alakban visszatér a kezdődallam. És egy hosszú tüzes kataklizmákban ér véget a kompozíció. Csak az afrikai dobok halk üteme marad meg pár másodpercre feszültség oldásként.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A második rész eleje egy többszörösen egymásra játszott gitárjátékkal indul. Ezután hegedű és más népies hangszerek is felbukkannak, például a duda. A rész végén egy vidám gyermekdal található, melyet Mike Oldfield és egy kisgyermekkórus énekel. A szöveget Oldfield és William Murray írta.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Mike Oldfield, On My Down 1975-ben megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szép.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodás közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei között került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és idéglenes árusítóhelyeket is vizsgálták. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: pretty cool.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Boros Jánszív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt.
3: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnában. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem.
2: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia?
4: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
2: El Camino. Zarándoklat vagy teljesítménytúra?
5: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénzem, munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Borostyán Szív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját. A kitüntetést az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért, megőrzéséért és nemzetközi megismertetésért végzett munkájáért kapta. Bot Miklós több mint egy évtizede kutatja és dokumentálja az ukrán hagyományos zenét. Munkájának egyik kiemelkedő eredménye a Polifóni projekt. Az elismerésről és a munkájáról Birta Zoltán beszélgetett vele.
2: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzene kutatás sok éve ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat, és rögzíti és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
3: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
2: Mondjuk el, ha a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését, ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a GOTS pontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
3: Hát igen, itt nyilván csak az arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így a több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszéd faluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezek ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kijevből is kutatók érkeztek, aztán utána a különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
2: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése, milyen érzés volt?
3: Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhatta az életemet, tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel, az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
2: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
3: Azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam. De természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejétől kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a, nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt a abszolút és relatív ilyen kronológiát rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terek beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a maga műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, mi ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha mi megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létnek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
2: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
3: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Akkor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a Békeszigete volt Ukrajna, tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest hogyan, milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban, és valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más. Valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem is mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelennek új típusú tudások egy másik generációba, tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége, csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
2: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
3: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézzük a polyphonyproject.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg, rá tudnak szűrni. Nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni, mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsony belül is a különböző, a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalma, különböző szokásaira, de ugyanúgy különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a többszólamú dalokat. És ugye, ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem, szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra feltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek sok videó, millió megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve, különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
1: Az elmúlt percekben Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatója volt vendégünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort, vagy éppen a gyülekezet munkáját? És hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus. Ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját. A Balaton-Szárszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a református életi és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják, a riporter Kojsza Péter.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és a társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek 2 oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
3: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
2: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani. Lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések szabad AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni. Erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is. Talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben, és az ige mérlegére időről időre rátenni.
3: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
2: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekintetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon, természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
3: A konferencia alapvető kérdésfelvetés az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
2: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely technikai robbanásnak köszönheti azt, hogy olyan gyorsan nagy népszerűségre tett szert az adott kor társadalma, itt a 17. század Gutenberg galaxisának a robbanására és a kötetek, a könyveknek a demokratizálódására utalok. Egy ilyen közösség fél attól, hogy egy következő technikai robbanással mit tud kezdeni. Én azt gondolom, hogy nem szabad ettől félreállni, már csak azért sem, mert ha igaz az, hogy ebben a világban kell megmaradnunk, és ha Jézus főpapírmáját komolyan veszük, akkor tudjuk azt, hogy nem azt kéri, hogy vegyen ki minket a világból az Isten, hanem azt, hogy tartson meg minket és őrizzen meg a gonosztól. Muszáj, hogy erre valamilyen úton módon válaszaink legyenek. Vannak olyan pontok, amikre azt mondom, hogy igen, kerültünk hozzá közelebb, de nem csak az a fontos, hogy megkapunk egy választ, hanem nagyon-nagyon fontos eredmény az, hogy ennek a válasznak a hátterébe is jobban belelátunk. Tehát nem csak az a fontos, hogy megkapjuk azt, hogy nem szabad prédikációt AI-jal iratni, ha mondjuk ezt a választ kapjuk, hanem arra is rávilágítanak az előadók, hogy miért nem szabad, vagy miért nem szerencsés. és azt is elmondják, hogy de amúgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
3: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
2: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up to date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrésztről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégiaalkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az az, hogy hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia, ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platforma, honnan elindulunk, ehhez meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
3: És vannak parázs viták itt a konferencián?
2: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
3: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
2: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van. Ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyelőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
1: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

I lost in the light, it was up to me to make a name.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Erdély. Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők a kolozsvári Magyar Napok Refo udvarán. Dávid István lelkipásztor az útra való felkészülésről, az úton szerzett tapasztalatokról és a zarándoklat élményeiről beszélgetett Sándor Boróka jogásszal, Sófaldi Krisztina egyetemi adjunktussal és Berkes Sándor mesterszakáccsal. A beszélgetés résztvevői közül többen is több alkalommal végigjárták már a hosszú zarándokutat. A beszélgetést követően Sándor Boróka számolt be az útra való elhatározásáról, az ott szerzett tapasztalatairól, a lelki és fizikai csomagról, amelyet magával cipelt. A riporter Pilbák Kincső.
3: Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be a magyar napozók a Refo udvaron. Az élmények megosztása után Sándor Borókát kérdeztem az útra való felkészülésről, a zarándoklaton szerzett tapasztalatairól, a fizikai és lelki csomagjáról.
4: Említetted az előadás során, hogy már többször voltál El Caminón, hogyan jött az elhatározás mégis, mikor döntötted el, hogy a legelsőre elmész, illetve utána hogyan jött a többi?
5: Hát több évvel ezelőtt hallottam először a Caminóról, illetve olvastam egy cikket, akkor úgy elraktároztam magamban ezt a tervet, hogy egyszer szeretném megcsinálni. Aztán 21-ben ilyen magánéleti kérdések jöttek be az életembe, és akkor döntöttem el, hogy abban az évben szeretném ezt megcsinálni. Szerencsére még éveleje volt, úgyhogy időm is volt megtervezni ezt az utat. Ez volt az első a francia út, 2023-ban megcsináltam a portugál utat, illetve annak egy részét, és 24-ben Magyarországon a Benediktus utat, ami Tihanytól indul.
4: Mi volt, ami vezetett, volt egy kitűzött célod?
5: Református lelkész gyerekként úgy azt gondolná az ember, ha rám néz, hogy biztos vallásos indítatásból indultam el. Így az életem abban a szakaszában úgy közel voltam a Jóistenhez, vagy közelebb, ugye azért mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek ilyen tekintetben is az ember életében. Viszont nem feltétlenül ilyen indítatásból indultam el, hanem amikor picit nehezebb életszakaszban vagyok, akkor segít az, hogyha valamilyen tervet tűzök ki magam elé, amire készülhetek, várhatom. Ez pont egy ilyen alkalom volt.
4: Voltak-e elvárásaid, volt-e félelem benned?
5: Azt hiszem, hogy nem lehet igazán felkészülni egy ilyen útra. Ugye az első út az 800 kilométer volt, így csak elképzeléseim lehettek, hogy mi várott rám, vagy az olvasottak alapján. Viszont akarva akaratlanul elvárások megszülettek bennem, amiket nem is fogalmaztam meg. Ott találkoztam egy zarándok nővel, aki akkor volt 6. alkalommal kaminózni, és őt kérdeztem, hogy ő mit gondol ezekről az

0: elvárásokról, mert hogy itt már eltelt másfél hét, és nem érzem, hogy valami történt volna. És ő mondta azt, hogy neki az a, ugye a hatodik útja volt, de az elsőnél depressziósan ment el, és depressziósan is jött haza. Viszont a változás az azután jött be az életébe. Körülbelül így van az elvárásokkal az ember, és van egy ilyen szállóige a Caminón, hogy a Caminón nem azt adja, amit kérsz, hanem amire szükséged van.
1: Mégis hogyan készültél fel, valamiféle felkészülés gondolom azért volt, akár fizikailag, akár lelkileg?
0: Elsősorban rengeteget olvastam, tippeket, tanácsokat, nagyon sok anyag van ezzel kapcsolatban a világhálón. Felszereléseket szereztem be, repülőjegyeket vettem meg. Fizikailag nem mondanám, hogy készültem különösebben, mert egyébként elég aktív életet élek, és túrázni is szoktam. Úgyhogy inkább információszerzés volt a felkészülésem nagy része.
1: Hogy nézett ki az a csomag, amivel elindultál? Elsősorban a fizikai megfogható csomag, de gondolok arra is, hogy ha a lelkedben volt egy ilyen csomag, amit elvittél.
0: Hát a fizikai csomag az, ugye ott nagyon kellett vigyázni, hogy mekkora csomagot cipelsz. Az körülbelül egy olyan 8 kiló volt, 5 kilótól 8 kilóig. Azt mondják, hogy a testsúlyod kb. 10%-át plusz-minusz tudod kényelmesen elcipelni. Hát abban mindenféle ilyen eszenciális dolgok voltak, semmilyen luxus cikk nem kapott helyet. A lelkiekben pedig, ugye ez egy picit ez a nehezebb életszakasz, lényegében egy szakításon voltam túl, az indított el, de arra jöttem rá az úton, hogy az én táskámban, lelki táskámban lévő terhek azok sokkal kisebbek voltak ahhoz képest, amivel ott találkoztam, hogy más mivel ment.
1: És milyen érzés volt kiszállni a hétköznapokból?
0: Különbséget kell tegyek a között, hogy melyik útról van szó. Az első, mivel hosszabb volt, tehát 4 hetes, ott azért úgy volt az embernek ideje belerázódni. A második út az már egy picit furább volt, a portugál, az csak 2 hét volt, és azt vettem észre, hogy egyik pillanatban még Kolozsváron vagyok, a másik pillanatban pedig tusolok egy zarándokszálláson. Nagyon furcsa volt, nem éreztem, hogy van egy átmenet. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy lelkiekben is rá tudják készülni. Nekem a másodiknál talán ez maradt ki.
1: És talán ehhez kapcsolódik, hogy mi volt egy ilyen megérkezés élmény?
0: A francia útnál, tehát az elsőnél volt ez nagyon emlékezetes. Ahogy megérkeztünk a kiinduló pontba, Franciaországba, egy kis falucskába, másnap indultunk el, és ugye az úton jelzések vannak végig, és ahogy kijöttem a szállásról, és rátértem az útvonalra, akkor úgy jöttek ki a szállásról az emberek, és szállingóztak, és mindenkiben körülbelül ugyanazok a gondolatok kavarogtak, és mindenkinek ez egy új helyzet volt, és akkor tudatosult bennem, hogy ez tényleg megtörténik, és hogy itt vagyok. Megérkeztem, elindulok.
1: Egy túra is tud zarándok út lenni, zarándoklat lenni, ezt mondtad itt az előadáson. Mégis miért kell ilyen messze elmenni? Mitől több az El Camino, mint egy közelebbi túraút?
0: Nekem meggyőződésem az, hogy bármilyen hétköznapi túra is tud zarándoklat lenni, akár egy séta is a városban. Viszont ami számomra többet adott, és emiatt is mentem el mondjuk Spanyolországba, az volt, hogy ott azért lehetett érezni a több ezer, több millió előttem járó zarándoknak a ott létét, a lábnyomát, talán még a gondjaikat is egy-egy ponton. Tehát most csak egy egyszerű példa, hogy a francia úton van egy ilyen hely, hogy Cruz de Ferro, ez a vaskereszt, ahol azt tartják, hogy otthonról a zarándokok vihetnek egy kis követ, ezzel jelképezve a terheiket, és azt ott le tudják tenni a Jézus lábánál. És ott egy kőhalom van lényegében emlékekből, terhekből, de vannak elhunyt hozzátartozóknak a fényképei is, és azt hiszem, hogy ezzel ad többet az út, hogyha előtted már járnak egy ilyen nagymúltú úton.
1: Fel tudsz-e idézni egy olyan emléket, ami a legmaradandóbbnak neveznél?
0: Több ilyen is van, ami nagyon élénken él bennem. Az, hogy egy szállást foglaltam, ahol senki más nem volt rajtam kívül, és gyönyörű faluba volt, hegyekkel körülvéve, és ott kiültem a házikonak a teraszára, és egy olyan szintű békesség volt bennem, ami leírhatatlan, és amiből azóta is töltekezem. Az volt bennem, hogy milyen jó nekem, hogy itt lehettek, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy jól legyek, és hogy jó legyen az élet.
1: És milyen érzésekkel tértél haza?
0: Egyrészt furcsa volt mesélni az itthon levőknek. Először mérgelődtem is, ha lehet így fogalmazni, hogy nem értik azt, amit mondok. Azt a csillogást nem kaptam vissza a szemükbe, amivel én ezt elmeséltem. Aztán egy idő után rájöttem, hogy hát nem is lehet, mert ezt csak úgy tudod, hogyha megéled, megtapasztalod. Viszont lett egy ilyen kis függőség is ebből, mert ha az ember egyszer ott végigmegy, akkor hajlamos lesz függővé válni.
1: Mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik egy ilyen úton, de még nem határozta el magát teljesen?
0: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénzem, munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
2: Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diákéletet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Helyszíni összeállításunkban elsőként Erdei Lászlót, a pályaorientációs és felvételi központ vezetőjét, a riportársütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi ez a mai nap? Mi szerveződött itt a Miskolci Egyetem aulájában?
3: Igen, ez az úgynevezett intro nap, amit főként az első éves és a frissen felvett hallgatóknak szervezünk, hiszen nagyon sokan szolgáltató egység és támogató terület is kitelepül itt a Miskolci Egyetem részéről, akik akár a felsőbbéves hallgatóknak is tudnak új információval szolgálni, vagy éppenséggel bevonni egy közösségbe, vagy akár sportot elkezdeni, vagy klubot alapítani. Szóval ezt már negyedik éve rendezzük ezt a rendezvényt, és egyébként évről évre látjuk ennek a fontos. Ezeket mind visszajelzésbe is megkapjuk akár a felsőbbéves hallgatóktól, vagy akár középiskolákból is azt, hogy mi az egyetemi élet. A tanuláson túl ebben a nagy változásban milyen újabb lehetőségeket kapnak a hallgatók. És egyébként, hogy van ez az éles váltás a középiskola után, hogy bejönnek az egyetemre, ezeket felkészítsük őket, és ezeket mind nem csak a digitális térben, hanem egy ilyen személyes kitelepüléssel is megtámogatott rendezvényen szeretnénk így a hallgatóknak a regisztrációs hét közepén biztosítani. Tehát ha elakadnak Neptunügy intézésbe is, itt ülnek a Neptun csoportos kollégák, és tudnak neki segíteni e-learning, M365 jelszó, de ugyanúgy, ha valaki duális képzés felé érdeklődik, vagy éppenséggel még bankszámlája nincsen, ami egyébként elengedhetetlen az egyetemi működéshez, mind-mind akár partnerbankok is kitelepültek, és ilyen szempontból meg tudjuk segíteni nekik azokat az elvárásokat, amiket az egyetemi élet az megkövetel nekik, hogy ezek rendelkezésre állnak nekik.
2: Kik települtek ki, mely szolgáltatók jelennek meg?
3: Igen, egyébként a kitelepülők között különbséget tenni nem ildomos, de attól függetlenül, ami a hallgatói jogviszonynak a létesítéséhez, a beiratkozáshoz, és ahhoz, hogy jövő héten el tudják kezdeni az elsős hallgatók tényleg az órára járás, a tanulmányaikat sikeresen megtalálják azt a fajta tanulócsoportot, közösséget, a kollégiumba be tudjanak költözni, tehát akinek nem megoldható a bejárás, és a lakhatását is meg kell oldani. Minden esetben én ezeket emelném ki a legfontosabbnak, és egyébként ezeknél szokott a leghosszabb sor lenni, tehát látszódik ez is, hogy a tájékoztató levelekben néha elkerülni a hallgatók figyelmét is egy pár fontos információ, vagy éppen a határidők szoktak ebben fontosabbak lenni, amik kimaradnak, és itt mindenben tudnak segíteni. Van az a terület, ami a tanulmányhoz kapcsolódik, tehát ami a megélhetésnek egy nagyon fontos fókusza, és ezért vannak kint duális partnercégek, amikkel egyébként azok a karok, akiknek vannak képzései, meg illetve duális képzési formában is, ők olyan tanulmányi lehetőséget biztosítanak, hogy majdnem itt egy fél főállásba, tehát nem egy gyakornoki programban, hanem tényleg duális hallgatóként tudnak dolgozni a cégnél, úgy, hogy az órarend ütközésük nincsen a tanóráikkal. Tehát azért ez egy nagyon kellemes szolgáltatás ilyen szempontból, amit a hallgatóknak tud nyújtani, és azért, ha valaki nyáron elfelejtett erre jelentkezni, még van lehetőség egyébként itt az első fél év során is, egyébként minden szakon eltérő, de van lehetőség később is becsatlakozni itt a tanulmányokba, mert ezt tapasztalja minden cég is, hogy lehet, hogy egy fél év után kellene jönni a hallgatónak, mert azért túl sok változás van itt ebbe, és tehát akár egy lemorzsolódás, vagy bármit egy munkahely azért el tud vinni, tehát hogy a tanulmányokban valaki nem lesz esetlegesen olyan sikeres azért, mert dolgozik közbe. És akkor van a másik része az egyetemen a támogató területek, amiket hallgatói szolgáltatásoknak szoktunk megnevezni. Itt azért van átfedés a tanulmány támogatásba, mert például mondjuk a sportközpont is a sportolási lehetőségekkel kijön, de hát a kötelező testnevelés is igazából a hallgatóknak a kötelező útjához beletartozik. Ott a feltételeket, az időpontokat tudják egyeztetni, hol kell jelentkezni, milyen applikációt kell nekik is letölteni ebbe, hogy digitálisan tudják teljesíteni. Igazából a nyomon követése ennek a teljesítésnek digitálisan is megvalósuljon, és megvannak azok a öntevékeny körök, mint akár a közösségi szolgálati iroda, de akár a karrierirodát is meg tudnám említeni, akik majd ilyen később igazából tudnak lehetőséget biztosítani. Nyilván kampánya van a Tanítsunk Magyarországért programnak is, amit igazából jövő héten már egy erősebb kampány indul erre, de hogy oda is be tudnak csatlakozni a hallgatók és részt venni valamibe, ami több, tehát amit tényleg az egyetemi szabadidőbe tudnak végezni, és egyébként karitatív és társadalmi társadalmi felelősségvállalás is számít, de ugyanúgy a nyelvtanulástól kezdve az idegen nyelvi oktatási központ is kint van, és nyilván a teljes igénye nélkül tettem most ezt a felsorolást, mert például a minőségbiztosítási központ is kitelepült, ahol pedig egyébként a folyamatos monitorozása a hallgatók elégedettségének, véleményének, és az is már, hogy így az első lépéseknél tudatosuljon a hallgatókba, hogy itt van egy olyan folyamat, egy olyan csatorna, amiben úgymond ők a véleményüket, a tapasztalataikat úgymond bele tudják ömleszteni kérdőívek formájába, akkor ezeket az illetékeseknek eljutatják intézményi folyamatokon belül, és egyébként ezekre reakciókat és válaszokat tudnak, tehát úgymond a változást el tudjuk érni ebből is, tehát számít mindenkinek a véleménye.
2: Említetted, hogy negyedik alkalommal szervezitek meg, akkor nagy igény mutatkozik rá, milyen visszajelzéseket kaptok a hallgatóktól, mekkora az igény erre a rendezvényre.
3: Igen, egyébként olyan sokat nem kell gondolkodni ilyenkor a rendezvényekbe, igazából csak kihagyni nem szabad olyan szervezeti egységeket, akik azóta létrejöttek 4 évvel az egyetemen, mert azért van több ilyen is, akiknek egyébként helyük van ezen a rendezvényen, viszont ebből a szemszögből nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezt nem egy nagy formális eseményként szervezzük meg, mert az, hogy ide egy időablakban kitelepül mindenki, főként amikor a legnagyobb forgalom van ilyenkor a regisztrációs héten, a kollégiumokban most is beköltözés van, tehát át lehet jönni, a megadott standnál lehet érdeklődni, nyilván ez egy nem kötelező esemény, viszont látjuk, hogy abszolút nélkülözhetetlen és támogatja a hallgatókat, már csak a most is így letekintek, itt nyilván itt a galérián beszélgetünk fent letekintek, tehát mindegyik standnál állnak, és sok az érdeklődő szerencsére most is, pedig már azért lassan egy órája elindult a rendezvény, tehát bízunk benne mi is, hogy egész nap lesznek érdeklődők a standoknál, és mindenki elégedetten fog hazamenni, és utána várja a sikeres tanévet, hogy elinduljon, és minél nagyobb érdeklődés legyen mindenfajta ilyen szolgáltatásban, és igazából a hallgatók a nap végén elégedettebbek legyenek, és mondjuk esetleg egy lakhatási viszonyok, vagy egy elfelejtett beiratkozás miatt ne hagyják abba a tanulmányaikat.
2: És ugye negyedik éve most már rendszeresen szerveződik meg ez a rendezvény. Mekkora csapat, mekkora munka áll mögötte? Most már mondhatom azt, hogy rutinos a csapat?
3: Hát abszolút egyébként. Nekünk is, tehát pont most beszéltük az előbb, hogy ez az a rendezvény, ami amikor elindul, akkor úgy megy, és igazából mindenki egyszerűen tudja már a feladatát megszokásból is. Igazából 4 fős pályorientációs csapattal szerveztük meg ezt a rendezvényt is, de nyilván közreműködve itt az egyetemi szolgáltató egységeken keresztül, tehát azért bőven 30-nál több kiállító kis szervezettel, vagy éppen egy hatalmas nagy cégnek a képviseletével dolgozunk, tehát ezzel lehet számolni itt a rendezvényen. Lehet, hogy majd egyszer ki is fogjuk nőni ezt az üvegelőcsarnokot, de egyébként egy abszolút impozáns és egy szimbolikus hely, de azért örülnénk, ha szükség lenne rá, hogy egy nagyobb helyre költöztessük ezt a rendezvényt.
2: Csorba Mónikával, a hallgatói szolgáltatók referensével folytatom az összeállítást. Mivel települtetek ide az intro napra?
4: Mi a közösségi szolgálati irodával vonultunk ki. Rövidítve ezt az egyetemen úgy ismerik, hogy a Köszi. A Köszi standjánál 2 különböző területtel készültünk. Az egyik a közösségi szolgálati irodán belül az önkéntesség, az önkéntes csapatba való jelentkezések lehetősége, illetve az öntevékeny körök pályázatának lehetősége. A másik pedig a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, az ahhoz kapcsolódó felkészítőkúzus és a további mentorálási kérdésekkel kapcsolatban lehet hozzánk fordulni.
2: Az első éves friss hallgatók mi iránt érdeklődhetnek nálatok?
4: Elsősorban a közösségi szolgálati irodában, tehát a Kösziben megtudhatják azt, hogy az egyetemen nem csak tanulni lehet, és nem csak órákra járni, hanem közösséghez tartozni, közösséget építeni, közösséget alakítani. Ennek egyik lehetősége, hogy az öntevékeny körök pályázaton, hogyha indítanak egy saját klubot, mondok egy példát, hogyha a csillagászat felől érdeklődik, ő szeretné ezt a hobbiát másokkal is megosztani, másokat is beavatni. Ez most csak egy példa, de volt már gasztro klubunk is, anime klub, illetve gazdasági témájú klubjaink. Tehát tényleg nagyon sok klubunk volt, az elmúlt fél évben 19 ilyen működött. Most szeretettel várjuk az újakat is, illetve nyilván a meglévő klubok is folytatódnak. Önállóan is lehet indítani, illetve be lehet csatlakozni olyan klubokba, amik a fél évben indulni fognak, és egyfajta közösséghez tartozni. Tehát lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék azt, hogy mennyire széles a tárháza ezeknek a lehetőségeknek, és hogy jól is érezhetik, önmegvalósíthatják magukat itt az egyetemen. A másik pedig, hogy önkéntesként is csatlakozhatnak hozzánk, akár hogyha valaki mondjuk a fotózásban, a videózásban, az influencerkedésben szeretné kipróbálni magát, és úgy is érzi, hogy ebben jó, akkor nagyon szívesen fogadjuk, elbeszélgetünk vele, és akár tartozhat hozzánk is.
2: mekkora a tömeg a standnál, illetve az elsősök egyetemi életéhez maga a köszi vagy akár a TM milyen plusz tud adni, úgymond hogyan egészíti ki az egyetemi éveiket.
4: A köszi azért tud egy picit többet hozzáadni az első évesekhez, ugyanis rengeteg ismerős arccal találkozunk. Nálunk ugye iskolai közösségi szolgálatot is lehet teljesíteni, és sokan teljesítették is ezt a kötelező 50 órát, úgyhogy most előfordult, hogy találkoztunk olyan arcokkal, akik egy-két évvel ezelőtt még iskolai közösségi szolgálatosként segítettek nekünk, most pedig célirányosan minket kerestek. Aki nyilván nem ismert eddig minket, annak lehetőséget adunk arra, hogy megismerjen, és nem csak ma, hanem jövő héten egész végig, hétfőtől péntekig, standdal várjuk őket, egy kis limonádéval, illetve kérdéseket tehetnek fel nekünk. Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programba, hogyha valaki rögtön első évesként csatlakozik, akkor egy kész közösségbe tud bekapcsolódni, illetve nyilván ez a közösség mindenfél évben bővül, úgyhogy ezek a mentorok, akár a felkészülő, akár a gyakorló mentorok, pedig nem csak a mentorálásban nyújtanak egymásnak segítséget, hanem az egyetemen a gyakorlati kérdésekben.
2: Kerékgyártó Zalánnal, a Miskolci Egyetem egyik elsős hallgatójával beszélgetek. Miért is jöttél erre a mai napra, ide az intro napra, mi vonzott ide?
5: Hát elsősorban tájékozódás céljából. Sajnos nem nyertem kollégiumi felvételt, ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem, illetve nekem nagyon fontosak a nyelvi tanulmányok, legfőképpen az orosz nyelv, ezért ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem.
2: Milyen standok voltak, mik voltak, amik érdekeltek és információkat sikerült kapnod?
5: Hát eddig csak a nyelvi standhoz jutottam el, viszont azzal kapcsolatban nagyon pozitív megítélésem volt, találkoztam a jövendőbeli orosz tanárommal is elvileg, kaptam tőle elérhetőséget és további segítséget.
2: Hogyan látod, miért jó az elsősöknek ez az intro nap? Itt úgy látom, hogy többen is érkeztetek, ha más nem a többiek véleményét is képviseled. Miért hasznos, hogy az egyetem megszervezi ezt számotokra?
5: Első évesként azért elég nehéz így tulajdonképpen minden. Nagyon sokat segítenek a rendszer használatában, és hogy hát így könnyebben menjen a beköltözés, beilleszkedés, stb.
2: És mi az, ami még ilyen, akár szabadidős programok érdekelnek, milyen standok voltak esetleg, ahol megálltatok?
5: Hát igazából van banki kitelepülés, meg ilyesmi, én nagyon nem tájékozottam már ezekkel kapcsolatban, csak ami céltudatosan.
2: És mennyire várjátok a szemesztert, hogy elkezdődjön, mennyire könnyű úgymond az évkezdés a Miskolci Egyetemen?
5: Hát az évkezdés szerintem amúgy kifejezetten egyszerű, nagyjából jól is vagyunk tájékoztatva időben. Alapvetően én várom egyébként, úgy gondolom, hogy rengeteg új dolog lesz így a középiskola után. Hát várom, hogy mi fog ebből kiforni.
2: Holló Istvánnal, a Miskolci Egyetem elsős hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért jöttetek erre az intro napra? Miért volt érdekes ez számotokra?
6: Hát igazából érdekeltek a különleges információk, amelyekkel esetleg tudásom bővülhet, hogy a Neptunnal kapcsolatban, egyes klubokkal kapcsolatban, és minden fontossal, amivel az évkezdésemet elkezdhetem.
2: Hogy mennyire segítség ez a mai nap, megkaptatok-e minden információt?
6: Hát igazából igen, az e-mail címekkel kapcsolatban is, a Neptunnal kapcsolatban is, és egyébként még a könyvtárba is be tudtunk jelentkezni, így igazából bővült a sor, tehát igen, megérte eljönni.
2: Mennyire nehéz így a Miskolci Egyetemen első éves hallgatóként, hogyan látjátok, mennyire nehéz az évkezdet?
6: Hát igazából nagy izgalommal kezdünk bele mindannyian, de hát a közlekedés nekem személy szerint a legnagyobb problémám, de nagy izgalommal vágok bele, és várom a kihívásokat.
2: És milyen plusz ilyen szabadidő eltöltéssel kapcsolatos infókat kaptatok? Mi az, ami még felkeltette az érdeklődést a szokásos beiratkozási információkon túl?
6: Hát igazából kaptunk olyanról is információt, hogy csillagászati klubba is lehet jelentkezni, és egyébként ez nagy érdeklődés számomra is, illetve a történelemről, valamint kaptam arról is információt, hogy színjátszókört is alakíthatok így. Ennek értelmében szeretnék is majd egyébként ezzel foglalkozni.
2: Pece Sárával, szintén Miskolci Egyetem első éves hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért érkeztél ide, miért volt számodra fontos, hogy elgyere az intro napra?
7: Én azért szeretem volna mindenképpen itt lenni, hogy úgymond gazdagabb legyek. Hát ezekkel az olyan információkkal, amit azért kicsit nehezebb mondjuk megtalálni a honlapon. Például, aminek most nagyon örülök, az így a könyvtári jelentkezés, ami így sikerült, és azt mondjuk nem tudtam volna így a honlapon kideríteni feltétlenül, hogy ezt hogy lehet. Illetve a Neptun, ami nekem nagyon nagy mumus volt, hogy nekem ma lesz a tantárgy felvétel, és hogy ez egyébként hogyan is működik, úgyhogy ebben is kaptam segítséget, órarend tájékoztatásban is, hogy mi az, ami hozzám tartozik, mi nem, úgyhogy nekem egyébként ez volt nagyon fontos, hogy segítsenek személyesen nekem, hogy tudok így eligazodni.
2: Miért hasznos amúgy, hogyan látod most már így ennek tükrében az intro nap, hogy a Miskolci Egyetem megszervezi ezt az elsősöknek?
7: Szerintem nagyon hasznos. Úgy gondolom, hogy itt a tömeg is ezt leírja, hogy egyébként erre mindenki nyitott, és abszolút szükségünk van rá, szóval ez nagyon pozitív, hogy oda mehetünk, kérdezünk, mindenki nagyon segítőkész, és szerintem teljes körű információkat kapunk mindenről, tehát látszik, hogy mindenki próbál minket tolni, hogy nem olyan nehéz ez, csak ne féljünk tőle, és menni fog.
2: Mennyire nehéz az évkezdetét középiskolából átcsapadni az egyetemi életbe, milyen ez számotokra?
7: Hát nyilván most még nehéznek tűnik. A középiskola után én amúgy nagyon izgatott vagyok, mert én nagyon vártam az egyetemi éveket, hogy kicsit önállósodás, kicsit magunkra legyünk utalva, de azért nehéz. És most amúgy azért tűnik csak nehéznek, mert ez a tantárgy felvétel most nagyon kaotikusnak tűnik, viszont szerintem, ha ezen túlendülünk, utána biztos nagyon jó lesz. Úgyhogy én most csak ezt az első egy hetet, ezt a regisztrációs hetet írnám le, úgyhogy kicsit nehezebb, de egyébként szerintem utána nem lesz ez a gond.
2: És több más pult is kitelepült itt a beiratkozási infókon túl, szociális szolgáltatásokon túl. Esetleg említenél olyat, ami még megragadta a figyelmeteket, hol voltatok, még milyen pultoknál jártatok?
7: Voltunk egyébként olyan pultnál, ahol kitöltöttünk egy ilyen kicsi kérdőívet, és kaptunk ajándékot. Amúgy ez szerintem nagyon aranyos volt, szóval ez nekem nagyon tetszett. Gazdagodtam egy tök jó kulacsal, úgyhogy ennek nagyon örülök. Illetve ugye említettem a könyvtárat, hogy erre is sikerült jelentkezni. Én ennek is nagyon örülök, mert szerintem az egy nagyon jó hely így elvonulni, akár tanulásra, akár egy kicsit beszélgetni, társasozni, mert mondták, hogy ugye azt is lehet, úgyhogy abszolút ennek is nagyon örülök. Illetve, hát még nem jártam be az összes pultot, de így az ösztöndiakról is szeretnék mondjuk kérdezni, meg az itteni egyetemi e-mail címmel kapcsolatban is tudtunk kérdezni, szóval szerintem nagyon hasznos itt mindent, amit végig lehet járni, az azért nagyon nagy segítségünkre van.
2: Power Erikával, könyvtárossal folytatom az összeállítást a Miskolci Egyetem intro napján. Mivel készült a könyvtár az elsős egyetemista hallgatók számára?
8: Szeretnénk az elsősökkel is megismertetni a könyvtár sokrétű szolgáltatását. Bemutatjuk nekik azt, hogy milyen dokumentumaink, milyen gyűjteményeink vannak, illetve fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy a regisztráció ingyenes. Már akár itt az intrónapon is be tudnak iratkozni a könyvtárba, milyen kölcsönzési lehetőségek vannak, és úgy látjuk, hogy elég sok elsőst meg tudtunk szólítani, sokan be is iratkoztak, úgyhogy reméljük, hogy találkozunk velük a könyvtárban. Könyvtárunkban egyébként nem csak könyveket lehet kölcsönözni, ott tanulni lehet, nagyon szuper, új, modern terek vannak, el lehet szeparálódni is, hogyha valakinek arra van igénye, de akár társasjátékozni is lehet, mert társasjátékaink is vannak, tehát sokféle közösségi célra is lehet akár használni a könyvtárat.
2: Az egyetemista hallgatóknak majd a tanulmányai éveik során mekkora segítség a könyvtár, hogyan tudják őket segíteni?
8: Hát mindenféleképpen sokat fognak hozzánk biztosan járni, ha csak egy nyomtatásra van szükségük, akár be tudnak szaladni hozzánk, de bármiben tudunk nekik segíteni a szakdolgozat írással kapcsolatban, és sok minden más kutatással kapcsolatban, kutatástámogatást végzünk. Tehát mindenféle ilyen jellegű kéréssel fordulhatnak hozzánk bátran.
1: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diákéletet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.

0: és fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
1: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Árszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert szeretne, a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, a tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Árszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Árszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás. A Miskolc városnak nagyon hálásak vagyunk, mert az intézményeket térítésen mentesen, sőt, anyagi támogatást is biztosítanak a Árszakra Fesztivál megszervezéséhez, mert hát azért manapság nem lehet elvárni azt, hogy teljesen így is képletes vagy jelképes összegér, ahhoz képest, amit létrehozunk, hát ez egy óriási rendezvény, több száz millióba is kerülhetne, de gyakorlatilag fillérekből megpróbáljuk megoldani, nagy áldozatokkal vannak a művészek, és nagy lelkesedéssel egyúttal. Én nagyon nagyra becsülöm a miskolci művészeket, mert igazán példanélküli, ami lelkesen és nagy tudással, mindig meglepődöm, hogy mennyi tehetség van ebben a városban. És ugye ők képviselik a Miskolc zenei kultúrán és a kultúráját, a kulturális életét, és ez nagyon fontos dolog a mai világban, a városban. És ugye mint említettem is a pár szóval, ez tulajdonképpen nekem nagyon kedvenc történetem, a magvető története, és ez azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag, az százszorosát terem. És ez egyben meghívás is az egyházakhoz, a templomokba, a szakrális és a szebb jövőre. És nagyon sok iskola kapcsolódott be az idén, ami azért nagy öröm, mert egyrészt az utcán fognak szerepelni, másrészt színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek a diákok, óriási nagy dolog. És nem nagyon kellett annyira kapacitálni, rábeszélni őket, hanem önkéntesen nagyon-nagyon érdekes kiállításokat csinálnak, színdarabokat, ami azért egyedülálló. És bekapcsolódott még, ahogy a kicsiknek is legyen programjuk, a Miskolci Csodamalombáb Színház, aminek nagyon örülök, mert ők 4 előadást is fognak tartani a piciknek. Hát talán ennyiben tudnám összefoglalni a Árszakra Fesztivált.
0: A fesztivál mottója idén Jeremiás próféta könyvéből Reményt és jövőt adok nektek. Juhász Ferenc pasztorális helynököt, a Mindszenti Plébánia plébánosát hallják.
2: Hála Istennek, hogy már a negyedik, ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt, és hát hogyha már a harmadikat is túl haladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a negyedik Árszakra Fesztivál valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan

0: arra most meg kellene néznem a naptáramat. Az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább ötössel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, idevonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is. Nem csak a művészetek világában, nem csak az attrakciók és a performanszok világában, hanem a szakralitás világában is. Azt gondolom, hogy én, mint a Mindszenty templom plébánosa, támogatni tudom ezt a kezdeményezést, mert nagyon fontosak azok az események is, amelyek templomon kívül vannak, a templom falain kívül üzennek békét, jóságot, szeretetet, és azt gondolom, hogy az Arszakra alapvetően ezt jelzi és jelenti.
1: Az idei motto, a reményt és jövőt adok nektek, mit üzenhet ez, mit jelenthet ez a miskolciaknak?
0: Én a jövőt, ha emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás prófét által megfogalmazott úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
1: A 4. Miskolci Arszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltető Lélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzene Elméleti Intézetének oktatóját hallják. Tavasszal hirdetünk egy zeneszerzői pályázatot Miskolci és a régióban élő zeneszerzők számára, hogy írjanak kórusműveneket különböző kategóriákban. Ennek az elbírálása meg is történt, és május 14-én sor került az ünnepélyes díjátadóra. Ennek kapcsán a zeneszerzői pályázatba befutott értékes zeneműveknek egy bemutató koncertje is lesz, jobban mondva kettő is. Az egyik a 4. Arszakra, Miskolci Arszakra rendezvény sorozat zárógála koncertje lesz, ami szeptember 20-án lesz délután 5 órától a Művészetek Házába, illetve egy szakrális térben elhelyezett koncertet is tervezünk október elején, ami Szent Ferenc tranzitusának az évfordulója, 800 éves évfordulója is egyben.
2: Mit lehet tudnunk tulajdonképpen ezekről a koncertekről? Kik a nyertesek a pályázaton?
3: Kétfelé osztottuk a pályázati műveket, minden egyes mű bemutatásra fog kerülni. 10 zeneszerző, 13 értékes kompozíciót nyújtott be ennek kapcsán. Név szerint is meg tudom említeni a pályázókat. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor, Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simkó András, Vihula Mihajló és Zoller János voltak a pályázók, és az abszolút sorrend eredményét is el tudom mondani. Az első helyezett Simkó András lett, a második helyezett Kerek Gábor, Közeledő, a harmadik helyezett pedig Zoller János, és egy külön díj is került ki, amit szintén Kerek Gábor, Közeledő egyik műve nyert.
1: A fesztiválhoz idén támogatóként és résztvevőként is csatlakozott a Mirehunon Profit Kft. Ladányi Roland ügyvezetőt hallják.
4: Először talán furcsának tűnik, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, de elég csak mondjuk a mostani fesztiválnak a jelmondatára gondolni. egy reményt és jövőt, ami a mi mindennapjainkat is jellemzi a hulladékgazdálkodásban. Tehát mi minden nap beletesszük azt az energiát, reménykedve, hogy ennek a hatása majd az edukációban és a jövőben meg fog jelenni, és rögtön össze tudjuk kapcsolni a mi munkánkat a jövővel, és hát éppen ezért itt van egy nagyon-nagyon szoros kapocs és egy hasonlóság. De ugyanilyen például az újjászületés. Hát nézzük a hulladékgazdálkodásban, körforgásos gazdaság, visszaforgatom a termékeket, abból újra termék lesz, alapanyagaira bontjuk vissza, tehát kvázi a körforgásban ugyanúgy az újjászületés megvan. Tehát nagyon sok olyan kapocs van, ami azt gondolom, hogy összeköthet minket, illetve hát mi magunk is a Mirehu azzal a tevékenységgel, amit végez, hát próbálunk valamiféle egyedi, valami különlegeset alkotni, és hát Miskolc város hírnevét erősíteni és továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés pont ilyen is nekünk, mivel mi is próbálunk maradandót alkotni, és azt gondolom, hogy ez a fesztivál is. Így, ha másért nem, azért miskolciként oda kell állnunk mellé, és ezt támogatnunk kell tudni. És én azt gondolom, hogy ezek azok a közös kapcsok, szálak, amik ezt tudják így egyben mozgatni. Illetve az edukáció az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle korosztályon, nagyon sokféle típusú emberrel találkozunk és dolgozunk, és ez is egy kicsit másabb közeg. És azt gondoljuk, hogy mi nem csak támogatók akarunk itt lenni, hanem jelen is akarunk lenni itt a fesztivál során, és kinyitunk egy olyan kaput, hogy most egy kicsit másokra próbálunk célozni. Ez egy teljesen más típusú kör, aki ebben részt vesz, de éppen a jelenlétünkkel ott tudunk lenni, mi bízunk benne, hogy magára a hulladékgazdálkodásra is a figyelmet oda tudjuk fordítani.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, csaknem 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, az itt készült összeállításunkat hallották.
5: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítőanyag Budapest-Délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mike Oldfield, Omma Down lemezével ismerkedünk meg. Az Omma Down Mike Oldfield 1975. október 21-én megjelent sorrendben harmadik nagylemeze, amely 2010-ben újra keverve ismét megjelent. Az első rész a lemez induló motívuma uralja. Utána többi téma váltja egymást, de a rész közepén más-más alakban visszatér a kezdődallam. És egy hosszú tüzes kataklizmákban ér véget a kompozíció. Csak az afrikai dobok halk üteme marad meg pár másodpercre, feszültség oldásként.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A második rész eleje egy többszörösen egymásra játszott gitárjátékkal indul. Ezután hegedű és más népies hangszerek is felbukkannak, például a duda. A rész végén egy vidám gyermekdal található, melyet Mike Oldfield és egy kisgyermekkórus énekel. A szöveget Oldfield és William Murray írta.

0: Zenesá című műsorunkat hallották, melyben Mike Oldfield, On Madame 1975-ben megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei közé került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt áll